0: Ez a Manna Hit.
1: Brian Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Wrote this about 2 years ago, right in the
2: beginning. Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem. Remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret is. Tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis.

0: cél, de oda ő.
1: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
2: Hey guys, this is Jonathan and Brittany, and we're the Cashmans.
3: Thanks so much for listening to our new song, Burn.
2: Writing this song, we found inspiration in Jeremiah 20, verse 9.
4: A Burn készítések közben Jeremiás próféta könyvéből kaptunk ihletet. A próféta a 20. fejezet 9. versében így szól. Már azon gondolkodtam, nem törődöm vele, nem beszélek többi a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna a szívemben, és átjárja minden csontomat. És ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az igevers azt mutatja be, hogy milyen hatalmas ereje van Isten szavának és a Szentlélek átformáló munkájának az életünkben. Minket, keresztényeket Isten arra hívott el, hogy égő fáklyák legyünk, amik megvilágítják az evangélium igazságát. Mi, a zenekar tagjai azért imádkozunk, hogy ez az ének lángra gyújtsa bennetek a tüzet, hogy meghalljátok Isten szavát és égjetek ő érte.
2: Just like the prophet Jeremiah, we pray that this song stokes the fire within you to hear his word and burn.

0: lázadás.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
2: Manna FM. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will raise up a stand.

0: játékosok a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Az Isten igéjének minden egyes szava tele van hatalommal és kenettel. És amikor ez eltalálja az elmédet, a szívedet és a szellemedet, az olyan, mintha egy mini robbanás történne, amely elkezdi kisöpörni az útból az akadályokat. Aztán imádkozz a következő szavakkal.

0: Amikor elfogadod Krisztust megváltódnak, akkor Krisztus, a Szent Szellem és Isten jön, és ők lakozást vesznek benned. A Biblia azt mondja, hogy testünk az a Szent Szellem temploma. A mostani alkalmakon folyamatosan arról akarok beszélni, hogy Isten benned lakik. Nem kell keresgélned Istent, benned van. Nem kell mindig azt érezned, hogy el kell jutnod ő hozzá. Ő benned van. És ahogy már tegnap mondtam, Isten olyan, mint egy mágneses erő benned. És ő folyamatosan önmagához vonz téged. Nos, van egy lelkünk, és a lelkünk folyamatos problémát jelent nekünk. Ha újjászülettetek, akkor a szellemetekkel semmi probléma nincsen. Tudjátok ezt? A szellemetek tökéletessé vált. Megtisztult és szent élet, mert Isten nem lakozhat olyan helyen, ami nem szent. Tehát amikor a Szent Szellem beléd költözik, akkor szenté és teljesen igazzá tesz téged. Új vágyak költöznek beléd. Ezért mondja a Biblia, hogy ő, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk azért, hogy Krisztusban igazak legyünk Isten előtt. Krisztus által igaz emberé váltál Isten előtt. Nos, Isten azt akarja, hogy megtanuljunk helyesen viselkedni. Bármilyen cselekedetet is vár el tőlünk, annak belénk helyezi a magját. Isten soha nem vár el tőlünk olyasmit, aminek a megcselekvéséhez nem adta meg a képességet. Ezért mondogatom most már évek óta, hogy bármit is kér tőled Isten, vagy bármire is utasít, azt meg tudod tenni. Nem fogja azt mondani, hogy tegyünk meg valamit, amire nem vagyunk képesek. Ezért aztán a legbutább dolog, amit kérhetünk, az az, ha azt mondjuk, Istenem, ez túl nehéz, nem vagyok rá képes. Mert ha biztosan tudod, hogy Isten mondta, akkor meg is tudod tenni. Nagyon nehezen tudunk azoknak megbocsájtani, akik megbántottak. És ez a kifogásunk a keserűségre. Túl nehéz, de tudjátok mit? Ha nem tudnánk megtenni, akkor Isten nem adott volna útmutatást a Bibliában, hogy mit kell csinálnunk. Ráadásul minden, amire Isten kér minket, a javunkra van. Minden, amit Isten mond, hogy tedd vagy ne tedd, a javadra van. Tehát a testünkkel létesítünk kapcsolatot a világgal, a szellemünkkel Istennel lépünk kapcsolatba, és a lelkünkkel saját magunkhoz kapcsolódunk. A lelked a személyiséged, vagyis te magad. A lelkedben vágyak vannak. Akarsz, gondolsz, érzel dolgokat. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Mindannyian akarunk dolgokat, de Isten is akar bizonyos dolgokat. És ha az ő vágyai nem egyeznek a mieinkkel, akkor találd ki, kinek kell feladnia a vágyát. Na, kitaláltátok már? Rájöttetek, hogy végül Isten fog győzni? Vagy ha nem leszel győztes az életedben, akkor nyomorúságos lesz az életed. Ez ennyire egyszerű. Nem lehetsz boldog, ha nem egyezel Istennel. Nem fog működni. Elképesztő, milyen hatása van a tiszta lelkiismeretnek. Nagyszerű dolog békességben lenni. Mi sokat agyalunk. Tegnap már beszéltem erről. Nem annyit, amennyit szerettem volna, de mi sokat agyalunk, és sok bajt okozunk magunknak az agyalással. Időnként halálosan túlagyaljuk a dolgokat. Isten mond nekünk valamit, betölti egy vágy a szívünket, tudjuk, hogy meg kéne tennünk valamit, és akkor hirtelen beindul az agyunk, és végig gondoljuk az összes okot, hogy miért nem kéne megtennünk, hogy miért nem fog működni, hogy nem jó ötlet, hogy mibe kerül majd, és milyen nehéz lesz. És hirtelen megint engedetlenségben találjuk magunkat. És jobban jártunk volna, ha nem gondolkoztunk volna olyan sokat. Túl sokat. Arra is rájöttem, hogy lehetséges túl sokat tanulmányozni az igét. Megtanultam, hogyan engedjem a Szent Szellemnek, hogy vezessen ebben. Addig tanulmányozom az igét, ameddig azt nem érzem, hogy telítődtem vele, aztán megyek, és bízom Istenben, hogy segít majd nekem előhozni magamból, amit korábban magamba szívtam. De ha túl sokat agyalnék, akkor jól összekuszálnám a dolgokat itt fent. A Biblia azt mondja, ne a magad eszére támaszkodj. Bízz el az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj ő rá, és ő egyengetni fogja az ösvényedet. Nos, mindannyiunknak megvannak az útjai, megvan a módja, hogy miként akarunk elvégezni dolgokat. Neked is megvannak a módszereid ezekre, de Isten módszereinek kell érvényesülniük az életünkben, vagy különben nem fognak működni a dolgok. Megtérés. Elfogadni Krisztust. Ezek az első lépések, amikor egy lélek visszatér Istenhez. És Isten arra vágyik, amit a Biblia egyesülésnek hív, ami igazából egységet jelent. Bizonyára ismeritek, hogy a Biblia úgy írja le a házasságot, hogy a férfi elhagyja az apját és anyját, és a kettő egyé lesz. Isten is egy akar lenni velünk, és hogy mi egyek legyünk vele. Ez azt jelenti, hogy egyformán gondolkozunk. Ugyanazokat a dolgokat akarjuk. Jézus azt mondta, csak azt mondom, amit az atyától hallok. Csak azt teszem, amit az atyától látok. Ha láttatok engem, akkor láttátok az atyát is. Minden, ami az övé, az az enyém is. Minden, ami az enyém, az az övé. Egység, egyesülés. Ez erőt ad neked. Abban a pillanatban, hogy elfogadjuk Krisztust megváltónknak, mi rálépünk egy útra, egy élethosszig tartó útra. Egész életed során ezen az úton fogsz járni. Nem az a leglényegesebb, hogy tökéletessé válj, mielőtt Krisztus hazahív téged, hanem az, hogy folyamatosan mozgásban légy, hogy Isten irányába haladj a tőled telhető leginkább, és hogy megtégy mindent, amiről hiszed, hogy Isten kéri tőled. Isten nem fog olyasmit kérni tőled, amihez nem adja meg az erőt számodra. Isten nem fog olyasmit kérni tőled, amihez nem adja meg az erőt számodra. Ha úgy érzed, hogy Isten azt mondja, hogy el kellene hagynod bizonyos meglévő barátaidat, mert mérgezik a lelkedet, és nem jók számodra, mindig lehúznak téged, és nem azt a fajta életet élik, amilyet te próbálsz élni, és állandóan kísértenek téged, hogy rossz helyekre menj, és rossz dolgokba keveredj bele. Gyerünk, van itt valaki? És tudod, hogy Isten erről beszél neked. És akkor arra gondolsz. Nos, magányos leszek. Nem lesznek barátaim. Aztán meg arra gondolsz. Nem akarom megbántani őket. Szóval, ha kifogások ellenére engedelmeskedünk Istennek, akkor lehet, hogy egy kis időre tényleg magányosak leszünk. De tudod mit? Ez nem olyan rossz dolog. Amikor senkid nincs, akkor ismered meg igazán jól Istent. És aztán a megfelelő időben, ha áldozatot hozol, figyeljetek, ha feláldozod azt a dolgot, amihez ragaszkodsz, de ami igazából beteggé tesz téged, akkor ez egy kis fájdalommal jár majd, egy kis kellemetlenséggel a lelkedben. De aztán lesz feltámadás is. Ha van halál, akkor van feltámadás is. Sokan túlságosan sokat adtok arra, hogy mit gondolnak rólatok mások. Én évekig küzdöttem ezzel. Jó hírnév, jó hírnév. Mit gondolnak majd az emberek? És tudod mit? Meg kell halnod a jó hírnevednek, és el kell jutnod oda, hogy már nem is érdekel, mit gondolnak. Nos, lehet, hogy keresztül mész majd egy időszakon, amikor ez nagyon fájdalmas lesz. De aztán egy idő után, tudjátok, nincs annál nagyobb szabadság, mint amikor senkit sem akarsz lenyűgözni. Te jó ég! Olyan csodálatos, amikor képes vagy önmagad lenni, és nem különösebben zavar, hogy mit gondolnak mások, nem kell lenyűgöznöd őket, vagy lépést tartani, esetleg versenyezni velük, vagy összehasonlítgatnod magadat. Bárcsak elmondhatnám, hogy hétfőn megtértem, és kedden ez már mind működött az életemben, de ez nem lenne igaz. Meg kellett tennem egy utat. Egy hosszú utat. És azt hiszem, hogy időnként talán az út eleje a legnehezebb több okból is. Először is nem vagyunk hozzászokva, hogy ne azt tegyük, amit akarunk. Ezért ehhez hozzá kell szoknunk. Másodszorban még nem sok mindent tudunk ilyenkor. Tanulnunk kell, és ezért remélem, hogy most, ahogy elmondom mindezt, az segíteni fog nektek, mert nem tudunk együttműködni azzal, amit Isten próbál tenni az életünkben, hogyha egyszerűen nem értjük, hogy mit is cselekszik. Tehát szerintem a kezdeti rész a legnehezebb. Ezért van az, hogy időnként nagy szükségünk van mentorokra és emberekre, akik imádkoznak értünk. És szükségünk van jó keresztény barátokra, akik bátorítanak majd minket, amikor elkezd együtt élni Istennel, mert szerintem mindannyian olyan sok embert ismerünk, akik jól kezdték, de nem sokkal később visszacsúsztak, mert egyszerűen nem értették a dolgokat. Minden olyan nehéznek tűnt, és amikor elfogadták Krisztust, azt gondolták, azzal a lépéssel minden problémájuknak vége lett. Pedig tudjuk, hogy ez nem igaz, ugye? De tudjátok mit? A legrosszabb napotok Istennel, a legrosszabb nap, amit csak megélhetsz Istennel az oldaladon, az még mindig sokkal jobb, mint a legjobb napod ő nélküle. Tehát elindulunk az úton, journey. De akadályok keresztezik az utunkat. Nos, a lélek az egy érdekes dolog, mert Isten használni akarja a lelkünket, de a sátán is erre törekszik. Isten szólni akar a szádon keresztül, de a gonosz is szeretne a szádon keresztül beszélni. Isten szeretné használni az elmédet, de a gonosz is ezt szeretné tenni. Isten szeretne cselekedni a te akaratodon keresztül. Szeretné, hogy a döntéseid összhangban legyenek ővele, de a gonosz is azt akarja, hogy a döntéseid ővele legyenek összhangban. Tehát egy háborúban találjuk magunkat. Időnként úgy érezzük, mintha ellentétes irányba húznának minket. Elmondhatom, hogy idővel könnyebbé válik. Valahányszor Isten szerint hozol meg egy döntést, a következő alkalommal, amikor ezt teszed, egy kicsit, egy picit egyszerűbb lesz, mint először volt. És valahány döntés, amit Isten szerint hozol meg, az sokszorosan hatni fog a következő döntéshozatalodra, mert látni fogod a jó döntés előnyeit. És most, 32-33 év után, hogy ennyi idejet komolyan tanulmányozom az igét, és tanítom az Isten igéjét, és tényleg Isten az életem középpontja, most már nem olyan nehéz engedelmeskednem neki, még a nehéz helyzetekben sem. De régen ez egy rémálom volt. Időnként hallhatjátok, hogy elmesélem a történetemet a bevásárlókocsi visszaviteléről. 2 évembe került. 2 évbe. Mire eljutottam oda, hogy minden alkalommal engedelmes legyek Istennek, és amikor bevásárolni mentem, ez még akkor volt, amikor elkezdtem tanítani. Volt egy biblia csoport a házamban, és tudjátok, gyermekeim voltak. Semmi sem tetszett Dave-ben. Azt akartam, hogy változzon. Igazából senkit nem kedveltem, még magamat sem. A gyermekeim megőrítettek, és amikor elmentem vásárolni, alig volt pénzem. Mindent össze kellett adnom a számológéppel, össze kellett gyűjtenem a kuponokat. Az egész egy nagy rémálom volt, és akkor én már tanítottam az otthoni biblia csoportomban. Újjászülettem és betöltött a Szentlélek. Elhívás volt az életemen. Szerettem Istent, és Isten elkezdte mondani nekem, hogy vigyem vissza a bevásárlókocsit oda, ahonnan elvettem. Miért tenném? Senki más nem teszi. 2 év! 2 évig! Győzködött Isten, mire tényleg mindig visszavittem, akkor is, ha esett, akkor is, ha havazott, visszavittem, még ha siettem is. Végre visszavittem oda, ahova eleve kellett volna. És ha a tároló tele volt, és már nem tudtam betenni a kocsit, akkor visszavittem az üzletbe, és ott tettem vissza a helyére. 2 év! Az egyik nap műkörmösnél voltam. Elmentem a mosdóba, és elhasználtam a WC-papír maradékát a gurigáról, és rögtön tudtam, hogy újat kell oda tennem helyette. Meg kéne találnom, hogy hol is van a helyiségben. Lássuk csak, hol lehet. Vegyél elő újat, cseréld ki. Nos, tudjátok, a testem kicsit ágált ellene. Nem tudom, hol tartják. Hát akkor keresd meg. Nos, igen. De tudjátok, ez az egész körülbelül, nem is tudom, kevesebb, mint egy percet vett igénybe, és így megtettem, amit Isten kért tőlem. És most arra gondoltok, WC-papír és bevásárlókocsi? Hölgyem, én az Isten igéjét jöttem meghallgatni. Azért mondhatok valamit? Ha nem fogsz engedelmeskedni Istennek az ilyen kis dolgokban, akkor ne is álmodj arról, hogy a nagyobb dolgokban menni fog. És ahhoz nem kell bibliaiskolába járnod, hogy megtanulj engedelmeskedni Istennek. Inkább menj a Szent Szellem iskolájába, és ő majd elkezd tanítani téged akár is tartasz most. Én nem jártam bibliaiskolába. Nézzétek, én megmondom az igazat. Azért mesélem el ezeket a történeteket, mert Isten ezekkel kezdett el tanítani engem. Sok időt töltöttem az üzletben, ezért kezdtem ezzel. Becsületességre tanított. Arra tanított, hogy olyan nő legyek, akinek isteni jellemvonásai vannak, hogy kiválóságra törekvő nő legyek, aki nem hanyagul, és a legegyszerűbb módon végzi a dolgát, ami még éppen elmegy, hanem aki jól csinálja azt, legfőképpen akkor, ha senki sem figyeli őt. Senki sem volt velem a mosdóban. Senki sem tudta volna meg, hogy kicseréltem az üres gurigát, vagy ráhagytam-e a következő emberre. De senki sem szereti, amikor elmegy a mosdóba, és nincs WC-papír. Nos, tégy úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy ők bánjanak veled. Nem is tudom, hogy milyen lesz ez az üzenet, amikor lefordítják majd kínai vagy indiai nyelvre. Egy dolgot elmondhatok. Általunk beszélt nyelvtől függetlenül mindannyiunknak vannak problémái, és Isten azt akarja, hogy kiválóságra törekvő emberek legyünk. Isten nem érdekli, hogy te mit gondolsz, mit akarsz és mit érzel. Azt akarja, hogy engedelmeskedj neki. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. De hogy szerintem nem kéne ezt tennem, senki más nem teszi ezt. Két évbe telt, hogy végre visszavigyem a bevásárlókocsit. Akadályok vannak az utunkban. Olyanok, mint a tanulni nem akaró hozzáállás. Vagy az én központúság. Nekem évekbe tellett, mire rájöttem, hogy miért nem voltam boldog. Mindenféle szemináriumot elvégeztem. Szellemi hadviselést folytattam. Közbenjáró imatáborokba mentem, és megtanultam, hogyan kötözzek meg és oldjak el bármilyen létező dolgot. Meg hogy hogyan üzzek ördögöt. Egyet értettem, lármáztam, tomboltam. De mégsem voltam boldog. Erre Isten azt mondta, önző vagy. Na, ez soha nem jutott eszembe. Én központú vagy. Nem lehetsz boldog, ha saját magaddal vagy tele. Ez volt az akadály. Mérges, meg nem bocsájtó, lusta, kapzsi, uralkodó, felvágott nyelvű, irigy, elégedetlen, hálátlan, és a listát kilométereken keresztül folytathatnám. De nem a mi dolgunk, hogy elmozdítsuk az akadályokat. És ez egy jó hír, mert mi nem tudjuk megváltoztatni magunkat. Sőt, őszintén szólva, addig nem is tudsz elbánni valamivel az életedben, amíg Isten maga el nem kezd foglalkozni vele. Ezért aztán elég felesleges szerintem, ha valaki oda megy hozzád és megmondja neked, hogy ebben meg abban változnod kell. Amikor régen még zűrös volt az életem, az emberek gyakran megkérdezték, hogy mi a te bajod. Én meg arra gondoltam, velem nincsen semmi baj. Hogy érted, hogy mi bajom? Fogalmam sem volt. De tudjátok mit? Amikor Isten elkezdett foglalkozni velem, amikor elkezdtem megmutatni nekem, hogy milyen voltam, ó, te jó ég. Szóval, amikor Isten elkezd foglalkozni valamivel, akkor az egyetlen dolog, amit tehetünk, az először is az, hogy egyet kell értenünk Istennel. Istenem, átadom magamat. Igazad van, hibás vagyok. Ne legyenek kifogások. A kifogások csak útban lesznek. Ne legyen kifogás. Igen, bűnös vagyok. Most pedig arra kérlek, hogy változtass meg. A második dolog, amit tehetsz, hogy tanulmányozod az Isten igéjét azzal kapcsolatban, amiről Isten épp tanít téged. Ha Isten a beszédeddel foglalkozik, akkor tanulmányozd az igét a beszédről. Ha az önzéseddel foglalkozik, akkor tanulmányozd, hogy mit mond az ige az önzésről. Az Isten igéje különbözik minden mástól. Ez az ige. Az Isten igéjének minden egyes szava tele van hatalommal és kenettel. És amikor ez eltalálja az elmédet és a szívedet meg a szellemedet, az olyan, mintha egy mini robbanás történne, amely elkezdi kisöpörni az útból az akadályokat. Aztán imádkozz, és a következő szót imádkozd. Segíts! Istenem, segíts befogni a számat! Minden nap így imádkozom. Istenem, tartsd féken a számat, hogy ne vétkezzek ellened a beszédemmel, mert ha nem segítesz, akkor a rossz dolgok fognak kijönni rajta. Ne mondogasd Istennek, hogy milyen jó leszel majd. Addig leszel te jó, amíg le nem teszed a lábad a földre, mert ott vége van a dolognak. Fogadok, hogy Isten jót nevet, amikor reggelente az ágyban fekve kiterveljük, hogy milyen szentek leszünk. Ah, igen, ma semmi rosszat nem fogok mondani, Istenem. Add át magad. Ha Isten elkezd foglalkozni valamivel, akkor add át magad neki. Filippi 1:6, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Jézus Krisztus napjára. Ki fog jó munkát végezni bennetek? Ő elvégzi, elkezdi és be is fejezi. És ez nem azt jelenti, hogy neked nincs részed benne, a te részed az önátadás. Tudjátok, makacskodhatunk, lázadhatunk és ellenállhatunk Istennek, de ha átadjuk magunkat, nos, a következő történik. Az önátadás egyelő azzal, ezt tudnotok kell, először fájdalom, aztán öröm. Semmi értelme, hogy hazudjak nektek. Amikor feladsz valamit, amit nem akarsz feladni, az fájdalmas lesz. Nem fizikai fájdalom ez, hanem lelki fájdalom. Van olyan, hogy lelki fájdalom. Ez bántja az érzéseinket, bántja az érzelmeinket, amikor nem akarunk elengedni valamit, de mégis megtesszük. Amikor Isten azt mondja, hogy béküljünk meg valakivel, aki megbántott minket, és nem gondoljuk, hogy igazságos volt velünk az illető, és Isten mégis azt tanítja az igében, hogy szeressük őt tovább, és ne mondjuk el senkinek, hogy mit tett velünk, és imádkozzunk érte. Az önátadás. Először fájdalom, aztán öröm. Ez egy jó szlogen lenne, amit kirakhatnál valahova a házadban egy táblára. Önátadás, egyelő először fájdalom, aztán öröm. Isten mutatott már nekem ilyen igazságokat. Egy másik ilyen dolog, amit sok éve tanított nekem, a test cselekedetei egyenlőek a frusztrációval. Abban a pillanatban, hogy testből cselekedtem, és megpróbáltam megváltoztatni Davidet, vagy valamelyik gyerekemet, csak annyit értem el, hogy frusztrált lettem. Miért? Azért, mert kihagytam az egyenletből Istent. Nem mentem oda Istenhez, és nem mondtam neki, hogy Istenem, senkit sem tudok megváltoztatni, és nekem van szükségem a legtöbb változásra. Úgyhogy imádkozom értük. Te meg dolgozz rajtam, és bízom benned, hogy te erre is, meg arra is gondot viselsz. Az önátadás általában azt jelenti, hogy fel kell majd adnom valamit, amiről azt hiszem, hogy akarom. De Isten tudja, hogy ez nem lenne a legjobb a számomra. Az egyik barátnőm nagyon szeret nyaralni, és különösképpen szereti a hajóutakat. És az idén meghívta őt valaki, hogy tartson vele egy hajóútra, ami két személyre szól. Így hát a barátnőmnek nem csak egy hajóútra nyílt lehetősége, hanem egy ingyen hajóútra. És ő nagyon izgatott volt. Aztán elkezdte azt érezni, hogy nem kellene elmennie. Isten nem is indokolta meg. Egyszerűen csak nem volt békessége felőle. Ó, mennyire előre járnánk, ha megtanulnánk a békességünket követni, és nem kellene mindig mindent megértenünk. Szóval engedett ennek, és azt válaszolta, hogy nem tudok elmenni. Ő és a férje egy közös utat terveztek a 25. házassági évfordulójuk alkalmából, szintén hajóval. Isten elkezdett beszélni a férjével is, nem kellene elmenned. Szóval a férjnek meg kellett mondani ezt a barátnőmnek. Aztán volt valamennyi megtakarított pénzük, amit egy bizonyos célra, a házuk csinosítására akartak használni. És Isten azt mondta a barátnőmnek, hogy adja oda valakinek. Ouch, ouch, ouch. De tudjátok, mit mondott nekem? Alig várom, hogy meglássa. Vajon mit fog tenni Isten? Látjátok, nekünk is ilyen hozzáállásra kell szert tennünk. Amikor Isten azt kéri, hogy adj fel valamit, akkor izgatottá kell válnod, mert biztos, hogy valami sokkal jobb van a láthatáron, mint amire te eredetileg számítottál. És pontosan így kell élnünk, ahelyett, hogy ó, nem hiszem el, hogy Isten nem engedte meg ezt nekem. Isten soha nem engedi, hogy jól érezzem magam. Nem is tudom, mit gondoljak erről a kereszténység dologról. Soha nem érezhetem jól magamat. Nem, ilyenkor azt kell mondanunk, ó, te jó ég, tudom, hogy Isten jó, tudom, hogy szeret engem, soha nem kérné, hogy adjak fel valamit, amit nagyon szeretek, ha nem lenne rá jó oka, ezért bízom benne, és alig várom, hogy láthassam az aratást az életemben, miután Isten kegyelméből elvethettem az engedelmesség magját. Fordulj oda valakihez, és mondd azt neki, nem is szükséges, hogy ismerős legyen, csak mondd azt, amikor nem engedelmeskedsz Istennek, akkor csak magadnak ártasz. Tehát, egyesülés Istennel, egységbe kerülni vele, hányan értitek, hogy mit értek ez alatt, hogy Istennel való egyesülés? Egységben lenni Istennel azt jelenti, hogy az elméd hozzátartozik, a beszéded ő hozzátartozik, a szórakozásod is ő hozzátartozik, a pénzed is ő hozzátartozik. Ahogy azt korábban már említettem, Isten nem akar abban a kis vasárnap reggeli dobozban élni, amiben mi megpróbáljuk begyömöszölni őt, hogy aztán vasárnap reggelente kivegyük 45 percre vagy egy órára, aztán visszagyömöszöljük a dobozba, és a hét további részében úgy élünk, mint bárki más. Nem. Ha ez az, amit akarsz, akkor rossz épületben vagy, és jobb, ha gyorsan megszöksz innen. Önátadás, egyelő fájdalom először, aztán öröm. De tudjátok mit? Most olyan boldog vagyok, hogy alig bírok magammal, és fogalmatok sincs, hány évig éltem szerencsétlenül, hogy hány éven keresztül éltem nyomorúságos keresztényként. Nem tudjátok, hány éven keresztül voltam nyomorúságos prédikátor. De már nem. Ó, többé már nem. Tudjátok mit? Elégedett vagyok. Boldog vagyok, és békén van. Ma már nem is kell a boldogságomhoz, hogy minden az akaratom szerint történjen. Nos, ez a szabadság. De ez egy út. És folyamatosan vannak próbáim. A WC-papír is egy próba volt. Nem érdekel, mit gondoltok. Ez egy próba volt. Isten megpróbált, hogy meglássa. Még mindig működik ez nálad, Joyce? Hányan tudjátok, hogy Isten időről időre megpróbál minket? Menj át a vizsgán most, mert ha nem, akkor majd újra kell próbálkoznod.
1: Az elhangzott hangsúlyozott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna itt.
1: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a gyereknapi adással, ünnepi adással készülünk nektek, és két vendéggel ülök a stúdióban, és egy másik vendégünk pedig itt van a vonalban, úgyhogy négy nővel fogtok ma itt egy beszélgetést hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, de hadd mutassalak először is betiteket, hogy kivel vagyok ma az ünnepi adásban itt a stúdióban. Vendégem Demeter Villő, akit ismerhettek már, mert nemrégiben, egészen pontosan január 16-án mutatták be a magyar mozik premierben a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, és ennek vagy te a gyermek főszereplője.
3: Igen.
2: Szia, Villő!
3: Sziasztok!
2: És egyébként pedig tudom rólad, hogy az ELTE Trefort Ágoston gyakorló gimnázium 9-es tanulója vagy.
3: Igen.
2: Köszöntjük szeretettel édesanyádat is. Itt van velünk a stúdióban Demeter Csilla, klinikai logopédus, négy gyermekes édesanya. Szia, Csilla!
4: Köszönöm a meghívást!
2: És hát nagyon örülünk neki, hogy Nóri, te is velünk tudsz tartani ma, mert hogy harmadik vendégünk, Lakos Nóra, a magyar filmrendező, forgatókönyvíró, producer, a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál alapítója és művészeti vezetője, és hát természetesen a már emlegetett Véletlenül írtam egy könyvet című film forgatókönyvírója és rendezője. Szia, Nóri!
5: Szép napot mindenkinek! Sziasztok!
2: Emlegettem már, hogy azért ülünk itt, mert a gyereknapi adást készítjük el, de hát kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz? Mit jelent számotokra a gyereknap? Lehet, hogy néhányatoknak már kicsit régebben volt, Villő, neked még most is aktuális, de hogyan kötődtök ti a gyereknaphoz?
3: Hát én gondolom úgy, hogy gyerek vagyok. A másik meg, hogy egyébként én most már gimnazista vagyok, szóval nálunk most már nincsen gyereknap, vagyis nem nagyon ünnepeli az iskola, viszont amikor általános iskolás voltam, akkor hát akkor nagyon nagy banzáj volt gyereknap alkalmából. Egész nap bulisztunk, volt fagylaltosztás, egy egész, a tornateremben egy egész ilyen ugráló várakat építettek fel, úgyhogy én nagyon élveztem az ilyen gyereknapokat.
2: Hová jártál általános iskolába?
3: Kölcsei Ferenc általános iskolába.
2: Itt Budapesten?
3: A 16. kerületben, igen.
2: Na, hát akkor ott nagyon különleges módon ünnepeltétek. Lehet, hogy nem mindegyik általános iskola csinál ekkora nagy ünnepséget a gyereknapból, de akkor ez szerencsés, hogy nálatok így volt.
3: Én nagyon szerettem.
2: De jó. És akkor Csilla, hozzád fordulok. Te hogyan kötődsz a gyereknaphoz?
4: Nagyon érdekes, mert a Villő úgy töltötte a gyerekkorát ebben az általános iskolában, hogy én ennek az általános iskolának a logopédusa voltam, tehát ezeket a gyereknapokat együtt éltük meg, még másik két testvérével együtt, aki szintén ebben az általános iskolában tanult, úgyhogy ez igazából nekünk szinte ilyen második otthonunk volt. A család felkerekedett, és négyen, a hat főből, sőt, akkor még Zenkő nem volt megszületve, gyakorlatilag négyen ebbe az intézménybe mentünk, és ott éltük a hétköznapjainkat, úgyhogy nekem is nagyon élőek ezek az utóbbi tíz évnek a gyereknapjai, amikor tényleg az volt a fő cél, én úgy láttam, mint pedagógus, hogy élményben legyen részük ezeknek a gyerekeknek, és ez meg is történt, és örülök neki, hogy Villő így feleleveníti. Ugyanakkor családként is, négy gyerekes anyukaként mindig az volt a cél, hogy legyen valami kicsit más dolog, tehát nem kellett ez semmiképpen nem ajándék, hanem egy olyan kirándulás, egy olyan élmény, ami egy picit mássá teszi azt a napot, amit úgymond kineveztünk gyereknapnak. De sokszor megfogalmazódott ez a párommal, hogy igazából a mi gyerekeinknek már szinte minden nap gyereknap, tehát hogy nagyon sok élményben van részük, nagyon sok jó élményt kapnak az év minden egyes napján, de legalább, de sokkal gyakrabban talán, mint úgy még a mi gyerekkorunkban.
2: Nóri, gondolom, hogy te is ezer szállal kötődsz, úgyhogy félve kérdezlek, de hát mesélj nekünk, hogy milyen gyereknap élményeid vannak például.
5: Ó, hát nekem már kicsit nagyobb a lányom, úgyhogy ettől függetlenül ő egyébként nagyon szereti ezeket az ünnepségeket, mint a húsvét, amikor tojást, meg ajándékokat lehet keresgélni a kertben, vagy a gyereknap, hogy akkor is azért így szoktunk csinálni valamit, hogyha épp itthon van, most Franciaországban tanul, úgyhogy most valószínűleg ez nem lesz. De mi így szeretjük felnőttként is tartani a gyereknapokat. Én például nagyon szeretem az ilyen ugráló, hát nem is várkat, hanem trambulinokat. Ez iszonyatosan jót tesz egyébként a gyerekeknek. Vannak olyan nemzetközi sulik, ahol úgy indul a nap reggel, hogy trambulinozik mindenki, mert az így mind a testnek, mind az agynak, mindennek nagyon jó, úgyhogy én néha szoktam ilyen őrültségeket csinálni így felnőttként is. Úgyhogy én szeretem a gyereknapot, meg szerintem egy tök jó dolog, hogy van, ugyanúgy, ahogy anyák napja is van, meg apák napja is van, és gyereknap is van. Szerintem minden nap csodálatos, hogyha valamit tudunk ünnepelni. Egyébként van egy ilyen projektem is, hogy minden nap valaki ünnepel valamit különböző kultúrkörökből, és van egy ilyen nagy tervem, hogy egyszer egy ilyen évet tartok, amikor az összes, a világ összes ünnepét megtartom, és minden nap ünneplek. Tehát szerintem megtanulni ünnepelni, és annak bármilyen rituálét vagy hagyományt kialakítani, az csodálatos, mert jobbá teszi az ember életét, és erre minden, bármilyen indok jó lehet, úgyhogy én imádom a gyereknapot is, és hát igen, rengeteg programunk is van, a Színemirán Gyerekfilmakadémián keresztül, nekünk általában a gyereknap idején szokott lenni, van egy filmes évközbeni tanfolyamunk, aminek az évvégi premierje az mindig valahogy ilyen május vége, június elejére esik, tehát közel gyereknaphoz, de pénteken, és akkor ott moziban megnézzük a filmeket, amik elkészültek, minket gyerekek találtak, kivettek, följátszottak el, utána van fogadás, vörösszőnyeg, fotózás, gyerekpesgő, úgyhogy számos olyan programunk van, ami a gyerekeket ünnepli, de alapvetően mi egész éppen ünnepeljük a gyerekeket.
2: De szuper, és a saját gyerekkorodból vannak emlékezetes gyereknap élményeid, emlékeid?
5: Hát mi is így, igazából inkább ez az ilyen élmény alapú volt, hogy jöttünk, mentünk, két féltesón van, és akkor mindig együtt voltunk, meg még unokatesók, szóval mindig sok gyerekkel így felkerekedtünk, és akkor valami általában szép idő van ilyenkor már, és mindenképpen egy ilyen külső programra mentünk, és nagyon szeretünk egyébként kirándulni is, meg ezek a gyereknapi ilyen majálisszerű dolgokra is eljártunk, úgyhogy ilyesmik voltak nekünk is, igen.
2: Most a Véletlenül írtam egy könyvet című filmetek apropóján veszünk részt ebben a beszélgetésben, de hát meg kell, hogy kérdezzelek titeket, hogy hogyan apostrofálhatjuk egyáltalán ezt a filmet? Tehát, hogy mi az, hogy gyerekfilm? Attól gyerekfilm egy film, hogy gyerekszereplők vannak benne? Vagy a filmnek a témájától? Vagy attól, ahogy azt az adott témát feldolgozza a film? Vagy attól, amilyen célközönséget remélnek az alkotók? Mitől gyerekfilm egy film?
5: Alapvetően a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet, családi filmnek nevezzük, de amiatt is, mert nagyon egyértelműen látszik, hogy több generációt tud megszólítani. Egyébként Európában gyakran írják gyerekfilmnek, míg Amerikában családi filmnek, és most már ez úgy egy picit úgy mozog, és nagyon büszkék vagyunk, hogy most már több mint 150 ezeren nézték meg a filmet, és ezzel a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar gyerek, családi, ifjúsági film lettünk, úgyhogy ettől nagyon boldogok vagyunk, és igazából én azt gondolom, hogy ez attól tudja megszólítani főleg a ilyen 9-10 év fölötti gyerekeket, és azon 9, mi azt szoktuk mondani, hogy 9-től 99 évig bárkinek ajánljuk, mert a fiatalabb korosztály tud azonosulni a főhőssel, és igazából ez a film így a főhős szemén keresztül mutatja be a történetet, akit a Villő játszik csodálatosan, és szerintem emiatt is van az, hogy a kiskamaszok, nagykamaszok is ugyanúgy tudnak kapcsolódni, de közben meg egy komoly és fontos témáról szól, a veszteségfeldolgozásról, vagy ugyanúgy akár a mozaik családról, ami nagyon sok gyerek, vagy akár felnőtt szülő számára is olyan téma, amivel minden nap meg kell, hogy küzdjön valamelyest, hogy ki kell, hogy alakítson egy saját új modellt, úgyhogy az is emiatt szerintem emiatt is tudnak kapcsolódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy több generációs film, és alapvetően egy jó gyerek vagy ifjúsági családi film, egyszerűen csak egy jó film, ami mindenkinek szól.
2: Villő, te a saját karakteredről mesélj nekünk egy kicsit. Tehát itt ebben a filmben egy 13 éves kislányt, Ninát alakítod. Milyen ez a szereplő szerinted? Te milyennek látod, vagy élted meg őt?
3: Hát elég tudatos, sőt nagyon tudatos az a kapcsolatban, tehát az írással kapcsolatban legalábbis szerintem, és amit elhatároz, azt ő meg is valóra is fogja váltani, és ehhez ugye Lídiának a segítségét kéri, és akkor ezen az írásán elkezdenek dolgozni, nagyon szeret olvasni, az szerintem kell is ahhoz, hogy jól tudj írni, hogy szeress olvasni. Igazából zárkózottnak nem feltétlenül mondanám, talán még kicsit kevésbé nyitott, mint mondjuk a barátnője, de azért vannak barátai, de még kevésbé szociális, mint mondjuk Zoé a filmben.
2: És így gyerek szemmel, hogyha megnézed ezt a karaktert, neked szimpatikus? Vagy így a barátaid, az iskolatársaid milyen visszajelzéseket adtak neked, hogy milyennek tűnik egy ilyen kislány mondjuk a kortársai szemében? Ő egy szimpatikus karakter?
3: Hát én szerintem nehezen tudom ezt megállapítani, mert ugye én játszottam, de most amiket visszajelzéseket kapok, hogy tényleg nagyon sok gyerek ír nekem, hogy ő a filmben, ő nagyon élvezte az egész filmet, de hogy neki például azt tetszett a legjobban, ahogy Nina így volt. Tehát mondjuk a Ninának a karaktere, vagy ahogy nem tudom, viselkedett. Úgyhogy nekem ez nagyon pozitív, és akkor gondolom, hogy tetszett nekik a karaktere.
2: Hogy lehet belőled ennek a filmnek a gyerek főszereplője? Ezt mind a hárman meséljétek el, ha lehet, mert nyilván mind a hárman másképp éltétek meg ezt a történetet. Akár úgy is kérdezhetném, hogy lesz ma egy tinédzserből egyszer csak egy mozifilmnek a gyerek főszereplője?
3: Hát
4: véletlenül.
3: Igen, eléggé hirtelen mindenféleképpen, mert egy versmondó versenyből indult ki nekem a kis filmkarrierem, vagy nem tudom, mert elmentünk, az osztályfőnököm mondta, hogy lenne egy versmondó verseny, és hogy próbáljam ki, azelőtt nem is nagyon jártam, max így suliba volt egy-két ilyen felolvasás, ilyenekre mentem, viszont az volt az első versmondó, és akkor oda elmentem, azt megnyertem a kerületben, és utána tovább mentem a Budapestire, és akkor ott kaptam egy MTV a külön díjat, ami által nyertem egy egynapos forgatást, és akkor így ugye ott megismerkedtem Szentendrei Adriennel, aki beajánlott egy casting ügynökséghez, és akkor ott volt az, hogy behívtak erre ennek a filmnek a castingjára, és akkor így elkezdődött a casting folyamat.
2: Mennyire kell egy ilyenhez a szülői támogatás? Csilla, most hozzád fordulok, tehát, hogy anyukaként ezt megélted Villő mellett. Hogy nézett ez ki a gyakorlatban?
4: Hát nagyon érdekes folyamat, főleg, hogy mi olyan szülők vagyunk, akik azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt bennünk nagyon olyan törekvés, hogy a gyermekeinket így elvigyük castingokra, hogy szerepeljenek kicsi gyermekkorukba, tehát mindig annyit vállalhattak be, akár ilyen vers és prózamondó versenyen, amennyit ők szerettek volna, tehát nem nagyon gyakoroltunk rájuk a nyomást, és aztán, ahogy egyre így láttuk, hogy pozitívak a visszajelzések. Tehát azt mondták, hogy nagyon ügyes volt a vers és prózamondó versenyen. Utána az Adriennel, a Szentendrei Adriennel forgattak. És akkor utána vette Adrien a bátorságot, és felhívott, hogy nem-e vinnénk el erre a castingra. Akkor úgy ez valahogy, megkérdeztem a Villőtől, hogy lenne hozzá kedved? Tehát, hogy semmiképpen ne vágjunk bele, hogyha neked bármilyen ellenérzésed van ezzel kapcsolatban, de igazából pont a pozitív visszajelzés visszajelzések, a megerősítések révén azt mondta, hogy van. És utána gyakorlatilag az ember csak sodródott az árral, és szerintem innentől kezdve a Nóri tudna a legjobban erről mesélni, hogy hogyan került a villő. Ez számunkra is egy hatalmas öröm és meglepetés volt, úgyhogy hát így történt. Nórit kérte ezt szerintem.
2: Feltételezzük, hogy az volt, és hát örülünk neki veletek együtt, de hát akkor most természetesen kérdezzük Nórit, akitől első körben így azt is megkérdezném, hogy lett belőle gyerekfilmes. Tehát, hogyha jól tudom, akkor a véletlenül írtam egy könyvet, a második egész estés filmed, a Hab után. Hogy jött például ez a te életedbe, hogy kifejezetten ilyen családi, ifjúsági filmmel kezdtél el foglalkozni?
5: Igen, hát nem is nevezném magam feltétlenül gyerekfilmesnek, csak filmesnek, de alapvetően igen, engem kifejezetten érdekel, és nagyon hiszek abban, hogy a fiatal generációnak kell készíteni minőségi filmeket itthon, és ez egy ilyen mostoha gyerek volt sokáig az elmúlt pár évtizedben eltűnt a gyerek és ifjúsági film a magyar filmes palettáról, miközben ugye 70-es, 80-as években megvirágzott, és ennek egyébként szerintem alkotói oldalról is volt egy ilyen, hogy nem annyira érdekelte az embereket. Én amikor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetem a rendezőszakon, akkor elmentem egy improvizációs színházi workshopra azért, hogy egy kicsit tanuljak ilyet is, és ez is segítsen engem az instruálásban, vagy rendezésben, egy újabb eszközt kapjak a kezembe, és ott kezdtünk el az unokatestvéremmel együtt jártunk oda gondolkozni, aztán akkor kisebbek voltak még a gyerekeink, hogy milyen jó lenne egy ilyen improvizációs workshopokat tartani gyerekeknek, amit el is kezdtünk, és utána ebből nőtte ki magát a Gyerekfilm Akadémia, hogy akkor filmezésre is tanítsunk nekik, és én nagyon-nagyon élveztem a gyerekekkel való foglalkozást, és ebből is jött talán ez a gondolat, hogy jó lenne ezt nagyban is csinálni, illetve bennem mindig is már a vizsgafilmjeim is egy picit ilyen elemeltebbek, meseszerűek voltak még akkor is, hogy még az első filmem pont a szülésről szólt, és egy ilyen kísérleti, kisjátékfilm volt, az ott a cím, hogy Coming Soon, és az is egy ilyen mesésebb világot hozott be, úgyhogy hozzám ez mindig közel állt, és én szeretem ezt, hogy komoly témákról beszélni, kicsit elemelt, kicsit játékos formában, és ehhez nagyon passzol ez, hogy fiataloknak készíteni filmet, illetve én nagyon hiszek, tehát ez a belső készítés, és egyébként meg nagyon hiszek abban, hogyha gyerekkorban találkoznak a fiatalok jó magyar filmmel, akkor felnőtt korban is fognak nézni, mert lesz egyfajta kötődésük ehhez, meg megismerik a magyar színészeket, magyar helyszíneket, magyar zenéket, és így közelebb kerülnek a magyar filmhez, a magyar kultúrához, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és másként nem lehet. Úgyhogy emiatt elég sok irányba is indult el, megpróbáltam pályázni, illetve pályáztam egy Janikowski adaptációval, meg több gyerekfilmmel is, amikre nem kaptunk támogatást, vagy csak részben, vagy egy darabig, de aztán mégsem. És akkor végül is elkezdtem nézni itt a környező országokban, hogy mi van, és kiderült, hogy Lengyelországban, Csehországban a mai napig rengeteg film készül évente, több film készül gyerekeknek, családoknak, és ezeket el is hoztuk, illetve a világ minden egyéb pontjain is, ugye Európában, Nyugat-Európában, Benelux államon, Franciaországban, skandináv országokban nagyon nagy a gyerek és család kultúra, és ezeket a filmeket is a Színemira Gyerek és Ifjúsági Filmfesztiválon keresztül bemutattuk itthon, és szerintem ez is adott egy löketet, hogy azért Európában is létezik számos csodálatos film, és hogy akkor itthon is lehet csinálni ilyet, és végül hosszú volt az út, de jutottunk odáig, hogy elkészülhetett, véletlenül írtam egy könyvet, és ez, hogy ez ilyen sikeres lett, ez én azt gondolom, hogy sőt, hát tudom is, mert nagyon sok filmessel is beszéltem, akik mondták, hogy akkor most már nekik is van kedvük csinálni ilyen filmet, de korábban úgy megmosolyogták, vagy így elhesegették maguk elől ezt a gondolatot, és azt érzem, hogy nagyon nagy hatása lett ennek a filmnek a filmkészítőkre is, erre, hogy szerintem több film fog készülni gyerekeknek, családoknak emiatt, meg annak is nagyon örülök, hogy ez egy adaptáció, és amikor elkezdtük tervezni a bemutatót, akkor elmentünk a pagonykiadóhoz, aki kiadta, és mondták, hogy hát ezt 6 évvel ezelőtt adták ki, úgyhogy még nem, és még több ezer példány van, úgyhogy az a gondolatunk, hogy adják újra a filmnek a poszterével, hogy az legyen a borítónak, mondták, hogy azért ezt még nem. És eltelt 2 vagy 3 hét a bemutató, a film bemutató után, és annyira sikeres lett, hogy így elkezdték felvásárolni a könyveket, és elfogyott, úgyhogy most már ez azt jelenti, hogy olvasni is elkezdtek a gyerekek a film miatt, és most már kiadták újra a könyvet az új borítóval, ami a filmes borító.
2: Na, hát akkor ehhez külön gratulálunk nektek innen is. Hát ez nagyon nagy öröm lehet. Milyen könyvről van szó? Mert hogy azt mondod, hogy ez nem eredeti forgatókönyv alapján készült, hanem tulajdonképpen egy adaptált forgatókönyv. És amennyire tudom, talán egy holland szerzőnek a műve eredetileg? Jól tudom?
5: Igen, ez Annette Huizing, Hogyan értem véletlenül egy könyvet, az a címe a regénynek. És én erre rátaláltam 5 évvel ezelőtt, megkerestem az írónőt, és nagyon nyitott volt arra, hogy ebből írjak egy forgatókönyvet, és ez egy viszont a kreatív adaptáció, szóval nagyjából a fele az, ami a regény, és a másik fele az meg, amit hozzáírtam, de szerencsére nagyon rugalmas és nyitott volt az írónő, és örült, és elfogadta ezeket a változtatásokat, meg megértette, hogy az irodalom meg a film, ez két más műfaj is másként működik.
2: Tehát elfogadta ezeket a javaslatokat, hát ez is nagy öröm. Esetleg van-e olyan újítás benne, ami kifejezetten magyaros dolog? Tehát amit azért írtál bele, vagy gondoltad, hogy így kéne mondjuk filmes formában megvalósítani, mert nagyon tudna ez szólni mondjuk a magyar néplélekhez.
5: Elég sok ilyen van, kezdve a zenével. Az egyik ilyen nagy kihívás az adaptációban az volt, ugye ez a film, ez arról is szól, hogy a főszereplő Nina, akkor amikor egy új nő érkezik a családba, akkor úgy érzi, hogy szeretne többet tudni az anyukájáról, aki már vagy 10 éve meghalt, és ezért elkezd kutatni az emléke, az anyukája emléke után. És nem volt olyan sok információ a könyvben az anyukáról, ezért nagyon sok mindent hozzáírtam, hogy ez egy aktív keresés tudjon lenni, és az egyik ilyen, az például a regényben volt, hogy szeretett varni az anyuka, de az nem volt, hogy járt egy varóklubban, nem jelent meg a varóklub, és ehhez kapcsolódóan egy saját dala is lett, amit hozzáírtam, hogy legyen egy kedvenc dala az anyának, amit a varóklubban ismer meg a főszereplő Nina az ottani varrónőktől, akik ezt el is éneklik nekik, és ez a Szabó Balázsnak a Hétköznapi című dala, ami egy kifejezetten magyaros hangzású, hangszerelésű, hegedűvel, dallamvilágú, azt szerintem nagyon szép dal, és ez a dal, ez végig kíséri az egész filmet, és mindig, amikor megjelenik valami új információ az anyáról, akkor azokban a jelenetekben egy újra formált verziója ennek a dalnak, vagy dallamnak, fő dallamnak megjelenik. Úgyhogy ez például egy ilyen kifejezetten magyaros volt, de például az is, hogy a regényben egy tengerparti jelenet is van, amit ugye nálunk nincs tenger, úgyhogy ez például a Balatonon valósult meg, ami megint azért ismerős lehet, meg nagyon emblematikus a magyar nézők meg családok számára. Illetve hát az egész Bauhaus stílus, ami egyszerre nemzetközi, de nagyon sok szálon kötődik a magyar építészkultúrához, meg vizuális kultúrához, és a díszletek, a jelmez, az animáció, mert ebben van sok animáció is ebben a filmben, azok meg minden a Bauhaus stílusát hozzák.
2: Villő, most hozzád fordulok egy picit, mert hogy ugye kérdeztük Nórit arról, hogy mik azok a részek, amiket hozzá kellett írni, vagy úgy döntött, hogy hozzáír ahhoz, hogy egy kicsit a magyarok érezzék, hogy adaptálva lett a magyar kultúrára, vagy néplélekhez lett igazítva ez a film, de hogy te hogy látod ilyen szempontból Ninának a karakterét? Ugye neki is van testvére, azt tudjuk, hogy egy 13 éves árva kislány, és a filmben az apukájával és a kisöccsével jelenik meg, tehát van testvére. Azt elmondtuk rólatok, hogy illetve anyáról elmondtam azt a bevezetőben, hogy 4 gyermekes édesanyja, akkor ez azt jelenti, hogy 3 testvéred is van, tehát te is tudsz ilyen szempontból Ninának a karakteréhez kötődni, ugye?
3: Igen, azért elég nagy családban nőttem fel szerintem, és ezért nagyon hálás is vagyok, hogy nem egyke vagyok, vagy nem vagyok mozaik családban, Úgyhogy igen, az, hogy van testvérem, meg ahogy a testvéreimmel van a viszonyom, azt nyilván át tudtam vinni a Boncával való játszásba, színészkedésbe, de igazából nem is kellett, mert annyira így egymásra hangolódtunk, meg így tényleg kialakult közöttünk egy kapcsolat, ami ugye ott látszódott a filmben.
2: Milyen otthon köztetek a kapcsolat tesóként?
3: Hát változó. Van, amikor, hát igen, ez egy hullámvasút, van, amikor jóba vagyunk, meg összetartunk, például most ünnepekkor azért meg Kincső egyébként, ő már 19 éves, ő már elköltözött otthonról, szóval amikor hazajön, akkor azért az becsben kell tartani azt az időt, mert nem, nincs mindig már itthon. Huba meg Zenkővel vagyunk most már így, hárman mindig otthon.
2: Ők hány évesek most?
3: Huba 17, tehát ő 2 évvel idősebb, és ő is a Trafortba jár, mint én, és Zenkő viszont kisebb tőlünk, sokkal ő most lesz majd nyáron 7 éves.
2: Na, hát ez nagyon izgalmas, és akkor a filmben is van egy öcséd, akit Bonca játszik. Milyen a filmbeli öcséd?
3: Hát Ninát eléggé idegesíti folyamatosan, zavarja az írásban, de egyébként szerintem aranyos, meg a filmben is, mindig amikor, vagy hát sokszor látom már a filmet, de mindig amikor így feltűnik Boncának a karaktere, akkor annyi vidámságot hoz bele a filmbe szerintem, úgyhogy egy elég vidám karaktere van, és ugye ott bűvészkedik, mindig megnevetteti a nézőket.
2: Most akkor picit, Csilla, hozzád fordulok. Hogy zajlottak a forgatások? Tehát feltételezem, mivel hogy Villő kiskorú, hogy mindenhová kísérnetek kellett, vagy vinnetek kellett őt, jól gondoljuk?
4: Nagyon jó kérdés, és nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az imént nem fejeztem be, mert megkérdezted, hogy hogyan lesz valakiből főszereplő, és mondtam, hogy hát egy picit az ár vitt minket. Igazán a szülői felelősségvállalás az akkor kezdődött, amikor megtudtuk már a Nóriék végső döntését, hogy ő lesz a főszereplő, és amikor beléptek ezek az anyatigris ösztönök, hogy ez rendben van, ez nagyon szép, ez egy csodálatos dolog, de hogy mindig a mi szempontunk az kell legyen, hogy hogyan védjük meg a gyermekeinket, még a túl sok jó dologgal szemben is. De alapvetően azt kell mondanom, hogy nem kellett sokat ezzel harcolnunk, mert ez egy nagyon-nagyon gyerekbarát film volt. Tehát forgatás, mert a forgatást kérdezted, nagyon-nagyon gyerekbarát forgatás volt. Mindent megkaptak, amire szükségük volt, és nagyon, nagyon figyeltek arra, hogy ne csak a kis testük, hanem a lelkük is ott tudjon lenni, és figyelni tudjanak, és azt hiszem, hogy ez végül is látszik a végeredményen is, hogy jól be tudták vonni a gyerekeket, de az állatokat is. Mi családként statisztálkodtunk is a filmben, és ott is minden annyira emberközeli, annyira csapatmunka volt, hogy ezt fantasztikus volt látni, meg egy picit belelátni ebbe a világba. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt mindenkinek, az egész családnak.
2: Nóri, hogy zajlott a szereplőválogatás? Mert hogy feltételezzük, hogy azért a gyerekszínészeknek a kiválasztása az egy picit másképp mehet, mint a felnőtt színészeknek a castingja és a velük való munka. De lehet, hogy most rám cáfolsz.
5: Nem, ez másként nyílési, mint a főszereplő Nina minden jelenetben benne van, ami egy nagyon kivételes helyzet, és nemzetközi szinten is nagyon ritka az, hogy valaki ilyen komoly szerepet kap gyerekként, vagy ilyen komoly gyerek szerepet írnak neki. Ezért ez egy nagyon nagy felelősség volt, és egy picit olyan stresszes is volt, hogy ki tudjam választani azt, akivel ezt tényleg végig tudjuk csinálni, egy 5 napos forgatást, úgyhogy felnőtt színészekkel is együtt játszon, hogy jó legyen őt végig nézni a vászon, hogy meg legyen benne ez a báj, meg legyen a mélység. Úgyhogy ez egy másfél éves casting folyamat volt végül is, aminek finanszírozási okai is voltak, és az első körben a Villő meg egy Eper nevű lány maradt bent, és nekik mondtam is, hogy akkor ők maradtak, és 8 hónap múlva visszahívjuk őket, de ugye a gyerekek nőnek, tehát nem lehetett tudni, hogy esetleg kinőik a szerepet, és akkor nem, akkor már ezt kell választani. 8 hónappal később visszahívtuk a Villőt, aki egy centit nem nőtt, úgyhogy ez is már sokat segített abban, ahogy mellette döntsek, de emellett egyébként még mindig sok gyereket megnéztem, tehát összesen egy 300 gyereket néztem meg csak erre a szerepre, és végül, amikor végre sikerült eldöntenem, hogy a Villő lesz az, és minden szempontból biztos voltam benne, hogy ezt végig tudja csinálni. Ugye egyébként az is fontos, hogy amikor gyereket választunk, akkor szülőt is választunk, és azért a Csilláékkal is már többször találkoztunk a casting során, és az is látszott, hogy ővelük is jó dolgozni, hogy normálisak, hogy megbízhatóak, együttműködőek, rugalmasak is, de közben megvannak a szabályaik, meg hogy nem tolják a gyereket, nem a szülő akarja, hogy mindenképpen szerepeljen, hanem tényleg a Villőben is. A Villőben alapvetően van egy ilyen vágy, de közben nincsen teljesen elszálló, csak ez érdekli. Szóval nagyon sok ilyen pozitív dolog volt még, ami fontos szempont, mert azért ez egyrészt a forgatási idő is, azért egy 2-3 hónap, az egész nyár előtte az előkészítési időszak is egy másik 3 hónap, legalább 3-4 hónap, és azt követően meg volt az utómunka egy év, és azt követően most újra, ugye rengeteget találkozunk, szerencsére sok fesztiválra is hívják a filmet, tehát utazunk is együtt, az egész marketing részt is közösen kell vinnünk, tehát ugye ez egy több éves elköteleződés volt mind a két fél részéről, tehát ezért is tényleg fontos volt, hogy a szülők is ilyen szuper jók legyenek, mint ahogy a Villő szülei, a Gyuszi is, meg a Csilla is, hogy az szerettem őket, és jóba vagyunk szerintem, uh-huh. úgyhogy ez is fontos szempont volt, és akkor azt követően pedig az előkészítés is a forgatás előtt, hogy ne tanulják be a szöveget, a Villőt is úgy kértem, hogy ne kezdje el úgy gyakorolni még, mert olyan zombivá tudnak válni a gyerekek, amikor megtanulják ezeket a szövegeket már hónapokkal előtte, hanem inkább egy játszottunk, meg összetettem őt, aki a kisöccsét játszotta a Boncával, akkor ott ők már elvieskedtek, már elmentek biciklizni a Margit szigetre, meg fagyizni a Városligetbe, meg a Ruider Vivit, akit kiválasztottam, mint az új nő, aki a családba lép, akkor ő nekik is legyen ilyen élményük, hogy milyen az, főleg a Vivi miatt is, hogy milyen az, amikor két gyerekre kell hirtelen vigyázni, úgyhogy neki nincsen gyereke, és nincs ebben akkora tapasztalata. Szóval mindenkit próbáltam, vagy közösen itt a saját lakásomban voltak próbált, és akkor társasoztunk. Szóval inkább ilyen helyzeteket hoztam létre, illetve hát a Villőnek volt a nagy feladata, hogy naplót írjon a karaktere, a Nina szerepében, szemszögéből, és azt is 3 hónapig írta, aztán meg kellett tanulni a gátfutást, ami egy nagyon komplex sport, azt is több hónapon keresztül tréningezték, külön edző, szóval nagyon sok olyan feladata volt, aminek a célja mind az volt, hogy belekerüljön már a karakterbe, mire odaér a forgatásra, és ne eljátsza, hanem igazából átlényegüljön, és ez szerintem nagyon jól sikerült is neki.
2: Tehát, hogy inkább egy ilyen természetes életérzés legyen, mire odaértek, hogy akkor mintha tényleg gátfutó lenne, vagy lenne ilyen jellegű tapasztalata.
5: Hát igen, meg hogyha tényleg érte volna egy nagy veszteség, és annak azért ő szépen eljut egy átfeldolgozásig, ami annyira pici volt, amikor szeretette az édesanyját, hogy nem is emlékezett rá igazán, és egyébként egy nagyon jó családban nevelkedik, és azt gondolja, hogy nincsen semmi problémája, és ezért eljut oda, hogy lehet, hogy mégis van, és hogy azon át kell lépni, azt át kell élni ahhoz, hogy nyitni tudjon, és amit ugye a Villő mondott az elején, hogy egy kicsit ilyen visszafogottabb, meg kevésbé nyitott lány a történet elején, és hogy abból merjen nyitni, és merjen kinyitni a szívét is, és merjen szeretni, és egy szerelem felé is akár elindulni, vagy egy új családtagot befogadni, és ugye ez szükség van erre a jelsz feldolgozásra, és ugye igazából az egész történet az egyszerre egy játszik azzal, hogy humoros jelenetek és megható jelenetek váltakoznak, és ebben mind a kettőnek benne kellett, hogy legyen a kamaszok, kiskamaszok mindennapi élete, a testvérharc, mindenki számára ismerős jópofa helyzetektől kezdve a veszteség élmény, ami ugyancsak egyébként majdnem mindenki számára valamilyen módon ismerős, legyen szó egy kisállat, vagy egy nagyszülő elvesztéséről, vagy akár egy baráti kapcsolat megszakadásáról, szóval sokféle veszteséget élnek át a gyerekek már akár kisebb korban is, és én azt láttam, hogy ezt a videótelen nagyon szépen tudott belebújni ezekbe a helyzetekbe is, és mindig talált valamilyen kapaszkodót, ami segítette abban, hogy ne eljátsza, hanem úgy tényleg jelen legyen, és abban a pillanatban ő legyen Nina, akivel ez történik.
2: Villő, neked ezek a tevékenységek, amiket most Nóri emlegetett, mennyire jöttek maguktól természetesen, és mennyire voltak újdonságok, amiket kifejezetten a film miatt kellett gyakorolnod? Például Nóri emlegette itt az előbb a naplóírást. Ez azt jelenti, hogy te korábban például nem is írtál naplót, hanem csak a film miatt kezdtél el életedbe először ezzel a műfajjal ismerkedni, hogy naplóírás?
3: Nem, én imádtam kiskoromban naplót írni, és vezettem is, olyan volt. Most pont átköltöztem a másik szobába, és tartottam ilyen nagy takarítást, úgyhogy egy csomó kiskori naplót megtaláltam, és minden egyes nap, de volt olyan, amikor csak egy-két mondatot, mert mondjuk nem tudtam, nem jutott eszembe több, de minden nap írtam bele, vagy volt olyan, amikor csak ilyeneket írtam, de tényleg még kicsiként, hogy most nem jut eszembe semmi, és csak feljegyeztem, hogy hanyadika van, meg ilyesmi, úgyhogy én tényleg kicsiként sokat foglalkoztam a naplóírással. Most már ez kevésbé van, sajnos, de néha még most is, hogyha eszembe jutnak dolgok, akkor ezt leírom. Viszont én nagyon élveztem azt, amikor Nina bőrébe kellett egy kicsit írni, rajzolni, kreatívoskodni, úgyhogy ez jó volt. A futással az meg, hát az elég új volt, mert nyilván így a suliba futottunk, kellett futni, de sose gondoltam volna, hogy sportként nekem a futás az majd így egyszer szükségem lesz arra. Úgyhogy igen, azt hittem, hogy nehezebb lesz, de egyébként az edző nagyon-nagyon segítőkész volt, úgyhogy így szerintem az is egész jól ment.
2: Na, hát akkor két izgalmas tevékenység is jött aktívabban az életedbe elő a film igen. miatt. Na, hát ez örvendetes.
4: Igen, itt még talán meg lehetne említeni, hogy ebben is Nóriék mennyire rugalmasak voltak, mert hogy az elején, amikor elkezdődött ez a gátfutásos edzés terv, hogy neki azért 2-3 hónapot heti több alkalommal is edzésen kéne részt vegyen, akkor egy budai sportcentrum merült fel, és egy általuk javasolt edző, aki felismerte a Villőt, és aztán annyira rugalmasak voltak, hogy a Villő akkor még azért a Kölcsei Ferenc Általános Iskola környékén és az otthon között mozgott, és hát volt egy nagyon jó testnevelés tanára, aki ráadásul atléta edző volt, és megengedték, hogy megkérdezzem, hogy nem-e edzhetné ő a Villőt. Úgyhogy volt úgy, hogy az iskolában voltak az első edzések, utána pedig az Ikarusz pályán, ami végül a filmnek is a pályája, az atlétika pályája. Úgyhogy ez például, azt gondolom, hogy

0: Igen, Nóri, nem tudom, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, szóval itt vagyunk most májusban. Mennyire futotta ki magát ez a film mára?
1: Alapvetően ugye már több mint 150 ezeren megnézték, ami tényleg igaz, hogy egyébként nem olyan sok film készült, gyerek ifjúsági film, de azért készült pár az elmúlt évtizedekben, és hogy ez ilyen nézet volt, és annyian szerették, és mi ugye Színemire csapat vitte a forgalmazásnak egy részét, a social médiát is, a kommunikációt, és nap mint nap, még a mai napig kapunk leveleket arról, hogy milyen hatása van a filmnek, akár érintett gyerekektől, akár olyanoktól általános nézők, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk, és az, hogy közösen ment, közösen elindultak a magyar családok moziba, és egy magyar családi filmet megnézni, ez szerintem egy hatalmas öröm, és nyilván az első, tehát mi már az első hétvégén is nagyon boldogak voltunk, hogy tök sokan mentek, és ez utána így egyre nőtt és nőtt, és nyilván van az első egy-másfél hónap, amikor a legtöbben nézik, de utána folyamatosan maradt ez az érdeklődés a mozikban, úgyhogy ez szuper, és közönség, rengeteg közönség találkozónk volt, most lesznek egyébként nyári vetítések kertmozikban, ott is lesznek közönség találkozós vetítések, meg sima vetítések is, tehát szerintem ez egy abszolút egy film, amit ilyen nagyon jó úgy megnézni, és egészen más, meg újfajta élményt adhat, hogy mondjuk egy szabadtéri vetítés során lehet így együtt egy nyaralás alatt megnézni a családnak, vagy akár gyereknap alkalmával, vagy ilyesmi, hogyha ott is vannak vetítések éppen, úgyhogy mi nagyon elégedettek, meg boldogok vagyunk, és tényleg azt érzem, hogy így ilyen családias volt a hangulat végig a forgatás alatt is, meg most itt a forgalmazási időszakban is, úgyhogy ez így átüt, és sokan mondják, hogy úgy érződik a szeretet a filmen, és ennek is úgy örülök, mert tényleg ilyen nagy szeretettel készült, mindenki mindent beleadott, és mindenki támogatta a másikat, és ez szerintem érződik a filmen is a végén.
0: Hát nem árulok el titkot azzal sem, hogyha elmondom a hallgatóknak, hogy hát én is így ismerkedtem meg veletek, hogy gyakorlatilag elmentem az egyik közönség találkozós vetítésre, ami után nagy szeretettel sorba álltam, hogy gratuláljak nektek, mert óriási hatással volt rám is a film. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper film, és hogy még sok ilyen kellene nekünk. Én meghatódtam rajta, sírtam, nevettem. Azt tudom elmondani, hogy igazi érzelmi hullámvasútra ültettetek ezzel a filmmel. Úgyhogy én nagyon köszönöm az élményt, és hát még sok ilyet kívánok magunknak, mint most a magyar emberek nevében nyilatkozom. Azt mondom, hogy sok ilyen magyar filmet kívánok magunknak, mint amilyen a Véletlenül írtam egy könyvet is. Úgyhogy ezzel együtt is köszönjük nektek az élményt. És mennyire zsúfolt most a naptárotok? Tehát hogy zajlanak most a napok?
1: Szerencsére nagyon sok fesztiválra, nemzetközi fesztiválra hívják a filmet. Úgyhogy most itt május végén Csehországban vetítik egyébként Zlínbe, ami a világ legrégebbi gyerek- és ifjúsági filmfesztiválja, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ott is versenyben van a film. Utána pedig Szlovéniában egy tengerparti vetítés lesz június elején, és azt követően pedig Ázsia felé is fog menni a film, Koreába, aztán visszajön Európába, kicsit Németországba, szóval számos fesztivál út van még előttünk, úgyhogy én utazgatok a filmen, illetve készítjük elő a Színemira filmfesztivált, ami majd ősszel lesz, október közepén, de ahhoz már bőven kell nekünk mindenfélét előkészíteni, hogy szuper jól sikerüljön, úgyhogy ilyesmikkel. Meg hát tervezem a családi nyaralást is.
0: Hát az sem maradjon el, igen. Az fontos, hogy te is ki tudj kapcsolni ebből az egészből. Mindazzal együtt is, hogy természetesen hát azt megértjük, vagy feltételezzük, hogy nagyon nagy öröm ezt a filmet vinni ide-oda is képviselni. Mi van akkor, hogyha előre néztek? Nem csak a naptáratokban, hanem úgy a jövőre nézve is. Most mi az, amit láttok magatok előtt? Kezdjük mondjuk Villő veled. Még tart a suli, de már nem sokára kitör a szünet.
2: Igen. Hát szünetben most leginkább így utazgatni, pihenni szeretnék, de igazából már tavaly nyáron is ezt csináltam. de

0: Igen, barátaimmal lenni, jól érezni magam, most kielvezni egy kicsit azt, hogy tinédzser vagyok, vagy tini vagyok, fiatal, úgyhogy igen, megyünk majd így a barátaimmal, de sulis programmal Madridba spanyol tanulni, úgyhogy ilyesmik.
1: És mi van a színészettel? Szóval most ez a film mennyire ültetett föl téged erre a karrier vonatra, ha úgy tetszik?
0: Hát egyébként most annyira nincsenek még más filmek, amik megtetszettek volna, vagy nem is volt így nagyon megkeresés, de hogyha lesz majd olyan lehetőség, ami megtetszik, akkor én abban szívesen részt vennék.
1: Na, hát akkor ezt is megtudtuk, hogy most egyenlőre megvan benned a nyitottság, hogyha lesz bármilyen lehetőség a jövőben, akkor részedről megvan rá a készség és a nyitottság. És akkor anya felé fordulok, mert hát ehhez ő is kell.
2: Hát igen, azt néha gondolkodunk, hogy mennyire vagyunk elég tudatos szülők, mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép és jó lehetőség volt, mégse szeretnénk a villőt beskatujázni ebbe az irányba, tehát hogy, de ez mind a négy gyermekünkkel így van, és egy picit ugyanaz, mint a filmben, hogy Nina, az a legfontosabb, hogy Nina találja meg a maga boldogságát, és én ennek örülnék édesanyaként a leginkább, hogy bármilyen területen, legyen az a filmszakma, vagy legyen az, mint a kincsőkő, például a Moméra jár, képzőművész lesz belőle, vagy Huba kémiát, biológiát tanul 11-esként, mert lehet orvos lesz, de igazából mindegy, hogy mik lesznek, az a lényeg nekünk szülőként, hogy boldog felnőttek, boldog gyerekek is legyenek, és boldog felnőtt váljon belőlük, tudjanak örömmel, tudják megélni ezt a pár évet örömmel. Úgyhogy nincsenek igazán nagyon-nagyon beskatujázott célok, és nem lebegnek, de ez lehet, hogy nem így kéne lenni, tehát azt gondolom, hogy vannak sokkal tudatosabb szülők, mi azért egy picit hagyjuk azt, hogy ők maguk bontakozzanak ki, és találják meg a maguk útját, úgy, ahogy Nina is megtalálta, keresünk ebben nekik jó embereket, akik körülveszik, és azt gondolom, hogy Villőnek ez most nagyon-nagyon nagy szerencse volt, ő nagyon-nagyon jó emberekkel találkozott, azok az emberek a tenyerükön hordozták, köszönöm ezáltal az egész stábnak, meg Nórinak nagyon-nagyon figyeltek rá, és hát nem utolsó sorban én annyira örültem, amikor láttam, mert biztos minden édesanyja örülne, ha látná egy filmbe a gyermekét, de úgy azt éreztem, hogy nem akármilyen filmben játszik a Villő, hanem egy ilyen fantasztikus filmben, és ez annyira nagy örömmel töltött el, hogy annyi üzenete van, és annyi síkon mozog, és tényleg minden korosztálynak tud valami pici reményt, és valami pici örömforrást nyújtani, hogy azt gondolom, hogy nagyon erre van szüksége a mai társadalomnak.
1: Ugyanezt gondoltam én is, amikor megláttam. Van ez a vicc, biztos ismeritek, hogy mi lehet annál cukibb egy filmben, amikor van egy gyerek vagy egy állat, hát ha kettő van, vagy még több. És ebben a filmben még ráadásul ez is teljesül, úgyhogy tényleg egy nagyon kedves, nagyon bájos szívhez szóló történet, és ugyanakkor meg mélyen elgondolkodtató is. Nóri, hogyha te előre nézel, akár a naptáradba, akár így a jövőre nézve, akkor most mik vannak porondon nálad?
3: Hát alapvetően nekem tényleg most a Színemire Gyerekfilmfesztivál, a Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivál, ami a fő munkám lesz idén, és mellette pedig utazgatok a filmmel, és őszintén direkt egy picit ilyen nyugisabb évet tervezek, mert azért az elmúlt 8 évben 2 nagyjátékfilmet rendeztem, meg 3 sorozatot, szóval és mellette a fesztivált, úgyhogy egy nagyon intenzív időszakon vagyok túl, és úgy érzem, hogy egy picit jó, hogy inspirálódni, töltődni, meg barátokkal, családdal több időt tölteni, úgyhogy most erre fókuszálok, de azért van egy pár film terminus perce, és elkezdett, hogy így picit már elkezdek írni is, mert azért egy filmnek az elkészítése, ez a film is 5 évet vett igénybe, úgyhogy ez egy lassú folyamat, és az első fele az még egy ilyen nyugodtabb. Nagyon szeretem azt is, amikor egyedül ülök és írok, és esetleg egy-két helyen prezentálom, és aztán utána egyre nő ez a projekt, hogyha minden jól megy. Úgyhogy elképzelhető, hogy pár ilyen magvat még azért elültetek még idén, de egy ilyen lassabb, nyugodtabb évet tervezek.
1: Gyereknap apropóján ülünk és beszélgetünk itt. Mi az, amit kívánhatunk nektek így gyereknapra, akár a családra is, hogyha gondoltok, most nem ülnek itt velünk, Villő, a te sókáid, de hát lehet, hogy fognak minket hallgatni, vagy reméljük, hogy fognak minket hallgatni. Szóval mit kívánhatunk nektek gyereknapra, Nóri, neked is, és hát mit üzennétek ti a hallgatóinknak, akik ma velünk tudtak tartani ebben a beszélgetésben?
3: Hát én egyébként csatlakoznék a Csillához, hogy boldog gyerekeket kívánok a gyereknapra mindenkinek, és én nagyon támogatom ezt, amit a Csilla mondott, hogy alapvetően a gyerekek azok, hát érdemes komolyan venni, mint ahogy ez a film is komolyan veszi őket, és mint ahogy nekem mindig az az élményem, akár saját, akár más gyerekekkel, hogy sokkal jobban szeretik azt, amikor komolyan veszik őket, és azért persze kell őket egyengetni, meg amikor szükség van tanácsot adni, de alapvetően azért tudják, hogy mi az, ami érdekli őket, vagy fontos, hogy kipróbáljanak minél több dolgot, hogy rájöjjönnek aztán a végén, hogy mi az, ami az övék, és mi az, ami nem. Úgyhogy szerintem szabad és boldog gyerekeket kívánok gyereknapra mindenkinek.
0: Én is, hogy boldogan tudják ezt a pár évet még élvezni, meg azt, hogy ne nagyon stresszeljenek, most már mindjárt itt a nyár, úgyhogy el lehet engedni a sulit.
1: Hát ez egy igazán örömteli kis komment és kívánság volt Villő tőled. Csilla, te mit kívánsz nekünk?
2: Én azt hiszem, most így a film kapcsán vagyunk együtt, a legeslegjobban ezt a játékosságot, amit a film is sugall, és az egészen végigvezet minket a grafikájával, meg a különböző jeleneteknek az összehangoltságával, hogy azt kívánom, hogy a gyerekek, a mai gyerekek is tudják megélni ezt a játékosságot a maguk hétköznapjaiba, tehát hogy ne kockuljanak be, és ne nyomogassanak egész nap, hanem merjenek bátran új dolgokat kipróbálni, és belevágni olyasmibe, nem mondjanak rögtön nemet, hanem legyenek kíváncsiak, legyenek bátrak és játékosak. Azt gondolom, hogy ez szerintem sugallja a film is, hogy annyira más nézőpontot is fel lehet venni, és azzal jó haladni ezzel a flow-val. Úgyhogy azt kívánom, hogy a mai gyerekek is tudják ezt értékelni, és tudják magukkal vinni ezt az örömet és boldogságot, amit a film sugalt.
1: Na, hát mi is ugyanezeket kívánjuk nektek viszont, és hát mindannyiunknak gyakorlatilag, magyar családoknak, boldog gyerekeket. Én is pedagógusként csak csatlakozni tudok ahhoz, amit most mondtatok nekünk. Ugyanezt kívánom minden magyar családnak, sok-sok boldog gyereket, önfeledtséget, és a felnőtteknek is, hogy a boldog gyerekeink hozzanak sok örömöt az életünkbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok ma itt a beszélgetésben, mind a hármótoknak.
0: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük.
1: Demeter Csilla, Demeter Villő és Lakos Nóra voltak ma a Kultúrasztal vendégei. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Addig is Isten áldjon, őrizzen és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmány módosító hatalma. Terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehoczky Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta. Primadonnaként drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. Napos felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: István Dániellel.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilább Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hív végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombú fák között, mert pihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földvásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi, Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelöletik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyjel kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor óra Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Rövidesen megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. Fontos döntést hozott a kormány a Városliget jövőjéről. Újraindult a Budakeszit és a Zsámbéki medencét érintő közlekedésfejlesztési program előkészítése. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, hogy a beruházás részeként megújulnának

0: a garázsok és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. Parkként újulhat meg a Városliget, a Hősök tere is átalakulhat. Fontos döntést hozott a kormány a Városliget jövőjéről. A tervek szerint nem épülnek újabb épületek a park területén, a félbe maradt fejlesztések helyét pedig visszaadják a zöld felületeknek. Emellett előkészítik a Városliget autómentesítését és a Hősök tere átalakítását is. A bejelentés szerint a ligetben jelenleg több olyan terület található, amelyet korábbi beruházások miatt építési kordonok vesznek körül. Ezeket a lezárt részeket fokozatosan felszámolnák, a helyükön pedig új parkosítás kezdődhet. A cél, hogy Budapest legnagyobb és legismertebb közparkja még inkább a pihenést, a kikapcsolódást és a rekreációt szolgálja. A tervek alapján a parkosítási munkák leghamarabb jövő tavasszal indulhatnak el. A városvezetők szerint az alapelv egyszerű, a már elkészült épületek megmaradnak, ugyanakkor új kulturális vagy középületek már nem épülnek a ligetben. Ehelyett a jövőbeni fejlesztéseket inkább más, korábban ipari célokat szolgáló városi területekre irányítanák. A változások egyik legjelentősebb eleme a Városliget autómentesítésének előkészítése lehet. A tervek szerint átalakulhat a Kóskároly sétány is, amely jelenleg jelentős autóforgalmat bonyolít le. A cél az, hogy a terület valóban sétányként működjön, és ne a belváros egyik forgalmi átvezető útjaként. Nagy változások várhatók a Hősök tere környezetében is. A jelenlegi nagy részt aszfaltozott felületek helyett emberközelibb, több időtöltésre alkalmas közteret szeretnének kialakítani. Az elképzelések szerint a tér nem csupán turista látványosság lenne, hanem olyan találkozóhely, ahol a budapestiek és a látogatók szívesen töltenének hosszabb időt is. A fejlesztések előkészítése során a kormány együttműködik majd Zugló önkormányzatával és a fővárossal. A következő hónapokban elsősorban a tervezési munka zajlik, a konkrét megvalósítás pedig várhatóan több ütemben történik majd meg. 160 kilométeres sebességre fejlesztik a Székesfehérvár-Lepsény szakaszt. Jelentős vasútfejlesztés előkészítése kezdődik a Balaton felé vezető egyik legfontosabb vasútvonalon. A tervek szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakaszt két vágányúvá alakítják, és alkalmassá teszik arra, hogy a vonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhessenek. Így gyorsabb lesz a Székesfehérvár-Lepsény közötti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy az elmúlt évek vasútfejlesztéseiből éppen ez a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz maradt ki, ezért most ennek a pótlására készülnek. A projekt első lépéseként elkészülnek a részletes tervek a második vágány kiépítésére, valamint akadálymentes peronokat is terveznek több megállóhelyen. A fejlesztés része lesz egy korszerű vonat befolyásoló rendszer kiépítése is, amely nélkül nem lenne lehetőség a 160 km-es sebesség bevezetésére. Bár ezen a szakaszon önmagában csak néhány perccel rövidülhet a menetidő, a miniszter szerint az egész balatoni fővonalon érezhető javulást eredményez majd, hiszen Nagy Téténytől Lepsényig szinte végig nagy sebességgel közlekedhetnek a szerelvények. A kétvágányú pálya másik nagy előnye, hogy stabilabbá válhat a menetrend, csökkenhetnek a késések, és a jelenleginél több vonat közlekedhet a Balaton felé. Emellett külön projektként előkészítik egy új vasúti összekötés megépítését is, Lepsény és Balaton akaratja között. Ennek köszönhetően a Balaton északi partja is gyorsabban lesz elérhető, mivel a jelenlegi kanyargós és legfeljebb 80 km-es sebességet lehetővé tevő pályaszakaszt egy korszerűbb nyomvonal válthatja fel. A tervezési feladatokat egy mérnök iroda végzi, csak nem 1,5 milliárd forintos megbízással. A munka a tanulmányok elkészítésétől az engedélyezésen át egészen a kiviteli tervek kidolgozásáig tart. A miniszter szerint egy ilyen beruházás előkészítése és megvalósítása átlagosan 7 évet vesz igénybe, ezért fontos, hogy a fejlesztések tervezése már most megkezdődjön. Több jelentős közlekedési fejlesztés előkészítésébe is bevonja a lakosságot a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak kérdőíveken, lakossági fórumokon és helyszíni bejárásokon mondhatják el véleményüket olyan beruházásokról, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Budapest közlekedését. A társadalmi egyeztetések több fontos projektet érintenek. Napirendre került a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a Rákos út korszerűsítése is. Emellett a BKK egy új gyalogos és akadálymentességi stratégia kidolgozásán is dolgozik, amelynek célja, hogy a város kényelmesebben és biztonságosabban legyen használható mindenki számára, beleértve az időseket, a kisgyermekes családokat és a mozgásukban korlátozott embereket is. A közlekedési társaság hangsúlyozza, hogy a beérkező javaslatokat és véleményeket nem csupán összegyűjtik, hanem a tervezési folyamat során értékelik és figyelembe is veszik. A cél olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek valóban a budapestiek igényeire épülnek, és hosszú távon hozzájárulnak egy élhetőbb, fenntarthatóbb városhoz. A BKK szerint a mostani konzultációk csak a kezdetet jelentik, a közeljövőben további társadalmi egyeztetések várhatók, többek között az úgynevezett állatkerti delta fejlesztéséről, valamint a hozzá kapcsolódó trolibusz hálózat bővítéséről. Emellett más közösségi közlekedési és útvonalfejlesztési tervek kapcsán is kikérik majd a lakosság véleményét. A szakemberek szerint a sikeres városfejlesztés egyik kulcsa, hogy a helyiek már a tervezés korai szakaszában elmondhassák tapasztalataikat és javaslataikat. Több év szünet után újraindult a Budakeszit és a Zsámbéki medencét érintő közlekedésfejlesztési program előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P plusz R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötő út is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé közlekedők utazása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a fejlesztések legfontosabb célja, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. A Budakeszi és Budapest közötti útszakaszon ugyanis rendszeresen alakulnak ki jelentős torlódások, amelyek nem csak az autósok, hanem az autóbuszok menet idejét is jelentősen megnövelik. A tervek között szerepel új buszsávok kialakítása Budakeszi több forgalmas utcájában, valamint a Budakeszi út budapesti szakaszán is. Emellett felújíthatják a több mint 100 éves ivóvízvezetékeket, korszerűsíthetik a csapadékvíz elvezetést, biztonságosabb gyalogátkelőhelyek és kerékpáros kapcsolatok épülhetnek ki. A program részeként új autóbusz végállomás, elektromos busztöltők és egy közel 200 férőhelyes P plusz R parkoló is létesülhet Budakeszin. Tervek készülnek egy új déli összekötő útra is, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtenek kapcsolatot, ezzel tehermentesítve a város egyik legzsúfoltabb csomópontját. A következő hónapokban elkészülhetnek a részletes tervek, és folytatódhatnak az engedélyezési eljárások. A beruházás megvalósításáról és ütemezéséről ezt követően dönthet a kormány. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Tárgyalna a bérekről az IKEA. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hellerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csak nem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban.
1: Időjárás.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Budapest helyett Balatonszemesen kap például szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen Baráti Kör Egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik a svájci Montreux-ben a Genfi tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blick. 2019 körül fogalmazódott meg először a gondolat, és eredetileg Budapesten a Marriott Hotel környékén szerettünk volna egy szobrot felállítani. Ott egy nagyobb volumenű emlékműről lett volna szó, de a Covid időszak alatt a terv meghiúsult, nyilatkozta a lapnak Gyarmati Arnold, a Queen Baráti Kör Egyesület elnöke, aki a szobor ötletgazdája. A kezdeményezést ezért később Balatonszemesre vitték tovább, hiszen a település már hosszú ideje fontos helyszíne a Queen rajongók életének. A több éves előkészítő munka eredményeként az alkotás avatását július 25-én tartják. Freddie Mercury mellszobrát Kocsis András Sándor készítette el, aki könyvkiadóként és képzőművészként is ismert. A művész a néhai világsztár megformálása közben tudatosan szakította megszokott ábrázolással. Nem a mikrofonálványjal éneklő, tombolva előadó zseniális Mercury-t akartam megmintázni, hanem egy elgondolkodó, zseniális férfit szerettem volna ábrázolni. A helyi képviselőtestület ragaszkodott ahhoz, hogy a Queen jogait világszerte kezelő Sony Music nyilatkozzon a szoborról. Néhány napja sikerült megszerezni a hozzájárulásokat, jelezték, hogy támogatják a kezdeményezést, és várják a szoboravatásról készült fotókat is. A Queen Baráti Kör Egyesület elnöke úgy látja, a szobor idővel a település egyik különleges turisztikai vonzerejévé válhat. Közben veszélybe kerülhet Budapest ivóvize. Folyamatosan csökken a Duna vízszintje, félő, hogy előbb-utóbb a főváros ivóvízellátásával is gond lehet. A főváros vizét jó részt a Szentendrei szigeten és a Csebel-szigeten található úgynevezett csápos kutak termelik ki a föld alól. A Duna vize nem közvetlenül folyik be ezekbe a csövekbe, hanem először lassan átszivárog a folyó meder alatt található több méter vastag kavics és homokrétegen. Amikor a folyó vízállása magas, a hatalmas víztömeg nyomása szabályosan belepréseli a vizet a kavicságyba, onnan pedig a kutakba. Ha viszont drasztikusan apad a folyó, ez a nyomás lecsökken, sőt a magasabbra épített csápok egyáltalán nem adnak vizet. Mint a Blick megtudta, a fővárosi vízellátás nem omlik össze egy könnyen. A Gellért-hegy gyomrában is más magaslati pontokon gigantikus víztározó medencék rejtőznek, amelyek segítenek kiegyenlíteni a vízhiányt. A parti szűrésű csápos kutak mellett pedig olyan mélyebb kutak is léteznek, amelyek működését nem befolyásolja a Duna napi vízállása. Azaz a fővárosi vízellátás védett, de az agglomerációs dombtetős településeken hamarabb lehet vízhiány és nyomáscsökkenés, duzzasztó műre lenne szükség. Egyébként naponta minden 80 millió köbméterrel kevesebb víz van a Dunában a megszokottnál, és ami beérkezik, az is villámgyorsan távozik az országból, vagy elpárolog. Szakértők szerint a nagymarosi duzzasztó mű építése segítene a Dunán, visszatartaná a vizet, stabilizálná a vízállást. Izgalmas versenyeket és nagyon erős eredményeket hozott 16. Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj. A férfi kalapácsvetők között az olimpiai és világbajnok Eden Katzberg 83,64 méterre javította a versenycsúcsot Budapesten, ez egyben a világ idei legjobb eredménye is. Halász Bence idei legjobbjával harmadik lett. Száz gáton Kozák Luca tovább javította a saját országos csúcsát, Molnár Attila is közel került a saját szához 400-on. A férfi kalapácsvetők mezőnye idén is nagyon erős volt a gyulai memoriálon, annál erre a kijelentésre alig ha lehet fényesebb bizonyíték, hogy az első négy helyezett ugyanaz a négy atléta lett, mint a tavalyi világbajnokságon ugyanabban a sorrendben. A számot a 2023-as budapesti világbajnokság óta uraló kanadai Eden Katzberg nyerte. Rossz hír az albérletkeresőknek, már a szezon előtt kilőttek az árak. 260-285 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet, a fővárosi albérletpiac olyan jelzést adott júniusban, amelyekre a bérlőknek érdemes oda figyelniük. Az átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, miközben fél év után először a mediánál is jelentősen megugrott. Ez azt jelzi, hogy a drágulás már nem csupán a felső árkategóriát érinti, hanem a fővárosi albérletpiac egészének árszintje tolódott feljebb. Mindez a nyári keresleti csúcs előtt történik, miközben a piacot enyhítő állami bérlakás program hatása legkorábban csak 2027-től érezhető. Első pillantásra egymásnak ellentmondó képet fest a júniusi albérletpiacról az jobbélet.hu és a KSH ingatlan.com friss elemzése. Még az egyik szerint Budapesten egyetlen hónap alatt látványos áremelkedés következett be, amely már nem csak a prémium lakásokat, hanem az egész piacot magasabb árszintre emelte, addig a másik arra jutott, hogy a lakbérek emelkedése országos összevetésben éppen lassul, és a járvány óta nem volt ilyen visszafogott júniusi drágulás. A látszólagos ellentmondás mögött azonban nem feltétlenül eltérő piaci folyamatok állnak, hanem az, hogy a két elemzés más adatbázisból, eltérő módszertannal és különböző mutatók alapján vizsgálja ugyanazt a piacot. Egy dologban ugyanakkor mindkét elemzés egyetért, a kiadó lakások kínálata szűkül, a kereslet a nyári csúcsszezon közelettével erősödik, ami a következő hónapokban ismét felfelé hajthatja az albérletárakat. Budapesten is megünnepli az 50. évfordulóját a Sex Pistols. Az együttes brit punk mozgalom szíve és ökle zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A műfaj születését 76-ra datálják, a Sex Pistols feat. Frank Carter pedig ezt ünnepli az 50 év a Punkban című koncertsorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek. Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Nevermind the Bollocks mindent felforgatott. A Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punk himnuszokkal, mint a God Save the Queen, vagy az Anarchy in the UK, görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze 2,5 évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem. Zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be, nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne. Közben két új útvonalat jelentett be a Wizz Air Budapestről, és sűrítik a járatokat is. A légitársaság emellett 7 népszerű, köztük spanyol és izlandi úti célra is heti 1-1 plusz járatot közlekedtet majd. A légitársaság október 25-től indít közvetlen járatot a norvég fővárosba, Oszlóba, ahová kezdetben heti 4, majd később heti 5 alkalommal közlekedik. Két nappal később, október 27-től az egyiptomi Marsa állam is elérhetővé válik, ide hetente 2 járat indul majd. Az új célállomások mellett a Wizz Air télen több népszerű útvonalon is bővíti kapacitását. Heti 1-1 további járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Keflavikra és Szalonikibe, valamint 3 egyiptomi városba, Kurgadára, Sharm el-Sheikhbe és Gízába. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: FM, Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoport van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: Manna FM.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Rövidesen megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. Fontos döntést hozott a kormány a Városliget jövőjéről. Újraindult a Budakeszit és a Zsámbéki medencét érintő közlekedésfejlesztési program előkészítése. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn. A MÁV minden hozzájárulást megadott, hogy a főváros beavatkozhasson az önkormányzat tulajdonában álló területen, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években önkényes lakásfoglalók költöztek az egykori munkás lakásokba, és a közbiztonság is romlott a környéken. Legalább 250 új elektromos busz szeretne forgalomba állítani a főváros uniós forrásból, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, hogy a beruházás részeként megújulnának a garázsok és kiépítenék a töltő infrastruktúrát is. Parkként újulhat meg a Városliget, a Hősök tere is átalakulhat. Fontos döntést hozott a kormány a Városliget jövőjéről. A tervek szerint nem épülnek újabb épületek a park területén, a félbe maradt fejlesztések helyét pedig visszaadják a zöld felületeknek. Emellett előkészítik a Városliget autómentesítését és a Hősök tere átalakítását is. A bejelentés szerint a ligetben jelenleg több olyan terület található, amelyet korábbi beruházások miatt építési kordonok vesznek körül. Ezeket a lezárt részeket fokozatosan felszámolnák, a helyükön pedig új parkosítás kezdődhet. A cél, hogy Budapest legnagyobb és legismertebb közparkja még inkább a pihenést, a kikapcsolódást és a rekreációt szolgálja. A tervek alapján a parkosítási munkák leghamarabb jövő tavasszal indulhatnak el. A városvezetők szerint az alapelv egyszerű, a már elkészült épületek megmaradnak, ugyanakkor új kulturális vagy középületek már nem épülnek a ligetben. Ehelyett a jövőbeni fejlesztéseket inkább más, korábban ipari célokat szolgáló városi területekre irányítanák. A változások egyik legjelentősebb eleme a Városliget autómentesítésének előkészítése lehet. A tervek szerint átalakulhat a Kóskároly sétány is, amely jelenleg jelentős autóforgalmat bonyolít le. A cél az, hogy a terület valóban sétányként működjön, és ne a belváros egyik forgalmi átvezető útjaként. Nagy változások várhatók a Hősök tere környezetében is. A jelenlegi nagy részt aszfaltozott felületek helyett emberközelibb, több időtöltésre alkalmas közteret szeretnének kialakítani. Az elképzelések szerint a tér nem csupán turista látványosság lenne, hanem olyan találkozóhely, ahol a budapestiek és a látogatók szívesen töltenének hosszabb időt is. A fejlesztések előkészítése során a kormány együttműködik majd Zugló önkormányzatával és a fővárossal. A következő hónapokban elsősorban a tervezési munka zajlik, a konkrét megvalósítás pedig várhatóan több ütemben történik majd meg. 160 kilométeres sebességre fejlesztik a Székesfehérvár-Lepsény szakaszt. Jelentős vasútfejlesztés előkészítése kezdődik a Balaton felé vezető egyik legfontosabb vasútvonalon. A tervek szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakaszt két vágányúvá alakít.

0: megtartják, és alkalmassá teszik arra, hogy a vonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhessenek. Így gyorsabb lesz a Székesfehérvár-Lepsény közötti szakasz. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy az elmúlt évek vasútfejlesztéseiből éppen ez a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz maradt ki, ezért most ennek a pótlására készülnek. A projekt első lépéseként elkészülnek a részletes tervek a második vágány kiépítésére, valamint akadálymentes peronokat is terveznek több megállóhelyen. A fejlesztés része lesz egy korszerű vonat befolyásoló rendszer kiépítése is, amely nélkül nem lenne lehetőség a 160 km-es sebesség bevezetésére. Bár ezen a szakaszon önmagában csak néhány perccel rövidülhet a menetidő, a miniszter szerint az egész balatoni fővonalon érezhető javulást eredményez majd, hiszen Nagy Téténytől Lepsényig szinte végig nagy sebességgel közlekedhetnek a szerelvények. A kétvágányú pálya másik nagy előnye, hogy stabilabbá válhat a menetrend, csökkenhetnek a késések, és a jelenleginél több vonat közlekedhet a Balaton felé. Emellett külön projektként előkészítik egy új vasúti összekötés megépítését is, Lepsény és Balaton akaratja között. Ennek köszönhetően a Balaton északi partja is gyorsabban lesz elérhető, mivel a jelenlegi kanyargós és legfeljebb 80 km-es sebességet lehetővé tevő pályaszakaszt egy korszerűbb nyomvonal válthatja fel. A tervezési feladatokat egy mérnök iroda végzi, csak nem 1,5 milliárd forintos megbízással. A munka a tanulmányok elkészítésétől az engedélyezésen át egészen a kiviteli tervek kidolgozásáig tart. A miniszter szerint egy ilyen beruházás előkészítése és megvalósítása átlagosan 7 évet vesz igénybe, ezért fontos, hogy a fejlesztések tervezése már most megkezdődjön. Több jelentős közlekedési fejlesztés előkészítésébe is bevonja a lakosságot a Budapesti Közlekedési Központ. A következő hetekben a fővárosiak kérdőíveken, lakossági fórumokon és helyszíni bejárásokon mondhatják el véleményüket olyan beruházásokról, amelyek hosszú évekre meghatározhatják Budapest közlekedését. A társadalmi egyeztetések több fontos projektet érintenek. Napirendre került a Kerepesi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a Rákos út korszerűsítése is. Emellett a BKK egy új gyalogos és akadálymentességi stratégia kidolgozásán is dolgozik, amelynek célja, hogy a város kényelmesebben és biztonságosabban legyen használható mindenki számára, beleértve az időseket, a kisgyermekes családokat és a mozgásukban korlátozott embereket is. A közlekedési társaság hangsúlyozza, hogy a beérkező javaslatokat és véleményeket nem csupán összegyűjtik, hanem a tervezési folyamat során értékelik és figyelembe is veszik. A cél olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek valóban a budapestiek igényeire épülnek, és hosszú távon hozzájárulnak egy élhetőbb, fenntarthatóbb városhoz. A BKK szerint a mostani konzultációk csak a kezdetet jelentik, a közeljövőben további társadalmi egyeztetések várhatók, többek között az úgynevezett állatkerti delta fejlesztéséről, valamint a hozzá kapcsolódó trolibusz hálózat bővítéséről. Emellett más közösségi közlekedési és útvonalfejlesztési tervek kapcsán is kikérik majd a lakosság véleményét. A szakemberek szerint a sikeres városfejlesztés egyik kulcsa, hogy a helyiek már a tervezés korai szakaszában elmondhassák tapasztalataikat és javaslataikat. Több év szünet után újraindult a Budakeszit és a Zsámbéki medencét érintő közlekedésfejlesztési program előkészítése. A tervek szerint új buszsávok, P plusz R parkoló, elektromos busztöltők és egy új összekötő út is épülhet, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a Budapest felé közlekedők utazása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a fejlesztések legfontosabb célja, hogy a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben. A Budakeszi és Budapest közötti útszakaszon ugyanis rendszeresen alakulnak ki jelentős torlódások, amelyek nem csak az autósok, hanem az autóbuszok menet idejét is jelentősen megnövelik. A tervek között szerepel új buszsávok kialakítása Budakeszi több forgalmas utcájában, valamint a Budakeszi út budapesti szakaszán is. Emellett felújíthatják a több mint 100 éves ivóvízvezetékeket, korszerűsíthetik a csapadékvíz elvezetést, biztonságosabb gyalogátkelőhelyek és kerékpáros kapcsolatok épülhetnek ki. A program részeként új autóbusz végállomás, elektromos busztöltők és egy közel 200 férőhelyes P plusz R parkoló is létesülhet Budakeszin. Tervek készülnek egy új déli összekötő útra is, amely a Pátyi út, a Budaörsi út és a Domb utca között teremtenek kapcsolatot, ezzel tehermentesítve a város egyik legzsúfoltabb csomópontját. A következő hónapokban elkészülhetnek a részletes tervek, és folytatódhatnak az engedélyezési eljárások. A beruházás megvalósításáról és ütemezéséről ezt követően dönthet a kormány. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapiből inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt, a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgász kunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Sződliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott Dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített Bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és látogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregényesebb. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a Gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt emiatt az Anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelídgesztenyét. Ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Változékony idő várható. Sülyog Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Újabb vámokat helyezett kilátásba Kanada ellen Donald Trump. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sülyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sülyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hellerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások, fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAUI azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban.
1: Időjárás.
4: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Ebben az órában vendégem lesz Csányi Straka Bettina, kutyakiképző és rehabilitációs tréner, akinek története saját kutyájával kezdődött, aki sokak szerint problémás volt, Bettina azonban egészen mást látott benne. Erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alkotta meg az ő életét egészen pontosan a kutyusa. Tartsanak velünk, a zene után már is kezdünk.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Yeah.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Sokan úgy gondolják, hogy egy kutya kiképzése kizárólag engedelmességről, tanításról vagy viselkedési problémák megoldásáról szól, de vajon mi történik akkor, ha egy kutya vak, süket, mozgáskorlátozott vagy olyan traumákat élt át, amelyek miatt újra meg kell tanulnia bízni az emberekben, és ki segít ilyenkor a gazdának, aki sokszor ugyanúgy elfárad, elbizonytalanodik, mint maga a kutya. Ebben a témában beszélgetek mai vendégemmel, Csányi Straka Bettinával, aki kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus, és évek óta a speciális igényű fogyatékkal élő és traumát átélt kutyák, valamint a gazdáik támogatásával foglalkozik. Küldetésének tekinti, hogy tabuk nélkül beszéljen azokról a nehézségekről, amelyekről a kutyás világban még mindig túl kevés szó esik, és akkor itt az elején még gyorsan azt is elmondom, hogy most jelenik meg legelső könyve, A gazdik is elfáradhatnak címmel. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt!
1: No, te voltál már itt nálam, én nem tudom, nem egy éve szerintem, hanem kettő is van az
2: szerintem
1: már.
2: Szerintem két évvel ezelőtt voltál, igen.
1: Lehet, hogy akkor már így beszélgettünk a kezdetekről, de egy picit nyilván, hogy te hogyan indult neked ez az utad, erről azért azt gondolom, hogy nem árt újra egy kicsit megismételni.
2: Igen, hát nekem Fortisszal, egy foxival indult ez az egész utam, egy teljesen viselkedés problémás foxival. Igazából ő úgy viselkedett, hogy mindenhonnan elküldtek minket, mondjuk így. Nem volt semmi összhang igazából közöttünk, őt befogadtam egy mellhelyről, és nem találtuk meg a közös hangot. Mellette ott volt a sok tanácstól, elkezdve az iskolák, a szakkönyvek, minden, amiket nézegettünk, valahogy úgy konkrétan semmi sem vált be, ami létezik. Ezt másfél évig műveltük szegény kutyával. Nem adtuk fel, nagyon-nagyon kemény volt, nagyon sok mindent megéltünk, a feljelentéstől elkezdve a fenyegetésen át, minket nagyon sokan bántottak, amiért nem tud viselkedni, és akkor igazából innen indult ez az egész, hogy nem szerettem volna visszaadni, de nagyon-nagyon rezgett a léc nálunk, hiszen se neki, se nekem nem volt jó, viszont ezt nem akartam elengedni, úgyhogy nekiálltam én tanulni, és igazából úgy döntöttünk, hogy akkor felfordítjuk a világot, szembe megyünk minden sztereotípiával, és akkor hát kezdjük újra előről az egészet, és innen indult az utunk.
1: Mondhatjuk, hogy most idézőjelesen, de hogy a Fortisnak köszönheted ezt az utat?
2: Igen, én teljes mértékben azt mondom, hogy neki köszönhetem, mert nekem is volt egy úgymond átlagos kutya nézetem, egy átlagos nevelési nézetem. Egy őrzővédő nagykutyás családban nőttem föl, ennek mértékén próbáltam én is egy foxit nevelni, hát ez így annyira nem jött össze, és nagyon-nagyon sok mindenben kellett magamon változtatnom ahhoz, hogy a kutyámat is rendbe tudjam tenni.
1: Mi volt egyébként a legnehezebb időszak, hogyha egy visszagondolsz?
2: Számomra talán az, hogy nem volt kitől segítséget kérnem. Próbáltam nagyon-nagyon sokszor, viszont a felszínesség azért látszik még nagyon az emberekben, hogy ugat kettőt a kutya, akkor miért nem tudod elhallgattatni, viszont nem látják azt, hogy már két hete ugyanezzel a problémával küzdök, 6 dolgot átnéztem, és ezt nem látják, nem értik meg, csak azonnali változást várnak az emberek, plusz ott volt azért a média is, a tökéletes kutya, és ha így viselkedik, csak akkor vagy jó, ha rosszul viselkedik, akkor szégyeld össze magadat, nem való neked kutya. Úgyhogy inkább így ez volt a legrosszabb rész, amikor már mentálisan kezdtem összetörni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta önismereti utat is, tehát, hogy itt nem csak ezt a szakmát tanultad meg Fortis által, hanem saját magadat is jobban megismerhetted azáltal, ugye, hogy őt nevelgetted, tanítottad, illetve tanultad őt pontosabban.
2: Hát én azt szoktam mondani, hogy nekem a kutyám a legkeményebb pszichológusom, úgyhogy ő aztán tényleg megtanított arra, hogy milyen a legmélyebb gödörbe belekerülni, és onnan milyen lesz felállni. Ezt teljes mértékben átvittünk mindent, ami létezik, viszont pont ezért vagyunk ilyen erősek, és pár év elteltével azért már merek is arról beszélni, hogy én is mit éltem át, amit nagyon-nagyon sokan átélnek.
1: De mi volt, mi az, amit, tehát ha meg kellene fogalmazni, ez egyfajta, tehát azon túl, hogy nincs segítség, akihez kinyúlnál, vagy akitől segítséget kérnél, ez így a mindennapjaidban, lelkileg, mentálisan azért így megborítja az embert? Most nyilván nem akarok nagy túlzásokba esni.
2: Igen, és eshetünk túlzásokba, mert igen, volt olyan, amikor már az ágyból nem akartam kikelni, amikor tényleg már nem akartam azt, hogy legyen kutyám, amikor én is elhittem azt, hogy nekem igazából nem is való, csak maximum egy hal a mélyhűtőbe, és semmi másra nem vagyok alkalmas. Úgyhogy igen, én nagyon-nagyon mélyre süllyedtem saját magammal szemben, és én nem is tudom, hogy jöttem volna ki ebből az egészből, hogyha nem vagyunk ennyire makacsok, vagy nem tudom, vagy elmerem engedni. Talán féltem attól, hogy ha máshoz kerül, akkor ugyanezen végig mennek, és nem lesz többet gazdája, úgyhogy kicsit ez a félelem is bennem volt. És ezzel megoldottuk, de nagyon-nagyon szélsőséges fizikai tünetei is voltak már, a fejfájástól, a gyomorgörcsen át, a folyamatos fáradtság, síró görcsök, azért tényleg mindent átéltünk.
1: Mert ugye most mondod, hogy más nem biztos, hogy ugyanígy végigvitte volna az ő nevelését, vagy az, hogy egyáltalán, hogy megtanulják egymást, mert azt gondolod, hogy nyilván én is láttam már hasonló esetet, hogy ha nagyon sok probléma van egy kutyával, vagy bármilyen állattal, hajlamosak vagyunk úgymond kiszeretni a kutyából, és azt mondani, vagy adott állatból, és azt mondani, hogy ó, hát már csak idegesít, már csak nyug a hátamon, már csak kolom, nem kell nekem ez a kutya, már menjen, vigyük be menj helyre, vagy adjuk oda valakinek.
2: Van ez a rész, és én azt gondolom, hogy ez egy kicsit a felelőtlen állattartás része, amikor ilyen könnyen el tudjuk elengedni. Azok a gazdik, akik teljesen kimerülnek, elfáradnak, és teljesen mély pontra tudnak zuhanni, ők a felelősségteljes gazdik, hiszen magukban keresik ugye a hibát, és ők nem akarják visszaadni a kutyát. Igen. Minden megoldásra hajlandóak, hogyha kapnak bárhonnan, bárkitől, bármilyen apró kis reményt, akkor ők abba bele fognak kapaszkodni. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát ott szoktuk elkövetni, hogy mindenki a fajtákat keresi. Úgy értve, hogy nekem van egy foxim, és foxiként akartam nevelni, és rá kellett jönnöm, hogy igen, ő egy fox terrier, nagyon durva terrier, ösztönünk a kutya, de nem egy tipikus foxi, és azt nekem meg kellett tanulnom, hiszen nagyon kevés az a fox terrier, akivel rehabilitálnak, vagy akár felnőtt fogyatékosokkal foglalkoznak, vagy be lehet tenni 90 gyerek közé. Ez nagyon-nagyon ritka, és nekem erre rá kellett jönnöm, hogy ő úgy viselkedik, mint egy terápiás kutya, annak ellenére, hogy nem ez lenne a fajta jelleme.
1: Igen, érdekes. Most megállunk egy életöröm zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csányi Straka Bettina, akinek novemberről fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyve, és ezentúl kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus. Beszélgetünk itt ugye arról, hogy az ő, hát mondhatnám úgy is, hogy az életútját, illetve a szakmáját igazából a Fortis nevű kutyája ihlette. Vele együtt tanulták meg azt, hogy hogyan is, pontosabban ő tanította meg neked egyáltalán, amit mondtál, hogy egy önismeretet, de azon túl, hogy te erre az útra lépjél és velük foglalkozzál. Ugye hosszú évek óta vak, süket, mozgáskorlátozott és más speciális igényű kutyák kiképzésével és rehabilitációjával foglalkozol, és te álmodtad meg a Fékotot, a fogyatékkal élő kutyák országos találkozóját is. Menjünk egy kicsit onnan, hogy mitől más egyáltalán egy vak, egy süket kutya tanítása mondjuk, mint egy egészséges kutyáé?
3: Én ösztönalapú képzésekkel szoktam dolgozni, hiszen ezek az ösztönök amúgy is nagyon erősek egy kutyában. És azok a kutyák, akiknél valami kiesett, egy látás, egy hallás, vagy akár egy mozgás, akkor előszedünk a másik ösztönöket. Hogyha mondjuk a vakkutyákról beszélünk, akkor ott illatokkal szoktunk dolgozni, és most egy olyan példát tudok erre a legegyszerűbben felhozni, hogy mondjuk van egy költözés, és át kell mennünk egyik házból a másikba, és van egy vakkutyánk. És nagyon sok gazdi egy kicsit megijedt, hogy hogyan fog az új kutya hozzászokni az új helyzethez, honnan fogja felismerni a dolgokat, ne menjen neki másnak, ne legyen balesetveszély, hogy lesz berendezve ez. Ez a gazdiknak is egy stressz, ezáltal a kutyáknak is, és ilyenkor szoktuk az illatokat elővenni. És minden házrésznek különböző illatot adunk, útvonalakat rakunk össze illatokkal, amiket az első házban begyakorlunk, és ugyanezeket rakjuk a másik útvonalra. És igazából a vakkutyáknak, mint hogy egy ilyen láthatatlan kis illatcsík húznánk, így meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre van a konyha, a fürdőszoba, a saját fekhelye, a ketrece, bármi. És ez egy hatalmas segítség például a gazdiknak, hogy így még jobban magabiztosabbak tudnak lenni a kutyák, és ezzel ők is kiegyensúlyozottabbak.
2: Az illatot, az hogy képzeljük el, hogy megjelölitek, vagy mi történik? Fújtok valami elégfrissítőszerű valamit, vagy illóolajat csöpögtettek a sarkokba?
3: Igen, hát ez nagyon vicces szokott lenni, mert én autóillatosítót szoktam javasolni, autós autóillatosítót, mert otthon nem nagyon szoktuk használni, és igazából sehol sem, mert nagyon büdös egy-kettő.
2: Igen.
3: Úgyhogy ezt szoktam mondani, hogy azt úgyse használjuk más, hogy minden helyiségnek, vagy minden különböző dolognak, amit szeretnénk, különböző illatú autóillatosítót vásárolunk, ilyen sprét. És akkor azt szoktuk befújni úgy, ahogyan kell, nagyon gyengéden, a kutyák úgyis jobban érzik, mint mi, úgyhogy nekünk szinte nem is kell éreznünk, és ez pont elég nekik ahhoz, hogy meg tudják különböztetni, az egyik kókusz illatú, a másik vanília, a harmadik cseresznye, és akkor szépen csak meghúzogatjuk a csíkokat, megjelöljük a szobákat, egy illat térképet adunk a kutyáknak. És ezt amúgy kint az utcán is tudjuk csinálni, vagy egy kutyaiskolában is. Azért nagyon sokszor szoktuk még így használni trénerekkel is, hogyha kutyaiskolában megpróbálkozunk, hogy bevinni akár egy napközibe egy vak kutyát, és akkor így az illatokkal ott tudjuk nekik megmutatni, hogy mi hol van.
2: És akkor mondjuk egy lakáson belül például egyik illattól a másik illatig, akkor itt mondjuk, hogy eljusson a kutya, gondolom, ez fontos lehet, hogy például a különböző berendezés, a tárgy, a bútorok, azok minden ugyanott legyen, tehát hogy magyarul az átpakolom, nem tudom, az asztalt innen-oda, az nyilván működhet persze az ember attól átpakol, csak azt mindig meg kell mutatni a kutyának, hogy most itt az úton, egyik, nem tudom, a konyhából a szobába, ott most máshova került a valamilyen tárgy, és akkor újra megmutatjuk neki az utat, vagy kell, szükséges bármilyen, vagy ő feltalálja már innentől kezdve magát.
3: Hát azért vannak olyanok, hogy néha neki megy, de azért lehet segíteni a kutyát, azért vannak rá eszközök, akár egy drót, tudod, hogyha hozzáerősítünk egy hámhoz, amit az orra előtt elhúzunk, mint egy hullahopp karikát, hogyha rá tudnának
2: vagy
3: erősíteni.
2: Vagy ez a nyak, az, amikor a műtétnél raknak rájuk.
3: Igen, vagy egy gallért, és akkor hozzáér valamihez, akkor ezt fogja érezni. De mi például, hogy vattát beillatozunk valamivel, és csak végighúzzuk középen a földön. Úgy, úgymond megfelelő távolságban az ajtó, szóval tényleg középen ott az ajtónál, és akkor ő érzi, hogy ott megy az a csík, és ő lerakja az orrát, és ő szépen megy. És miután ő ezt van hozzászokva már otthon, így az új helyen is tudni fogja, hogy neki azt az egy darab csíkot kell követnie, mert az a biztonságos. Istenem. És így viszont már a fejében is tudja memorizálni, hogy mi hol lesz, mi az a szabad járás.
2: És azok a kutyák, akiknek mondjuk a hallása nincsen, őt hogyan tudjátok?
3: Őket kézjelekkel szoktuk tanítani. Ugyanúgy az ül, a fekszik, bármit kézjellel.
2: Őket egyszerűbb akkor, nem? Mondhatnám.
3: Hát igazából én azt gondolom, minden kutya egyszerű is, meg nehéz is. Attól függ, hogy amint rájövünk arra, hogy kinek mi az erőssége, onnantól úgymond gyerekjáték. Az a nehéz és vicces része, még rájövünk arra, hogy 10-20 feladatot végig próbálunk, mire rájövünk, hogy a 101. igazából működik, de nagyon jól szoktak lenni a siket kutyák, nagyon, hogy nem kicsi kézjelekkel szoktunk, hanem mint amikor egy rendőr forgalmat irányít, jó nagy kézjelekkel, lendítésekkel, és így meg tudja különböztetni a kutya is.
2: Talán a, például a szabad területen sokkal gondolom azt egyébként, hogy könnyebb egy egy olyan kutyát terelgetni, akinek mondjuk a hallása nincsen, mint a vakkutyákat, nem?
3: Vakkutyákat nem is engedünk nem, egyáltalán.
2: Szóval a pórázzal akkor ők...
3: Őket csak is minden körülmények között pórázzal, csak a napköziben szoktuk elengedni a vakkutyákat, de ott is ott, hogyha már a felügyelet ott van, összeszokott társaság van, másik kutyák, itt azért jók szoktak lenni ezek a csapatok. Egy sikert kutyát, hogyha elengedünk, ahol el lehet engedni, szabály engedi, ezt azért így még lefektetjük ezeket a szabályokat, hogy nem szabad mindenhol ám elengedni őket, de például nekik szoktunk javasolni rezgőnyakörvet, nagyon sok olyan létezik, ami nem elektromos, hanem csak rezgő. És az olyan, mintha egy telefon rezegne, és hogyha nem lát minket a kutya, hogy kalimpálunk, hogy Fifike, gyere, figyelj rám, akkor megnyomjuk, és tudja, hogy erre a rezgésre akrán kell néznie, keresnie kell minket, és mint a nagy kézjelekhez van szoktatva, így nagyon-nagyon messzeről is tudunk neki szólni, hogy gyere vissza, álljál meg, figyelj, vagy bármi igazából, amit megtanítunk.
2: No, akkor még a fékotról is beszélünk, de előbb muszáj hoznunk egy kis életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: rehabilitációs kutyatréner, kutyakozmetikus, aki évek óta speciális igényű fogyatékkal élő és traumát átélt kutyák, valamint gazdáik támogatásával foglalkozik. Küldetésének tekinti, hogy a tabuk nélkül beszéljen azokról a nehézségekről, amelyekről a kutyás világban még mindig túl kevés szó esik. Vele beszélgetek, zene hírek után pedig folytatjuk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Változékony idő várható, ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét iráni célpontokat támadta a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot érintettek. Közben az amerikai külügyminiszter óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikai az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentterzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apácai gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója.
1: Időjárás.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Csányi Sztrapa Bettina, rehabilitációs kutyatréner, kutyakiképző, kutyakozmetikus a vendégem ebben az órában, aki munkája során nem csak a kutyák rehabilitációjával foglalkozik, hanem azokkal a gazdákkal is, akik sokszor teljesen kimerülnek a mindennapi kihívásokban. Erről született meg az első könyve, a Gazdik is elfáradhatnak címmel, aminek lesz folytatása, de majd ilyen néhány kulisszatitkot a beszélgetésben is elárulunk. A lényeg, hogy zene után folytatjuk a beszélgetést Bettinával, tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Anna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csányi Straka Bettina, akinek novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyve. Ezen kívül Bettina kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus. Ugye, és ami a te nevedhez fűződik, hogy te álmodtad meg a Fékotot, a fogyatékkal élő kutyák országos találkozóját is. Na hát akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy mitől ez annyira hiánypótló kezdeményezés, mert hogy az, és a, maga az ötlet, az hogyan szület?
2: Az ötlet az úgy született, hogy nem volt ezzel se senkihez fordulni igazából a Gazdiknak, mint ahogyan én nem tudtam Fortisszal sem fordulni máshoz, így ezek a Gazdik sem tudtak máshoz fordulni, és egyre nagyobb lett a közösségünk, és akkor úgy döntöttünk, hogy igazából miért is ne csináljunk, hozzuk össze az ország minden pontjáról akkor a szakembereket, a Gazdikat, mindenkit, és úgy szépen lassan úgy mindenki ötletéből úgy kialakult egy ilyen jó nagy rendezvény. Az alapötlet az nekem annyi volt, hogy mindenféleképpen a speciális igényű állatokra fektessük a hangsúlyt, illetve a szakmai napra, mert nagyon jó, hogy a Gazdikat összehozzuk akár egy piknikre, vagy bármire, de ez nem ad egy, még egy plusz segítséget, csak egy nagyon jó családi napot. De én még plusz segítséget is szerettem volna, így nagyon széles körben hoztunk előadókat, akár mint kertész, gyászfeldolgozó a kutyás szakembereken kívül.
1: És ez igénybe veszik egyébként a Gazdik? Hogy látod? Tehát, hogy érdeklődnek iránta, vagy erre szükség van erre a fajta segítségre?
2: Igen, én úgy látom, hogy igen. A kertészeknél is mindig nagy az érdeklődés, hogy milyen növényt ültesnek, mert ugye azt tudjuk, hogy miért nem szabad, melyik a mérgező, de mi azt is elmondjuk, hogy mit szabad, milyen gyógynövényeket akár, vagy mi az, ami jót tesz a kutyának.
1: Milyen érdekes, nem is gondolna arra, tehát én nem gondolnék arra, nekem is van kutyám, de hogy mondjuk az enyém lakásban él, tehát hogy nem kertbe szaladgál, de hogy vannak olyan növények, ami például nem, ami mondjuk mérgező számára.
2: Igen, van nagyon sokféle. Én ebből most nem nagyon sorolgatnék föl, mert nem vagyok kertész, és simán összekeverem véletlenül, akkor abból baj lesz. De egy jó kertész, ami például lakásban tartott kutyáknak is csinálunk salátabárt. És akkor tudjuk, hogy olyan zöldségeket ültetünk, vagy fűszernövényeket, amik jót tesznek nekik, a petrezselyem, rozmarink, ezek mind nagyon jó dolgok, és akkor ezeket egy ilyen kis kaspóban, vagy van benne a gazdi elülteti, és akkor a kutya azt legel róla, amit csak szeretne, amit a szervezete kíván, ami amúgy egy nagyon jó előjelzés is lehet, hogy egy dokinak vagy bárminak, hogyha tudjuk azt, hogy mi mire jó, akár egy gyulladás csökkentő növény, vagy akár egy petrezselyem, ami így problémára.
1: Mert ő ösztönösen azt fogja nyalogatni, azt fogja lerágni mondjuk azt
2: igen.
1: A növényt.
2: Igen, és már nem egyet hallottunk vissza, hogy jó volt, hogy ránéztek arra is, mert mondjuk a kutya ösztönösen olyan növényt evett, és akkor ránéztek akár egy gyomor problémára, vagy bármire.
1: Minden évben van ez a rendezvényetek?
2: Igen, és szerencsére egyre több is van. Egyel indultunk, aztán igazából első két évünkben egy darab volt, aztán kettő darab lett, és jövőre úgy néz ki, hogy három ilyen eseményünk is lesz, kettő darab helyi és egy országos. Az országos rendezvényünk az minden évben az ország másik pontjában lesz, pont azért, hogy minden gazdival tudjunk találkozni, hisz ez egy mozgó rendezvény, nem tudnak ilyen sérült kutyával több órákat utazni sokan, ezért megpróbálunk odafigyelni, és van igény arra, hogy visszahívtak minket helyi rendezvényekre is, ahol a helyi szolgáltatókkal, árusokkal fogtunk össze, és akkor úgy csináltuk meg ezeket a napokat. Nagyon jó szokott lenni, szóval most már azt mondom, hogy így ez volt a harmadik év, és már úgy jöttünk vissza, hogy nagyon sok gazdival ismerjük már egymást, egy évben találkozunk egyszer, de annyira boldogan és jó viszonyban válunk el, és találkozunk, meg a kutyák is, írtó jó hangulat szokott lenni.
1: Az ideiről már, jól gondolom, lemaradtunk, hogy ezt bepromózzuk, de akkor jövőre mikor lesz?
2: Hát úgy néz ki, hogy idén, minden évben lesz pünkösd vasárnapon, Balaton környékén, rá két-három hétre lesz mindig a Tiszán, ez egészen biztos. A harmadik rendezvényt, ezt még pontosan nem tudjuk, hogy hol is lesz és mikor, de Pécs környékére tervezzük, hogy az ország több pontját is le tudjuk fedni, de erről majd még szerintem évvége fele lesznek már részletek.
1: Akkor majd évvége fele beszélünk erről újra, viszont arról, hogy az idei rendezvényen, tehát azt érzékelitek, hogy egyre többen jönnek erre a rendezvényre, illetve ugyanitt az is egy kérdés, hogy mondjuk akár akár egészséges kutyákkal, tehát nyilván, bocsánat, ők is egészségesek, inkább azt mondom, hogy hogy fogalmazzuk ezt pontosan?
2: Igazából
1: tehát vannak a sérült, speciális igényűek, és
2: meg az egészséges,
1: igazából, akkor ez is rendben van, tehát az egészséges kutyákkal is látogatnak erre a rendezvényre?
2: Igen, nagyon sokan, mert vagy fel szeretnének készülni előre, mert azért mondjuk egy tacskónál, egy francia buldognál, ahol elég nagy a fajta betegség, mondjuk így, akkor előre fel tudnak készülni egy ízületvédelemmel, egy gerinc problémával, szembetegséggel, ezekről mind szó szokott lenni, és nagyon sok fizioterapeuta tud segíteni, amúgy is a munkakutyákban, vagy nagyon sokat mozgó kutyákban, úgyhogy nagyon sokan csak felkészülnének, vagy csak eljönnek a jó hangulat miatt, de egyre nagyobb az érdeklődés az egészséges kutyák környékén is, sőt, igazából többen kérdezték, hogy lehet-e nem csak kutyával jönni, volt, aki egy kacsára kérdezett rá, hogy egy féllábú kacsával lehet-e jönni. Én nagyon, nagyon szívesen vártam volna, de mondtam, hogy hát nagyon sok tacskó lesz, úgyhogy én biztosítok nagyon szívesen egy kertecet, de lehet, hogy ott lesz az a szegény kacsa, úgyhogy.
1: Hát meg az mondjuk nem biztos, hogy ami a kutyáknak jó tanács, az mondjuk egy kacsának is.
2: Igen. De maga ez, hogy sérült állatok, ez úgy látszik, hogy tényleg maga az egész állatvilágra, azt gondolom, hobbi állattartásra ez úgy kihat, és itt olyan rétegeket mozgatunk meg, de nagyon sok macskás is van, akik kijönnek. Ez egy kutyás rendezvény, nem hozzák ki a macskát, de mondjuk mondják, hogy igen, van kerekes kocsis cicájuk, és van kerekes kocsi gyártó cégként, és akkor például velük is tudnak beszélni, akár a cicákkal kapcsolatban. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon sokrétű kezd lenni, és én azt gondolom, hogy így nagyon így kezd elszállni mindenfele ez a rendezvény jó értelembe. Én nem tudom, hogy mi lesz még ennek a vége, de én
1: szerintem látom, még nem is kell ezt látnod igazából.
2: Igen, jó irány.
1: Igen, jó irány sikerült. És akkor még csak annyit, hogy igen, nyilván, ha egészséges állatokkal, vagy egészséges kutyával mennek oda, vagy csak érdeklődőként, például lesz, hogy milyen növényt én sem tudtam, látod, hogy mondjuk a kutyának a lakásban milyen kis növényt lehet elültetni, és akkor melyik mit jelez, ha más nem, akkor ezt is megtanulják, mert ez nyilván nem a sérült állatokra igaz csak, hanem az egészséges állatokra, egészséges kutyákra is.
2: Igen, ez így van.
1: Most újra megállunk egy életörömzen erejéig, és jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csányi Straka Bettina a vendégem ebben az órában, aki rehabilitációs kutyatréner, kutyakozmetikus, sok-sok titulust mondhatnék még itt. Ugye beszélgettünk most itt a fékotról, illetve arról is fogunk most még beszélni, az utolsó percekben, hogy novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyved. Hát egy picit mesélj erről, hogy hogy született meg ez a könyv, miért érzed ezt fontosnak, hogy erről írjál?
2: Talán ezt a saját történetemből érzem fontosnak, mert hogy én is nagyon mély pontra kerültem, és nem volt kihez fordulnom, és én szeretném a Gazdiknak megmutatni azt, hogy senki sincsen egyedül a problémáikkal, és eléggé tabumentesen beszélek arról, hogy tényleg akárhogy hányszor sírtam át, hogyha kellett éjszakákat, vagy nem aludtam, fáradtam, mentem dolgozni, a fenyegetések, amiket kaptam, hogy hogy éltem meg mentálisan magát azt, hogy mennyire nehéz volt felvennem azt a porrázt, hogy kivigyem sétálni azt a szerencsétlen kutyát, vagy hogy hol volt az a pont, ahol már kezdtem megtörni. És én szeretném, hogyha ezt más gazdi is tudná, hogy ebből van kiút. Nem csak az, hogy visszavisszük, vagy pedig elrejtjük a világ elől ezt a kutyát, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy megbuktunk, mert ez nem igaz, mert mindig van egy lehetőség, egy út, amire lehet, hogy mások nem is gondolnak. És én ezt szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ez hogy is működik, hogy a kiégés az milyen szinten van jelen a gazdiknál, és én azt gondolom, hogy ez egy modern betegségnek is mondható, ugyanúgy, mint akár egy munkahelyi kiégés, ugyanígy én azt gondolom, hogy egy kutyatartási kiégés is elkezdett ilyen modern betegségig kialakulni.
1: Milyen érdekes, soha nem gondoltam volna erre, de nyilván, ahogy így beszélsz erről, teljesen hihető és egyértelmű, hogy akár ide is eljuthat az ember. De nyilván azért vannak ennek jelei, mondhatnánk így is, ugye, amiről fel tudja ismerni esetleg adott gazdi, hogy már mondjuk a saját határait feszegeti.
2: Igen, viszont itt jön az, hogy ha tudjuk is, hogy baj van, honnan kérünk segítséget, hiszen ha ezt kiírnánk egy média platformra, akkor valószínűleg szétszednének minket.
1: Lapnánk hideget, meleget, igen.
2: És abból is inkább hideget, hogy nem való nekünk a kutya, ha nem tudom kezelni, akkor vigyen vissza, keresek neki másik gazdát. Nagyon sok ilyen bántás van, amit egyszerűen nem is értek, hogy miért engedik ezt meg maguknak az emberek, hiszen a hátteret nem tudják. És ezért nem is gondolják azt, hogy ebből lehet kiút, vagy egyszerűen csak elfogadják, hogy magukat hibáztatják a gazdik, hogy ők megbuktak. Szóval nagyon sok olyan önbizalomhiányos gazdival beszélgettem, akik magát a gazdit kellett újraépítenem, hogy nincsen gond sem bele, sem a kutyára, csak egy másik utat kell járniuk, és akkor ez teljesen rendben lesz.
1: És akkor ez a könyv egyfajta ilyen úti kalauz, mondhatnám így is, hogy ami így végigvezeti a gazdit azon, hogy milyen problémák lehetnek, ha éppen azt érzed, hogy már feladod, akkor mit tegyél?
2: Igen, én szerintem az első 2 évemet azt végigvezettem ebben a könyvben. Attól az örömpillanattól, hogy aláírtam az örökbefogadási szerződést, és nagyon-nagyon örültem az új kiskutyámnak, addig a pillanatig, amíg bőgtem a teraszon, és gondolkoztam, hogy holnap felhívom az Erikát, és visszaviszem neki, mert nem bírom, megbuktam, és én ezt végigvettem az egész mentális részt szét a kezdetektől, hogy már nem mertem segítséget kérni, már nem akartam kivinni, hogy hajnali 2-kor vittem, hogy más ne is lásson engem kutyát sétáltatni. Ezt az egészet, hogy milyen fizikai tünetei voltak, a nem alvástól, kifáradástól, étvágytalanságtól kezdve. Én nagyon csúnyán le is fogytam, szóval nekem fizikailag is látszódott, és nagyon sokan rám is szóltak, hogy úgy nézek ki, mint aki beteg. Közben nem beteg voltam, hanem egyszerűen mentálisan mentem rá erre az egészet, de mégis mosolyogtam. Szóval senki nem tudta a környezetemben, hogy ez így a kutyatartással kapcsolatban összefüggő ilyen kiégés van nálam, vagy akár már egy ilyen depressziós állapot, és ebből kellett visszaépíteni mindent, és ennek a tüneteit fejtegetem ki bőven, hogy saját magunk is rájöjjünk arra, hogy milyen fázisok vannak, hogy tényleg az elejétől, hogy nem akarom kivinni, addig, hogy már egy oltári nagy teher.
1: Nyilván, és akkor tehát egyfajta megoldást is ad a könyv, vagy már mondjuk már maga az, azt gondolom, hogy olvashatja, vagy láthatja az ember, hogy hasonló helyzetek vannak, és hogy igenis nem csak ő vele történik meg, mondjuk épp olvassa a könyvet, hanem veled is ez ugyanígy megtörtént, az már egyfajta gyógyulás, hiszen már tudjuk ugye a problémát, hogy miért vagyunk mondjuk éppen mentálisan kiégve, vagy miért van ennyi problémánk, viszont a megoldást is a kezükbe adod?
2: Igen, nagyon-nagyon sok játék is van benne, hogy hogyan induljunk el a négy fal között ketten, hogyan építsük újra ezt a kapcsolatot, hogyan mosolyogjunk, hogyan nevessünk újra együtt a kutyával, hogy nem kell mindig az utcán mindent látnia az embereknek. Úgyhogy nagyon sok ilyen kis olyan kis picike trükköt teszek bele, amitől tényleg az ember, a gazdi is egy kicsit így el tudja engedni magát, újra megismerni, és a kutyust is újra meg tudja ismerni. Teljesen új alapokra helyezem az egész kutya-gazdi párost, és egy új irányt mutatok nekik.
1: Lesz ennek folytatása, ugyanis ez egy hiánypótlókönyv, akárhonnan is nézem, tehát ilyennel szerintem még nem igazán találkozhatunk a magyar könyves polcokon.
2: Nem, mi sem tudunk róla, hogy ilyenek nagyon lennének, mert ez még sajnos nagyon-nagyon tabu téma, és nem mernek erről beszélni. Igazából sajnos még a szakemberek sem nagyon. Lesz biztosan folytatása. Ez most egy első ilyen kiadás, viszont szeretnénk egy olyan bővített változatot, ami már sokkal átfogóbb. Most is van benne szakmai és személyes rész ebben a kis minikönyvben is, viszont szeretnénk egy olyan könyvet is összehozni, ami még sokkal több személyes részt, mások történeteit is feldolgozzuk, még több szakmai dolgot teszünk bele, sokkal több rétűbb dolog legyen benne, de most az első körben ez csak arról szólt, hogy minden gazdi érezze, hogy mindenki büszke lehet magára, és én is büszke vagyok mindenkire, aki mondjuk elolvassa, meg hogy senki sincs egyedül. Lehet fordulni valakihez.
1: Egyébként az egy óriási nagy kérdés, hogy a személyes történetekből tanulnak többet, vagy a szakmai dolgokból az olvasók, emberek. Nyilván szükséges, tehát hogy nem zárom ki a szakmai oldalát, de hogy valószínű, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a személyes történetekből adott gazdi, aki mondjuk nyitott és tudatos, sokkal többet tanul, mint az ilyen sok szakszóval ellátott bármilyen szakmai szövegekből.
2: Igen, én próbáltam odafigyelni, hogy nagyon ne legyen túl sok szakmai szöveg, szakmai szóhasználat. Inkább megpróbáltam ilyen emberibb oldalamat mutatni ebben az egész könyvben, és úgymond kitárulkozni, hogy hogyan is néz ez így ki, és Fortis története is ott van pont azért a végén, hogy miből is lesz a cserebogára vagy a foxi, és igazából én azt gondolom, hogy maga a személyes rész az, ami kell a gazdiknak, de elmondva a szakmait egy teljesen más nézőponttal. Uh-huh. Szóval egy kicsit a kutya szemszögéből is világítjuk meg ezt az egészet, hogy a kutyának nem jelent az drámát, hogyha nem tud tízszer leülni egymás után. Még ezt mi gazdik úgy éljük meg, hogy kész, ez egy teljes káosz, katasztrófa. Közben nem, és akkor így ezt próbálom elmagyarázni, kicsit ilyen szakszemmel is, hogy mit érezhet a kutya, és mit láthat a gazdiból, és a gazdi részét is, és így próbálom összefésülni a két nézőpontot, hogy jó legyen.
1: És akkor, ha minden igaz, akkor ezt már novembertől kezükbe foghatják azok a gazdik, akik érdeklődnek ez iránt, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy minden gazdi, minden kutya tartó gazdinak segítség lehet egy ilyen könyv.
2: Igen, remélem, hogy sok gazdinak fogok tudni segíteni, akik kezdenek mélypontra menni. Reméljük, hogy novemberben meg is tud jelni. Első körben úgy tervezzük, hogy addigra minden meg lesz, és már kint lesz a polcokon majd.
1: Hát én gratulálok így előre is hozzá, és majd, hogyha megjelent a könyv, és jön majd a folytatás, akkor mindenképpen várlak még vissza. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Csányi Sztraka Bettina, kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus volt a Családi Manna vendége. Családi Manna.

0: Bányisztraka Bettina, rehabilitációs tréner, kutyakiképző, kutyakozmetikus volt a Családi Manna vendégében az órában. A beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában David Kronberg érkezik hozzám, aki Kellner Dénesnek hívják, ő író, és nemrégen jelent meg a 12 eltévedt világ című kötete. Erről fogunk beszélgetni, tartsanak velünk, érdemes lesz.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklám hangzott el.
4: Változékony idő várható, ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot érintettek. Közben az amerikai külügyminiszter óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikai az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentterzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apácai gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója.
1: Időjárás.
4: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 12 eltévedt világ, ezzel a címmel jelent meg a 12+1 novellás kötete David Kronberg, azaz Kellner Dénes írónak. Hogy miről szól ez a könyv, milyen történeteket tartalmaz többek között, erről is beszélgetünk, tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vannak történetek, amelyek egyetlen kérdéssel kezdődnek, hogy mi lenne, ha, és vannak olyanok is, amelyek egy álomból születnek. Mai vendégem számára az álmok nem csak inspirációt jelentenek, hanem egy-egy új világ kapuját is. David Kronberg, polgári nevén Kellner Dénesi már harmadik önálló kötetével jelentkezik. 12 eltévedt világ című novellás kötet, 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz, amelyben a valóság és a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, a technológia, a hit, a fantasy, és sorolhatnám, a mindennapi élet különös módon fonódik össze. Vendégem 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte, számos antológiában publikált, és most egy újabb izgalmas utazásra hívja az olvasót. Vendégem a stúdióban tehát David Kronberg, azaz Kellner Dénes. Szervusz, jó reggelt!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a kedves műsorvezetőt is. Már mindent elmondtál, miért vagyok itt?
1: Ugye, köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép
2: napot
1: neked is, és a hallgatóknak is. Hát ez nem ilyen egyszerű, kérem szépen, elmondtam, hogy a tényeket, ugyebár. De a 12 eltévedt világ, ugye ez a könyv, itt fogom a kezemben egyébként.
2: Nagyon és még szép. Nincs dedikálva, de és mindjárt lesz.
1: Mindjárt lesz, igen. Nagyon, egyébként csodálatos ez a színvilág.
2: Borbála nagyon köszöni. Tehát Mészáros Borinak hála ezúton is, hogy ilyen borítót tervezett. Nagyon szép.
1: Beszélünk egy picit a borítóról, kérlek.
2: Persze,
1: hogy mit láthatunk, ez a tenger, és...
2: Ez egy félbevágott város, tehát ez ott hirtelen vége van a városnak. Ott...
1: Ja, hogy ez a világ vége, így mondtad.
2: Ez egy kicsit is. Világ vége, igen. Egyébként egy nagyon hasonló képet, egy Fort Kronslott nevű, nem tudom kimondani, mert skandináv helyről láttam egyszer a neten, és valószínűleg az volt benne az álmaimban, de ez a helyszín is egy álom része, tehát ez megvan így álmodva, hogy az ember kinéz az ablakon, és közben félbe van vágva a világ.
1: Na most akkor ez, hogy az álom, ezt úgy képzeljük el, hogy ez tényleg az álmaidat írod le, úgymond, te mindig emlékszel minden álmodra?
2: Tehát ez annyira szó szerint így van, hogy egy hangfelvevőt tartok az ágy mellett, és annak mondom el mindig az álmokat. Mert egy ideje felfedeztem, és ez azt jelenti, hogy 10 években mérhető ideje, hogy kétféle álom van az agyamban, van amelyik ilyen elfelejtős, aha, teljesen szürreális és teljesen világtól elugaszkodott és semmi értelme, és vannak ilyen filmszerűek, amik egy picit a szürrealitást még azért tartalmazzák, de már van értelmük, tehát vissza lehet hozni őket a valóságba. És ha ezeket elmondom magamnak, akkor ebből néha nagyon furcsa ilyen kicsit Black Mirror, kicsit Roald Dahl jellegű történetek születnek, és egyszerűen elkezdtem őket megírni, mert ott voltak a fejemben, és ugyanúgy, ahogy a te fejedben is, ugye nyitva van minden ablak. Az én fejemben is az van, hogy ha nyomja a sok információ, meg a sok meg nem írt történet, akkor ki kell adni. Uh-huh. Ez olyan, mint ahogy az ember kimegy a mosdóba, mert muszáj.
1: Igen. De azt hogy képzeljük el, hogy ott van egy hangfelvevőt, mondtál, ugye? Hogy
2: így van, egy diktafon.
1: De te felébredsz rögtön az álom után, vagy reggel, amikor felébredsz, még emlékszel? Ez most csak azért.
2: Ez általában egyszerre történik, hogy reggel van és felébred.
1: Mármint igen, de hogy mert van olyan, az ember éjszaka felébred, álmodik valami öt.
2: Egyébként igen, van olyan, hogy éjjel háromkor muszáj. Pontosan. Uh-huh.
1: És akkor is felmond?
2: Muszáj. Ha olyan az álom, akkor fel kell mondani, mert nem hagyja magát nem felmondani. Tehát egyszerűen fölébredsz, és érzed, hogy értéke van a sztorinak. Nyilván egy idő után kialakul uh-huh. az érzék, hogy most már tudod, hogy ezt nem írom föl, ilyen már volt. De van olyan tényleg, hogy fölébredsz, és ez nagyon jó volt. És még akkor kell frissen, iszonyat minőségben, vagyis iszonyat sebességgel romlik az álomnak a minősége, ahogy ébren vagy. Ugye az álomról tudja az agy, hogy ez kidobni való, ez csak munkaterület.
1: A minősége az emlékeidben?
2: Aha, így van, tehát elpárolog egyszerűen. Egy 5 perc múlva, 10 perc múlva nem fogsz rá emlékezni.
1: Ez tapasztalat, nem számomra is.
2: Mire leírod, addigra már nem, tehát amikor a kezed már tud írni, mert annyira fel vagy ébredve, már az izmaid ébren vannak, akkor más üzemmódban vagy, most már a világgal kell foglalkozni.
1: Ennek utána jártál egyébként, ennek csak ez a magyarázata, hogy ugye, ha az ember már felébred, és ugye jön rengeteg információ, és a világgal kell foglalkozni, és emiatt tűnik el úgymond, vagy ez egy ilyen illékony dolog, hiszen ezért is álom.
2: Informatikai szempontból ez majd, hogy nem trivialitásnak tűnik, hogyha a munkaterület kell más valamire, akkor az előzőt kidobjuk, de emberkísérleteket folytattam egy fővel, és ez jött ki.
1: És az álmok tekintetében vélsz összefüggéseket, bármilyen összefüggést a napközbeni, tehát gondolok itt az álomfejtésre,
2: hogy
1: amikor fejtegetjük össze-vissza, ugye, hogy ja, ilyen csúny, rosszat álmodtam, ilyen nem tudom milyen, azt se tudom kivel voltam, de mintha veled lettem volna, de mintha ezt csináltuk volna, a stb., hogy ezeket szoktad így fejtegetni is, úgymond, vagy csak leírod, és utána ez... ez másabb, kicsit másabb formába bekerül a köteteidbe?
2: Hát ugye mindig két felé kell választani a dolgot. Az egyik az, hogy mi az, ami a hangulatát adja, tehát azt meg kell benne őrizni. A másik az, hogy mik azok a konkrétumok, amiknek álom szempontból még volt jelentőségük, de fölébredve már teljesen el vannak rugaszkodva, és azokat sajnos le kell róla venni. Tehát van olyan, ami annyira szürreális, hogy nem tudod belerakni. Ugye van egy novella, ezt egyébként le is írom az extrák között, minden novellához vannak extrák, ezeket egy ilyen QR kóddal lehet megnézni, minden novella végén van QR kód, és ott az egyikben szerepel az, hogy az álom hogy nézett ki eredetileg. És eredetileg az volt, hogy a kis község, ahova betévedtem, azt földön kívüliek birtokolták, és így semmi értelme nem lett volna a sztorinak. Tehát így unalmas lett volna, és nagyon-nagyon fura. És aztán egy picit alakítottam rajta, és úgy viszont működött. És sokat szorra működött, tehát neki kellett futni egy párszor, hogy megírjam. Ez az Átutazók című novella, ezt majd ha elolvasod, akkor gondolj rám, hogy ez eredetileg sokkal hülyébb volt, mint amilyen hülye, de azért egy csomó mindent megőriztem. Tehát a fölalá járkáló emberek, akiket majd olvasni fogsz benne, azok tényleg ott voltak.
1: Tehát de alapvetően megtartod akkor az álmokat úgy, ahogy vannak, csak ami nagyon szürreális, azt dolgozod át egy kicsit?
2: Ahogy egy szerkesztő egy hangfelvételt, miután a hülye interjú alany mindenfélét mondott, és akkor te is kivágsz belőle egy olyan részt, hogyha éppen volt valami, ami neked nem tetszik, így van, tehát meg kell szerkeszteni az álmot. Mondhatjuk, hogy álomszerkesztő vagyok, ez a foglalkozásom.
1: Hát tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, de jövünk vissza, és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: David Kronberg, azaz Kellner Dénes íróval beszélgetek ebben az órában a 12 eltévedt világ című novellás kötetéről. 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz ugye ez a könyv, a valóság, a fantázia, a mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek, technológia, hit és a mindennapi élet különös módon fonódik össze ebben a kötetben. Arról beszélgettünk ugye, hogy hogyan születik meg egy-egy történet, tehát igazából az álmaidat írod le. Milyen érzés, nyilván vissza szoktad olvasni azért, vagy nem?
2: De abszolút.
1: És milyen
2: egyszer
1: érzés,
2: rám szóltak amikor... a fiatalok, amikor kiderült, hogy a saját könyvemet olvasom. Tehát, hogy beszélgetésben legyettünk egy villamoson, és akkor kérdezték, hogy mit olvasok. Mondom, hát ez most hülyén fog hangzani, de...
1: A saját álmaimat.
2: És akkor így néztek, hogy hát ez tényleg hülyén hangzik.
1: Az önismereteden segít? Tehát jobban megismered magadat?
2: A válasz az, hogy igen. És nem csak magadat, hanem a különböző, ugye az egész élet arról szól, onnan ismered meg magadat, hogy különböző szituációkba kerülsz. Uh-huh. Képzeld el azt, hogyha álmodban is ezt csinálod. Tehát ott egy másik életet élsz, ott is bedobnak mindenféle szituba, és ott is helyt kell állnod. Persze, tehát sokkal jobban megismered magad. Megismered magad, hogy mi történne akkor, ha tudnál repülni. Vagy ha, mint az egyik szereplőm...
1: De hát ez kizárt, tehát hogy ilyet nem...
2: Kizárt. Az álomban nem kizárt.
1: Az álomban nem, de és a valóságban ott, igen.
2: Na de az álomban is reagálnod kell, és ugyanaz az agyad lesz ott, hogy reagáljon. Tehát ott valójában te vagy. A te erkölcsi rended, a te tapasztalataid, és a te bölcsességed, és a te gondolataid és reflexeid fognak reagálni ugyanúgy.
1: De akkor hogy tudsz olyan szürreálisat álmodni? Már nem csak te, hanem én is, meg mindannyian.
2: Az álomban nem te vagy a szürreális. Ha megfigyeled, te mindig te vagy, és a többi dolog a szürreális. Tehát nem te vagy az, aki teljesen megváltozik, hiszen te vagy az álmodó. A világ az, ami kifordul a sarkából, és ezért az a címe, hogy eltévedt világ. Tehát az értelmetlen álom, ugye, ami az első kötetnek a címe, 12 értelmetlen álom, akkor még azt hittem, hogy simán csak értelmetlenek, és azóta, mivel ez nagyon-nagyon régen, tehát abban olyan novellák vannak, amik 2004-esek például, úgyhogy akkor még egész más volt, akkor kitaláltam ezt a címet, de rájöttem, hogy a világ igazából csak el van tévedve néha. Elferdül, vagy inkább más szögből látod. Olyan, mint hogyha eddig csak hosszába láttad volna a könyvespolcot, és most oldalról néznéd, és máshogy esik rá a fény, és hirtelen észreveszed, hogy a könyvgerincek kiadnak egy hullámot, tehát az álom egy nagyon furcsa szögből nézi a valóságot.
1: De az álom az a valóság ezek szerint?
2: Az álom mindig a valóságból épül, mert azokból a darabokból, azokból a mozaikokból rakod össze, amiket a napközben látsz. Tehát soha nem volt még az álmaidban olyan, amit soha nem láttál. Nem lehetett.
1: De amikor szürreálisakat álmodik az ember...
2: A szürreális az csak a kombinációja. Tehát a vaddisznó az létezik, meg a repülés is létezik, csak a vaddisznó nem szokott repülni. Simán megálmodott, hogy akkor éppen repül. Tehát ez olyan dolog, hogy a szürrealitást, az álmot a sztoriba csempészi bele, nem a tárgyakba. Tárgyak azok vannak. Felismered, hogy találtál egy ollót a földön. Felismered, hogy ott egy ajtó, amin ki kell menni. Tehát, ha belegondolsz, egy csomó valóságos eleme van az álomnak, és pont ezt teszi izgalmassá. Tehát ott van a nagypapa az egyik történetben, aki egy sárkány hátán ül, és áramot gyűjt egy felhőben. Áram is van, felhő is van, meg hát nagy túlzással azért sárkány is van. De ez a dolog, amit ő csinál, ez nem mindig létezik. Na, a álomban az volt fantasztikus, ahogy ezek a viharvadászok mennek a felhőben, és gyűjtik az elektromos áramot a villámokból. És láttam, hogy gyűjtik. Hát később a GPT-vel rengeteget kellett beszélgetnem arról, hogy hogyan lehetséges ez technikailag. Hogyan tud egy ember begyűjteni áramot, úgyhogy ne csapja halálra.
1: És mit mondott erre a GPT?
2: Hát kifejtette, hogy milyen grafénszálból kéne készülni az antennának, és milyen szigetelést kéne használni a hátizsákon. Tehát fantasztikusokat mond. Ő aztán nem zavartatja magát. Az AI azért jó, mert neki akármilyen világot adsz, még az emberek fura világát is meg tudja szokni, bármilyen világban otthon érzi magát. Belehelyezkedik, és azt mondja, hogy hát akkor így megyünk.
1: Próbálkoztál már avval, vagy lehet-e egyáltalán irányítani azt, hogy mondjuk mit álmodjál? Volt-e már
2: olyan? Hogyne. Olyan is volt, hogy tudtam folytatni, ez kiskoromban volt. És
1: na ez hogyan?
2: Rövid időszak volt, amikor képzeld el, hogy az volt, hogy az előző éjszaka álmodtam valamit, és annyira tetszett, hogy azt akartam megint álmodni. És ez többször is sikerült.
1: De nagyon erős akarat kellett hozzá, mert így már én is voltam, hogy szerettem volna valamit álmodni, és nem sikerült.
2: Nem, az nem működik. Ez olyan, mint a Végtelen Történet című könyvben a Fantáziai Szelén nevű anyag, ami az akaratottól lesz erős, és ha akarsz rajta átmenni, egyre erősebben ellenáll. Az álom egy kicsit ilyen. Minél jobban álmodni akarsz valamit, annál emlékszel arra, amikor álmodban mondjuk meg akarsz szólalni, és nem tudsz.
1: Igen.
2: És nagyon akarsz, és fölébredsz rá. Mert az agyad azt mondja, hogy jó, akkor megszólalunk így, mire megszólalsz hangosan, és fölébredsz, kilökött az álom, azt mondta, hogy nem ért, csaltál. Igen. Úgyhogy nem lehet ilyet. Viszont én valamiért tudtam folytatni őket, és ez nagyon érdekes volt.
1: Többször is, több
2: alkalommal. Többször is, abszolút, abszolút. Ez egy időszak volt, amikor szinte rendszeresen meg tudtam csinálni. Ideje nem tudom, viszont volt egy olyan álom, amit úgy álmodtam meg, hogy ott is volt egy benne egy akkora furcsaság, hogy azt mondtam, hogy ez nem működik, és az agyam készséggel azt mondta 3 vagy 4 nap múlva, hogy figyelj, most megint hoztam egy sztorit, ami majdnem pont ugyanez, csak már nem annyira gáz. És azt mondtam, hogy na most vagyunk ott, most ezt meg kell írni. Hm. És ebből készült a második törzs című novella. Csak mondom az olvasóknak, ha egyszer majd arra járnak.
1: Aha. Volt már olyan, hogy valamire magyarázatot adott az életedbe egy-egy álom?
2: Hát ez inkább a fáraónak volt, amikor József megfejtette a 7 szűk esztendőt. Magyarázatot adni... Tud egyébként, csak nem olyan bekarikázható dolgokra, mint ott.
1: Persze.
2: Tehát nem annyira, tehát most hosszú történet lenne elmondani, hogy mire adott magyarázatot, ezért nem, erre most nincs időnk egy műsorban, de persze, tehát kis dolgokat a helyére tesz.
1: Hát mert hogyha azt mondjuk, hogy önismeretet is segíti, abszolút, úgymond, akkor viszont azt feltételezi az ember, hogy bizonyos történetek, álombeli történetek megmagyaráznak bizonyos eseményeket az ember életébe, amivel össze tudod kapcsolni, és azt tudod mondani, hogy ez azért vagyok én, vagy ez azért történt.
2: Igen.
1: Úgy, mert...
2: Sőt, behúz összefüggéseket. Uh-huh. Két dolog, ami eddig is létezett az agyadban, egyszer csak behúzza, hogy nézd, ez egymás mellett van. És fölébredsz, és az a fantasztikus, amikor az ébrenlétben is stimmel, tehát amikor használható az információ. Ugye egy kicsit olyan, mint amikor a matek példa van, hogy mindig átviszed egy absztrakt térbe, megoldod, és utána vissza kell hozni az eredményt a valóságba, hogy na akkor mekkora, igen, az a vödör. És ugyanígy csinálja az álom, és nem mindig lehet visszahozni a tanulságot. Tehát van, amikor egyszerűen ott marad az absztrakciós síkon, hogy hát ezt most nem tudom visszahozni. Uh-huh. Az álomban az a fantasztikus, amikor visszatudod, és fölébredsz, és úgy érzed, hogy Jézus Mária, az agyam dolgozott, amíg aludtam. Volt egy kémikus, akivel ez megtörtént. Ugye a benzol gyűrűre így jött rá, nem merem kimondani a nevét, mert francia is mély hangzik, de hogy a kémikus.
1: Egy kicsit olyan terápiás jelleggel is működik ez szerintem. Akár az, hogy leírod az álmaidat.
2: Ezt most két irányba találtad el. Egyrészt az álom leírását, ezt nagyon sokszor kéri a pszichiáter, azt mondja, hogy írj el, vezess el álomnaplót. Másrészt vannak ugye regressziós terápiák, ahol egy ilyen álomszerű, de nem álmodós szintre visznek le. Ezt megtapasztaltam én is, tehát van ilyen, amikor azt mondják, hogy na és akkor most lélegezzél mélyeket, és stb., és akkor egy relaxációban. Egyébként én nagyon gyakran meditálok, tehát nekem ez egy ismerős állapot, úgyhogy elég könnyen ment. Viszont ekkor tök más szinten működik az agyad. Itt inkább azt mondom, hogy itt nagyon sokat megtart a realitásból. Tehát a meditáció az majdnem, hogy a realitásról szól, csak elviszed sétálni. Az álom meg azt mondja, hogy nem, én viszlek téged. Uh-huh. Tehát engedd el a kormányt, repülünk jobbra-balra, azt majd kilyukatunk valahol.
1: Hát jön egy rövid szünet, életörömzene a legfrissebb híreket is hozzuk, és folytatjuk utána a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Változékony idő várható a következő napokban. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok a Budapest-Záhony vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró.
0: Időjárás.
1: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nagyon erős UVB-sugárzás lesz ma a déli ország részben. 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is, egyelőre nem tér vissza a forróság.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
2: Kellner Dénes, azaz David Kronberg író a vendégem ebben az órában, akinek nemrégen jelent meg a 12 eltévedt világ című novellás kötete, ahol fontos szerepet kapnak a kötetben az álmok, tehát David Kronberg álmai, de vajon mit üzenhetnek álmaink, vajon csak a képzeletünk játéka, vagy olyan gondolatokat és érzéseket is felszínálják, hoznak, amelyek ébren talán rejtve maradnának, hát ez is kiderül a beszélgetésünkből. Tartsanak velünk, nem sokára folytatjuk.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: David Kronberg, azaz Kellner Dénes a vendégem ebben az órában, akinek 12 eltévedt világ című novellás kötete nemrégen jelent meg, 12 plusz egy különleges történet. Amit meg tudni kell David Kronbergről, hogy 2025-ben az Irodalmi Rádió év legjobb szerzője díjat is elnyerte. Számos antológiában publikált, és most ezzel az újabb izgalmas utazásra hívja az olvasókat. Egy picit térjünk rá kérlek arra, hogy ugye, ahogy említettem a bevezetőben, hogy több antológiában is publikáltál, és ez már a harmadik önálló köteted. Miben érzed egyébként a legnagyobb fejlődést így, mint íróként?
3: Az a fantasztikus, hogy ha az ember ír, akkor kénytelen olvasni is. Mm. Tehát, hogy nem tudsz úgy írni, hogy közben nem olvasol, és ahogy az írás meg az olvasás összekapcsolódik a fejedben, valamiért elkezdesz fejlődni, nem tudod, hogy miért. És egyszer csak azt veszed észre, hogy a későbbi dolgaid jobban tetszenek az olvasóknak, és ezt mindig átélem. Tehát fantasztikus, hogy a kedvenc három novella ebből a kötetből, és több olvasó ezt jelezte vissza, tehát azt mondtam, hogy mondd meg a top hármat, és ugyanazt a hármat mondták. Az pont az a három volt, amit a legkésőbb írtam, annyira a legkésőbb, hogy sietni kellett, mert le voltunk maradva. Tehát rohantunk, hogy úristen, oda kell érni, mit tegyek még bele, hát ezt még megírom. Mm. És ilyenkor ugye végignézi az ember a jegyzeteket, és azt mondja, hogy ezt a hülyeséget még nem írtam meg. És ezzel az utolsó három lett a legjobb. Uh-huh. Teljesen.
2: Olvasói visszajelzések, azok...
3: Iszonyú fontosak. Aha. Mindig kell. Mit akartál kérdezni?
2: Hát, mindig kellenek, és mindig fontosak, és ezeket beszoktad esetleg akár építeni, ha olyan tanácsot kapsz, vagy olyan, nem tudom, jó szándékú, de, vagy akár hát nyilván rossz szándékú üzenetet, mert ez is benne van a pakliban, főleg a mai világban, hogy ezeket felszoktad-e használni, alkalmazod-e valahogy a következő könyvednél?
3: Igen, akkor, hogyha olyan visszajelzések, amik az olvasóról szólnak, uh-huh. és nem arról, hogy én hogy írjak.
2: Igen, igen.
3: Például te a kőművésnek mondhatod azt, hogy nem lett szép a fürdőszoba, de azt nem mondhatod, hogy ne ezzel fugázzál, hanem
2: pontosan,
3: azzal.
2: Pontosan, igen.
3: Tehát amikor azt mondják, hogy ne így írj, meg ne így csináld, akkor azt mondom, hogy jó, köszönöm, kettes ablak. Viszont amikor azt mondják, hogy én itt szomorú lettem, az nagyon fontos. Vagy például azt mondják, hogy én ezt a részt nem tudtam elsőre olvasni, mert ledobta a szememet. Uh-huh. De külön kérem őket, hogy amikor ilyen rész van, azt mindig jelöljék. Mert amikor ledobja a szemet, az azt jelenti, hogy nem adott az agynak információt, az agy unatkozni kezdett, és az ADHD-s ember elkezdett jobbra-balra nézni, és észrevette a poloskát az ablakon. Az nem jó novella. Úgy kell megírni, hogy ne a poloskát nézze.
2: Na jó, de hát mindenkinek nem tudsz. Tehát, hogy lehet, hogy egy ADHD-s igen, valóban nem észreveszi a poloskát, de lehet, hogy 10 másik ember, aki mondjuk nem ADHD-s, ő tökéletesen jól végig tudja olvasni.
3: Hadd tisztelegjék Presser Gábor felé egy idézettel, nem szerethet mindenki.
2: Igen.
3: Hát ez nem úgy működik, nem annak írsz, nem a mindenkinek írsz, hanem annak írsz, aki szeretni fogja. És az a lényeg, hogy ez ne kettő ember legyen a bolygón, hanem egy picivel több. Hát ennek arányában kapod ugye a pénzt.
2: Igen. Ugye azt mondjuk, hogy 12 plusz 1. Mi az a plusz 1? Miért kell a plusz 1?
3: Plusz 1 azért kellett, mert az illusztrátorom el volt maradva a rajzokkal, én meg el voltam maradva a novellákkal. És akkor feltette nekem azt a kérdést, hogy figyelj már, nem akarsz egy olyat írni, mert mondtam, hogy motiváljál már, inspiráljál már, valamit mondjál, te vagy a múzsám. És akkor azt mondta, hogy írjál egy olyan designerről, egy olyan illusztrátorról, aki el van maradva a munkájával. Mondom, na hát ez nagyon, nagyon sok konkrétumot tartalmaz, de tudod mit, pukkadj, megírok rólad. És még aznap este írtam, átküldtem neki, mert ezt egy ilyen személyes dolognak akartam, nem akartuk beletenni a könyvbe, de teljesen elolvadt tőle, hogy jaj, hát ez tényleg én vagyok. Majd megrajzolt az egyik szereplőt, aki egy mókus, és ott vége volt, tehát a mókusnál, ezt egyébként a legvégén találod, a legvégén, na ez a mókus, ez döntött arról, hogy bekerülünk a novellába, vagy a kötetbe. Tehát, hogy mit lehet ezzel csinálni? Hát ott fogja az ujját, hát nem lehet kihagyni.
2: Tényleg egyébként gyönyörű.
3: Igen, és a szerkesztők azt mondták, hogy semmi baj, odaírjuk, hogy plusz egy. Mi az, így működik?
2: De láttam egy QR kódot is.
3: És QR kódok is vannak a történetek végén, ez nagyon fontos. Kérdezted, hogy a visszajelzés, uh-huh. olvasó visszajelzés. Nos, ez pontos.
2: Ja, és azt is írja, az is QR kód alatt azt írja, hogy visszajelzés.
3: Így van, mert különben nem tudják és nem olvassák le azt, hogy dísznek van ott. Nem, az nagyon fontos. Az olvasókkal ugye nem nagyon tudod egy könyvírójaként tartani a kapcsolatot. Én viszont szeretném, mert én egy borzasztó hiú ember vagyok, és szeretem, hogyha visszajeleznek. Ezért, hogyha a QR kódot leolvasod, eljutsz egy oldalra, ott mindenek előtt meggyőződünk róla, hogy te tényleg olvastad, tehát nem csak végigrohanunk a QR-eken, ekkor értékelheted, és ott van egy csomó-csomó plusz infó róla. Tehát majd, hogy nem egy fél novellányi plusz anyag van róla mindig, hogy hogyan készült, ki kicsoda a történetben, mert nagyon sokszor beépítek valós szereplőket, tehát van olyan, hogy az az ember, aki ott van, az valójában tényleg létezik. Például egy Marcel nevű értékesítő a pont az Átutazók novellában, amit az előbb említettem, az tényleg létezik, az eladott nekem egy telefont, ez az a telefon. Tehát, és ez konkrétan neki nagyon nagy szerepel.
2: Tehát akkor nem 100%-osan fikció a...
3: Úgy mondanám, hogy a fikciót érdemes megszínezni néha ilyen kis... Tehát, mint amikor a színes drazsét rádobod a tortára, hogy nem az a lényeg, de azért jól néz ki tőle. És igen, vannak ilyen háttérsztorik.
2: Álomfejtés, erre mit mondasz? Hiszel ebben?
3: Az álom az, aki megfejti igazából a dolgokat, te már csak ki tudod olvasni, vagy nem tudod kiolvasni. Olyan, mint hogyha valaki kínaiul leírna neked, hogy mi lesz a jövő héten, és akkor vagy el tudod, vagy nem. És meg kell tanulni az álomnak ezt a speciális írásmódját. Persze, akkor nagyon sokat elmond, de nem úgy, hogy a jövő heti lottószámokat mondja el, hanem az álom az, az, amikor az agyad nagyon ráér. És olyankor egy csomó mindent összekapcsol, amit menet közben nem tudtál. Láttál két dolgot, semmi összefüggés, és aztán éjszaka azt mondja, hogy várjál, volt itt valami. És ha megnézed, ugye beadja a szemednek a látványokat, tehát azért látsz álom közben, azért hallasz, mert beadja ugyanazokat az inputokat, mintha mennél az utcán. És ez fantasztikus, hogy ezeket újra feldolgozza, és így rendbe rakja, mint a összerázod az A4-es papírt, tehát így rendbe teszi az egészet, és azt mondja, hogy nem mehet az iktatóba. Most már tudjuk, hogy mi ez. Ha nem álmodnál, szerintem egy idő után meghűlnél.
2: Újra egy rövid szünet következik, és innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk!
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Vendégem David Kronberg, azaz Kellner Dénes író, akinek nemrégen jelent meg az egyik kötete, a legújabb kötete, ezt így is mondhatnám, 12 eltévedt világ címmel, ami 12 plusz egy különleges történetet tartalmaz. Az álmok fontos szerepet kapnak ebben a kötetben, hiszen a történeteinek többsége ugye egy-egy álomból indul ki. Vajon mit üzenhetnek az álmaink? Csupán a képzeletünk játéka, vagy egy olyan gondolatokat és érzéseket is felszínre hoznak, amelyek ébren talán rejtve maradnak, erről is beszélgettünk, és még beszélgetünk a következő percekben is. Azt mondják ugye a szakemberek, hogy mindig álmodunk, csak nem mindig emlékszünk rá.
3: Biztos, hogy így van.
2: Igen. Neked mennyi idő volt egyébként, vagy mennyi idő alatt írtad meg ezt a könyvet? Arra lennék kíváncsi, hogy...
3: Nagyon gyorsan álmodok. Nagyon,
2: te gyorsan álmod? Minden éjszaka álmod? Emlékszel az álmodra?
3: Mert nem minden éjszaka van olyan, de hogy is, hát azért... Nagyon, tehát sokkal kevesebb olyan fölírható álom van, mint ahányszor lefekszem aludni, hál' Istennek. Nem, egy ilyen 100-150 álomjegyzetem lehet még, amit nem írtam meg.
2: Megfogod?
3: Nyilván megfogom, hát muszáj. Tombolnak, hogy őket meg kell írni. És ha már így kérdezted, hogy gyorsan írtam meg, általában ez úgy működik, hogy összehalászol bele olyan történeteket, amik a korábbi munkásságodban voltak, antológiákban szerepeltek, igen, pályázatra írtam, stb. A beadandó az konkrétan pályázatra volt, tehát az azért vicces, mert a címe is az, hogy beadandó, mert tényleg beadandó volt, de ráadásul a történetben is látni fogjátok, hogy miért az a címe. És az például egy olyan, hogy megírtam, aztán úgy nem is gondoltam, hogy ez bele fog kerülni egy kötetbe, majd hopp, belekerült egy kötetbe. És az utolsó néhány az, amit gyorsan kellett megírni. Na ott meg a gyorsat úgy kell érteni, hogy 2-3 hét alatt az nagyon gyorsnak számít, mert ugye nekifutsz, és nem sikerül. Volt olyan, hogy ki kellett dobni a két kedvencemet, az Érdemrendet, meg a Reggelit, ezt ki kellett dobni, mert nem tudtam megírni őket. Tehát ez a két novella nem fog szerepelni, bocsánatot kérek mindenkitől, de annyira rossz lett, hogy azt mondtam, hogy na ezt én így nem adom ki a kezemből. Egyszer majd talán.
2: Hol lehet megtalálni a könyveidet, most éppen ezt a 12 eltévedt világot, de akár az előzőeket is?
3: Nagy sajnálatomra, nagy bánatomra általában a gerincükről kell felismerni őket, mert a könyvesboltok nem híresek arról, hogy random írókat kitesznek a látható részbe, úgyhogy kérdezni kell, hogy van-e, és általában a Lírában kell megkérdezni, a nagyobb üzletekben vagyok, de ami sokkal jobban megy, az az, hogy tessék fölmenni oda, hogy books.davidkronberg.com, és akkor ott meg lehet rendelni.
2: Tehát a neved alapján, így az írói neved alapján.
3: De a Lírára is föl lehetne, a Líra oldalán is megtalálható mind a három nyilván, csak ugye direkt azért van róla egy oldal, azért csináltam egy weboldalt, hát hál' Istennek weboldalakkal is foglalkozom, csináltam róla, hogy bele lehessen olvasni, tudjad, mit veszel meg. És akkor ott vannak ilyen kis kertcsináló sztorik, meg egy csomó hülyeség, meg képek arról, hogy dedikálok a könyvhéten, meg mindenféle önpromózást, tudod?
2: És hát egyébként ezek a sztorik, én azt gondolom, még nem olvastam ugyan el, de hát az álmaink alapvetően, én nekem is nagyon sokszor eszembe jut, hogy a ilyen filmforgatókönyvért kiáltanak. Tehát olyanokat tud az ember álmodni, hogy azt érzed, hogy úristen, ebből ezt filmen megnézném, akár egy thriller, egy horror, de lehet akár egy romantikus film is, szóval, hogy sok nyilván sokfélét álmodik az ember.
3: Ezt a mondatot nagyon szívesen meghallgatnám úgy, hogy már elolvastad a könyvet, és akkor így mondanád, hogy ne, hát ez egy film. Tehát egy csomó olyan van, ami konkrét film, tehát pörög a film, mert egyszerűen úgy volt, hát először a filmet láttam, tehát én csaltam. Úgyhogy igen, ezekben sok olyan van, amit szerintem föl lehetne tenni a képernyőre.
2: Na, hát akkor lehet, hogy legközelebb majd arról fogunk beszélgetni, hogy készül a film, a sorozat, 12 plusz egy részes sorozata Netflixen.
3: Ne a Netflixen,
2: hol szeretnéd látni?
3: Kicserélik a szereplőket, ne is mondom.
2: Ja, hol szeretnéd látni?
3: Hát, hogyha lehet, akkor én azt szeretném, hogyha ez egy ilyen indie projekt lenne, ami a neten terjed, és akkor mindenki összesúg, hogy ezt láttad, fia, csak itt lehet letölteni, de szerintem nagyon jó.
2: Na akkor most, hogyha egy filmrendezők hallgatnak minket, akkor...
3: Biztos ettől kaptak egy ötletet, biztos nincs ezer
2: ilyen. Soha nem lehet tudni. Az, hogy álmokat olvashatsz, így összeszedve, nem, ezer biztos, hogy nincsen.
3: Én nem tudom, hogy konkrétan ez adja az értékét, hogy álomból van. Szerintem elég, ha szürreális, de tehát nézd meg a...
2: De az álmaink elég szürreálisak ahhoz, hogy az ember arra kapcsoljon, hogy igen.
3: De nem tudom, hogy a Márquez az például a 100 év magányban beleálmodta a hülyeségeket, vagy azt mondta, hogy most írok három hülyeséget.
2: Valószínűleg beleálmodta. Én is azt feltételezem, igen.
3: Azt például nem lenne érdemes filmen megcsinálni, mert ha a real time-ba csinálod 100 év magány, nem ülik végig a nézők.
2: Hát nem tudják ki ezt, igen.
3: Közben kimennek, hogy bocsánat, nekem 20 év elég volt. Majd mondjuk el még egyszer a címet, ha lehet, mert azt biztos, hogy nem írták le a hallgatók.
2: 12 eltévedt.
3: Nem, az, hogy books.davidkronberg.com, mert ez csalnak, és nem írják le, még most sincs náluk füzet, úgyhogy.
2: Én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés ez egyértelműen kedvet hoz az elolvasására a könyvnek. Nekem
3: igyekszem, igen.
2: Én óriási kedvet kaptam most, ezzel nagyon kíváncsi vagyok.
3: Kérlek, hogy te ne az elsővel kezd, jó?
2: Jó. Hanyadikkal kezdjem?
3: Figyelj, vagy a másodikkal kezd, ami az időszerkesztő, vagy pedig a Heilbronn hatás, az egy hosszú.
2: A védőbeszéd?
3: Hosszú. A védőbeszéd, azt skippeljük, az olyanoknak való, akiket a villamos...
2: Időszerkesztő.
3: Az időszerkesztőt azt javaslom, különösen a képre hívnám fel a figyelmet, Borbála olyat alkotott, hogy fantasztikus.
2: Tehát keresem még gyorsan.
3: De jó, de nem ér most így.
2: Csak ennyit mondom.
3: Ezt majd érteni fogod, hogy ez miért így néz ki ez a kép. És a Heilbronn hatás, az pedig az egyik olyan volt, amit utolsónak írtam. Tehát ez a úristen.
2: Ez maga az idő, ami így betekerül.
3: Majd meglátod, ne kíváncsiskodjon a kedves olvasó.
2: Egyértelmű.
3: Akkor biztos az idő, az jó van. Figyelj csak.
2: 12 eltévedt világ, igen.
3: A Heilbronn az, amiben helycsúcsok vannak, és szerintem azt te nagyon fogod szeretni. Tehát azt én most szeretettel küldöm neked, sőt, kezd azzal.
2: Jó, azzal fogom kezdeni.
3: Jó, ez hosszabb, de inkább azt, mint egy rövid és rosszat.
2: Jó, köszönöm szépen az ajánlást, és akkor még egyszer a weboldalt mondd el, kérlek.
3: És akkor books, mint a könyvek, a David Kronberg az, mint a nevem, és a .com pedig azért, mert menőzök, és nem akartam .hu domaint regisztrálni.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Hadd dedikáljak végre.
2: Köszönöm szépen, várom a dedikálást. Hallgatóknak tehát még egyszer 12 eltévedt világ a könyv címe. Vendégem volt ebben az órában David Kronberg, azaz Kellner Dénes író.
3: Köszönöm a türelmeteket. Család.

0: Tehát David Kronberg író, azaz Kellner Dénes volt a vendégem, 12 eltévedt világ címmel jelent meg legújabb novellás kötete 12+1 történettel. A könyv egyébként elérhető a books.davidkronberg.com oldalon. Következő órában Canik Balázs kapuéra aerobik oktató és életmód tanácsadó lesz a vendégem, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztiválról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony idő várható a következő napokban. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok a Budapest-Záhony vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró.
1: Időjárás.
3: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nagyon erős UVB sugárzás lesz ma a déli ország részben. 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűzőnapot. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velence és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a forróság.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Canik Balázs Kapuéra aerobik oktató és életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában. Pontosabban ő lesz a vendégem, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztiválról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Canik Balázs, kapuéra aerobik oktató, életmód tanácsadó. Ugye a nyár sokaknak a pihenésről szól, de egyáltalán nem kell választanunk a kikapcsolódás és a mozgás között, sőt a kettő remekül megfér egymás mellett, ugyanis idén ismét elindult a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztivál, amely 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várja a családokat, hogy játékos formában mutassa meg, az egészséges életmód bizony lehet élmény is. Hát ennek kapcsán fogok beszélgetni Balázzsal, többek között arról, hogy hogyan lehet egy strandolós napból igazi egészségnap, és miért fontos együtt mozogni például a családdal, és mitől különleges az idei országos strand turné. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást!
1: No, hát itt ugye előtte kérdeztelek, hogy hanyadik ez már, mert ugye nem az első második, hanem ez már sokadik ilyen rendezvény, de hogyha egy picit visszamegyünk, nem is biztos, hogy meg tudod mondani, hogy ez hanyadik. Az egésznek a kiindulása az, hogy ez megszületett, ez hogyan, honnan jött neked?
2: Tulajdonképpen az egésznek az ötlete az volt, hogy ugye mindig azon vagyok, hogy minél több embert rávegyek az egészséges életmódra, minél több embert megmozgassak, és gondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen nyáron hol lehetne az embereket igazán megmozgatni, hol érünk el a legtöbb embert, és hát nyilvánvalóan a strandokon, és úgy döntöttem, hogy elindítok egy ilyen életmódváltó rócsót, aminek tulajdonképpen az a küldetése, hogy minél több embert teljes mértékben ingyenesen rávegyünk arra, hogy mozogjanak, táplálkozási tanácsokkal, életmód tanácsokkal lássuk el őket, és ez most annyira kinőtte magát gyakorlatilag, hogy most már ugye 20 állomáson több mint 100 000 embert megmozgatva, rengeteg edzőt bevonva, rengeteg kollégát bevonva, rengeteg táplálkozási szakértőt és különféle életmóddal kapcsolatos dolgot felépítve, most már egy nagyon komplex programmal megyünk egyébként a strandokra, és szerencsére azt látom, hogy rengeteg visszatérő vendég van. Nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy vannak olyan vendégek, akik a mi unszolásunkra vagy biztatásunkra váltottak életmódot. Sőt, olyan visszatérő vendég is volt, aki azóta már edző lett a rócsó hatására. Úgyhogy gyakorlatilag rengeteg...
1: Ennek hatására? Hogy
2: abszolút, mert gondolkozott rajta, hogy milyen jó lenni, meg mondtam neked, nagyon szuper a mozgásod, mondom, szerintem neked tényleg dukálna egy ilyen aerobik edzői sztori, és azóta aerobik edző lett a hölgy, úgyhogy vannak ilyen sikersztorik, illetve rengetegen váltottak életmódot, nagyon sok fogyás van aki például úgy jön már a rócsóra, hogy az elmúlt évben lefogyott mondjuk 30 kilót, ugye a mi biztatásunkra és tanácsainkat követve.
1: Tehát egy év alatt 30 kilót, ez nagyon szép.
2: Igen, meg az ő szépen tartható is, tehát a gyakorlatilag az pont egy olyan mennyiség, ami tartható. Illetve rengeteg olyan fiatal van, aki gyakorlatilag eddig nem volt nyitott a sport és a mozgás felé, inkább csak ugye a számítógép nyomkodása volt ugye a fő cél, és ezáltal meg gyakorlatilag ő is nagy mozgásba kezdett, beiratkozott a sportszakkörre, meg minden egyéb. Tehát gyakorlatilag rengeteg jó visszajelzést kapok, és egyébként ez is motivál engem.
1: Persze. Most az, hogy 20 strand, ugye azt mondtuk itt, tehát gondolom akkor a kezdetek kezdetén ennél kevesebb volt, akkor ez mondhatnánk azt is, hogy ha nem is évről évre folyamatosan bővül a számok, de azért már a 20 az már egy elég szép eredmény. Akartok még, vagy szeretnél még bővülni?
2: Egyébként nagyjából azt látom, hogy ugye a nyári szezonban körül ez a 20 állomás, amit
1: be lehet úgy
2: osztani, hogy úgy az egész nyarat felölelje. Viszont azt is látom, hogy például tegnap is bejelentkezett egy új strand, aki szeretné, hogyha csatlakoznánk a rócsóval. Nyilván ez már csak a jövő évben tudjuk kivitelezni. Egyébként próbálunk a fix helyszínek mellé minden évben beújítani egy-két új helyszínt, pontosan azért is, hogy több helyszínt is kipróbáljunk, de azt látom egyébként, hogy a nagy strandokat, azokat nagyjából feleleljük egyébként a Magyarország területén.
1: Ezt azok az emberek, akik nyaralóképpen, nem tudom, ott vannak a strandon, ők is így becsöppenhetnek ebbe a fesztiválba, bárki oda mehet, vagy ez egy ilyen zárt körű?
2: Pontosan az a cél, hogy gyakorlatilag bárki oda jöhet, mindenki számára teljes mértékben ingyenes.
1: Tehát nem is tudjátok, bocsánat, így előre, hogy hány ember lesz adott strandon.
2: Nem, csak tippelni tudunk már, hogy az évek alatt, hogy nagyjából hányan fordulnak meg egy strandon. Ezért is mondtam, ezt a durván 100 000 embert tudunk megmozgatni, már átlagban 5 000 embert számolhatunk egy strandra, de nyilván mondjuk egy hajdúszobozta, az mondjuk 10-12 000 fő simán, vagy egy Sárvár mondjuk 8 000, vagy egy Balatonfüred szintén 8 000, tehát azért itt azért szépen ugrálnak így a számok. Úgyhogy sok embert elérünk, és ami nekem nagyon tetszik, hogy érdekes, hogy az emberek gyakorlatilag úgy furcsa, de mégis ráérnek a strandon, és nyitottak erre.
1: Hát igazából az ember, ha strandra megy, igen, tehát ez érdekes, hogy igazából ráér.
2: Igen, és oda jön, és kérdez, és gyakorlatilag most már annyira ugye a fix helyeken is most már gyakorlatilag várnak minket, van, aki kimondtan csak azért jön oda a strandra, mert tudja, hogy ott leszünk, szeretné elmondani, hogy hogy halad, szeretne velünk találkozni, egy pár új tanácsot kérni, vagy megismerkedni új termékekkel, vagy szolgáltatások, amelyeket rengeteg programot viszünk, különféle mágnesterápiás eszközöket, mérünk testtömegindextől kezdve gyakorlatilag mindent.
1: Tehát akkor kitelepültök mindenfélével.
2: Abszolút, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, aki erre mondjuk nyitott, és azt hiszem észre, hogy azok az emberek is abszolút nyitottak rá, akikre mondjuk nem gondolnád, hogy esetleg az egészséges életmód felé tendálna, vagy esetleg a testmozgás felé, viszont mégis oda jönnek, és bátran kérdeznek, és látom, hogy abszolút komolyan veszik ezt a dolgot, úgyhogy szerintem elég jól haladunk, mert évről évre azt látom, hogy egyre több ember vált életmódot, és egyre sportosabbak az emberek a strandokon is, amit őszintén szóval az jó látni, hogy kezd céltérni azt, amit én és az edző kollégáim próbálunk az emberek felé nyitni, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül csak az én edzésem a jó, hanem rengeteg jó edző van Magyarországon, szerencsére rengetegféle sportágban. Ezért is például a különféle Mastery BLF Expo-kat, amiket ugye szoktam májusban is novemberben berendezni, azt is kiegészítettük már egy ilyen sportág választóval, pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára a legmegfelelő sportágot, mert ugye nekünk az a célunk, az a küldetésünk, hogy mindenkit egy kicsit egészségesebbé tegyünk, rendszeresen beiktassuk az életükbe a testmozgást és az egészséges táplálkozást.
1: Egyébként ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy én is azt érzékelem, így az ismeretségi körömben, meg egyáltalán akár itt a rádióban beszélgetve emberekkel, hogy igenis célt értetek ezekkel a kezdeményezésekkel, mert valóban egyre inkább és egyre többen gondolkodnak az egészséges életmódon, egyre többen tudnak már bizonyos lehetőségekről, és egyre többen ki is próbálják ezeket a lehetőségeket, úgyhogy szerintem egészen jó úton vagytok. Balázs, most tartunk egy rövid szünetet, életörömzene, és ezt követően innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Canik Balázs Kapuéra, aerobik oktató és életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztivál a témánk egészen pontosan. Ugye 20 állomáson, 20 magyarországi strandon várjátok a családokat, hogy játékos formában mutassátok meg az egészséges életmód, lehet élmény is, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ti nagyon sokat tesztek azért, hogy az emberek valóban egészségesen gondolkodjanak, így szépen fogalmazva. És hogy én azt látom, hogy szerintem el is értétek a célotokat, vagy legalábbis jó úton vagytok.
2: Igen, és azt látom, hogy egyébként nagyon sok ember bizonyos dolgokkal nem volt eddig tisztában, hogy merre induljon el, vagy egy teljesen téves információt látott az interneten, és vagy rosszul értelmezte, és nem jól kivitelezte ezt a dolgot, és nem jött a várva várt eredmény. És nekik is rengeteget tudunk ilyenkor segíteni, mert személyre szabottan tudod elmagyarázni neki, hogy mi az a hiba, amit elkövet esetleg, vagy nem is gondol rá, például rengetegen odafigyelnek az egészséges táplálkozásra, de például nem figyelnek oda mondjuk azt, hogy mit isznak, és mondjuk rengeteg cukrosítőt isznak, és olyan többet kalóriát visznek be, hogy gyakorlatilag az egész étrendüket tönkreteszik vele. De most mondom, egy ilyen alapvetőt, vagy vannak különféle hátfájás, vagy bármi egyéb, és teljesen más vonalon keresik a megoldást, mint ami lenne erre a legjobb. Tehát gyakorlatilag mi próbálunk olyan egészséges megoldásokba gondolkozni, akit mindenkit egy kicsit, mindenkinek az életét egy kicsit jobbá teheti.
1: Itt is gondolom nagyon fontos, úgymond a kémia, az a fajta kémia az érdeklődő, vagy az egészséges életmódra vágyó ember, és a hát hogy mondjam, és az edző vagy az életmód tanácsadó között fontos a kémia legalább annyira, mint mondjuk, mint bármilyen más területen. Tehát, hogyha adott ember mondjuk nem jó életmód, nem úgy a nem jó életmód tanácsadó, hanem tehát nem a számára megfelelő, nem találja meg a hangot jól az életmód tanácsadóval, akivel éppen találkozik, az nem biztos, hogy jó útra tud térni, úgymond.
2: Persze, valamilyen szinten ugye meg kell lenni ennek a úgymond kapcsolódásnak, igen, szerintem igen. Ez jól tudjon működni. Szerencsére én azt gondolom, hogy nagyon jól tudom oldani a hangulatot ezeken a strandokon, és nagyon jók a visszajelzések szerencsére, és tényleg az embereknél azt látom, hogy abszolút nyitottak erre, és már várják, hogy menjünk, sőt rengeteg internetes, rengeteg megkeresést kapok a strandok által, hogy láttak a strandon, de volt olyan, aki még nem mert oda jönni, viszont szerette volna megkérdezni, látni, hogy milyen közvetlen vagyok, csak utána már vége lett a rendezvény, és akkor még ezt szerettem volna megkérdezni. Nyilván állunk elébe ezeknek a kérdéseknek és lehetőségeknek, úgyhogy gyakorlatilag azt látom, hogy tényleg nagyon szuperul megy ez a mozgalom, és tényleg nagyon sokan kapcsolódnak rá, és ami nagyon jó még, és számomra megtisztelő, hogy korra is nem róla tekintetünk, ő mindenki. Tehát egészen a gyerekkortól kezdve a szenior szépkorú korosztályig mindenki részt vesz, és érdekes módon ugye mi egy aerobikus mozgásformát viszünk általában a strandokra, vagy zumbát, vagy aquafitness, vagy trambulin edzéseket, hogy a férfiak is beállnak. Ami szintén azt gondolom egy jó dolog, mert általában ezeket az aerobikus vonulatokat inkább
1: a női vonal, igen.
2: Igen, és valamiért azt látom, hogy legalább azt mondom neked, az egyharmada, hanem a fele az férfi.
1: Az egy nagyon jó arány már.
2: Igen, ami nagyon szuper arány. Mondjuk lehet, hogy az is közrejátszik, hogy nyilván ugye a medencében sokkal könnyebben mozognak az emberek, és hogy nem annyira szégyelősek, vagy bármi egyéb, de abszolút szívesen vesznek részt. És ugye rengeteg sportvetélkedővel színesítjük, van fekvőtámasz verseny, táncverseny, különféle sportakrobatikai verseny, énekverseny, de nagyon sok mindennel kibővítjük egyébként ezt a repertoárt. Pontosan azért is, hogy mindenki megtalálja a számára legmotiválóbb programot.
1: Ez egész napos rendezvény, vagy fesztivál?
2: Általában úgy szoktunk kitelepülni, hogy 10-től 4-5-ig szoktunk lenni.
1: És hogy veszik észre? Tehát, hogy van egy kis színpadot is visztek magatok, vagy valami kis dobogót, vagy valamit, ahol ilyen nagyon látványosan ott vagytok?
2: Egyébként elég látványosan kitelepülünk, mert általában egy 7-8 sátorral jelenünk, és szétlátványos kitelepülésünk van, és általában a főmedencénél szoktunk lenni. És mivel, hogy folyamatosan kommunikálunk a hangtechnikánkon keresztül is ugye az emberekkel, és csalogatjuk oda a standhoz az embereket, illetve a hosszeszeink is ugye folyamatosan dolgoznak az, hogy minél több ember ellátogasson hozzánk, tehát gyakorlatilag tényleg azt látom, hogy mindenkit elérünk a strandokon.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy 20 strandra mentek ez a nyaratokat, mennyire fogja át, vagy hogy van minden, milyen időközönként utaztok, vagy folyamatosan egész nyáron úton vagytok?
2: Gyakorlatilag 7 hétvége, és péntek szombat vasárnapokra épül fel ez. A rócsó, általában nézzük, hogy jön ki, próbáljuk augusztus 20-ig mindig befejezni egyébként az esemény. Most az utolsó hétvégénk az a augusztus 20-a előtti hétvége lesz egyébként Makón és Szegeden. Uh-huh. Az is nagyon szuper lesz. Nagyon szeretem azt a környéket, és nagyon jók a vendégek is ott egyébként. Ott fogjuk most egy ilyen szombat-vasárnappal befejezni majd ezt a 20 állomásos strandfesztivált. De én azt gondolom, hogy gyakorlatilag az egész nyarat átöleljük vele, mert tulajdonképpen ez a július-augusztusi időszak szokott lenni az, amit Magyarországon igazán jó idő szokott lenni. Úgyhogy általában ekkor szoktunk. Úgyhogy általában a nyaraláshoz kiesik, mert ilyenkor mindig a strandokon vagyok.
1: Most pedig újra szünetet tartunk, csak és kizárólag egy rövid szünetet, de jövünk vissza és folytatjuk innen a beszélgetést Canik Balázzsal.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Ebben az órában Canik Balázzsal beszélgetek, aki kapoéra aerobik oktató, életmód tanácsadó. Neve évtizedek óta összefort a mozgás szeretetével, a lendületes edzésekkel és azzal a szemlélettel, hogy soha nem késő elkezdeni egy aktívabb életet. Arról is beszélgetünk, hogyan lehet egy strandolós napból igazi egészségnap, és miért fontos együtt mozogni a családdal, és mitől különleges ez az idei országos turné, ami nem más, mint a Pölöskei Strand és Sportfesztivál. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Változékony idő várható a következő napokban. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok a Budapest-Záhony vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szent Erzsébet

0: és Pest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró.
1: Időjárás.
0: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nagyon erős UVB sugárzás lesz ma a déli ország részben. 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is, egyelőre nem tér vissza a forróság.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: A Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválról beszélgetünk. Ugye idén ismét útnak indult a Strand és Egészség Sportfesztivál. Sokak számára ez már igazi nyári hagyománnyá vált. Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a rendszeres mozgás csak azoknak való, akik sportosak vagy fiatalok, pedig ez ugye egyáltalán nincs. Így ezekről is beszélgettünk többek között az előző percekben. Azt egyébként hogy látod, hogy ugye itt ezt már említetted, hogy legtöbb esetben az étkezésre mondjuk odafigyelnek az emberek, de arra már nem annyira, hogy mit isznak, hogy mik most így a legnagyobb kérdések, nem is azt mondom, problémák, de mondhatnám azt is, így az egészséges életmód tekintetében. Vagy akárha csak leszűkítjük mondjuk így a nyári nagyon meleg időszakra, hogy mit csinálnak a legrosszabbul az emberek, vagy mire figyeljenek, vagy ne is a negatívra hangsúlyozzuk, de nyilván ott van.
1: Az egyik legfontosabb, és szerintem ilyenkor ugye a folyadék bevitel, hogy arra figyeljünk oda, hogy megfelelő mennyiségű vizet fogyasszunk.
0: És ez fontos, hogy vizet gondolom.
1: Igen, mert ugye a cukros italán nem nagyon leszünk bejebb, illetve a magas koffein tartalmú termékesebb feltétlen tesznek jót ilyenkor, mert ugye vízható hatásuk van. Innentől kezdve még több vizet kell majd visszapótolnunk, tehát itt az arányt azt jól meg kell találni. Ezen kívül pedig szoktam javasolni a sok zöldség gyümölcs fogyasztását. Figyelnünk kell arra, hogy ne vigyünk be azért nagyon nagy mennyiségű zsírt, illetve szénhidrátot. Nyilván most nem mondhatod meg a strandokon, hogy csak azokat az ételeket fogyasszák, amik egészségesek, és nem is akarjuk az embereknek nyilván a nyaralás alatt ezt megtiltani. Viszont egy érdekesség, hogy mostanra minden strandon látom azt, hogy a strandbüfében megjelentek az egészséges ételek,
0: de tehát jó.
1: Vannak saláták, vannak gyümölcstálak, zöldséggel kapcsolatos termékek, sőt, most már sokkal látok gluténmentes, laktózmentes terméket. És azt gondolom, hogy ez jó vonal, hogy most már tényleg jobban odafigyelünk arra, hogy legyen lehetőség.
0: Hát mert volt egy idő, amikor ugye a sült kolbász mustára, vagy a lángos, és akkor azért az...
1: Nem is nagyon volt opció, tehát volt egy 5-6 féle strandétel, ami nem azt mondom, hogy rossz, csak nyilvánvalóan nem mindenki számára megfelelő, és ugye ez egy másik alappillér, ugyanakkor azt látom, hogy egyre több strandnál vannak aktivitások, ami szintén nagyon jó, és ami a lényeges, hogy az emberek is aktiválják magukat, ami szintén azt gondolom egy jó dolog. Most több strandnál láttam már kihelyezett fitnessgépparkokat, tehát gyakorlatilag strandrupi pályát, egy csomó minden ilyen plusz dolgot, ami szintén egyébként én azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezés, úgyhogy tényleg kezdjük azt látni, hogy egyre több helyen laknak be aquafitness órákat, tehát gyakorlatilag egyre jobban odafigyelnek erre az egészséges életmódra, úgyhogy szerintem ez egy jó vonal.
0: Tehát akkor a legnagyobb problémát azt mondod, hogy a nagy melegben az a vízfogyasztás, tehát hogy kevés folyadékot iszunk, igen.
1: Igen, és akkor a többlet kalóriabevitel ugye a másik, amikor túlesszük magunkat, zsíros, magas szénhidrátartalmú ételekkel, ugye ez sem tesz túl jót az emberi szervezet számára, főleg azért is, mert a strandra azért megyünk, hogy ezért úgy élvezzük a strandot, és aktív legyünk. Ugyanakkor, ha beviszünk egy ekkora nagy mennyiségű dózist, akkor nyilván leginkább csak feküdni szeretnénk. Tehát ez is egy másik alappillér. Nyilvánvalóan ugye a napvédelem, amit azért mindig hangsúlyozunk, kell, még ha nem is figyelünk oda kellőképpen hozzá, és én amit fontosnak látok, és ugye azért is szuper ez a strand fesztivál, hogy a testmozgás, hogy amikor kimegyünk a strandra, akkor ne csak a napozási legyen a főszerep, hanem azért ittassunk be egy fél óra valamilyen mozgást, lehet akár ez egy csúszdázás, egy úszás, vagy bármi egyéb, vagy egy strandröpi, vagy bármi, csak hogy ittassunk be egy kis mozgást az életünkbe, és hogyha ezek megvannak, akkor szerintem egy nagyon szuper idézőjelben egy mini életmódváltásba kezdhetünk.
0: Ugye egy időben hallhattuk azt, hogy a nemzetünk az eléggé elhízottak vagyunk. Ez változott-e, te hogy látod, mégis ebben dolgozol, azért csak van rálátásod, hogy jobb-e már egy kicsit a tendencia?
1: Igazán azt látom, hogy nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy ez jobb legyen, és kicsit azt kezdem látni, hogy most már inkább sokkal többen kezdenek el mozogni, viszont akik elkezdtek mozogni, azok meg nagyon odafigyelnek arra, hogy hogyan mozognak, hogyan táplálkoznak, tehát sokkal tudatosabb lett az aktív sportolóknak a része. Ugyanakkor rengeteg olyan embert látok, akik például soha nem sportoltak, hogy bekapcsolódnak akár egy futóversenyre, vagy rendszeresen futnak, vagy bicikliznek. Látom most már rendszeresen használják ezeket a szabad téri fitness parkokat, amiket eddig mondjuk nagyon ritkán láttam, hogy használtak volna.
0: Úgyhogy egyre több is van egyébként. ilyen fitness park.
1: Igen, és ezek is nagyon szuperek, mert levennek, és valamilyen szinten mozognak. És ugye a keringésfokozása szempontjából ez egy nagyon jó dolog.
0: Arról meg nem is beszélve, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy az, aki mondjuk nem tudja megfizetni a konditermet, akkor az kimegy egy ilyen kinti szabadtéri fitness parkba, úgymond, ahol ingyen tudja használni ezeket az eszközöket. Tehát ő is tud mozogni, igen.
1: Persze, és ez is egy nagyon szuper plusz szolgáltatás, főleg, hogyha valaki mondjuk összeköti egy aktív sétával, futással vagy biciklizéssel, igen. Tehát ez nagyon jól össze lehet kombinálni. De tényleg azt látom, hogy egyébként jó irányba haladunk, nyilvánvalóan még nem ott tartunk, ahol szeretnénk, de azt gondolom, hogy hogy a vonal az nem rossz, tehát hogy jó felé megyünk, csak ezt még majd azért még összeni, szóval van munkám nekem is az edző kollégáknak, hogy minél több embert rávegyünk arra, hogy mozogjanak, viszont az a jó, hogy akiket meg már rávettünk, azokat tényleg már ilyen nagyon szuperul sikerült átalakítanunk, tehát ők már tényleg nagyon odafigyelnek erre, és ezáltal ugye próbálják bevonni a környezetüket is, tehát a családtagjaikat, rokonaikat, barátaikat, és ezáltal azért alakul ez az egészséges nemzet dolog.
0: Itt is ugyanúgy igaz az, hogy csak elkezdeni nehéz, mert az ember elkezdi, akkor onnantól kezdve már hiányozni fog, hogyha abba hagyja.
1: Igen, és a mozgásra is ez vonatkozik, illetve a táplálkozásnál pedig azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon nehezen vált életmódot, akkor próbáljuk meg azt a trükköt, hogy gyakorlatilag ahogy ülül a hűtőnk, egészséges alapanyagokkal töltsük vissza. Tehát figyeljünk oda arra, hogy egészséges alapanyagok, magas fehérjetartalom, kevesebb szénhidrát, kevesebb zsír, jó zsírok, tehát próbáljuk meg a hűtőt, illetve az éléskamrát egy kicsit így átalakítani otthon, gyakorlatilag bármikor, mikor enni szeretnénk valamit, gyakorlatilag csak olyan dolgokat fogunk találni a hűtőbe, amik az egészséges életmódba beleférnek. Ugyanakkor nem mondom azt, hogy nem fér bele nyilván az, hogy az ember bűnözik, mert miért ne. Csak mégis azt gondolom, hogy átalakítjuk otthon ezt a kis hűtőt, illetve a kamránkat, akkor szerintem sokkal könnyebb lesz az életmódváltás is.
0: Na most újra a zene jön, de innen folytatjuk a beszélgetést Canik Balázzsal, maradjanak velünk önök is.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Canik Balázs kapuéra aerobik oktató életmód tanácsadó a vendégem ebben az órában, és a Pölöskei Strand egészség és sportfesztiválról beszélgetünk. Természetesen egészséges életmódról, arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy tudatosabban éljünk, többek között ezekről is szó volt. Még egyetlen dolgot muszáj megkérdezem tőled itt a beszélgetésünk végén, hogy ugye a fogyókúra, tehát legtöbben nem is annyira talán az egészségük érdekébe kezdenek el mozogni akár, vagy életmódot váltani, nem azért, mert fogyni szeretnének. Na most nyilván ez a jó, hogyha valaki odafigyel az étrendjére, mozog, sportol akár valamit, és akkor szépen lassan leolvadnak a kilók. Viszont mostanában én egyébként egy hónappal ezelőtt jött velem szembe ez az információ, hogy most mi a divat ilyen fogyásra, és erre véleményedre lennék igazából kíváncsi, tehát hogy nyilván nem biztos, hogy a szakmai állásfoglalást tudsz te ebben nekem adni, de hogy most főként a hölgyek körében biztos hallottál róla, hogy nagyon elterjedt ez a injekcióba adják be maguknak a különböző valami háromféle ilyen. Hát nem is tudom, hogy ez mi cukorbetegeknek szokták adni, hogy ez oké? Most nem tudom egyszerűbben megkérdezni. Tehát rendben, hogy fogynak, tehát és ilyen látványos fogyásokat érdekel tőle. Én azt gondolnám, hogy ennek nyilván a hosszú távú következményeit sem látjuk még, hogy azért nem ezzel az egyszerű lehetőséggel kellene élni, nyilván mindenkinek a saját döntése, de kíváncsi vagyok a véleményedre.
2: Igazán itt én bármilyen ilyen dolgok kapcsolatban mindenféleképpen kikérném egy orvos tanácsát, és bármi ilyesmibe vágunk, akkor szerintem célszerű egy általános vérképet csináltatni, és ezt ugye folyamatosan figyelni. Főleg, hogy nekik nem is annyira egy általános vérkép kell, hanem pajzsmirigytől kezdve mindent, tehát gyakorlatilag elég komplexen kell ebbe gondolkozni, hogy mennyire befolyásolja ez a szervezetünket, mert az ezek a szerek bizonyos emberekre mindenkire idézősen másképp hatnak, vagy más jó hatás, vagy más mellékhatás is válthatnak ki. Úgyhogy én nem feltétlen vagyok ennek a híva, mert azt gondolom, hogyha valakinek van akaratereje, akkor egy jó diétával és mozgással simán el lehet ezt érni. Általában nyilván ugye mindenki keresi a könnyebb utat.
1: Igen, és gyorsabb és könnyebb, igen, ami és azonnal hat, igen.
2: Igen, viszont nagyon sok esetben tapasztaltam azt, hogy ennek hatására nagyon sokan átalakultak, viszont nagyon sokan vissza is híztak utána. És azért vannak olyanok is, akiknek különféle mellékhatások alakultak ki, hogy most ennek hatására, vagy nem ennek hatására, azt mindenki döntse el, vagy ugye ezt nyilván utána kell járni. Igen. De én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat akkor szabad fogyasztani, ha az orvosunk azt mondja, hogy ezt ő indokoltnak találja, és nem össze-vissza ilyen internetes mendemondák alapján építenek fel így dolgokat, mert azért ez tud a viszonyára is fordulni.
1: Tehát hogyne.
2: Tehát én mindenféleképpen azt javasolnám, hogyha valaki ilyesmivel gondolkozik, akkor csak orvosi felügyelet mellett és megfelelő vizsgálatok mellett, mert tényleg, hogy ne legyen ebből a későbbiek folyamán olyan probléma, amit...
1: De nyilván a sport és a táplálkozás azért az...
2: Ez az alapja mindennek.
1: Az ennyi, így van.
2: Tehát én azt gondolom, hogyha valaki ezt tényleg komolyan veszi, és az akaraterén kell csiszolni szerintem, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag ez tud működni, és azért...
1: És hosszú távon tud működni,
2: teszem hozzá. És egészségesen.
1: És
2: a másik kritérium az, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hoznia, mert nem versenyre készülünk, hanem egy hosszú távú egészséges életet próbálunk kialakítani, és egy olyan bőrben szeretném magunkat látni, amiben jól érezzük magunkat, és kicsattanunk az egészségtől, és azt gondolom, hogy ez másképp nem fog menni, csak úgy, hogyha rendszeresen mozgunk és táplálkozunk, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy lehet, hogy lefogyunk egy csomó kilót bizonyos szerektől, de viszont a keringésünk, az egészséges életmódhoz kell a mozgás. Innentől kezdve, hogyha nem tesszük mellé a testmozgást, akkor gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy egy látványos eredmény, viszont nem egy egészséges vonal. Tehát mindenféleképpen gondolkozzunk abba, hogy bármibe is kezdünk, legyen meg a mozgás és a táplálkozás, és ha valaki mégis úgy dönt, hogy ezt szeretnénk kiegészíteni valamivel, akkor, hogyha ez mondjuk kémiai gyógyszer, akkor mindenféleképpen orvossal beszéljünk előtte, ha pedig esetleg egy zöld, vagy bármi egyébvel próbálja ezt az egészet segíteni, akkor nyilvánvalóan ezt nagyon szuper összerakni táplálkozási vagy dietetikussal. Úgyhogy azt gondolom, hogy inkább gondolkozzunk ezen a vonalon, és próbáljuk meg ezt erősíteni, mert azt gondolom, hogy mindenkiben megvan a lehetőség arra, hogy változzon, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem kell mindenkinek versenyformát hoznia, hanem hozzunk egy olyan testalkotot, amiben jól érezzük magunkat, és egészség.
1: Igen. Arról még nem is beszélve, hogyha valaki mozog és helyesen táplálkozik, annak a hangulata is más lesz, és az több energiája lesz, szóval, hogy mindenféle szempontból ez a legjobb választás, azt gondolom.
2: Én is azt gondolom, hogy javasolnám mindenkinek, hogy próbáljuk meg ezt.
1: És akkor ugye a beszélgetésünk végén említsük meg, hogy hol lesztek legközelebb, vagy hol találkozhatnak legközelebb veled, veletek, melyik strandon.
2: Pénteken egy nagyon szuper helyen leszünk egyébként Komáromban, a strandon várjuk a résztvevőket, illetve szombaton fogunk még menni az említett Balatonfüredre, ahol rengetegen szoktak lenni, úgyhogy egy nagyon nagy rendezvényre készülhetünk, és a Balatonban fogunk tartani az edzést, tehát annak is megvan azt gondolom a szuper feelingje, illetve a másik nagy helyszínünkre fogunk menni vasárnap, azt mondjuk az én egyik kedvencem Sárvár, és Sárvárra fogunk látogatni, úgyhogy gyakorlatilag ez a most következendő három helyszín, úgyhogy most én úgy gondolom, hogy mind a három nagyon erős lesz, és mind a három nagyon jó helyszín. Hogyha valaki esetleg arra jár a környéken, akkor nagyon szívesen várom akár egy szuper kérdéskörrel, vagy bármi egyébben, és beszéljük meg együtt, hogy hogyan is kell életmódot váltani.
1: Hát így legyen, akkor nagyon ajánlom én is a hallgatóinknak, tehát a Pöröskei Strand Egészség és Sport Fesztivál ezeken a helyszíneken, amiket a Balázs is említett, hétvégén, péntek, szombat, vasárnap oda, ott tudnak találkozni veletek, hát illetve, hogyha valaki csak ezért megy arra, az is megteheti nyugodtan, hogy kicsit tanuljon, és egy kicsi információkat, meg mozogjon, meg információkat szerezzen az egészséges életmóddal kapcsolatosan.
2: Abszolút, úgy várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm a kívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Canik Balázs kapuéra aerobik oktató életmód tanácsadó volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Szanik Balázs volt a vendégem ebben az órában, és a Strandfesztiválról beszélgettünk. Visszahallgatható lesz a beszélgetésünk, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik. A következő órában pedig Balogh Szita, Dalma és Balogh Tibor érkezik majd hozzám, akiknek kisfiúk Marcel egy ritka, gyógyíthatatlan genetikai betegséggel él. A család az Együtt Marcellért alapítvány létrehozásával országos összefogást indított, hiszen Marcel számára egy rendkívül költséges génterápiás kezelés jelenthet reményt, amely jelenleg Dubajban vagy az Egyesült Államokban érhető el. A kezeléshez több mint 1 milliárd forintra van szükségük, ezért folyamatosan gyűjtenek. Ez a beszélgetés is többek között azért valósul meg, hogy segítséget kérjünk a hallgatóinktól, és bízunk benne, hogy minél többen, akinek lehetősége van, legalábbis fogja őket segíteni. Tartsanak velünk a következő órában, és hozunk minden részletet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrucó Kornél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csúron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrucó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
1: Időjárás.
4: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Vannak történetek, amelyek mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni. Egy pillanat alatt megváltozhat egy család élete, amikor egy orvosi vizsgálaton elhangzik egy diagnózis. Balogh Tibor és Balogh Szita dalma számára ez 2026. januárjában történt meg, amikor kisfiúknál Marcelnél a Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizálták. Ez egy nagyon ritka genetikai betegség, amely fokozatosan gyengíti az izmokat, de ma már létezik olyan génterápia, amely reményt adhat az érintett gyermekeknek. A család ezért indította el az Együtt Marcellért összefogást, hogy megadják kisfiúknak az esélyt egy teljesebb életre. Vendégeim ebben az órában Balogh Szita dalma és Balogh Tibor, akikkel nem csak egy betegségről, hanem szülői szeretetről, kitartásról, reményről, és arról is beszélgetünk, hogyan válhat az egy egész ország egy család támaszává. Szervusztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szia.
3: Köszöntjük a hallgatókat!
2: Induljunk kérlek hát egy picit az elejétől, ami nem volt olyan régen egyébként, mondjuk 2026 január, az egészen friss még a nektek is, gondolom, ez az egész. Kicsit meséljetek nekem kérlek Marcelről, milyen kisfiú ő, hogyan jelentkeztek nála a problémák, mi volt a legelső, amit észrevettetek?
3: Hát a Marcel már, amikor kisbaba volt, akkor is egy picit lassabban fejlődött, mint az átlag, de neki ugye van egy testvére, 11 éves a bátyja, ő is hasonlóképpen egy picit lassabb fejlődésű baba volt, így ezzel annyira nem volt ez árulkodó. Úgyhogy ővel eljártunk dévényterápiára, voltunk neurológusnál, voltunk a Bethesda Kids-ben, tehát elég sok helyre elvittük, mindenhol az a diagnózis volt, hogy egy picit lassabb fejlődésű baba, illetve hogy hipotón az izomzat, tehát egy gyengébb izomzatú kisfiú, de alapvetően sehol nem vetődött fel ennek a Duchennek a lehetősége. Illetve hát a neurológus ki is zárta, tehát van egy ilyen leletünk egy másfél éves korából, ahol azt le is írták, hogy neki nincs neurológiai eredetű bármiféle betegsége. Ez pedig ugye az.
2: Teljesen normális terhesség volt, tehát hogy semmi probléma, semmi gond nem volt a 9 hónap alatt?
3: Nem, teljesen szépen fejlődött, természetes úton született, 10/10-es értékkel, tehát semmiféle komplikáció nem volt. Sem a terhesség, sem pedig a szülés közben alatt.
2: Tehát az, hogy lassabban fejlődött, azt így értem, de hogy mi volt az, ami ilyen feltűnő volt ez legelőször, ami miatt úgy éreztétek, hogy el kell vinni orvoshoz?
3: Hát ahogy mondtam is, tehát folyamatosan voltak minimális jelek, tehát hogy lassabban fejlődött, mint az átlag. És ami már így nagyon frusztráló volt a számunkra, az az, hogy most már lassan iskolába készülünk, tehát szeptembertől kezdi az iskolát, és neki a lépcsőzés, a futás, vagy az ugrásra járó tevékenységek, azok nehézkesen mennek, vagy egyáltalán nem, például ugrani ő egyáltalán nem tud. És olyan máshogy is fut, mint a többiek, kapaszkodva lépcsőzi.
2: Vagy jobb,
3: nem tud elrugaszkodni. Aha. Tehát, hogy mivel neki ennyire gyenge, kvázi, ugye ez a betegség először az alsó végtagokat érinti, innen indul, és hát ezek a mozgásformák neki most már, most nem 2 vagy 3 éve notorikusan nem mennek. Tehát emiatt kezdtük el a TSMT-t is, járt hozzá heti szinten fejleszteni magán konduktor, aki csak vele
2: foglalkozott. Ez még mielőtt a diagnózis meg lett volna.
3: Igen.
2: És a diagnózis, amikor meg lett, tehát hogy szülőként, hogyan lehet ezt egyáltalán megélni, azt a pillanatot, amikor meg a diagnózis megkaptátok?
4: Hát nehezen, és hát letöri, letaglózza az embert elég rendesen, de valahogy túl kell lépni ezen, és nem arra gondolni, hogy mi lehet a vége, hanem az, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és hogyan tudunk ezen túllépni, segíteni, támogatni, és megpróbálni megoldani azt, hogy meggyógyítani nem is, de ezt a folyamatot meg tudjuk állítani. És ekkor lett ugye létrehozva az alapítvány.
2: Akkor szinte rögtön, ahogy megkaptátok a diagnózist, rögtön léptetek.
3: Hát ugye ez folyamatában úgy nézett ki, hogy volt egy olyan gondolat, hogy vigyük el ortopédorvoshoz, mert olyan vizsgálaton még nem jártunk, hát ha valami ortopédiai eredetű probléma van ennek az egésznek a hátterében, és ez tavaly novemberben volt. ő vetette fel ezt, hogy nem szeretné diagnosztizálni, de ő az orvosi tanulmányaiból erre gondol, és hogy amint tudunk, akkor menjünk el neurológushoz össze. Hát elég sokára, ugye január végére kaptuk az időpontot, akkor vizsgálta meg a doktor úr, és ott, amikor ezt az ortopéd orvos felvetette novemberben, én már utána néztem, hogy mi ez a betegség, milyen tünetei vannak, milyennek a lefolyása, és hát nagyon sok minden egybevág azzal, amit mi tapasztalunk.
2: Most tartunk egy rövid szünetet, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést nem sokára. Maradjanak itt a Manna.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégeimmel, Balogh-Szita Dalmával és Balogh Tiborral, akinek kisfiúk Marcel egy ritka gyógyíthatatlan genetikai betegséggel él, a Duchenne szindrómával. A szülők létrehozták az Együtt Marcellért alapítványt, hogy az összefogással megteremtsék a kezeléshez szükséges anyagi hátteret. Beszélgetésükből erről a küzdelemről, a reményről és az összefogás erejéről is szó van és szó lesz. Hatalmas pénzösszegre van szükség ahhoz, hogy ezt a kezelést meg tudják csinálni, ami ugye megmentheti az életét a kisfiúnak. Milyen reményeitek vannak, illetve milyen lehetőségeitek, ha azt nézzük, hogy egy jó vagy, nem is tudom, egy rossz forgatókönyv, akkor melyik lehet?
2: Ennek csak rossz forgatókönyv van jelenleg itthon, tehát ugye ez a legagresszívabb izomsorvadás, amit a Marcellnál diagnosztizáltak. Ez annyit akar, hogy neki nem termeli a szervezete azt a gént, ami az izom megtartásért felel, ezt a disztrofin nevezetű fehérjét, így neki folyamatosan hal el az izomzata, folyamatosan gyengül, ez az alsó végtagokat érinti először, ezért tapasztalnak először a szülők, hát változó, hogy 4-5-6 éves korban jönnek az első tünetek, de egy nehezebb mozgás, nehezebb felállást, nehezebb lépcsőzést, és akkor ez folyamatosan érinti egyre inkább az ő szervezetét, tehát utána akár már ugye a szívizomzatot, a légzőszerveket, és hát 20-30 éves korukban ezek a gyerekek, illetve akkor már fiatal felnőtt tehát nagyjából meghalnak, tehát hogy ez az előirányzott életkor nekik.
1: Tehát akkor elég egész gyors mondhatnánk azt így a lefolyása, hogyha azt nézzük. Tehát gyógyítani nem lehet, de akkor van erre lehetőség, hogy különböző terápiával ezt, tehát mit lehet elérni?
2: Ugye itthon erre egyedül jelenleg a szteroid gyógyszert írják fel, szteroid terápia van. Ezt most már egy másfél hónapja kapja a Marcell is.
1: Segít ugye valamiben? Tehát hogy látjátok, hogy azért...
2: Minimális. Tehát ugye ez segíteni annyiban, hogy az izomerőt növeli minimálisan. Nem annyira számottevő az, amit ez a gyógyszer tud. Semmi mást. Tehát van még egy olyan gyógyszer, amit idén kezdtek el több gyermeknek jóvá hagyni. Régebb óta bent voltak kérvények ez ügyben, ez a Dovizat nevezetű ilyen szuszpenziós szer, ez lassítani tudja a betegségnek a lefolyását, ez sem végleges megoldás, megállítani ez sem képes, annyi, hogy időt nyer igazából a betegeknek. És amire az alapítvány, illetve a gyűjtés létrejött, az egy génterápiás megoldás, ez jelentheti nekünk a megoldást, igazából ez adna teljes életet, illetve hosszú távú életkilátásokat a Marcellnak. Ez egy olyan génterápia, ami megállítja az ő állapot romlását, tehát abban a kvázi pillanatban, amikor ő ezt megkapja, onnantól fogja termelni az ő szervezete ezt a disztrofint, és akkor már nem sorvadnak tovább az ő izmai.
1: Tehát addig, tehát amíg elkezdi kapni azt a terápiát, addig amennyire sorvad, az az állapot, az megmarad, de ott stagnálja? Tehát nem lesz, úgymond, tehát az az időszak, ameddig nem kapja ezt a génterápiát, az nem visszafordítható?
2: Nem, ez a betegség nem visszafordítható.
3: Ez akkor megállítható, amikor megkapja ezt a génterápiát. Tehát onnantól kezdve nem romlik tovább az állapota, ott és akkor abban a formában megáll a romlás.
1: Tehát akkor azért lenne ezt nyilván minél előbb megkapni, azért lenne jó, hogyha minél előbb megkapná.
2: Így van, plusz ennek olyan szempontból van időkorlátja, hogy ezt csak járóképes betegeknek adják be. Tehát amint ő elveszíti a járóképességét, már ez a lehetőség sem lesz nyitott számunkra.
1: Valóban ez egy versenyfutás az idővel. Magyarországon egyébként hányan, vagy van-e tudomásotok arról, hogy hány ilyen Duchenne-szindrómás fiú él, illetve nyilván ez főként azért kérdés, mert ilyenkor szerintem az is nagyon fontos lehet, hogy vannak-e sorstársak, van-e olyan család, van-e olyan másik szülő, akivel tudtok a problémáitokról, a kérdéseitekről beszélgetni?
2: Ugye ennek a betegségnek van egy Facebook csoportja, ez a DMD nevezetű csoport, itt szoktam én is tájékozódni, illetve vettem már fel a kapcsolatot anyukákkal. Ez egy nagyon ritka genetikai eredetű betegség, tehát nagyjából 20-30 gyerkőt születik így, és ugye mindenki fiú, aki ezzel a betegséggel
1: mindenki őz. Fiú, yes. Ezt nem tudtam.
2: Igen, mert ez az X kromoszómát érinti, és ugye a fiúknak XY kromoszómájuk van, a lányoknál XX, és ott az egyik X hibás kromoszómát a másik tudja kompenzálni. Tehát elképzelhető, hogy egy lány is hordozza ezt a betegséget, de nála nem fog tüneteket produkálni. Ellenben, hogyha ő később állapotos lesz, ő ezt tovább tudja örökíteni a saját gyerkőcének, ha fiú lesz.
1: Most a legfrissebb hírek és életöröm zene erejéig megállunk, de jövünk vissza és folytatjuk innen a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ebben az órában Balogh Szita Dalmával és Balogh Tiborral beszélgetek, akiknek kisfiúk egy nagyon ritka genetikai betegséggel küzd, a Duchenne-szindrómával, és egy együtt Marcellért alapítványt hozták létre a szülők, hogy esélyt adjanak a gyermeküknek. Aki szeretné támogatni őket, az az Együtt Marcellért oldalon talán minden fontos információt, de a Facebookon is megtalálja. Rengeteg pénzről van szó, viszont megmenthetik Marcell életét. Ebben az órában tehát a szülőkkel beszélgetek, és a lehetőségeik engedik, segítsék a családot. Zene, hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csúron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrocó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Balogh Szita, Dalma és Balogh Tibor a vendégeim ebben az órában, akiknek Marcel nevű kisfiúk egy nagyon ritka genetikai betegséggel, a Duchenne-féle izomdisztrófiával éli a mindennapjait. Ugye, amint mondottam, ez egy nagyon ritka betegség, ami fokozatosan gyengíti az izmokat, de ma létezik egy olyan génterápia, amely reményt adhat az érintett gyermekeknek. A család ezért indította el többek között az Együtt Marcelért összefogást, hogy megadják a kisfiúknak az esélyt egy teljesebb életre. Lehet Marcel támogatni, lehet segíteni, hiszen több mint 1 milliárd forintba kerül ez a génterápia, amit Marcelnek meg kell, hogy kapnia, ahhoz, hogy teljes életet tudjon élni. Itt egyébként részleteket hoztunk már eddig is, és még a következő percekben is természetesen erről beszélgetünk, hogy a hallgatók számára is érthető legyen, hogy hogyan tud segíteni ez a génterápia. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy vannak-e sorstársak esetleg, akivel tudtok akár eszmecserét folytatni, akivel tudtok beszélgetni, akiknél fel tudjátok tenni kérdéseiket hasonló helyzetben élő családok, de úgy említettétek, hogy van egy Facebook csoport, ahol azért sikerül valamilyen szinten úgymond véleményeket megosztani egymással, és beszélgetni vagy kérdezni. És a csoporton belül, ezen a Facebook csoporton belül van olyan, aki már ezt a génterápiát esetleg megkapta, vagy kapja. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy találkoztok-e pozitív példákkal?
2: Ugye ez egy iszonyat összegbe kerülő terápia, tehát attól függ, Dubajban nagyjából 1 milliárd forintba kerül, az USA-ban 1,3 milliárd forint. Ez a két helyszín van, ahol ezt jelenleg elérhető ilyen összegeken. Tehát nagyon kevesen jutnak el idáig, hogy ezt a pénzt összeszedjék. Egy családdal tartjuk a kapcsolatot, ahol tudjuk, hogy ugye a kisfiú megkapta. Velük szoktunk időnként beszélgetni, ott a kisfiú jól van, és igazából fejlődik. Tehát ugye ez a terápia azt ígéri, hogy megállítja az állapotromlást, de az a kisfiú igazából fejlődik a mozgását tekintve.
1: Mi ennek a menete abban, azt még mondjuk el, hogy tehát, hogy most, hát ez tényleg horribilis, rengeteg pénz, azt gondolom, de és azt is gondolom, hogy nagyon sok a segítőkész ember, úgyhogy nagyon, nagyon bízom benne, hogy sikerül ezt összegyűjteni, és mielőbb, ugye, hát itt ez a másik nagyon-nagyon fontos. És gondolom, nem csak magánemberek segíthetnek benneteket, hanem akár tehát vállalkozók is, hogyha ha most azt érzik így minket hallgatva, hogy szeretnének nektek segíteni, akkor ez bárki megteheti, és bármilyen összeg segítség.
2: Így van, bárkitől bármennyi igazából segítség, és szívesen fogadjuk.
1: Mikor indítottátok el, mióta? Tehát rögtön, ahogy az alapítványt megalapítottátok, rögtön indult a gyűjtés?
3: Igen, tehát rögtön az, tehát volt egy kis idő, amíg az alapítvány megkapta az engedélyt, jóváhagyást, igen, és ahogy hivatalos lett minden, és meg lett minden papír hozzá, onnantól kezdve indult a gyűjtés. Először ugye a Facebookon keresztül megosztva mindenhol, hogy minél több emberhez eljusson.
1: És hogy látjátok, tehát, hogy ez idáig segítenek az emberek, ott vannak, látják, utalnak, tehát, hogy gyűlik-e, arra lennék csak jelenti, hogy elindult-e a...
2: Ugye az a nehézség, egyrészt ez iszonyat ijesztő, ez az összeg. Tehát bárki ezt látja, olvassa, ez egy borzasztó nagy szám, és számunkra is megfoghatatlan. Próbáltuk emészhetőbb formába tálalni, hogyha mondjuk 130 ezer embert el tudnánk érni, és csak 10 ezer forinttal hozzájárulnának, akkor ugye az szintén 1,3 milliárd forint, de a 130 ezer ember már egy megfoghatóbb szám, egy elérhetőbb dolognak tűnik. A nehézség az, hogy eljussunk ennyi emberhez.
1: Uh-huh. És akkor a weboldalon, Facebookon, meg nyilván

0: bár médiában, ahol csak tudtok, beszéltek ezekről. A magyar egészségügy, nem tudom, tehát ez tényleg ez abszolút laikus kérdés részemről, hogy tudtok-e hozzáforulni, vagy tudnak-e bármiben segíteni nektek?
1: Hát jelenleg ugye jóváhagyás alatt van a dovizatkérelmünk, tehát erre a szuszpenziós gyógyszer, amiben adtuk a kérvényt, hogy állami támogatással lesz megkaphassa a Marcell. Innen még várjuk a döntést, mert ez is egyébként egy havi 10 milliós gyógyszer, amiről beszélgetünk.
0: Jézusom, havi 10 milliós gyógyszer?
1: Hát igen, ugye ez testsúly kilogrammonként van az adagolás, a Marcell esetében ez 10 millió, egy nála idősebb vagy súlyosabb kisfiúnál ez egy súlyosabb összeget is jelent.
0: És akkor erre teljes állami támogatást kaphatnátok? Hogyha meg...
1: Hát majd, ha megjön a jóváhagyás.
0: De van erre lehetőség, hogy akár a teljes összeget...
1: Nem tudom, hogy milyen mértékű lesz, de bármilyen támogatás segít. Tehát nyilván időt is szeretnénk nyerni, mert nem egy-két hónap lesz ezt az összeget összeszedni.
0: Újra tartunk egy rövid szünetet, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést nem sokára. Tartsanak velünk!
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Balogh Szita, Dalma és Balogh Tibor a vendégeim ebben az órában, akinek kisfiúk Marcel egy ritka gyógyíthatatlan genetikai betegséggel él. A család az Együtt Marcelért alapítvány létrehozásával országos összefogást indított, hiszen Marcel számára egy rendkívül költséges génterápiás kezelés jelenthet reményt, ami jelenleg Dubajban és az Egyesült Államokban érhető el. A kezeléshez több mint 1 milliárd forintra van szükség, ezért folyamatosan gyűjtenek, hogy milyen út vezetett idáig, hogyan telnek a mindennapok és hogyan lehet segíteni. Erről is beszélgettünk eddig is, és folytatjuk még néhány perc erejéig a beszélgetést. Egyébként az Együtt Marcelért oldalon bárki megtalálja a támogatás lehetőségeit. Vegyünk egy nagyon pozitív forgatókönyvet, és én nagyon bízom benne, hogy így lesz. Megkapjátok a összegyűlik ez a, mennyi, kimondani is 1 milliárd, de 130 ezer ember 10 ezer forintot utal nektek, összejön ez az összeg. Mondtátok, hogy Amerikában meg Dubajban van? Igen. Melyik, vagy az, hogy hova vinnétek, az megvan
2: egy
1: már?
2: Előre
1: vagy?
2: Dubaj felé orientálódtunk egyrészt az összeg miatt is, mert ott most olcsóbb ez a terápia, másrészt arra felé vannak kapcsolódási pontok is, akik tudnának esetleg kint segíteni, akár a kint tartózkodásban, akár nem is tudom, a tájékozódásban. Úgyhogy arra felé orientálódtunk, ez úgy néznek, hogy ki kellene utaznunk több hétre, mert kivizsgálások előzik meg ezt a terápiát. Ugye ez egy vírusba oltott, botított DNS igazából, amit ő egy infúziós formában kap meg. És ilyenkor azt vizsgálják, hogy van-e ellenanyag a szervezetébe erre a vírusra. Mert hogyha van, akkor ugye kilökné ezt a szert magából, de ez egy ritka vírus, úgyhogy nem valószínű, hogy ez előfordul, de erre megvizsgálják először a gyerkőcöt, hogy ez ne fordulhasson elő.
1: Uh-huh. És akkor maga a terápia kint? Tehát
2: az egy darab infúzió egyébként.
1: Egy darab infúzió?
2: Hát nagyjából igen.
1: De utána nyilván, hogyha megkapja a gyerek, akkor gondolom még azért megfigyelés alatt lesz.
2: Így tehát, van még egy rövid idő, illetve utána is ott kap helyileg egy másfajta szteroidot, de azt ott kint le is építik a kint tartózkodás alatt, és utána már semmilyen más szerre nem lesz szüksége. Ugye, amit itthon szedünk szteroid, azt állandó jelleggel szednie kell.
1: Tehát utána is, hogyha
2: utána már nem.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ha ezt a terápiát megkapja, ezt az infúziót, akkor utána semmilyen gyógyszert nem kell, tehát gondolom van ilyen, hogy vissza kell járni, meg megnézni, hogy halad, meg hogy hogyan gyógyul, vagy hogyan segít egyáltalán, de utána már akkor semmire nem lesz úgymond szüksége.
2: Elméletileg nem, ebben bízunk, igen. Amit most szedünk még, ugye csontritkulásra van már, sajnos a Marcelnak arra D-vitamint, illetve csonterősítőszereket szed, természetes anyagokat, ennyi. Az bízunk benne, hogy az vissza tudjuk fordítani.
1: Hogy viseli a gyerek, vagy ő ezt a diagnózist, hát amennyire, vagy gondolom azért már megértette, hogy miről van szó, hogyan reagált, vagy hogyan, és hogyan tudjátok őt ebben segíteni, mert ez azt gondolom, hogy ez egy olyan, hát szülőnek, gyereknek nehéz ezt egyáltalán megemészteni. Tehát, hogy szülőként a támogatás az, hogy erősíteni őt, hogy megoldjuk, és minden rendben lesz, de hát nyilván miközben ugye azért ti is összetörtetek, meg összetörtök ebben az egészben.
3: Hát Marcel nem tudja a teljes történetet. Annyit tud egyelőre, hogy egy kicsit nehezebben mozog a kortársaihoz képest, és hogy ezért orvoshoz kell járnunk, illetve ez miatt gyógyszert kell szednie, és hát próbálunk vele
2: Marcának
3: mindent
2: is
3: megadni neki is, a tesójának is értelemszerűen, tehát mind a kettő ugyanazt a figyelmet kapja meg, ettől függetlenül, hogy Marcának van ez a betegsége, és sokkal több odafigyelést igényel, de jókedvű, szeret játszani, próbálja felvenni a ritmust, a tempót az óvis társaival, bár érzi, hogy nem megy neki úgy, meg látszik is rajta, de nem töri ez le, hanem akkor kitalál más játékot, más dolgokat, és el van, és tök jó játszik.
2: Nincs betegség tudata egyébként egyáltalán a Marcelnak, tehát ő ugyanolyan életvidám, mint ezelőtt, nagyon szeret legózni, táncolni, most úszni járunk, kergetőzni, futkározni. Nyilván volt a kudarc élmények, meg érik folyamatosan azért, mert hogy ő nem úgy mozog, mint a kortársai. Úgyhogy emiatt vannak olyan dolgok, amiket kerül, a focit például, mert hogy ő nem tudja olyan erősen megrúgni a labdát, és ezt azért úgy el szoktam mesélni, hogy ez neki kudarc, de alapvetően nagyon szívesen játszik a társaival, nincs ilyen jellegű betegségtudata. Nyilván, ahogy Tibi is mondta, ennyit tud a betegségéről, hogy neki egy picit nehezebben fejlődik az izomzata, próbáltam neki elmesélni, hogy minden gyerkőc más és más, ő neki ez most egy kicsit nehezebb, ezért kell neki gyógyszert szedni. Annyit még tud, hogy gyűjtünk erre a drágább gyógyszer, ami szintén az ő betegségét tudná segíteni. Úgyhogy ennyi, de azt is tudja, hogy azért kell, mert anyáiknak nincs erre elegendő pénze, hogy ezt a gyógyszert kifizesse neki, de mindenki szeretne neki segíteni, úgyhogy ő így is áll hozzá. Van, amelyik nap pont az újságban találta magát, és mondta, hogy anya, akkor én most híres vagyok. Nagyon aranyos van.
3: Igen, meg ugye jöttek forgatni is hozzánk tévétől, és ott is azt mondta, hogy azért jönnek a tévések forgatni hozzá, hogy neki segítsenek. Uh-huh. Hogy meg tudjon gyógyulni.
1: Ez szerintem legjobb, amit tehettetek, tehát hogy így ezt ugye a gyereke így áll hozzá, meg ti is így álltok hozzá, hogy a gyógyszerre van szükség, hogy meggyógyuljon. Szerintem nem is, azt gondolom én is, hogy nem kell ennél többet tudnia, tehát egy ekkora gyereknek, meg aztán meg végképp. Meg hát tényleg nagyon-nagyon bízunk benne, hogy mielőbb, tehát itt most nyilván az idő az nagyon-nagyon fontos, tehát...
2: Igen.
1: Hogy
2: ez
1: mi
2: a versenyfutás az idővel.
1: Igen, pontosan. Na és akkor mondjuk még azt el a hallgatóknak, hogy egészen pontosan hol találnak meg titeket, hogyan tudnak nektek segíteni, mert ez a legfontosabb.
2: Most már egészen sokféle módon tudnak minket támogatni, akik szeretnének. Az együttmarcellért.hu az alapítványnak a weboldala. Itt fent van a bankszámlaszámunk, illetve online bankkártyás fizetése is van lehetőség. Van egy Facebook oldalunk, ez a Lépjünk Együtt Marcellért. Itt is nagyon sok információt szoktunk megosztani, ugyanígy a Facebookon megtalálható egy licit csoportunk. Ez a jótékonysági licit Marcell lépteiért. Aki nem pénzzel szeretne minket támogatni, vagy nem tud pénzzel támogatni, de lenne otthon bármi olyan, amit ő már nem használ, de másnak még jó lehet, vagy akár tud egy szolgáltatást, fodrászkörmös bárki felajánlana szívesen a Marcellért, akkor ebben a csoportban ezt megteheti. Van repontos QR kódunk, ez is a weboldalon megtalálható, tehát a visszaváltható üvegeket is Marcellnak tudják felajánlani, akik ezt szeretnék. Úgyhogy egyelőre ennyi jótékonysági eseményeink lesznek, erről is a Facebookon tudnak tájékozódni, akik szeretnének. Úgyhogy mindenki, ki támogatni akar, kövesse be a csoportot, és akkor ott mindig igyekszünk. Egyrészt Marcellról is friss információkat, meg az ő állapotáról, a mi küzdelmünkről itt megosztani, illetve a támogatási lehetőségeket is megtalálják itt.
1: És nagyon fontos, hogy bár hatalmas ez az összeg, ahogy ti is mondtátok, így első hallásra, a legkisebbel is nagyon sokat tudnak segíteni, és ahogy mondtátok, hogy versenyfutás az idővel, nagyon-nagyon fontos az, hogy mielőbb történjen meg, tehát hogy ezzel nem érdemes várni, ha valaki késztetést érez arra, hogy segítsen nektek, akkor akár azonnal meg
2: így
1: lehet
2: van,
1: ezt
2: nekünk
1: tenni.
2: Bármilyen kapcsolat, vagy megosztás, valakinek a valaki, aki tud valakit, tehát igazából bármi segítség lehet, amire egyébként nem is biztos, hogy gondolnának.
1: Hát én nagyon-nagyon-nagyon szorítok nektek, és én magam is természetesen segítek Marcellnek, és segítek nektek, és hát bízom benne, várlak még visszatiteket, akkor is, hogyha sikerült, hogyha pedig még segítségre van szükség arra, hogy beszéljünk erről, mert már közel a cél, akkor is tényleg várlak titeket vissza ide a rádióba, és beszéljünk, és minél több segítséget gyűjtsünk össze. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Balogh Zita, Dalma és Balogh Tibor voltak a vendégeim.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ebben az órában Balogh Szita Dalmával és Balogh Tiborral beszélgettem, akinek Marcell nevű kisfiúk a gyógyíthatatlan genetikai betegségben él, és az Együtt Marcellért alapítványt is azért hozta létre a család, hogy az összefogással esélyt teremtsenek egy olyan kezelésre, ami több mint 1 milliárd forintba kerül, viszont megmenthetné a kisfiú életét. Megismertük a történetét, és azt is, hogy hogyan lehet nekik segíteni, és nagyon bízom benne, hogy a hallgatóink között is lesznek olyanok, és minél többen, akik segíteni fognak a kisfiúnak és a családnak. Ennyi volt már a családi Manna, én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, jövő hétvégén érkezem szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Tartsanak velem, akkor is legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hetük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csúron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrucó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete. Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majora Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mivel február, nagyon sok keresztény gyülekezetben a házasság hónapja, ezért úgy gondoltuk, hogy a témáinkat is igyekszünk ementén választani ki erre a hónapra. Mai témánk elköteleződés a párkapcsolatban, különösen a 20 pluszos korosztálynál. Vendégünk a témához a korosztály jó ismerője, Varga Péter, az Omega Budapest Tini Szolgálatának vezetője és a fiatal felnőttek vezetőjének a segédje. Szia, Peti! Szeretettel köszöntünk itt a Kapocsban.
2: Szervusz, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagy, és hogy ráadásul ebben a témában vagy itt, mert hogy te magad is nagyon fiatal vagy, és számos módon kötődsz is ehhez a korosztályhoz. Mesélsz nekünk arról egy kicsit többet, hogy milyen találkozásod is van ezzel a korosztállyal, tehát hogyan kötődsz te ehhez a korosztályhoz, hol találkozol velük?
2: Hát először is nagyon szépen köszönöm a fiatal jelzőt, tekintve, hogy én már 32 éves vagyok, és februárban töltöm a 33-at, Krisztusi kor, de fiatalnak érzem még magam. A korosztályról úgy találkozom, hogy az én fő szolgálati területem a kamaszok felé tendál, tehát a 20 éves kora tetején állunk, de több fiatallal is kapcsolatban vagyok, bensőségesebb kapcsolatban, akik az én kezeim között töltötték a 20-at, most már 21-22 évesek, és igen, aktuális számukra az a kérdés, hogy elköteleződés az élet, és mi a cél, és mi az irány. Illetve hát a testvérem, aki az ifjúsági szolgálatnak a vezetője, őnek is szoktam segítkezni, és hát az ő parancsnoksága alatt szintén van némi rálátásom, hogy milyen területen van szüksége a fiataloknak segítségre, milyen irányban kell szolgálni feléjük.
1: Tehát nagyjából korosztály ügyileg hogy kell ezt elképzelni? Tehát a tini szolgálat az 12, 13, 14 hány éves korban kezdődik, így gyülekezeti szinten, és mondtad, hogy a teteje az olyan 18-20 körül van, és onnan indul a fiatal felnőttekkel való munka.
2: A gyülekezeten belül, a mi gyülekezetünkben 12 év az alja, tehát annál fiatalabbakat még nem engedünk tini alkalomra, és 20 éves kor fölött pedig elbúcsúzunk tőlük, van egy kis szertartás, megünnepeljük őket, és aztán elköszönünk tőlük, és akkor mennek az idősebbekhez. Persze van átfedés, tehát a 12 éves kor is valamikor 14 volt, de vannak annyira érett 12 évesek, akik már épp jobban kijönnek az idősebb korosztállyal, értelemben picit érettebbek, ezért számukra lett ez így nyitva. Illetve a 18 éves kortól már átszoktak kacsingatni a fiatalokhoz, hiszen azért egy 18 éves, meg egy 12 éves nem mindig jön ki annyira jól, tehát azért nagy a szakadék. Szóval van egy ilyen átmeneti időszak szándékosan, hogy ne legyen hirtelen a váltás.
1: És akkor nagyjából 18-20 éves kor körül már egyértelműen az idősebb korosztályhoz navigáljátok őket, irányítjátok őket.
2: Hát akkor átpártolnak a felnőttek klubjához.
1: A fiatal felnőttek közé. Tehát nagyon jól ismered ezt a korosztályt, a 20 pluszos korosztályt, de hát ezek szerint még a fiatalabbakat is. Mesélj nekünk erről a korosztályról egy kicsit többet kapcsolati elköteleződés szempontjából. Hogy állnak ők pontosan? Hogy állnak az Istennel való elköteleződés szempontjából, a családjukhoz való viszonyrendszerükben, a barátokhoz való kötődésben, és természetesen a párkapcsolatban?
2: Hát itt most jelentősen meg fog jelenni az én nézőpontom a témát illetően, illetve hogy én hogy élem meg a saját baráti körömben is, hogyan tapasztalom, illetve hogy a fiatalokkal való munkában mit látok. Én azt látom, hogy egy változás van folyamatban, így nemzedékről nemzedékre. Tudom, hogy a generációs határokat mindig újra húzzuk évszámok, történelmi események, politikai váltások alapján, de egyfajta különbséget látok az én korosztályom, a mi szüleink korosztálya és az utánunk jövő fiatalok, kamaszok között. Ez pedig az, hogy még a mi szüleinknek ez az elköteleződés témakör, ez teljesen természetes volt, magától értetődő, előre meghatározott, kicsi volt benne a mozgástér. Tehát mindennek eljött az ideje, akkor azt szokás tenni, akkor azt kellett tenni, hol máshol lennél, munkahelyet egy életre választottak, nagyapám azzal büszkélkedett, hogy neki egy bejegyzés volt a munkakönyvében, az pedig a Magyar Államvasútak, és 50 év után onnan menj nyugdíjba. Tehát, hogy egyfajta ilyen maga természetességében zajlott a kicsi választási lehetőséggel hordozott felelősség és elköteleződés. Az én korosztályomnak, az én generációmnak pedig volt egy váltás az életében, hogy a mi szüleink valahogy ezt a mintát remélik tőlünk, vagy várják el tőlünk, tehát egy picit úgy tekintenek ránk, hogy valahogy nekünk, tőlünk is ezt gondolnák, hogy valami ilyesminek kellene megfelelnünk. Ugyanakkor viszont nekünk már a világ sokkal nyitottabb. Tehát mi már belenőttünk a számítógép, az internet, az új munkalehetőségek a kapitalizmus világába, és egy csomó olyan új terület nyílik meg, ami alapján újra gondoljuk, hogy kell-e nekem itt-ott ennyi évet eltöltenem, muszáj-e ragaszkodnom valamihez, vagy egyáltalán jobban megválogatjuk, hogy mihez vagyunk lojálisak, és miért. Tehát sok kérdés merül föl, sok dolog mentén újraértelmezzük a szüleink által természetesen követett mintát, ami nekik egy full természetes dolog volt. Számunkra pedig ez igenis kérdés, és hát éppen ez miatt egy kicsit egyedül vagyunk vele, mert hogy a szüleink nem is nagyon értik sokszor, hogy mi ezen a kérdés, tehát hogy mi itt a probléma, mi a gond, mert mi meg elgondolkozunk rajta, hogy vajon itt mi lehet az igazság.
1: És akkor hogy néz ez ki kapcsolati vonatkozásban itt a 20 pluszos korosztálynál? Tehát például az Isten felé való elköteleződéssel hogy áll egy ebbe a korosztályba tartozó ember a te rálátásod szerint?
2: Hát mindenkinek más útja vezet fel a Sionhegyére, ahogy mondani szokták, de van egy tipikus útvonal, hogy a fiatalok elkezdik bejárni a nagyvilágot. Próbálják megtalálni a saját válaszaikat. Tehát míg idősebbeknél ez úgy volt, hogy gyerekként már vitték őket vagy templomba, vagy gyülekezetbe, és akkor picit ott is maradt, és akkor valahogy közben formálódott ez át egy személyes kapcsolatá Istennel. Míg a mai fiataloknál ez igenis fölrúgják a szabályokat, és megkérdőjeleznek mindent, és megtalálják megtalálni a saját megoldásaikat az élet kérdéseire, problémáira, azokra a problémákra, amiket meggyőződésem vagy meglátásom szerint az Isten hiánya okoz, de a nagyvilág egyre több alternatív választ kínál ezekre a kérdésekre, és nagyon sokan ezeket a kérdéseket végigjárják, beleértve itt a különböző közösségekhez való tartozást, a különböző eszmék és a szabadság eszménye, a tolerancia, a különböző irányzatok, filozófiák, pszichológia által, hát picit ilyen tudomány területén határmesdje az okkultizmus meg a tudomány területén, szóval elég sok új ilyen kevert dolog jelentkezik, ami megoldásokat és válaszokat kínál az élet és a létezés kérdéseire, ami nyilvánvalóan Istennél van a megoldás, de nagyon sokan bejárják ezeket az utakat, mielőtt visszatalálnak ahhoz, hogy nincs más út.
1: Tehát a kérdéssel igazából arra is céloztam, hogy mennyire könnyű vagy nehéz nektek, vagy egy mai 20 évesnek megtalálni az utat Istenhez. Pontosan ebből fakadóan, amiről mesélsz nekünk, hogy nagyon nagy a kínálat.
2: Én úgy fogalmaznék, hogy az út aránylag könnyű, tehát soha nem volt ennyire könnyű. Tehát a lehetőségek határtalanok. Gyülekezet, podcastok, most már a legtöbb gyülekezetnek is van online forrása, tehát sok helyről lehet táplálkozni, de sokkal könnyebben megyünk el fölötte. Tehát elvileg könnyebb, gyakorlatilag mégsem.
1: Hogy áll ez a korosztály a párkapcsolatban való elköteleződéssel? Van-e ennek a korosztálynak ezen a téren elakadása például?
2: Hú, hát akkor belefutunk egy érdekes kérdésbe. Én nagyon nem szeretem az elakadás szót vagy kifejezést. Ez eléggé azt sugallja, hogy az illető valamiben már el van romolva, tehát hogy vele valami komoly probléma van. Pedig ha feltesszük, hogy az én gondolatom szerint van egy ilyen problémakör, amivel mi birkózunk meg, hogy a szüleinkhez képest új lehetőségekkel és új kérdésekkel kell szembenéznünk, amire nem nagyon vannak tanácsosok, mert sokan nem is értik. Akik előttünk mennek, azok már nem értik, hogy velünk mi a helyzet, az utánunk jövőket meg nem érinti. Ezért egyedül állunk szemben egy kihívás sorozattal, amit ha így egészében nézzünk, hogy ezekre a kérdésekre nekünk válaszokat kell találni, vagy szűrnünk kell a sok lehetőséget, amit korábbiaknak nem kellett, akkor ez nem igazán elakadás, egyszerűen csak eltolódnak a korosztályos határok. Tehát nem nagyon nevezném elakadásnak, vagy ilyen mi a baj a fejeddel, hogy még nem ott tartasz, ahol tartanod kellene, mert nagyanyád is már rég nős volt, és 3 gyereke volt, és a többi, most bocsánat a kifejezését, hanem egy eltérésről beszélünk. És ha az a kérdés, hogy ez az eltérés ez miből adódhat, akkor igazából nagyon jó kulcsszó az elköteleződés, amire vissza lehet vezetni. Itt most 3 területet érintettünk, ami ilyen klasszikusan nagy kérdés. Az egyik a karrier kérdése, tehát hogy a munka. A világban eltöltött időnek egy jelentős részét ugye munkákkal fogjuk tölteni, az picit a személyiségünket, meg hogy kik vagyunk mi a világban és a társadalomban azért meghatározza. A másik az Istennel való kapcsolat, ami nagyjából az örök létszintjén meghatározza, hogy mi kik vagyunk, és a személyiségünket formálja egy életen keresztül. És a harmadik, hogy ki az, aki a mi családunkat fogja jelenteni, tehát a párunk. És amennyire az elköteleződés terén vannak ilyen kérdéseink és kételjeink, ez nyilvánvalóan a párkapcsolat és a párválasztás terén is felüti a fejét, hogy jó, de vajon kell-e olyan házasságban élnem, mint amilyenben a szüleim éltek, vagy a nagyszüleim? Egyáltalán jónak tartom-e azt, vagy kívánatosnak tartom-e azt a képet, amit én tőlük láttam? Vagy esetleg remélhetek jobbat? Vagy én még olyat sem remélhetek? Vagy velem valami baj van, hogy én nem vágyom arra? Szóval ez ilyen zavaros, és az elköteleződés terén feltett kérdések nyilván a párválasztást is időben picit kitolják, hiszen ezeknek a végére kell jutni.
1: Mik azok a tipikus problémák, amik megjelennek ebben a korosztályban?
2: Talán a férfinő vonatkozásában is ugye vannak eltérések. Én most a férfi oldalt fogom elsősorban képviselni. Az egyik a ki vagyok én, a honnan jöttem és hová tartok. És ebbe beletartozik, hogy merre kellene mennem, milyennek kellene lennem, milyen vagyok én valójában, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó ebben, és hogy ezeket között én hogyan válasszak és szelektáljak. Ez az identitás kérdés az, amiben nagyon nagy segítség, ha valaki idejekorán megtalálja Jézus Krisztust, mert akkor egy olyan stabil alapra tud építkezni, hogy először is tudom, hogy én már el vagyok fogadva, én szerethető vagyok, mert én szeretve vagyok, az én személyem és személyiségem az egy érték, és ez ad egyfajta bátorságot és harciasságot, hogy az ember kendőzetlenül tudja nézni a saját hiányosságait, illetve az élet kérdéseiben picit bátrabban tudjon állást foglalni. Szóval az identitás kérdés az egy komoly kérdés a mi generációnkban, az elköteleződéssel együtt járó felelősségnek a vállalása. Tehát még régen ez is egyértelmű volt, hogy a felelősséget sokan nem választhatták, hanem az úgy adott volt. Tehát beleszületett valaki, a kor, az életkörülmények ezt megadták, tehát igazából ezt kellett tenned, mert más lehetőséged nem volt. A mi esetünkben ez komoly kérdés, mert hogy miért akarnék csinálni valamit, miért akarnék cipelni valamit a vállamon, ha azt nem feltétlenül szükséges, ha én nem látom annak értelmét, vagy nem látom benne az értéket. És mire én elkezdem látni azt az értéket, amit a felelősséggel megnyerhetek, vagy látom benne, hogy az én személyem hogyan válik értékké azáltal, hogy én felelősséget vállalok, nyilván felelősséget vállalni meg az elköteleződés révén lehet, az bizony idő, meg személyiségformálódás, illetve egyfajta önbizalmat feltételez. Ami megint csak mindig visszamutatok Krisztusra, hogyha az ember abban a tudatban éli az életét, hogy ő érte az élőisten az egyszülött fiát elküldte, akkor ő van annyira értékes, és van benne valami, amiért ezt megérte megtenni, akkor nyilvánvaló, hogy lehet annyira magabiztos, hogy akkor valamire biztos hasznos vagyok, valamilyen céllal vagyok itt, és ha én erre képes és alkalmas vagyok, akkor esetleg megkeresi, hogy oké, akkor mi az, amit én tehetek ebben a világban, ami érték, és akkor itt rögtön meg is találhatja azt, hogy ez bizony elköteleződésen keresztül tudja elérni, viszont most már félelem nélkül tudja vállalni, hiszen tudja, hogy alkalmas rá.
1: Arról már meséltél nekünk, hogy szerinted az elköteleződés terén honnan alakult ki, vagy ebből a generációs különbségből jöhet az, hogy ezen a területen küzdelme van ennek a korosztálynak, vagy benne van egy ilyen váltásban, vagy változtatásban. De aki azon kapja magát, hogy mégiscsak olyan jellegű probléma ez az ő életében, hogy egyedül nem tud belőle kijönni, és ugyanazokat a köröket futja, akkor mit mondanál egy ilyen embernek? Hogy lehet ezt orvosolni?
2: Hát először is azt tanácsolnám neki, hogy ne add fel. Tehát nagyon sokan rászaladnak arra, hogy látják ezt a spirált az életükben, hogy ugyanazt a köröket futom, és ahogy a kortársaim más utat választanak, vagy látszólag őknek sikerült megtalálni a tökéletes utat, és most itt mutatok az ujjaimmal, kedves hallgatók kedvéért mondom, az egy igaz utat és a tökéleteset és az így kell csinálni.
1: Idézőjelben.
2: Igen. Szóval ahogyan a kortársai közül többen ezt az helyes, tökéletes utat megtalálják, egyre kínosabbnak érzi, hogy ő valahol nem találja meg, hogy mi lenne ebben érték. És talán egyre nyugtalanabb ez miatt. És nagyon sokszor ugye az problémának látom, hogy akiktől segítséget remélhetne, azok sokszor nem látják, hogy ez is valamilyen forrásból táplálkozik, hanem inkább azt látják fő problémának, amit ő maga is, hogy hát még nem vagyok házas, és nincs három gyerekem, vagy hogy még nem vagyok egy cégnek a vezérigazgatója. Szóval, hogy nem ott tartok, megint csak idézőjelben az életben, ahol nekem illene tartani. Ami szerintem további frusztrációt eredményez, és ez visszazárja az ördögi kört. Szóval az első gondolatom az lenne, hogy először is ne add fel, tehát ne gondold azt, hogy veled van személyesen valami baj, mert túl sokan vagyunk itt ahhoz, hogy mindenkivel ilyen egyedi és meg is témei tehetetlen probléma legyen, ami csak rá jellemző, és csak vele van valami személyi probléma. A második az, hogy próbálj meg egy picit a problémától hátrébb lépni egy lépéssel. Tehát könnyű igazából, ha bárkit megkérdezünk, nagyjából mindenki ugyanazt fogja tanácsolni, attól függ, hogy melyik korosztályt kérdezi. A nála fiatalabbak is mást fognak mondani, mit csak gondol rosszul, a nála idősebbek is. Az ideális, hogyha az ember az Isten igéjéhez fordul.
1: Az mindig segít.
2: Igen, ez most kicsit közhelyesen hangzik, de ezzel próbálok vissza rögtön mutatni abba az irányba, hogy a probléma, megint csak idézőben feloldása, valójában szerintem nem feltétlenül az, hogy még valaki nem házas, vagy még nem tudja, hogy mi akar lenni a szakmáját illetően, vagy még nem találta meg azt a szenvedélyt, ami fűti, hogy ő felelősséget vállaljon és elköteleződjön, hanem azok a jellemfejlődésbeli szakaszoknak a felfedezése, amik még hátra vannak, amik esetleg így kimaradtak, amit mondjuk mások 10 éves korban megtapasztalnak, mert voltak olyan szerencsések. Tehát nem azzal megoldás, hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetnék én házas, és hogyan lehetnék ugyanolyan, mint a többi, hanem megkeresem, hogy magamban azt a választ, hogy én erre alkalmas vagyok, én erre elég lehetek, én is megtalálhatom, én is alkalmas vagyok valamire, én nekem is van egy ilyen területem. Tehát, hogy ez a baj, a belső meggyőződés, hogy ez nekem is oké lesz.
1: Ha jól értelek, akkor tulajdonképpen itt arra buzdítod a fiatalokat, hogy tartsanak önvizsgálatot, és vizsgálják meg azt, hogy ők hol állnak tulajdonképpen ebben a kérdésben.
2: Méghozzá úgy önvizsgálatot, hogy nem a jelenleg fő problémának látszó problémára keresünk gyors választ, hanem azt megkérdezni önmagamtól, hogy ki vagyok én. És ha megkérdezem, hogy ki vagyok én, és belenézik az Isten igéjébe, ami egy ízeket és velüket szétválasztó tükör, és kétélű fegyver, és megmutatja, hogy milyen vagyok én valójában, és ki vagyok én, akkor az új meglátásba helyezheti az egészet, és így értelmetlenné válhat sokszor a kérdés, hogy erre a problémára mi a megoldás. Tehát akiknél ilyen változásokat láttam fiatalok életében, ott nagyon gyakran azt láttam, tapasztaltam, hogy valójában nem a fő problémá történt nagy változás, hanem picit sikerült elengedni ezt a kérdéskört, és nem ezben akart sikereket elérni, hanem visszament oda, hogy ki vagyok én, és megengedte magának ezt a luxust, hogy ezzel foglalkozzon, és ahogyan ott új dolgokat látott meg, és új perspektívából kezdte nézni, gyakorlatilag így a korábbi szabályrendszert, ami miatt spirálba került, az így értelmét vesztette, és a korábbi problémák így maguktól lehullottak a földre.
1: Van-e a párkapcsolati elköteleződés terén különbség a fiúk és a lányok között? Mit látsz? Ez jellemzően szerinted inkább a fiúknak a küzdelme, hogy nehéz nekik elköteleződni?
2: Én sokáig azt gondoltam, hogy ez kizárólag a fiúkat érinti, nyilván saját szemszögből. Nekünk sok kérdéssel kell szembenézni, főleg a keresztény világban ugye a hagyományos értékrendet képviseljük, hogy a férfi a család alapja, a családnak a feje, ő neki kell vezetni, minden felelősség az ő vállát nyomja, ha ő a helyén van, akkor minden rendben lesz, ha ő stabil és erős a Krisztusban, akkor minden oké lesz, de ha ő valamit rosszul csinál, akkor az egész buli az ő rajta bukik, és ha nem sikerül valami, az mind biztos, hogy az ő felelőssége. Na most ez egy elég nagy nyomás, és ez miatt nyilván, ha valakinek is kis önbizalom problémája van, akkor az rögtön megkérdőjelezi, hogy erre ő egyáltalán alkalmas-e. Azt nem, hogy ő esetleg vágyna erre, de az biztos, hogyha annyi felelősségtudata már van, hogy ezt elfogadja, hogy igen, ezt ilyen feltételek mellett szeretném vállalni, ami egy nagyon dicséretes dolog, de közben van egyfajta önbizalom hiánya és kérdései vannak, amikre még nincsenek válaszok, akkor nyilvánvalóan az predesztinálja, hogy ő egyedül maradjon. Ezt a harcot fiúk esetében szinte mindig látom. Tehát kinek rövidebb, kinek hosszabb ideig tart, de ezen mindenki keresztül megy.
1: Félnek a fiúk megházasodni?
2: Mindenki nevében nem szólhatok, de szerintem, ha valaki józan eszű, felnőtt gondolkodású férfi, akkor egy kicsit fog, igen.
1: És miért? Mi tartja a fiúkat vissza a házasodástól?
2: Hát maga a házasság intézménye azt hiszem, hogy egy csodálatos és kívánatos és jó dolog. Ugyanakkor egy borzasztó összetett és nagy horderejű döntés. Tehát technikailag választok egy szemét az alapján, ahogyan most ismerem egy életre. Őt a családommá teszem. Őt innentől az én nevemről fogják nevezni a nagyvilágban. Tehát bármi, amit tesz, mond és amit képvisel, az innentől engem is képvisel. Ő jogot kap, hogy a nevemben szerződéseket írjon alá, kijelentéseket tegyen, ígéreteket tegyen, stb. Valahol vállalkozok rá, hogy az időmet, az erőmet és a pénzemet az ő szolgálatába fogom állítani, beköltözik az otthonomba, hozzáfér a pénztárcámhoz, az ágyamban alszik, a lelkemhez fog kötődni. Tehát azért ez egy rémisztő szintű kiszolgáltatottságot feltételez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy rémisztő dolog így első hangzásra.
1: Húha, most nagyon meg vagyok lepődve, hogy lehet ezt a kérdést így is látni, mert egy lány, és akkor most velem beszélgetsz, és itt vagyok nőként ebben a beszélgetésben, a mi szemszögünk a házasságról teljesen más, és nem annyira a félelem vezére, hogy mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök. Azt hiszem, hogy a legtöbb lányban, nőben erősebb a vágy, hogy tartozzon valakihez, hogy legyen egy természetes szeretet közeg, amin keresztül ő szeretetet tud adni a férjének első körben, aztán, hogyha lesznek gyerekeik is, akkor a gyerekek felé is. Tehát van egy ilyen kis tyúkanyó életérzés egy lányban, nőben, ami idővel talán egyre erősödik is egy átlagos nőben. Szóval egészen másképp látjuk ugyanazt a dolgot is. Szerintem a lányok inkább házasság nélkül félnek élni, és inkább az motiválja őket, hogy mi lesz velem, ha véletlenül nem megyek férjhez, nem köteleződöm el akármilyen okból is, akkor lemaradok valamiből, akkor kiszolgáltatott leszek az életben, akkor hogy fogok megélni, mi lesz akkor, hogyha rosszul döntök, vagy majd később jön egy jobb, beleszeretek valaki másba, és akkor már itt el vagyok köteleződve, akkor abból nem fogok kilépni, mert nyilván nekem a hűség és az elköteleződés az nagyon fontos. Szóval a lányok egy kicsit másképp vannak szerintem ezen a téren is így becsatornázva.
2: Hát eszembe jut egy példa a Bibliában, amikor Jézust a válásról kérdezték, és nyilván azért fordultak hozzá ezzel a kérdéssel, mert szerették volna bebiztosítani a lehetőséget a férfiak, hogy vészhelyzet esetén tudjanak válni. És Jézus azt mondta, hogy ez nem egy nyitott opció, tehát akkor egyedül vagy sehogy. És hát azt mondták ott a környező tanítványok, hogy hát akkor jobb az embernek, ha meg sem házasodik. Tehát azt hiszem, hogy egy férfi az első perctől jobban látja azt, hogy ezen mennyire rajta tud veszíteni, hogyha mellé megy a dolog. Azért sok vesztenivalunk is van benne, mivel nagyon nagy felelősséget vállalunk ezzel, ezért sokat is veszíthetünk rajta. Tehát sok mindent kockáztatunk, és ezt mi az első perctől tudjuk is, hogy amennyire egy áldásos feleség, és ezt a Példabeszédek 31 népszerű része taglalja, egy jó feleség az a férjnek az életét, azt egy 6 plusz motorral megtoldja, és elképesztő energiákat szabadíthat fel, és inspirálja, és motiválja, és olyan hátországot biztosít, hogy aki korábban nem ment volna egyedül sehova, az egy ilyen segítőtársal mérföldekkel és fényévekkel messzebbre jut. Ugyanakkor egy rossz feleség az viszi az ember pénzét, lelkét, idejét, az meg tudja ölni az férfinek a jellemét, a személyiségét, tehát kockázatos dolog.
1: De a szeretet kötőjel szerelem szerinted nem írja felül az esetleges attól való félelmet, hogy mi van, ha rosszul döntesz, és esetleg a derék asszony helyett egy kevésbé hozzád való nőt választasz?
2: Jó, ez most egy nagyon érzékeny kérdés lesz. Azt hiszem, hogyha valaki 18 éves korában először szerelmesen dönt és választ házastársat, akkor természetesen felülírja. Ha viszont valaki már esetleg a szerelem érzésével már egyszer találkozott életében, a saját szívében, és rájött, hogy ez egy múlandó dolog, vagy esetleg ez nem old meg és javít meg mindent, vagy nem ír át bizonyos dolgokat, akkor ezt egy szükséges alkotó elemként kezdi kezelni, de nem gondolja, hogy ez át tud formálni dolgokat. Én ezt úgy szoktam egy hasonlatban ábrázolni, saját találmány, hogy a szerelem az a tűz, ami megolvasztat két fémdarabot, két életet, hogy azt utána egyé varázsolja. De ahhoz meg kell olvadni a két fémdarabnak, és utána, amikor kihűlt, a szerelem tüze az esetleg az idő folyamán az úgy kihűl, de az a két vasdarab az utána már egy. De az, hogy ez a kezdő egyé váljon, ahhoz szükség van a tűzre, különben sosem tudnának úgy megolvadni, hogy hogy az valami új és egyet hozzon létre.
1: Hú, de tetszik ez a kép.
2: Viszont ez azt is feltételezi, hogy két vasdarabot össze lehet így olvasztani, de ha a rezet szeretnél vassal, azon nem tud segíteni. Akár ilyen hőfokon hevíted, az egyik előbb olvad, mint a másik, előbb hűl ki, mint a másik, és az csak problémákat okoz. Tehát, ha két életet szeretnénk egy

0: tolást önmagáról, hogy na, de én egy alkalmas ember vagyok, én egy alkalmas férfi vagyok arra, hogy magamon kívül másokról is gondoskodjak, szeretett kapcsolatban legyek, adjak, vezessek más embereket.
1: Megint csak a saját tapasztalataim alapján tudok beszélni, de nekem a házasság egy sokkal komolyabb és nagyobb horderejűnek tűnik és hangzik, mint amivel én elkezdeném ennek a tanulását vagy gyakorlását. Tehát szerintem sokat segít, ha az ember ezt férfiként nem itt kezdte el gyakorolni, tehát nem belecsöppen a házasságba, és aztán jön rá, hogy 20 év eltelt, és még mindig együtt vagyunk, akkor nem történt semmi baj, tehát akkor lehet, hogy nem csinálom rosszul, hanem korábban már megtapasztalta, hogy ő képes vezetni és felelősséget vállalni, és aztán lépett egy nagyot, hogy akkor ezt ilyen formában is lehet, hogy egy családért vállalja felelősséget, vagy gyerekek életében egy másik emberi lény élete legmeghatározóbb első 10-20 évében játszok ilyen szerepet.
0: Tudatos-e a 20 pluszos korosztálynál az, hogyha esetleg valakinek ezzel küzdelme vagy elakadása van?
1: Szerintem biztos. Azzal együtt, hogy ez most úgy vázoltam, mintha mi fiúk csak félnénk, és csak a negatív árnyoldalait látnánk a dolognak, a férfi és a nő úgy lett kitalálva, hogy egymás nélkül nem létezhetnek. Tehát aztán azt hiszem, hogy Pál apostol írja, hogy a nők szülik a férfiakat, és a férfi nélkül nem születik egyetlen nő sem. Tehát, hogy egyik nélkül nincs a másik, és ez mindig is így volt, mindig is így lesz. És ezért a létezésünknek egy aspektusa az, hogy a nők felé mi hogyan tudjunk stabil szolgálók lenni. Nyilván nem ez a fő cél, hanem hogy Isten előtt mi hogyan járunk és élünk, de ez az identitásunknak egy része, hogy mi hogyan viszonyulunk a nőkhöz. Tehát természetesen minden fiú vágyik rá, hogy megházasodjon. Tehát ez vitán felül áll, és ha lát jó családokat és jó feleség mellett boldog és kiegyensúlyozott és kibontakozó férjeket, akkor azt hiszem, hogy még inkább ezt érzi. Szóval a negatív árnyoda mellett a pozitívat is látjuk. És most elfejtettem, hogy mi volt a kérdés.
0: Az volt a kérdés, hogy tudatosak-e a mai fiatalok, a 20 pluszos korosztály, azzal kapcsolatban, hogyha az elköteleződés számára problémás, nehézkes, hogyha neki ezzel elakadása van.
1: Tapasztalatom szerint többségében igen. Az egy nagyon ritka helyzet, és az már komolyabb problémák esetén áll fönt, hogy az élete minden területén problémája van a kitartással és az elköteleződéssel, meg a felelősségvállalással, és mindenki hibás ő körülötte, csak ő nem érti, hogy ő vele mi a baj. Az már olyan is előfordul, de hál' Istennek az aránylag ritka. Általában akinek ilyen téren küzdelmei vannak, az pontosan tisztában van vele, hogy mit szeretne az életben, és hogy szeretné azokat az áldásokat és kincseket megtapasztalni, amiket az elköteleződés vállalása mentén megélhetne és megszerezhetne. De hát vannak problémái. Tehát általában tudnak róla a fiatal férfiak.
0: Tehát ez tudatos dolog, na de akkor, ha tudatában van, akkor mit tud tenni, hogy a helyzete változzon? Tehát hogy tudja ezt az elakadását föloldani? Mit tud tenni önmagáért?
1: Feltenni az élet nagy kérdéseit. Ki vagyok én? Honnan jöttem? Hová tartok? Milyen ember szeretnék lenni, és miért? És ha valamire vágyom az életben, miért vágyom rá? Mit remélek tőle? Sokszor előfordul, hogy vágyunk valamire, és szeretnénk, és küzdünk valamiért, amit szeretnénk megszerezni, mert önmagunknak nem megfogalmazott módon azt gondoljuk, hogy az majd elhoz dolgokat, amik lehet, hogy valójában nincsenek is hozzácsatolva. És kemény munka árán megszerezzük, és vállaljuk, és beszállunk elköteleződésekbe, és felelősségeket vállalunk, és aztán rájövünk, hogy amit reméltünk, hogy ezzel együtt jár, az valójában sosem volt hozzácsatolva, csak mi gondoltuk így. Ha az ember ezeket a kérdéseket megteszi saját magát, felteszi saját magával kapcsolatban, hogy én ki vagyok, honnan jöttem, hová tartok, én Isten előtt ki vagyok, milyen az én személyiségem, és mi az én küldetésem, vagy mire leszek én itt jó Isten tervében, akkor az vissza fog hatni arra, hogy hát ha ezt én tudom, akkor igazából mi akadálya, hogy vállaljam, hogy én vagyok az ajtónak a kulcsnak az őrzője, vagy mi az akadálya, hogy másokért felelősséget vállaljak, hiszen hát tudom, hogy mi a feladatom.
0: Te 32 éves vagy, feltetted már magadnak ezeket a kérdéseket? Mert hogy jelen pillanatban még, ha jól tudom, akkor úgy ülünk itt, hogy még nem vagy házas.
1: Természetesen feltettem. Sőt, ez mind a mai napig sokat formálódik bennem. Én emlékszem, amikor az első alkalommal, amikor fölmerült bennem a gondolat, hogy a lányok nagyon szépek tudnak lenni, és milyen kellemes a társaságuk, akkor hát azt írja a Biblia, hogy ez házasság formájában történik, akkor én rögtön azon gondolkoztam, hogy akkor nekem milyennek kell lennem majd, hogy én jó férj legyek. és elkezdtem kutatni,

0: megkérdeztem házas embereket, hogy milyennek kéne lenni, mi a titka a házasságnak. Nagyon vicces, hogy mivel azt hallottam, hogy a legtöbb házasságban az a fő konfliktus forrás, hogy a fogkrémtubust a végén nyomjuk, vagy a közepén. Én magam egyszerű 10 éves agyával elkezdtem gyakorolni, hogy egy hétig a közepét nyomtam a fogkrémtubusnak, egy hétig pedig a végét.
1: Na tessék.
0: A másik probléma a WC ülőkének a deszka felhajtása, lehajtása. Én megtanultam lehajtott deszkával és felhajtott deszkával is végezni a dolgomat, hogy ez ne legyen probléma a házasság terén. De aztán később, ahogyan cseperedtem, 20-as éveimben újra átgondoltam, hogy pontosan miért szeretnék megházasodni, és mi a célom ezzel, vagy miért gondolom, hogy ez nekem jó lesz. És ezek a kérdések és ezek a válaszok formálódnak bennem, és ahogy formálódik, meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
1: Most hol állsz pontosan? Tehát szeretnél megnősülni?
0: Régen ezt tekintettem az életem egy céljának, tehát az életem kibontakozásának ez egy ilyen kulcseleme volt, tehát hogy nyilvánvalóan ez meg lesz, ugye, mert hát ez akkor normális, ha megvan. Most már nem tekintek erre így.
1: Tényleg? Most hogy látod a házasságot?
0: Inkább egy életformának látom. És lehet az életet sokféleképpen élni, lehet egyedülállóként, lehet házasként, lehet utazó prédikátorként, és lehet egy kis gyülekezet egy személyes pásztoraként. Sokféle küldetés létezik az életben és a világon. Nem hiszem, hogy a házasság az egy ilyen univerzálisan érvényes, szükséges eleme lenne, hogy az ember a helyén legyen, a Krisztusban önmaga legyen, és a küldetését és a pályát befussa.
1: Azért azt tudod, hogy amiket megemlítettél most az előbb, mind egy keresztény férfinak a megfontolásai, vagy lehetséges életutak egy keresztény férfi számára, hogy utazó prédikátor legyen, vagy ez is az, hogy egyedülállóként vagy házasként az egy másik történet, de akkor itt felmerül a kérdés, hogy van-e különbség ebben a kérdésben, tehát a párkapcsolati elköteleződés terén egy keresztény és egy világi fiatal között. És világi fiatal alatt itt egy olyan fiatalt értek, aki még Istennel nem rendezte a kapcsolatát, nincsen még személyes kapcsolata. Nincs ilyen szeretett kapcsolatban, mint amilyenben te is én már vagyunk.
0: Szerintem ég és föld a kettő. Tehát a világiaknak a gondolkodás módja az merőben eltér. Egy világi fiatalember, mivel ha Istent nem fél, tehát nem gondolja, hogy van valaki, akinek volt egy eredeti terve, és van egy eredeti koncepció, hogy ez hogyan lenne jó, nincsen irányvonal, hogy a szeretet mentén, szenvedést tűrve, elhordozva, másokat szeretve, azért áldozatot vállalva, tehát hogy milyen az isteni szeretet, mi az a nívó, amihez én szeretnék hasonlítani. Enélkül a nívó nélkül igazából az élet arról szól, hogy én hogyan legyek benne a legboldogabb. És ha ezt vesszük irányadó iránytűnek, akkor...
1: A saját vágyaink kielégítését, vagy a saját boldogságunk keresését, hajszolását.
0: Akkor igazából egyfajta természetes módon önző életre fogunk törekedni, ahol a párkapcsolat igazából arról szól, hogy az én boldogságomat az előre mozdítsa. És most csak ha logikailag nézzük, akkor ha ez a cél, akkor megházasodni valahol nem célszerű. Tehát önként miért vállaljak én felelősséget a másik ember dolgaiért, kötelezem el magam és láncoljam magamat hozzá valakihez, ha esetleg később jön egy jobbparti, megfosztva magamat lehetőségektől, lekorlátozva a választási opcióimat, minek ugornék bele én fejest egy ilyenbe, hogyha igazából az a cél, hogy én minél jobban érezzem magam.
1: Ehhez képest hol állnak akkor a keresztény fiatalok? Azt mondtad, hogy merőben más egy Istent személyesen nem ismerő világi fiatalnak a hozzáállása, a párja felé való elköteleződéshez és a házassághoz, mint egy keresztényé. Miben más egy keresztényé?
0: Hát egy keresztény fiatal, aki keresztény gyülekezetben nőtt föl, és felnőttként ő maga is úgy döntött, hogy Krisztust akarja követni. Nyilvánvaló, hogy ez az első perctől, ahogyan én is tapasztaltam, az a kép áll előtte, hogy a párkapcsolatnak a formája az a házasság, az elkötelezett, a felelősségvállaló, a tereket hordozó. És próbálj megkérdezni, hogy akkor mi kellhet ehhez, hogy ennek ő megfeleljen ennek a színnek, vagy ennek a formának.
1: Ez egyfajta nyomás szerinted a keresztény fiatalokon?
0: Az a gondolat, hogy neki valaminek meg kell felelni ehhez?
1: Igen, illetve hogy meg kell házasodni mindenképpen. Mert a Biblia ezt a példát állítja elénk, hogy az isteni terv szerint Ádámnak ott volt Éva, mint a boldogság forrása, és akivel teljessé vált, és amikor a teremtés végén azt mondta Isten, hogy ez így jó.
0: Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a korosztályomon ez egy jelentős nyomás keresztény berkekben, hogy sokan úgy gondolják, hogy az ideális létforma az a házasság. Tehát ha valaki ezzel még nem rendelkezik, akkor az vagy komoly problémákkal küzd, vagy esetleg valami nincs rendben a fejével, vagy a keresztény mi voltában esetleg komoly zűrök lehetnek, hogyha ő ezekről nem egyértelműen úgy gondolkozik, hogy minél előbb és minél hamarabb és minél inkább megházasodni. Minél jobban, alaposan legyen házas, mert az annál jobb.
1: Ezek szerint te nem így látod?
0: Tételezzük fel, hogy ahogyan gondolom is, hogy egy jó házasság az egy elképesztő áldás egy férfi életében. Tehát ez egy kívánatos dolog. Ezt mind a mai napig így gondolom. Nem hiszem, hogy mindenkinek ez az útja. Ugye látunk a Bibliában erre kontrapéldát, hogy Pál apostol ajánlja a saját életmódját. És ugye ahol ír erről, ott részletezi, hogy aki megházasodik, mert úgy érzi, hogy ő szeretne, és virágzókorát múlja, stb., akkor tegye meg, és házasodjon meg, és legyen benne boldog, és nem teszi rosszul, sőt, jól teszi. De azt mondja, hogy ha valaki megteheti, és ilyen igénye nincsen, akkor igazából még jobban teszi, mert ő is így él, és szerint ez egy jó életforma.
1: Illetve Pál apostol kifejezetten megnevezi ennek a célját, tehát azt mondja, hogy aki tudja tűrtőztetni magát, az a jobb részt választja, vagy jót választ, mert hogy aki egyedülálló, az Isten dolgaival tud foglalkozni, és másokat is Istenhez tud vezetni.
0: Igen, és itt van egy csapda, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért nem megházasodni, vagy azt mondani, hogy jobb nekem egyedül, mert valójában nem rendeztem a kérdéseimet az elköteleződéssel kapcsolatban, vagy a felelősségvállalás terén én inkább hátrébb húzódok, és akkor inkább jobb nekem egyedül. Nem erről írt Pál apostol, hanem arról, amikor ő tudja, hogy mi a küldetése, mi a célja, mi a szolgálata, hogy mi az ő helye, és azt látja, hogy ahhoz a munkához, amit ő Krisztusban el tud végezni az emberek között, ahhoz az ő életmódja jobb, hogyha az egyedülállóság marad. De ez egyfajta tudatosan választott életút, nem pedig egy, hát, félelmetes, úgyhogy inkább nem. Tehát nem egy félelemből hozott döntés, hanem inkább egy tudatos választás.
1: És ráadásul nem is parancsként adja elénk, hogy mindenképpen, ha keresztény vagy, akkor meg kell házasodnod, hanem ez egy ajánlás, illetve a saját példáján keresztül való bemutatása annak, hogy Isten másra hív el bizonyos embereket, és látunk a Bibliában Péter apostolt is, akiről tudjuk, hogy házas volt, és amellett is tudta a szolgálatát végezni, és látunk Pál apostolt is, aki viszont egyedülálló volt, és így végezte a szolgálatát.
0: Abszolút, tehát látunk erre is, meg arra is példát. A közvélekedés most a keresztény világban hát túl sok tapasztalatom nincs, mert eddig életemben összesen két gyülekezethez tartoztam, tehát annyira nincs széles látószögöm, hogy az egyházon belül egyes területeken hogy gondolkoznak, de amennyire tudom, azért ez a nívó, hogy azért aki házas, az már úgy jelent valamit, tehát az valószínűleg felelősségteljesebb, az már előrébb van az életben, az már egy szintet megugrott. Én ezzel a gondolkodásmóddal nem értek egyet, és ez igenis helyezhet nyomást egy fiatalember vállára, ami azért sem jó, mert ha ő maga döntött úgy, hogy ezt az életmódot még nem választja, vagy soha nem választja, mert ő látja a helyét a világban enélkül is, akkor miért tennék nyomást a vállára? Tehát akkor miért akarná más irányba vinni? Mint ha valakit Pál apostolt akarta volna kiházasítani, hát minek? Tehát aki időnként hajótörés szenved, meg megkövezik, meg nem biztos, hogy hazajön éjszaka, annak most kell egy asszony, aki szegény otthon várja és élje át mindezt. Tehát hogy egy másik életforma. És ha ő neki ez az elhívása, akkor miért erőltetném rá? Ha viszont azzal a problémával állunk szembe, hogy az illető fiatal azért nem akar megházasodni, mert fél az elköteleződéstől, felelősségvállalástól, illetve ezen a téren nem érzi magát késznek erre, akkor az, hogy nyomást teszek a vállára, hogy de hát ezt kéne csinálnod, az a legkevésbé sem segít. Sőt, inkább egyfajta lázatást fog kiváltani, hiszen valahol védenie kell saját magát, mert olyat várnak el tőle, amiről ő jelen pillanatban még egyáltalán nem képes.
1: Tehát kontraproduktív.
0: Abszolút.
1: Gyakorlatilag, hogyha ilyen irányú nyomást helyezel mondjuk a fiatalokra, például az ifiben.
0: Szerintem kontraproduktív.
1: Tehát azt mondod, hogy végül is a keresztény világban is ott van a nyomás különböző téren. Beszéltél már az elköteleződésről és a felelősségről, de van egy aspektus, ami viszont szerintem inkább a lányoknak kérdés, vagy mi vagyunk inkább emlékeztetve rá, ez pedig az idő múlása, vagy az időben való tudatosság, hogy hogy férjhez menni, és főleg, hogyha gyereket is szeretnénk vállalni, akkor mi lányok, nők tudatosabbak vagyunk ebben, hogy vége láthatatlanul erre nincs lehetőségünk. Tehát, hogy 30 fölött már a lányokban, nőkben elkezd kattogni az a bizonyos biológiai óra. Ugye ezt a képet szoktuk használni. Tehát, hogy nagyon érzi egy nő azt, hogy telik az idő, és hogyha családot szeretnék alapítani, és gyereket szeretnék, akkor annak most van itt az ideje.
0: Reméltem, hogy adódik rá lehetőség, hogy visszakanyarodjunk oda is, hogy a hölgyek hogy élik meg a elköteleződés és felelősségvállalás témakörét a korosztályomban. És ugye igen, őket az idő úgymond jobban szorítja, hogy vesszük. Engem meglepett, hogy azt tapasztaltam, hogy sok hölgy úgy szeretne borzasztóan férhez menni, és aggódik, hogy virágzó korát múlja, hogy közben sorra utasítja el a kérőket.
1: Ezt látod?
0: Én többiet hallottam, tapasztaltam. Tehát, hogy sok lehetőség adódik, de sok kérdés merül föl, hogy megfelelő lesz-e, ő-e az igazi, őt rendelte az úr, biztos, hogy jól döntök-e, jól választok, elég szimpatikus-e nekem, esetleg olyan mérőszámokkal dolgozik, vagy annyira biztosra szeretne menni, hogy ő lesz az ideális, hogy ez miatt nem szeretne elköteleződni, ugyanakkor viszont borzasztóan zavarja, hogy amilyen célokat kitűzött, hogy milyen feltételek mellett és milyen formában szeretne férhez menni, az viszont nem jön el. Az még nem kopogtatott.
1: És akkor mi a megoldás a fiatal nők számára? Túlságosan magasan van a léc, és azt gondolják, hogy azok a találkozások, amik vannak az életükben, ők nem ütötték meg azt a mércét, amit ők így előzetesen gondoltak volna, hogy milyen a hozzájuk való társ, vagy kihez valók ők.
0: Hát ezt le kell szögeznem előre, hogy azt hiszem, hogy ezt nem nekem kell tudnom megmondani. Volt az Omega gyülekezetben egyszer egy néhány évvel ezelőtt, pont a házasság hónapja volt ugyanígy februárban, és több évtizede házas hívő testvérnőket hívtak a mikrofonhoz, hogy az igehirdetés elején kaptak egy 10 percet. És olyan elképesztő életbölcsesség és tapasztalattal tudtak szólni róla, hogy mit jelent és mit tanultak a házasság során arról, hogy mit jelent nőként egy férfi mellett lenni, hogy én nekem leesett az állam. Tehát ez engem alázatra int, hogy ezt nem nekem kell tudni. Arról beszámoltak, hogy én milyen problémával találkoztam korombeli hölgyek gondolkodásmódját tekintve a férfi nemet illetően.
1: Na, erről mesélj nekünk, erről ez mesélj. Érdekel.
0: Reméltem, hogy inkább a bölcsességet tudom visszadni, amit már én is úgy hallottam, de akkor legyen. Tehát a problémában látom azt, hogy van egyfajta ízléskérdés. Ahogyan a fiúkat gyakran éri az a vád, hogy mi külsőségek alapján választunk, hogy formára, méretre, színre, stb. Meg fog-e felelni. Ez hölgyeknél épp annyira jelen van, csak mi fiúk ugye az esztétikát részesítjük állítólag előnyben, a hölgyek pedig a lelki és érzelmi vonatkozást. Tehát szeretni magát egy életen át annyira boldognak és kiegyensúlyozottnak és szeretetnek érezni, amennyire az csak maximálisan lehetséges, mert hát nyilván, mint keresztény hölgy, ezt ő egy ilyen társat érdemel. És valahol itt néha felcserülnek a szerepek, hogy úgy tekintenek a férfire, mint hogyha az Isten feladata az lenne, hogy egy ilyen tökéletes férfit neki elküldjön, hogy ő ezáltal boldog legyen. És valahol felcseréljük a szerepeket, hogy a boldogság nem a cél, hanem ez egy közben megtapasztalt állapot, és a férfi nem az életemnek a rabszolgája, akit azért küldtek, hogy az én boldogságomról gondoskodjon egy életen át, hanem, és ez most egy nem népszerű álláspont, de a Bibliában van leírva, hogy kimondom, hogy a nő lett segítőkártásnak rendelve a férfi mellé, és nem fordítva. Az én tapasztalatom az, hogy hölgyek sokszor a másik sarokból indulnak, tehát miután ő ugye egy erkölcsös életmódot folytatott, ha idejekorán megtért, akkor erre az útra lépett, akkor egyfajta képe van, hogy egy jó házasságban milyen boldogok a nők, és hogy ez mennyire egy kívánatos dolog, és akkor úgy is áll hozzá, hogy akkor ez neki is jár. És ez egy szükséges valami, ami az ő boldogságát majd elhozza egy szép napon. És sokszor azt látom, hogy erre az egy lapra van föltéve minden. Tehát, hogy ettől várjuk, hogy ez majd amikor az meg lesz, akkor majd kinyílik nekem a világ, akkor majd utazni fogok, boldogságot élek meg, szeretni fognak, stb. Ami azért lehet egy csapda, mert amennyire nekünk fiúknak beszéltünk róla, hogy mennyi kérdéssel kell farkaszemet néznünk, és ezekkel küzdve kicsúszhatunk időben. Hölgyeknél ugyanezek a kérdés, ugyanúgy vannak kérdések, csak teljesen más jellegű kérdések. Elég szép vagyok-e? Örökké fog-e szeretni? tudok-e olyat csinálni, amivel ezt tönkre tudom tenni? Vagy az a küldetése a férfinak, hogy akkor is szeressen, ha én akármit is csinálok? Ez most egy súlyos kérdés, hagyok hatásszünetet. Tehát a férfi, aki mindig kitart mellettem, az azt jelenti, hogy az élet majd dobál olyan körülményeket, amik mellett is neki ki kell tartania mellettem, vagy néha megcsúszhatok, és ő neki akkor ezt valahogy el kell tudnia hordozni, vagy egy olyan férfira van szükségem, aki akármit csinálok, ő neki mindig betonbiztosnak kell lenni, és ezt én mindig tesztelgethetem, hogy vajon ő ezt kibírja, mert hogy nehogy már nekem megamat irányban kelljen tartani.
1: Ó, Peti, olyan petárdákat dúrogtatsz itt, hogy nem is tudom, hogy le tudom-e csapni, meg a hallgatóink is így hirtelen így le tudják-e csapni. Ha valaki úgy hallgat ma minket, hogy mondjuk egy szülő, vagy rokon, vagy egy pedagógus tanár mondjuk az iskolában, vagy egy ifi munkás, mint te vagy. Tehát, hogy van ezzel a korosztállyal találkozása, ráhatása, látja azt, hogy az elköteleződéssel, és akkor most kifejezetten a párkapcsolati elköteleződéssel nehézsége, küzdelme van az ő ismerősének, gyerekének, diákjának. Ezek az emberek, akik így hallgatnak most minket, ők hogyan tudnak segíteni?
0: Hát most az én véleményemet fogom mondani, hogyha találkozol velünk az utcán vagy a gyülekezetben, itt vagyunk mi 20-as, 30-as éveit taposó fiúk, férfiak, fiatalok, és segíteni szeretném, mert látod, hogy valamivel küzdünk. Az első gondolatom az, hogy ne mondd meg, hogy mit kellene csinálnom. Az a helyzet, hogy az 5 éves kort már messze elhaladtuk, tehát pontosan tudjuk, hogy nincs olyan személy, aki meg tudná nekünk mondani, hogy nekem mit kellene csinálnom az életemben. És ez egy ijesztő dolog, ez felnőtté válásnak egy komoly kritikus pontja, elfogadni a tényt, hogy többé nincs olyan személy, amikit megkérdezhetnék, hogy pontosan mondja meg, hogy mit kell nekem csinálni. Nem csak azért, mert ezt most már neked illene tudnod, hanem mert nincs ilyen személy, aki ezt meg tudnád mondani, mert te egy egyedi személy vagy Isten előtt a Földön, és neked ezt meg kell találnod. Ha ezt megpróbálod nekem megmondani, akkor valahol a bizalomot meg is recsen, tehát ott a kapcsolatot elvész, mert akkor már valami baj van. Tehát akkor nem is értettél meg igazán, hogyha szeretnéd megmondani, hogy mit kell tennem, akkor azt hiszed, hogy tudod, hogy nekem mit kéne tenni, és akkor már igazából tudom, hogy nem értesz, tehát ott be is fogok zárni. A másik, hogy ne emlékeztess rá, hogy hol kellene tartanom az életben. Egyrészt, mert tudjuk, hogy ahogyan beszéltünk róla, hogy pont a mi generáción küzd azzal, hogy ez időben úgy is ki fog tolódni, és ez nem biztos, hogy baj vagy rossz, és ez nem biztos, hogy azért van, mert mi annyival rosszabbak vagyunk bárki másnál. Hanem egyszerűen más dolgokkal kell szembenéznünk, tehát a mi időnk az picit máshogy van beosztva. Ha csak arra emlékeztesz, hogy mink nincsen még az életben, köszönjük szépen, de mi is tudjuk, és ez zavar minket is általában. Úgyhogy nincs rá szükség, hogy valaki megmondja, hogy hol kellene tartanunk. Ne mondd meg, hogy mi a probléma, mert valószínűleg mellé fogsz lőni. Tehát, hogy az én életemben konkrétan mi a probléma, ez mondjuk kicsit összecseng a mit kellene csinálnommal is, hogy én hol vagyok úgymond elakadva, azt nem lehet ilyen két mondatos válaszokban megfogalmazni. Ez egy olyan komplex, összetett, gyerekkorból hozott kérdések, traumák, hiányok, Istenbe vetett hit, istenkép, emberkép, személyiség, fejlődés, formálódás témakör, hogy ez nem egy ilyen, hát az a te bajod, hogy, és akkor megmondjuk, hogy ott a probléma az életedben. Nem ennyire egyszerű sajnos. Szóval nem mondd meg, hogy mit kéne csinálnom, nem mondd meg, hogy hol kéne tartanom, és nem mondd meg, hogy mi az én bajom, mi az én problémám. Helyette viszont hallgass meg az illetőt. Elfogadatlanul, feltételezések nélkül, koncepció nélkül, elvárás nélkül, hogy majd az alapján, amit te mondasz, én megmondom, hogy mi a problémád, ülj le és hallgass meg. Mintha valaki egy történetet mesélne, hallgass meg a fiatalt, hogy mit mesél az életéről. És az a helyzet, hogyha nem csak benne koncepció, hogy miért hallgatod meg, egyszerűen csak hallgatod, a fiatalok megnyílnak. Tehát mindenki, aki valamilyen problémával küzd, van benne egy segélykiáltás, hogy de jó lenne, ha valaki más is hallaná ezt, és úgy érezném, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Ülj le mellé és hallgasd. Feltétel nélkül, cél nélkül, értelem nélkül csak hallgasd meg. Miközben hallgatod, esetleg, és vagy olyan bizalmi viszonyban vele, akkor tarthatsz tükröt. Ez nem azt jelenti, hogy megpróbálod elbújtatni azt, hogy szerinted mit kéne tennie, ügyes kérdésekbe csomagolva, hanem egyszerűen visszakérdezel, hogy jól értetted-e, amit ő mesélt. És ez sokszor egy olyan tükör, amit én nem értem, hogy mi történt, de a másik azt mondja, hogy ó, köszönöm szépen, most valamire rájöttem.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Én is a pszichológusomnál vettem észre ezt, hogy egy alkalmazott technika tulajdonképpen, hogy időközönként elismétli, vagy állítás formájában, vagy kérdés formájában, amit én mondtam. Nagyon érdekes, hogy mégis ez szolgál tükörként. Tehát nem találják fel a barátaink, vagy a pszichológusok a spanyol viaszt, tulajdonképpen csak egy kívülálló szemszögéből hallatják meg velünk a saját életünket, a saját kérdéseinket, tehát így forgatják vissza. Mégis jó tükör.
0: A munkám során is találkozok fiatalokkal, és most egy 18 éves fiatal fiú, egyébként világi, beszélgettünk, és elmesélte, hogy egy lányt elhívott randira. Meglátta az utcán, nagyon csinos volt, megtetszett neki, és ő volt olyan merész, hogy nem applikáción keresztül írt neki, hanem személyesen megkérdezte, hogy esetleg a telefonszámát megkaphatja-e.
1: És megkapta?
0: Az még hagyján, de a hölgy mondta, hogy egyébként nem oda jár edzeni, mert hogy ő mintha látta volna már a konditeremben többször.
1: Na tessék.
0: Úgyhogy felkínálta neki, hogy menjenek el együtt edzeni, és utána elmentek megenni valamit az étterembe.
1: Hoppá.
0: Tehát nem csak, hogy telefonszámot kapott, de egy azonnali randi elfogadás is történt. És miután ez megtörtént, eznek ellenére azt mesélte, hogy hát őt lette meg a legjobban, pedig, hogy egy lány mit akarna pont ő tőle. És mondtam neki, hogy figyelj, csak az alapján, amiket nekem meséltél eddig, itt már egy ide jársz, mondom, jól tanulsz, céljaid vannak, vállalkozást akarsz indítani a barátaiddal, angol tanítasz, kétkezi munkában jártas, kertészkedik, valamilyen kertészeti cégnél segédmunkát végzett, emberekkel találkozol, vadászol a szabadidődben, ejtettél már el saját kézzel vadat. Mondom, miért ne gondolnád, hogy ezek nem vonzó tulajdonságok? És ezt az aha pillanatot, és igazából csak visszaszoroltam azt, amit ő mesélt nekem, és ezt az aha pillanatot, hogy azt mondja, ez most 5 évön ismeret így egy mondatban. És semmit nem csináltam, csak elismételtem, amit ő mesélt. És nem kellett elmondanom, hogy mit kéne gondolnia, csak visszatükröztem azt, amit ő mondott. Nagyon fontos itt a tükör, hogy a tükrözés nem azt jelenti, hogy elrejtem azt, ami az én véleményem, de kérdések formájában vezetem rá, hogy ő azt gondolja, amit szerintem gondolnia kéne, hanem egyszerűen tisztán azt tükrözni vissza, amit a másik mondott. Az az ideális, ha én fel sem fogom, hogy mi történt, csak ő távozik úgy a helyzetből, hogy tudja. És az utolsó, én még felírtam magamnak pontokat, az utolsó gondolat, hogy mesélj. Tehát miután meghallgattad, miután ő mesélt, esetleg mesélhetsz arról, hogy te hogy éltél át dolgokat. Ez nem, megint csak nem azt jelenti, hogy akkor az én tapasztalataim alapján melyikből foglak én most kioktatni téged, hanem mint egyik történetet a másik mellett elmeséled a sajátodat, mint az övétől független. Lehet, hogy lesz benne összecsengés, lehet, hogy teljesen nem. De ez kicsit ugyanúgy a bizalmat fogja építeni, és ő vizsgálhatja meg, hogy a te életedben talált-e olyat, ami az ő életében esetleg támpont lehet.
1: Szóval azt mondanád tanácsként, hogy hallgassuk meg a fiatalokat, tartsunk tükröt, és ha gondoljuk, akkor meséljünk a saját életünkből is történetet, hát ha azzal is tud valamit kezdeni.
0: És ebben a sorrendben.
1: Nagyon szépen köszönjük, Peti, ezt is, és egyáltalán azt, hogy ma a vendégünk voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Varga Péter volt ma a Kapocs vendége.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el. Változékony idő várható a következő napokban. Az Országos Diák Tanács tagjaival találkozott az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Leállt a Facebook webes felülete, a mobilos alkalmazás továbbra is működik. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csúron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a kiérkező tűzoltók tüzet már nem észleltek, az épületet átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták. A ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete. Egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos.
2: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első 3 órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Hamarosan itt lesz velünk a stúdióban Cilli Veronika, aki egy baráti társaságnak szervezett egy remek boszniai körutat. Az élményekről beszélgetünk vele. A második óra a gasztronómiájé. Itt lesz velünk Orbán Marcell, az És Margarita nevű étterem társtulajdonosa. Többek között ez a név is kiderül, hogy pontosan miért ez a neve, hogy És Margarita. A harmadik órában pedig a sör a téma, a csesör. Ahogy Frey Tamás mondaná, a csesör és ami mögötte van. Nos, ez a paletta remélem tetszett, érdemes ezt maradni. Zene, aztán érkezik hozzánk Cili Veronika, a téma pedig Bosznia.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Amikor ezt a műsort elvállaltam, hogy ide is csinálunk beszélgetéseket, azt mondta az én főszerkesztő kollégám, hogy a kanapé az egy olyan hely, hogy az emberek leülnek és beszélgetnek mindenről, ami történik velük. Velem is történt most, nem csak velem, velünk, sokunkkal, 16-od magammal történt egy remek dolog. Egy kedves tanárnő ismerősünk, ezt a tanárnőt most zárójelbe is tesszük, hiszen szünet van. Ugye mi egy ilyen baráti társaság lettünk úgy, hogy a mi gyermekeink jártak együtt általános iskolába, és olyan jó fejek maradtunk, hogy együtt maradtunk. Volt már evezés, lesz még evezés, és most elmentünk egyszer csak Bosznia-Hercegovinába. És itt van velem a szervező, aki az egészen a szónak a nemesebbik értelme, hogy kattogott már tavaly előtt, meg tavaly, hogy miért nem megyünk együtt Boszniába. Idén mentünk, a vendégem Cili Vera, akinek az egész élményt köszönhetjük. No, adódik a kérdés, Vera, miért éppen Bosznia? Mert olyan szerelmesen tudtál erre az országról beszélni, hogy egyszer csak beszívott minket.
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, én akkor is elmondtam nektek. Egyrészt ötödjére voltam most Boszniában, valahogy becsipődött ez a dolog nálam. Akkor is elmondtam, hogy én úgy kerültem ide, körülbelül 10-12 évvel ezelőtt, hogy azt se tudtam, hova megyek. Nagyjából láttam egy utat Dubrovnikba, illetve Boszniába egy Dubrovnikkal megspékelve egy nappal, és én mindig el akartam menni Dubrovnikba, úgyhogy a Bosznia csak úgy jött. Azt értem, hol van. Hallottam, hogy itt nagyjából volt háború, meg tök olcsó volt, tehát ez a legjobb. De eszemágában se volt én nekem nagyon Boszniába menni. El akartam menni Dubrovnikba, és ez így jött áprilisi hétvégén, egy pár nap, és így kerültem oda, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen én marha jól éreztem itt magam. Nagyon sokat köszönhettem az ottani idegenvezetőnek, egy Csongor nevű fiatalembernek, aki olyan lelkesedéssel tudott mesélni mindenről, meg megmutatott minden olyan apró dolgot, ami nincs az útikönyvben, meg gondolom nem hivatalosan, kötelessége egy idegenvezetőnek, és olyan nagyon jó arányban volt minden ezen az úton, hogy úgy gondoltam, hogy ez nekem nagyon tetszik, és akkor ide vissza kéne menni, és így lettem én igazából Boszniába visszajáró.
1: Ötödjél, és ezt adtad át akkor nekünk, ugye mi csütörtökön találkoztunk hajnalban, egyébként nem messze a rádió stúdiójától, ugye itt állt a busz, és vasárnap érkeztünk meg, 3 éjszakát voltunk kint, ugye raktunk egyszer Szarajevóban, egyszer a tengerparton, aztán megint Szarajevóban, és megmutattad ennek az országnak a különböző arcait, ugye. Mindig mondod, hogy az ember elmegy egy városba, akkor azt a város körbejárjuk, de itt aztán volt minden, nem? Tehát a tengerparttól kezdve Szarajevón át, Mostár, minden ott volt.
2: Hát igen, tehát nekem az a fantasztikus ebbe, hogyha az ember el akar menni valahova, nem kell messze menni. Jó, hát busszal megyünk, a busz az messze nincs.
1: Az a szükséges.
2: Az a szükséges.
1: Ezáltal tudunk mindenhova elmenni.
2: Az kell, így van. Tehát az ember elmegy repülővel valahova, akkor ott van, vagy bérel egy autót, de itt útközben meg lehet állni, például ebédelni egy patakparton levő nagyon jó kis étteremben.
1: Olyan helyen, ahol pörögnek a grill fölött, hát sajnos az egész barikák.
2: Így van, ott pörögnek. Így van. Vagy pedig egyszerűen ott volt a vízparton a fickó a horgászbottal, és ott horgászta a pisztrángot kifele. Na most ilyet az ember, ha repülővel megy, akkor nem tud.
1: Látja.
2: Busszal viszont jó, tehát van nehézsége is a dolognak. Viszont 4 nap alatt annyi mindent lehetett látni, és annyira különböző dolgokat, hogy nekem ez benne a szenzációs.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, lesz még miről beszélni. A vendégem Cili Vera, akinek köszönhetően én is, a feleségem is, és jó barátaink is megélhették az úgynevezett Bosznia élményt, mert tényleg egy élménydús ország, főleg akkor, hogyha olyannal megyünk, aki már volt ott, és szerelmes ennek az egésznek. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után, a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Cili Verával, akinek köszönhetjük a bosznia élményt. Megkérdezte a zenék alatt, hogy hány ilyen lesz. Mondom, három, még hármat beszélgetünk. Nem fér bele? Hát de mondom, majd akkor most kedves, ez egy mézes madzag, elhúzók. Szóval kezdjük azt, hogy megérkeztünk ugye első nap Szarajevóba, és igazából ilyenkor kell, én a buszon kezdtem el konkrétan megnézni a Szarajevó ostromát, a délszláv háborút, amikor ott, hogy oda mész valahova, ott volt mindennek a fészkes közepe, a háború közepe volt ott igazából, és azért még ott vannak a nyomok, azért próbál kijönni Szarajevó ebből az egészből. Te korábban voltál, változott a város valamit? Próbálják eltüntetni a háborús nyomokat?
2: Nagyon sokat változott. Amikor én először voltam, akkor azért még láttam romos épületeket, akkor még láttam rendőröket, vagy hát az ottani, hogy is mondjam, katonákat, valamiféle rendfenntartó embereket. Nem sokat, nem vészesen, de azért láttam, valamint rengeteg temetőt láttam útközben.
1: Azokat most is láttuk.
2: Most is láttuk, de nagyjából azért azt 30 év alatt már benőtte a fa, aha, a friss hófehér fejfák, azok már nem annyira hófehérek, nem annyira virítanak ki a tájból, azért valljuk be, eltűntek már elég rendesen azok az épületek, amelyeken akkor még lehetett látni. Igen. Tehát most már úgy kell elmenni, ha szeretné ilyet látni az ember, akkor úgy kell elmenni egy olyan helyre, mint ahogy nekünk. Hát első nap lecsúsztunk a háborús alagút múzeumról, amit nem nagyon sokan tudnak, hogy létezik, de utolsó nap végül is bepótoltuk, ahol még úgy hagyták a házat, a lövésnyomokkal.
1: És te még 20 métert mondtál, hogy renováltak, ez több mint 20 méter volt.
2: Ez azért, több mint 20 méter,
1: ez igen. Ez a repülőtér alatt az egyetlen, egy ilyen menekülő útvonal volt, itt tudtak segédbe vinni, egy kézi erővel készített alagútról van szó. Azért el lehetett kérdezni, hogy a gyötrelmes munka árán lett ott az alagút.
2: Láttunk itt filmeket, ahol azt lehetett látni, hogy emberek, gyerekek, nők, inkább férfiak hátizsákkal szépen jönnek ki az alagútból, mennek el tovább, és szórják szét a földet igazából, hogy azért ne legyen feltűnő. Azért a repülőtér mellett, mert ott volt egy ENSZ légi híd, és azért ott valamelyest biztonságban voltak, de hogy ne derüljön ki, és onnan tudtak összeköttetést találni bosnyákok által ellenőrzött területével, és azon keresztül hordtak be, gyakorlatilag a filmen láttuk, amin hozzák át a kecskét, a kisgyerek hozza szatyorban az ennivalót, kannába a vizet, szóval borzasztó.
1: Érdemes megnézni, az ember készül, csak beütöd a Google-ba, hogy Szarajevói alagút, és kiadja a hol és miket. Mi viszont egy vidámabb helyen kezdtük, azért a bazárban, ugye a híres Szarajevói bazárban, ahol nagyon ekte hangulat volt, nagyon sokan ott ettek az utcán, azt tudom, a csevapcsicsa, a grill szagon keveredtek, ott bementünk egy helyi múzeumba, megnéztük, és egy picikét, hogy kaptunk ugye némi szabad időt, el tudtunk vegyülni ebbe a nagyon vegyes forgatagba, ugye itt aztán minden vallás jelen van. A muszlim is igen erősen.
2: Hát igen, ez az egyik kedvencem itt Európa közepén, a Európa a második legnagyobb bazárja. Az egyik úton van egy felirat a járdában, kelet és nyugat határa, döbbenetes, ahogy állsz és nézel egyik oldalra, mintha Bécset látnád, vagy Budapestet. Megfordulsz háttal, és mintha Kairóba, vagy Isztambulba járnál. Szóval fantasztikus. Itt van olyan hely, ahol 200 méteren belül van mecset, van ortodox templom, katolikus templom és zsinagóga.
1: Minden.
2: Itt 200 méteren belül.
1: És szóval éppen azt úgy néz ki az egész, hogy most éppen békében élnek. Bár mondhat, hogy valami lappangú, de szerintem ez a béke, ez már lehet, hogy így marad. Szóval, hogy el vannak egymás mellett a különböző felekezetek.
2: Hát én ugye nem vagyok történelemszakos, csak azt látom, hogy megtanultak együtt élni egymással.
1: Mert nincs más út. És kinek a lábnyomát láttuk benne az aszfaltban?
2: Hát ugye, mit tud az ember Szarajevóról? Azt tudja, hogy Szarajevóban lelőtték a trónörökös Ferenc Ferdinándot. És azon kívül úgy nagyjából ezen dolog miatt tört ki az első világháború, hát természetesen elmentünk, megnéztük, ott volt Gavrilo Princip lábnyoma, ott lehetett fotózkodni.
1: Hogy onnan lőtte le. Ugye
2: onnan lőtte le, pontosan, és azt kiöntötték a betonban, hogy azt is lehetett látni. Ott volt egy régi autó, bele lehetett ülni, kölykök azok ültek is többnyire bele, és lehetett fotózkodni. Úgyhogy...
1: Tehát nagyon impulzív város, Szarajevó, egy nagyon, most már szóval kedves város, megkezd, azonban tovább mentünk, és innen folytatjuk zene után. Elérkeztünk ugye egyszer csak egy tóba, ami vízesés volt, majd a tengerparton, erről beszélgetünk a következő részben. A vendégem Cilli Vera, aki az egészet szervezte nekünk.
0: Manna FM, kanapé.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Kósa Attilával.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Cilli Verával, aki már ötödjére csinálta meg ezt a mini körutat. Ugye, de nem csak velünk, nem csak barátok, a másokat is elvittél, hiszen osztályfőnök is vagy, egy fővárosi gimnázium, vagy voltál fővárosi gimnáziumban. A tanulók mit szóltak ahhoz, hogy de akkor a diákok, hogy akkor most nem a tengerpartra megyünk, nem Korfu, nem Görögországra, hanem Boszniába?
2: Hát a gyerekek mindig mondták, hogy én sokat jártam velük kirándulni, hogy menjünk külföldre, mert hogy szoktak menni külföldre. És hát mennek más osztályok is, mit tudom én, Bécsbe, vagy Prágába, vagy ide. Hát mondtam, hogy más osztályok, igen, de ha külföldre akartok velem jönni, akkor Boszniába jöttök. Na most hát eléggé érdekes módon néztek rám. Aztán az még hagyján, de amikor ezt a szülőknek is elmondtam, hogy leérettségiznek a gyerekek, és hát aki szeretne, akkor csinálunk egy ilyen záró bulit, elmegyünk 4 napra Boszniába. Hát,
1: mit szóltak a szülők hozzá?
2: A szülők szívrohamot kaptak, nem tudom miért. Ezóta volt egy baráti társaságban szintén egy apuka, akinek 2 középiskolás lánya van, és mondtam, hogy én oda vittem el, azt mondta, hogy biztos nem engedte volna. Kérdeztem, hogy miért? Hát nem tudja igazából, de ott az veszélyes, meg hát az borzasztó hely. Mondtam, hogy jó, ezen kívül, hát a szülők is megtettek mindent. Átküldtek rengeteg utazási iroda ajánlatát, mindenféle kedvezményeket nekem, csak nehogy. Szóval ezt a dolgot engedjem már el, viszont a gyerekekbe akkor már elég rendesen elültettem, úgyhogy amikor szavazásra került a sor, végül 2 maradt, Lengyelország és Bosznia, és a 2 közül választottunk, és Bosznia lett. Hát a szülők, ők azért, hogy is mondjam, fogták a fejüket rendesen. Végül is aztán elmentünk, és szerintem a gyerekek, tehát leérettségiztünk egy keddi napon, banketteztünk, szerdán kialudtuk magunkat, és csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Elmentünk Boszniába, szerintem 100 éves korukban is azt mesélik.
1: Na, csak kezdkedj egy nyitott tanárnő, mint te. Na, ugye aztán ugye mi voltunk az 5. csapatot, ha szabad ezt mondani.
2: Hát körülbelül,
1: ugye,
2: igen.
1: És akkor ugye elindultunk, illetve miatt elindultunk Szarajevóban, bementünk egy mecsetbe, és ott volt olyan kedves az ottan imám, hogy énekre fakadt.
2: Hát mesélt nekünk ugye egy csomó mindent, nagyon kedves volt, már ilyen oldalajtón bevitt bennünket. Ugye itt ilyenkor föl kell öltözni, a lányoknak kendőt kell a fejükre tenni, a fiúknak ilyen szoknyát maguk köré, ha rövid nadrágban vannak, és hát ez egy természetes dolog. És ő bevitt bennünket egy oldalt, még sorba se kellett állnunk, és utána megkérdezte, hogy énekeljen nekünk, és nagyon szépet énekelt. Sőt, én egyszer régen, amikor voltam, akkor még áldást is osztott. Na. Én meg úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy végül is teljesen mindegy, hogy milyen felekezet szerint osztják az áldást.
1: Az áldás az áldás.
2: Az áldás az áldás, úgyhogy fantasztikus volt.
1: Aztán Mostárba érkeztünk, hogy bejöttünk a buszba, egy ilyen 18 fős kis busz, képzeljétek el, egy ilyen, volt egy pici osztálykirándulás hangulata azért, csak hát utaztunk vele jó sokat.
2: Egyrészt meg idősebbek voltunk már.
1: Hát sajnos. És Mostár, ugye, az meg arról híres, hogy ugye az a híd, ami majdnem 500 évig tudott fent maradni, az ebben a délszláv háború vette, csak ugye hát nyilván vannak hatásában beomlott, de most hanem helyrehozták, és ezt néztük meg. Egy nagyon fantasztikus hangot a város, ez a Mostár.
2: Én azt hiszem, ott az egyik gyerek rám nézett, amikor ugye 18 éves gyerekekről beszélünk, rám nézett, és azt mondta, Vera néni, engem ez a város teljesen megvett. Mondtam, hogy engem is. Ugye, szóval szerintem olyan hangulata van, ami kevés a városnak van. A híd az fantasztikus, nagyon kevesen tudják, hogy megvan ennek a kicsinyített mása, egy kicsit oldalt, egy kis patakba, ami megpróbálták a Görbehíd. A Próbahíd, igen, a Görbehíd. Ott megnézték, hogy ez így működik-e. Ugye, ott ülnek azok, akik ugranak a hídról. Soha nem sikerült látnom. Csobbanást már hallottam, mire oda néztem, pont leugrott.
1: Itt is átment ilyen mackótestű pasi, aki mondta, hogy 50 euró és beugrik a hídra.
2: 50 euróért beugrik 20-30 méter magasan, a 3 méter mély vízben, ami 10 fokos. Én olvastam olyat, amikor a háború után először lehetett ugrani, akkor az első ugró a kezét eltörte.
1: Az veszélyes, az mélyebb vizet igényelne egy 20-30 méter magasság.
2: Igen, tehát nagyon kell hogy is mondjam, technikásnak lenni, és kicsikoruktól gyakorolnak, ebből tartják el a családjukat tulajdonképpen. Szóval van egy eszmetlen hangulata ennek a városnak, és ott voltunk egy múzeumban, és ott láttuk az első filmet a háborúról. Hát mit mondjak, szívszaggató volt, amikor láttad, hogy hogy találatot kapott, és ledőlt. És azt is láttuk a filmen, ahogy magyar katonák szedik ki gyakorlatilag a köveket, amiket megszámoztak. Tehát úgy építették vissza, hogy ugyanazok az eredeti kövek, amelyeket vissza lehetett tenni. És hát láttuk azt is, azt a örömünnepet, amikor a város két része közötti híd újra gyakorlatilag működött.
1: És miért jön meg ez a túra, hogy én nagy vasútőrült vagyok, és hogy mentünk a Neretva völgyébe, vagy a folyó völgyében, láttam, hogy a túloldalon van egy vasútvonal, úgyhogy ha én visszamegyek, akkor lehet, hogy Budapest-Szarajevó repülő, utána pedig vonatra szállnék, és elindulnék egy gyönyörű vonatúton, ami Neretva mellett megy végig, elég Mostárban. No, zene, aztán folytatjuk a vendégem, még mindig Cilli Vera, beszélgetünk most picit a tengerparton, meg megjelentjük a piramisokat is, mert igen, azok is vannak, vagy nincsenek, hát ezt majd eldöntjük mi is, meg a kedves hallgató is. Zene, aztán folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Folytatjuk a beszélgetést Cili Verával. Igen, ebben a négy napos útban ugye arról van szó, hogy Bosznia-Hercegovinába mentünk el 18-en kisbusz segítségével, profi idegenvezetővel, ő a tanárnő, a Vera, aki ötödjére vitt minket vissza, és mesehelyeket ugye, hogy érkeztünk a tengerpart felé, de csak megálltunk egy olyan kicsi plitvicei tavaknál, ugye, tehát van a nagy is, de nagyon hideg volt a víz, és vízesések voltak, 10 eurót kellett fizetni, lehetett menni egy völgybe, sörszigetek vannak, és természetes közegbe fürdeni. Remek dolog volt ez is, és erre se jön rá az ember, hogyha nem szakavatotta megy, vagy olyan aki már tudja, hogy mi van ott.
2: Hát azért idegenvezetőnek nem mondhatom magam, legfeljebb a következő életemben leszek az, vagy az előzőben voltam, nem tudom, de kiéltem magamat itt, az biztos. Szóval, ha az ember nem tudja, hogy van ilyen, akkor igazából egy rendes úti könyv sincs még Boszniában.
1: Igen, valaki akarta, és nem talált.
2: Pontosan.
1: Majd úgyhogy, te megírod.
2: Úgyhogy, ahhoz sokat kéne még járnom. Na, szóval a lényeg az, hogy ez egy szenzációs, egy völgyben, egy vízesés, egy 30 méter magas vízesés rendszer inkább, mert nem csak egy, nem nagyon sok, bő vízzel, és jéghideg, tényleg
1: hidegebb
2: jéghideg.
1: Volt sokkal.
2: Nagyon-nagyon hideg, de amikor bemegy az ember, eszméletlen jó, hiszen gyakorlatilag 30-35 fokon volt.
1: Szerencsénk volt, mert ugye pont rekkenő kánikulában látogattuk meg, nem esőben.
2: Így van.
1: Mert esetleg
2: úgyhogy nagyon jó, tehát itt töltöttük a délutánt, és ezek után beültünk újra a buszba, és lementünk a tengerpartra. Boszniának van tengerpartja, hatalmas, nagy, 22 méter, kilométer hosszú.
1: Nagyon rá kell önteni a térképre, hogy észre
2: nagyon volt. Pontosan. Ugye régen itt volt az a rész, amikor az ember, és ezért nem nagyon mentünk Dubrovnikba, mert hát ugye két határon kellett átmenni. Átmentünk, ugye lent, ami Horvátországban visz lefele az az út, az átvitt régen Boszniába, 22 kilométer után megint, és ugye itt határt kellett átlépni. Ezt most megoldották a horvátok, mert megépítették azt a hidat, ami a szemben levő földnyelvre vezet át, tehát kikerülik. Viszont ez a 22 kilométer hosszú határ most, vagy 22 tengerpart. Méter tengerpart, ez a Boszniához tartozik, és itt egy Neum nevezetű városban laktunk egy nagyon jó négycsillagos szállodába közvetlen tengerparton, és délelőtt gyakorlatilag
1: elengedtük
2: magunkat. Hát de már előtte este elengedtük magunkat, igazából már úgy értem, hogy elengedtük magunkat, hogy igazi tengerparti hangulat, ott a sétányon ment mindenki.
1: Helyi csapolcsöröket fogyasztottunk.
2: Azt is.
1: Kulturáltan.
2: Vásároltunk, meg mindenféle jó dolgot csináltunk. Én emlékszem, amikor a gyerekekkel voltam, akkor ilyen kb. 11 órakor fölzörgettek, és közölték velem, hogy már pedig most ők találtak egy mini-egeret, meg Mickey-egeret, ilyen ember nagyságút, aki táncol lent a tengerparton, és ők is ott vannak, én ezt ne hagyjam ki, úgyhogy engem még éjszaka közepén lecipeltek táncolni. Most Mickey-egeret nem találtunk, de mi azért lent voltunk, most éppen nem volt utcabál sem, de rendkívül jól éreztük magunkat este is, és akkor másnap délelőtt meg igazi pihenés volt.
1: És a gyönyörű tiszta Adria mennyivel melegebb volt, mint az emlegetett tó. És amíg arra ejtsünk néhány szót, mert hamarosan be kell fejeznünk, hogy elindultunk a rejtélyek völgyébe, a piramisok völgyébe, ugye valaki ott piramisokat vélt felfedezni, kutatásokat végez, de még most sem tudják, hogy azok piramisok, nem piramisok, hogy ez a piramisok völgye, ha beüti a kedves hallgató Boszniába, akkor rögtön kiadja. Érdekes dolog volt az, és én megosztó valaki. Vagy elhiszi, vagy nem. De legyél ott, nézd meg.
2: Igen.
1: Menj végig az alagúton, nézd meg, azok tényleg piramisok? Most már erdőben be vannak fedve, de piramis alakú.
2: Ez így van. Tehát ez már visszafele volt. Még előtte délután egy kis Blagaj, Dervis Kolostor, egy kis Medjugorje búcsújárhely, és másnap a piramisok. Tehát volt egy kis misztikum is még ide a végére. A piramisokból, hát nem tudjuk, nem tudom, hogy mi az igazság. Mi voltunk a belsőben, ahol elmondták, hogy milyen hatalmas gyógyító energiák vannak. Rengeteg tényleg olyan formájú, tényleg gúla alakú, mint a piramis, olyan hegy van. Átvilágították őket, azt mondják, nem tudják, hogy fölmerik-e, hogy üreges a belseje, az biztos. Nem tudják, hogy fölmerjék-e nyitni, mert nem tudják, hogy jó vagy rossz dolog vár ott a kutatókra. Nagyon megosztja a kutatókat, hogy ezek piramisok vagy nem, energetizáló helyek vagy nem. Minden esetre mi ezt is megnéztük. Úgyhogy
1: azért
2: minden...
1: én kíváncsi, hogy mi lesz ennek a sorsa. Most már, hogy tudom, és ott voltam, ahogy figyelemmel követem. Kedves hallgatók, az előző beszélgetésnek, mert Cilivereval folytattam, az egésznek az volt a lényege, hogy a mi élményeinken keresztül egy picike mézes madzagot húzzunk el, és hogy legyetek bátrak, nem is kell bátornak lenni, legyetek kezdeményezők, és elindulni ebbe a csöp, nem annyikor nagy országba megnézni, de a csodákat rejt, ezeket most mi a teljesség igényekül megbeszéltük Verával. Köszönöm szépen még egyszer, hogy benn voltál, köszönjük a túrát, és szerintem fogunk még eljut utazni szerte a világban. Köszönöm.
2: Én remélem. Viszont hallás mindenkinek, vagy ezt nem tudom, hogy kell majd itt a végén.
1: Így.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Kedves hallgatók, remélem sikerült a mézes madzagot jól elhúzni, és kedvetek támadt egy jó kis boszniai körútra. El kell menni, meg kell nézni, egy remek ország, ám az sem gond, hogyha egy olyan vezetőt visztek magatokkal, kerestek valakit, aki legalább annyira ismeri az országot, mint a mi vezetőnk, Cili Veronika, aki az előző egy órában a vendégem volt. A következő órában a gasztronómiai főszerep, érkezik hozzánk Orbán Marcell, az És Margarita nevű étterem társtulajdonosa.
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Változékony idő várható a következő napokban. A Dunából mentettek ki egy középkorú nőt hajnalban Budapesten. Leállt a Facebookos webes felület, a mobilos alkalmazás továbbra is működik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
5: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diák Tanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csúron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes, segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízijárműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak. Végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kV-os felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető. Egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A következő órában itt a kanapéban egy étterem kulisszái mögé tekinthetünk be. Érkezik hozzánk Orbán Marcell, a Ferencvárosban működő és Margarita nevű étterem társtulajdonosa. Többek között az is kiderül, hogy miért ez a neve az étteremnek, de nyilván sok minden mással fogunk még beszélgetni. Zene, aztán jöjjön Orbán Marcell.

0: Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Hogyan kerülnek témák a kanapéba? Sokszor meg szokták kérdezni. Van nekem egy jó barátom, Ficere Béla színművész, akivel mi járjuk a világot, régi barátok vagyunk, és ő hívta fel a figyelmemet egy, hát nem annyira új, két éves új étteremre, hogy milyen jó ez meg, hogy pont befér a műsorban, mert van mögötte karrierváltás, meg minden, meg szívből, lélekkel csinálják. Kaptam a telefont, kaptam egy telefonszámot, és felhívtam, aki itt van, Orbán Marcelt, az És Margarita alapító társtulajdonosát, és mindjárt ki is bontjuk, hogy mi ez a név, mi ez az étterem. De kezdjük úgy, hogy pont akkor beszélgetünk egy új étteremről, vagy majdnem új étterem, ugye két éves, amikor rengeteg étterem bezár. Akkor bátor gyerekek vagytok, mert ez ketted, ma másodmagaddal csinálod ezt.
2: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem tudom, hogy bátorság-e vagy vakmerőség, de a kettő azért viszonylag közel van egymáshoz. Igen, a Szabados Levente barátommal, gimnáziumi barátommal nyitottuk két éve a Mester utcában ezt az éttermet, ami egy tényleg akkora volt, mint egy nagyobb cipős doboz, talán nem túlozva 12 ember tudott egy időben leülni, és nagyjából 8 héttel ezelőtt költöztünk egy jóval nagyobb helyre. Ez már a Tompa utcában van, bár csak egy utca választja egymástól a Mestert és a Tompát, de olyan, mint hogyha egy másik világba csöppentünk volna.
1: De fiatal emberek vagytok, te a jogi világból, te jogász vagy, a kollégát pedig a informatika számok világából érkezett ide.
2: Pénzügyi szakemberként dolgozott, igen, könyvvizsgált elég sokat, és az Excel-ekkel meggyűlt a baja a élete során, és akkor úgy döntöttünk két évvel ezelőtt, mondhatnám, hogy az ő unszolására, hogy muszáj valami más csinálni, valami érdekesebbet, és hogyha találunk egy olyan helyet, ami a szűkös anyagi kereteinkbe belefér, akkor azt nyissuk meg és próbáljuk meg, adjunk neki egy évet, abba tegyünk bele minden energiát, szeretetet és odafigyelést, és nézzük meg, hogy hova fut ki ez a projekt.
1: De akkor már tudtátok, hogy egy gasztrovállalkozás lesz.
2: Igen.
1: Ez egy étterem volt a fejetekben.
2: Azért volt egy étterem a fejünkben, mert van egy nagyobb baráti társaságunk, akikkel a nyitást megelőző két évben minden vasárnap főztünk.
1: Aha.
2: Úgy telt minden vasárnap, hogy én vittem néhány üveg bort, Levente főzött, mindenki adott alapanyagokat, és akkor az több okból is jó volt, mert jól telt a vasárnap este, addigra azért nagyjából mindenki ráért, a hétfő pedig kellemes másnappal lehetett indítani mindenkinek a maga.
1: Ki az Excel tábla, ki a paragrafusok igen. Közé ment vissza, ugye?
2: És én már akkor beleszerettem a naturborokba, a magyar naturborokba, és ott volt az én fejemben mindenképp a koncepció, hogyha találunk egy olyan üzlethelyiséget, mint ahogy említettem, ami a szűkös anyagi kereteinkbe belefér, és amit legrosszabb esetben is ketten tudunk vinni, szóval, hogy ne kelljen, ne legyünk kiszolgáltatva semmiféle munkavállalónak vagy alkalmazottnak, akkor ott magyar borok legyenek, magyar naturborok legyenek, illetve egy olyan éttermet vizionáltunk már akkor is, ami egy modern konyha, egy lokális alapanyagokra épít, de egyébként szereti behonzani a távol-keleti, közel-keleti ízeket is, szóval azt hiszem, hogy ezt hívja a modern kuzinnak.
1: Aha. Az a jó, hogy még elég fiatalon jöttetek rá, tehát nem ilyen 50-40-50 éves korotokban jött egy váltás, hanem még 30 alatt vagytok, azt szabad satszolni?
2: Igen, én 30 éves vagyok.
1: Na hát akkor ott vagytok a körny. Na hát akkor, hogy még elég korán. Hogyan lehetne az éttermet megfogalmazni egy-két mondatban, hogy mi ez az étterem tulajdonképpen? Aztán megyünk tovább.
2: Francia bisztrókonyha alapokra épít, de ez inkább a konyha technológia tekintetében, illetve az, hogy egy gyakran változó aktualitásokra építő étlapunk van. És én nagyjából így fogalmaznám meg, de nagyon fontos számunkra az, hogy legyen például gyakran káposzta az étlapon, ami azért nagyon egy közép-európai alapanyag, vagy hogy olyan kevéssé kurrens alapanyagokat is elővegyünk, amit egykoran ismert mondjuk a magyar konyha is, mondjuk belsőségek, én imádom a belsőségeket.
1: Én is, jó helyen vagy.
2: És ilyen volt például a borjúmirigy valamikor az étlapon, és azért kicsit berzenkedtünk felrakni, mert attól függetlenül, hogy ez egy ilyen szerelemprojekt, attól függetlenül azért nem rossz, hogyha az ember meg is tud belőle élni, és hogyha senki nem eszi az egyik főételt az öt közül, akkor az tud nehézséget okozni, de nem ez történt. Szóval Szerették az emberek.
1: Na innen folytatjuk ezt a hallgatók, most zenélünk, aztán folytatjuk a két vakmerő ember közül, az egyikkel Orbán Marcellán. Innen már hallhatátok, érdekes lesz a téma, és szerintem aki úgy érzi a végén, hogy ezt a helyet meg kell látogatni, akkor jól fog érezni, mert két olyan fiatal emberről van szó, az egyikről már 5 perce ismerjük, hogy szívvel élekkel csinálják, ezt már most elmondhatom. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, mi kedves hallgatók, folytatjuk az És Margarita, ez lett a neve az étteremnek. A vendégem Orbán Marcell, És Margarita. Kicsit nyilván már ezerszer elmondtad, hogy miért pont ez a neve, de itt még nem. Ugye hallgatónak fedjük fel, hogy mi az, hogy És pont, És Margarita.
2: Szerintem viszonylag nehéz nevet választani, és közben meg mégsem annyira fontos egy vendéglátóipari egységnél, hogy ilyen szakszerűen fogalmazza meg, szóval egy étteremnél. Mi a Mester utcában kezdtünk, és akkor Bulgakov Mester és Margarita című regényeik lett a címet, ezért lett És Margarita. Majd most, hogy átköltöztünk a Tompa utcába, így aztán az égvilágon semmi értelme nincs a névnek.
1: És Mihály.
2: Igen.
1: A Tompa Mihály után szabadott esetleg, de azt akkor nagyon meg kéne magyarázni, nem?
2: Az a meglepő viszont, hogy a Mester utcába sokkal több ember kérdezte meg, hogy miért ez a neve az étteremnek, mint a Tompa utcába, úgyhogy most felkerült az étlapra egy Frozen Margarita koktélunk, úgyhogy most már lehet talán erre is fogni, de alapvetően Bulgakov Mester és Margarita című könyve inspirálta, Levente is az irodalomban jártas, és szereti fogyasztani az irodalmat. Én is a történelmes irodalmat kifejezetten kedveltem, úgyhogy...
1: Mi volt a legnehezebb? Megszületett az ötlet, hogy ki ott mindenki ott hagyja maga szakmáját. Volt valamiféle üzleti tervetek, hogy ennyi idő alatt, most ennyi pénzünk van, most oké, az évet kihozok nullszaladóra, most csak így blattolok. Egy év alatt nyereségnek kellene, két év alatt, három év alatt volt ilyen tervetek? Leültetek?
2: Igen.
1: Excel tábla elé?
2: Üzleti tervet készítettünk, ez a második héten borult, sok összetevő miatt, mert nyilván rengeteg a rejtett költsége egy ilyen mikrovállalkozásnak. Voltak nehézségek, de az első pillanattól kezdve alapvetően önfenntartó ez a vállalkozás. Nem mondom, hogy nagyon a víz felett volt a fejünk az elmúlt két évben.
1: Hát de, még expanzióban van mondjuk azt az egészet, meg hát ugye a lelkesedés nélkül nem lehet. Kialakult-e már egyfajta törzs rétege, aki jár hozzátok, ez a baráti társaság, aki mindig főztetek, gondolom ott vannak ők.
2: Teljes mértékben kialakult, és ez nekem nagyon fontos is. Azért cseréljük az étlapunkat minden hónapban.
1: Jöjjenek vissza.
2: Igen, hogy én egy olyan helyet szeretnék, vagy olyan helyet álmodtunk meg, és talán ez a valóság is, hogy valakinek ne kelljen gondolkozni azon, hogy mi az éppen aktuális étlapja az És Margaritának, hanem csak eljön, és tudja, hogy valamit fog enni, amit tetszeni fog neki, és nagyjából bármit választ, ízdeni fog, ha csak nem abban egy olyan alapanyagban, ami valamiért nem olyan kedvére való.
1: A kollégád a séf akkor ilyen szerelemből főz, nem?
2: Tehát, teljes mértékben.
1: De ez egy hét előre megvan az étlap, vagy aznap derül ki?
2: Egy hétre előre megvan, mert mind a beszállítók, mind azért a piacra jár, akkor azért ekkora mennyiségű árunál le kell adni a rendelést. De közben volt olyan, ami egyik napra a másikra változott, mert nem tetszett a hentesnél az éppen aktuális hús, akkor ki kellett találni valami más ételt gyorsan. Szóval azért egy gyorsan alkalmazkodó és kreatív konyhánk van, azt hiszem.
1: Uh-huh. Ugye beszéltünk már a borokról, hogy natúrborokat forgalom. Csak natúrborok, vagy magyar borok, és köztük natúrborok?
2: Azt mondanám, hogy csak natúrbor, de nyilván a natúrbor meghatározása az nem teljesen egyértelmű, vagy vannak különböző definíciók, inkább úgy mondanám, hogy ilyen low intervention, kevés beavatkozást igénylő természetközeli natúrborok. Például a natúrbornak az egyik alapelve, hogy bioszertifikációból kell, hogy készüljön. Én ezt nem kívánom meg minden termelőtől, mert van, aki megbízok, és tudom, hogy csak nincs meg a szertifikációja.
1: Uh-huh. Én egyszer forgattam a Mátraján, és tudni fogod, hogy ki Leventének hívják.
2: Major Levente.
1: Major Levente, igen, igen. És akkor mentünk fel, melyik a te dűlöd? Majd meg fogod látni. És akkor elindultunk fölfelé. Kedves hallgató, hogy miből ismerszik meg, hogy honnan van a natúrbor. És akkor láttam ott egy olyan dűlőt többek között, mint hogyha ott hagyták volna 10-15 éve az egészet, és mondta, na azaz. De hát ott aztán semmiféle beavatkozás van, akkor az ő borait is forgalmazzátok ezek szerint, vagy van tőlük. Ő nem olcsó, mondjuk.
2: Most éppen nincs a Leventi,
1: de volt már.
2: Bor, de volt már, meg én nekem tetszenek a borai, és sokra tartom az ő munkásságát is, de szerintem rengeteg nagyon jó magyar bor van. Ezek mind 5 hektár alatti termelők. Uh-huh. Mint mondta, Leventinek hektárban több van, csak viszonylag kevés palacszáma. De hogy... Én azért is nem szeretnék külföldi bort tartani, mert azt gondolom, hogy a magyarból mesél rólunk, és ha én ide jönnék külföldiként, akkor azt akarnám, hogy azt kóstoljam meg, hogy milyen egy ezer jó, vagy milyen egy furmint, illetve az, hogy rengeteg olyan bor van, amit még mindig nem tudok felrakni a borlapra, mert csak 18 tétel van a borlapunkon, és bár nagyon gyakran cserélem, de ott állnak, és tudod, hogy ú, de jó lenne majd újra felkerüljön egy Tomcsányit étem, mert nem volt 3 hónapja Tomcsánya.
1: Remek törekvés, és az én szívemnek, fülemnek kedves, igen, mintha én mondanám azt, hogy ebbe az orosz magyar bort, és ha majd elmegyünk Olaszországba, majd Portugáliába, ott kóstoljuk meg azokat. A vendégem Orbán Marcell, aki ugyanezeket vallja, sőt, hát meg is valósítja gyakorlatban. Beszélünk még a kajákról, meg a borokról is. Most azon zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Témánk az És Margarita, majdnem azt mondom, hogy című nevű remek hely.
0: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: a kanapé, Puczatillával.
1: A mi zenei szerkesztőnk megint remekelt, remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Orbán Marcellal, a témánk pedig az És Margarita nevű hely, ugye ez a Tompa utca.

0: tehát van már a Mester utcából átköltözött. A boroknál tartottunk, kicsit ugorjunk az étkekhez, hogy tudsz mondani egy-két fogást az elmúlt napok, elmúlt hetekből? Vagy szépen meg vannak fogalmazva ezek, hogy mi az, ami ott volt az étlapom?
1: Bár nagyon gyakran változik az étlap, az egyik mostani kedvenc a főételeink között, ez Pikánya Budapest néven szerepel az étlapon, ami több szempontból is jó pofa. Az egyik az, hogy ez a Budapest elkészítési módra utal egyébként, ami azért így a szocializmusban egy ismertebb elkészítési mód volt, és amit azt hiszem, egy világkiállítással találtak ki, és aztán...
0: A Budapest bélszín meg ezek?
1: Igen, Budapest bélszín, és úgy mondja, a pikánya az a marhának a fartő része, így lehet legjobban magyarul leírni, abból csinálunk egy sztéket, a tetejére pedig egy libamáj kerül, és köretként van még mellette borsó répa, ezek krém formájában. És akkor Levente gondolta, hogy jó pofa ez a Budapest bélszín mintájára felrakni az étlapra, így is szerepel az étlapon, csak hát ugye ezt minden asztalnál érdemes elmondani, és most azért megnövekedtek az asztalainknak a száma, így azért ez nagyobb terhet ró a kinti személyzetre, de ez egy nagyon népszerű étel, és szerintem szépen is van tálalva, és imádják az emberek.
0: Szeretnek kérdezni az emberek, hogy mi az, amit tesznek, ez mi beszélgetni, akár nagyon. A borokról, akár az étkekről.
1: És a boroknak, meg az ételeknek is pont ez a lényeg, hogy mi adunk egy történetet is. Uh-huh. Hogy én elmondom azt, hogy lett az egyik borász mérnökből borász, hogy a másik az unokatestvérével csinálja, a harmadiknak történelmi dűlői vannak, és szerintem ezek a fontosak, hogy az ember tényleg tudja azt, hogy mit eszik, mit iszik, hogy honnan van az a alapanyag, ami a tányérjára kerül, vagy a poharába.
0: Egyet beszélni, mindig azt mondom a nézőnek, mikor ugye mondtam neked, hogy a Duna TV-nek rengeteg boros riportot csinál 100 fölötti borásszal, hogy a nézők nem is tudják, hogy mennyi, minden pohárbor egy történet, és hogy minden pohárborban rengeteg munka van, de a történet az tényleg ott van. Ezeket a pincéket te magad keresed meg, vagy együtt keresitek meg, vagy van egyfajta érdeklődésed, ismerettségi hálód már?
1: Én nagyon sok helyre járok kóstolni, és sokat is kóstolok, ami egy áldásos része az embernek a munkájának. De az egész úgy kezdődött, hogy a bátyám kifejezetten kedveli a statisztikákat, és ő összegyűjtötte az összes magyar borászt, aki naturborhoz valamilyen fajta köze van. Aha. Tőlük nagyon sokat berendeltünk, kóstolgattunk. Aztán ezután én eljártam kóstolni terepszemlével, vagy hát kijártam vidékre kóstolni. Majd ezt követően már azért volt annyira népszerű az éttermünk, hogy nagyon sokszor hoznak be bort, vagy írnak nekünk, hogy mutogatnak borokat, és azért ez egy kicsit így szép szimbiózisba került, hogy néha megyek, néha hoznak, éppen amire idő van.
0: Sokan akarnak bekerülni?
1: Azt hiszem, hogy igen.
0: Mert hogy akkor itt ebben az étteremben ezek szerint rang jelen lenni még egy borral is, nem?
1: Nehéz az embernek a saját étterméről
0: hát beszélni,
1: azt hiszem, hogy igen, illetve ezek azért 5 hektáron nagyjából 20 ezer palackot, az összpalack szám az 20 ezer palack, nálunk pedig fogy a bor.
0: Uh-huh. Ez egyfajta, igazából ez, azt mondom, hogy ha vacsora, akkor élmény vacsora, nem? Tehát ez egy kicsit több, mint egyfajta étterem, gondolom, nem?
1: Igen.
0: Ugye megkapják a történet, tehát úgy kapnak történetet, hogy valaki rendel mondjuk a Budapest marhafartő, szóval, hogy mondtad? Budapest pikány?
1: Igen, pikánya Budapest.
0: Te javaslasz neki valami bort, és akkor jön a bor, és jön a sztori, és a történet?
1: Így van, de én például pont azért, mert ezek kistermelői borok, nem nagyon ismeri őket senki, ezért én mindig mutogatom a borokat, és nem azért mutatom, hogy az a bor hibás-e vagy nem hibás, mert nem hibás borokat fogunk nyilván felszolgálni, hanem azért mutatom, hogy ízlik-e neki vagy nem. Mert, és az emberek ezt is látom, hogy nagyon szeretik azt, hogy megvan a választás lehetősége, és ingyen kap egy kóstoló, de hát azért, mert most ránéz az ember az italapra, és olyan borokat lát, amit előtte korábban soha, akkor szerintem fel kell kínálni a választás lehetőségét.
0: Nyitottak a vendégek?
1: Nagyon erre? Nyitottak. Nagyon-nagyon nyitottak.
0: Tehát egy ilyen helyre megy, az csak nyitottan lehet, nem? Hogy ugye én is szeretem ugye azokat, most is ma például jönnek hozzánk vendégem, és egy nagy német diszkontnál volt csak időm bort fenni, de ott is találtam olyan tétel, amiről még nem hallottam, megnéztem, magyar, jó, nyilván a naturbor, de kistermelő, úgyhogy ma kíváncsi leszek én is. No, innen folytatjuk, kedves hallgatók, beszélgetünk még Marcellal. A témánk pedig az És Margarita, egy olyan hely, amire most már tényleg el fogok menni, megnézzük, mert most megmondom, úgy beszélgetünk, hogy nem voltam ott, de kíváncsi vagyok, főleg a borokra, kajákra, mindenre. Ha ti is így éreztek, akkor jól éreztek, fel kell őket keresni, és megkérdezni, hogy tényleg igazat beszél. Szerintem igen, hamarosan folytatjuk.
2: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Orbán Marcellel, az És Margarita nevű, szerintem remek hely egyik társtulajdonosával. Ha azt mondjam, konkrétum nélkül, de hogy árfekvésleg hova helyezzük ezt? Közép, valamilyen középszintre?
2: Szerintem igen.
1: Na mondjuk valaki nem, hogy eperfő, eszik egy főételt, iszik hozzá egy bort, meg eszik egy desszert. Hol vagyunk összegben nagyjából? Milyen magasság? 20 alatt még?
2: Igen, jó. 20 000 forint alatt vagyunk. Nálunk nyilván a borok azok drágábbak, pontosan azért, mert ezek drágább kis termelői borok, mint amit mondjuk megszokott az ember. De azt gondolom, hogy a kategóriánkban egy középkategória, de ez azért a magasabb árkategóriai éttermekhez sorolható. Nem egy Michelin ajánlat, vagy egy Michelin csillagos árszínvonal, de az alatt közvetlenül szerintem helyezkedünk el. Nekem nagyon, én azt gondolom, hogy a gasztronómia az oda tart, abba az irányba tart, Európában, vagy a világnak azon a részét, amit én látok, vagy engem érdekel, hogy úgy tudjon az ember nagyon magas minőségű alapanyagból nagyon jót enni és inni, hogy egy percig se kelljen szoronganie, vagy azon gondolkozni, hogy kell viselkednie. Nyilván az észszerű határokon belül.
1: Ez fontos. Hogy... Meg hogy nézegettem a fény, bocsánat, közbe vágtam a fényképeket, azért ilyen rendes adagok vannak. Meg hogy Bödöcs mesélte a Michelin csillagos étteremről, hogy nálunk ott van az ilyen edényt elmossák. Jó, ez túlzó paródia, de nyilván az is jó, csak ott az ember feszeng egy picit, nem?
2: Nekem pont ez a véleményem, hogy én azt szeretném, hogy hozzánk csütörtök este is lazán be lehessen jönni, és meg lehessen inni öt különböző pohár bort, mert mi minden borunkat porrasztatjuk, pont azért, mert nagyon zavart az, hogy én bárhol elmentem, és volt egy 200 borból álló borlap, és abból hármat tudtam volna a pohárral megkóstolni.
1: Ja, mert hogy nem volt kibontva.
2: Igen, és nálunk minden bor ki van bontva, az ételekből akár meg lehet enni másfél-két főételt is, szóval, hogy olyan méretűek, amivel szerintem egyel is jól tud lakni egy ember, de olyan mohóbb típus, mint mondjuk én, magába tud erőltetni bármikor egy második főételt is, vagy akár úgy végigenni az étlapot, hogy egy előétel, egy főétel, egy desszert, egy normális mennyiséget tevő ember számára, és hogy ezt tegye mind úgy, hogy közvetlen a hangulat, hogy át lehet szólni a másik asztalhoz egyébként, hogyha ott olyan társaság ül. Nálunk történt például ilyen, az egyik törzs vendégünk, ő beszélgetett egy francia turistákkal, elkezdtek beszélgetni az asztalnál, és kiderült, hogy a lánya 3 hónap múlva oda fog menni 2 hétre Franciaországba nyelvet tanulni. És ez csak azért történt meg, mert az És Margaritával elkezdtek beszélgetni akkor még 3 asztal közül az egyiken.
1: Akkor már közös borfogyasztás, ígyunk valamit közösen, és elindul egyfajta, egyfajta közösségi hely is, meg egy étterem. Mennyire fárasztó 2 év van mögöttetek?
2: Nagyon. Nagyon fárasztó 2 év.
1: De tapasztalással teli.
2: Elképesztő, hogy az én üzlettársam, és aki a séf is egyben, Szabados Levente, neki milyen a munkabírása, az napról-napra lenyűgöz. Ő az elmúlt 2 évet látástavakulásig dolgozta végig. Azt gondolom, hogy én sem tétlenkedtem, de hozzám képest ő még mindig, és ezt szerintem csak akkor lehet, hogy az ember tényleg az álmát valósítja meg például esetében, vagy hogyha nagyon hisz ebben az egész projektben, és nálunk álmot valósítunk meg, és hiszünk abban, hogy ez lesz egyébként a kategóriájában az ország legjobb bisztrója.
1: Csak így szabad csinálni. Ugye volt már egy helyszínváltás, mert kisebből nagyobbak lettetek. De ennek megvan egyszer az a baja, hogy ha még nagyobbak lesztek, akkor elvisz ez a hangulat. Van egy stop, hogy akkor, tehát nem lesztek egy, most mondok valamit, egy New York kávéház szintű étterem soha.
2: Szerintem elértük a méretünket.
1: Ennyi. Hány vendég tud most leülni egyszerre?
2: Bent egy időben 35.
1: Hát azért ez egy jó dolog, igen.
2: A teraszon most 40, de most nem ülnek bent, szóval, hogy nagyjából ez a 35-40 ember tud egy időben nálunk lenni.
1: Annyit bír el a séf? Meg az
2: ennyi a segítsége?
1: Igen. És kemény két év. Hát, Marce, mit kívánjak az, hogy még legyen öntek? Fiatal emberek vagytok, ugye? Az megdumáltuk adáson kívül, hogy még bőven itt az időtök. Tényleg te is a lelkesedéssel, a naturborok iránti szenvedélyed az lenyűgöző, meg az, hogy végre egy olyan fiatal emberrel beszélek, aki a magyar borokat keresi, támogatja. Apropó, azt mondják nekem, most is volt a Sopron Festen boros műsorom, és téma volt az, hogy a borászok panaszkodnak, hogy a fiatalok jönnek le a kultúrát borívásról, hogy manapság sík nem alkoholt, én semmilyen alkoholt. Hogy tapasztalod ezt?
2: Én nem hiszek ebben, megmondom őszintén. Azt gondolom, hogy a a kevésbé jó minőségű és a nagy mennyiséget előállító borászok fogják ezt megcsinálni, mert lehet, hogy tényleg nem a körúton már nem berúgnak az emberek, hanem mástól bódulnak be, vagy az új generáció. Ettől függetlenül én azt látom, hogy a jó minőségű az érdekes, és kevésbé ismert borak, azok ugyanúgy fogynak, és a gasztrotételek, amik ételhez mondjuk párosítva vannak, az abszolút a csúcson van. Én ezt tapasztalom, nyilván nagyon szűk a minta, meg nem reprezentatív, de én nem aggódnék annak a helyébe, aki jó minőségű bort állít elő.
1: No, kedves hallgatók, hát most be kell fejeznünk, mert ennyi idő volt rá, tehát és Margarita el kell menni, meg kell nézni. Én most bejelentkeznék, ugye ez a Kanapé című adásban voltunk, de van nekem ugyanem a rádióban egy Bőségkosarat című műsorom, ha megengeded, vagy ha tetszik, akkor kimennék egy riporterszettel, Ficeri Béla Balátommal, akivel voltunk, szétnéznénk a borok tájékán, jó? Meg minden tájékán, ott a helyszínen, ugye maradjunk annyiban, hogy folyt köv. Sok sikert kívánok, néha azért pihenjetek, valamennyi pihenni azért kell, és hát, hogy szerintem hamarosan még többet fogunk erről hallani, mert ha két, ugye most az egyiket ismertük meg, Orván Malcer, de még egyszer mi Levente?
2: Szabados
1: Levente, a másik motor az egésznek. Ha ilyen lelkesedéssel folytatják és nem hagyják abba, akkor bizony még hallatok róluk. Köszönöm szépen, hogy befeladtál, és Margarita, éljen.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak.
0: 98.6 Manna FM. A Kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában Orbán Marcellal beszélgetünk, az És Margarita nevű étterem társtulajdonosával. Ha van kedvetek egy picikét megmerítkezni az ilyen jellegű gasztronómiában, illetve szeretnétek magyar naturborokat kóstolni, akkor irány, aztán remélem, hogy remek élményekkel tértek haza. A következő órában pedig a témánk a sör, a cseh sör, vagy ahogy Frey Tamás mondaná, a cseh sör, és ami mögötte van. Érkezik hozzánk Kovács Gábor Maláta, a Cseh Sörök Barátai Facebook csoport alapítója.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük!
2: Reklám hangzott el. Ma még több felé enyhíti a hőséget záporzivatar. Éjféltől szűnik meg Súlyog Tamás megbízatása, Forsthoffer Ágnes az ideiglenes államfő. Mundruczó Kornél kapta a Palicsi Filmfesztivál életműdíját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, hogy Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte. Nem látta-e méltón a feladatát. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter Lannert Judit, elmondta. Kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, hogy a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéni, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Aranyezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egyhetes megmérettetésen 92 ország több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a Budapesti Elte Apácai Csere János Gimnázium, valamint a Győri Cucor Gergely Gimnázium tanulója. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, de a rendőrség elfogta. A 25 kilovoltos felső vezeték miatt életveszélyes a vonatok tetejére mászni. A Dunából mentette ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kérde, hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. Sikerült az újraélesztése és kórházba vitték. Délután záporok, zivatarok várhatók viharos széllel. Jelenleg északnyugaton és a keleti határszélen több járásban riasztás érvényes a várható viharok miatt. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
1: Manna, Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Az egész úgy indult, hogy szembejött a Facebookon egy következő nevű csoport, a Cseh Sörök Barátai. Szerintem a sör az cseh, a csehek tudnak valamit, hogy mitől tudnak ilyen finom sört, most erről is beszélgetünk. Kovács Gábor Malátával, aki zene után itt lesz a stúdióban.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, tudjátok, hogy ki a vendégem, hiszen már felkonferáltam, még egyszer mindjárt bemutatom, de a kérdés most lesz érdekes. Akkor megérkezett, megkérdeztem, hogy kocsival jött-e. Azt mondta, hogy hát nincs sok sír, tehát nem jött kocsival. Ó, hát mondom, így könnyű sörözni, bárhol is, bárkivel mész. Nincs az a gond, hogy ki vezet. A vendégem Kovács Gábor, maláta. Azt a malátát ezt hozzá szokták mondani?
2: Én azt elrontottam, amikor elkezdtem csinálni ezt a szakmát, amennyivel az újságírást annak tekintjük.
1: Az.
2: Lemaradt ez a név.
1: Aha.
2: Mert hát ez egy Kovács Gábor jó néhány van. Jelenleg is van egy Kovács Gábor a HVG-nél, és mivel én is publikálok időnként a HVG-ben, rendszeresen az ő fénykép alatt jelenik meg a cikkem. De mondjuk én már nem csinálok ebből, hogy mondjam, hiúsági kérdést.
1: Hát akkor mi megismerkedtünk, én tagja vagyok egy Facebookon egy csoportnak, a Csesörök barátai. Nagyjából 2-3 éve csatlakoztam, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik azt, hogy nem rajongói, hanem barátai. Ugye az ember barátja a sörnek, főleg a Csesörnek. Ugye azért vagyunk itt, hogy picit erről beszélgessünk, arról a kultúráról, ami ezt a sörívásot, a Csesöröket áthatja. Nekem van egy ilyen sokat használt mondásom, bárhol mondom a világban, hogy a sör az cseh. Szerintem, és minden ezután jön. Gondolom, ebben nem vitatkozunk azért. A világon a legjobb sörök azért Csehországban készülnek, vagy nagyon sok jó sör ott készül.
2: A világban nagyon sok jó sör készül. Mm-hmm. Azt hiszem, Kelet-Európában talán pontosan a varsói, vagy a KGST-nek köszönhetően a második világháború után elsősorban a csesör volt az, amelyik elterjedt. Hiszen még emlékezhetnek a korosztályunk beliek, akik ugye a 70-es, 80-as években vásároltak sört, hogy izgatottan keresték a zöld üveges kőbányai.
1: Igen, volt egy ilyen.
2: És többé-kevésbé ott hevertek a Primátor, a Pilsner Urquell, a Verresgrüner, a Radeberges. A magyar sörre vágytak az emberek, nevezetesen a kőbányai szalon, és a, mi volt a harmadik, a Borsodi. Uh-huh. Ugye ez volt a nagy szám, tehát a
1: mondjuk ezt a zöld üveges legendát, aki nem tudja, mi pontosan mi is, az miért keresték az emberek a zöld üveget?
2: Hát a furcsaság az, hogy teljesen önellenmondásba keveredtek, ugyanis a zöld üveg táborok sem szűri meg olyan jól a fényt, tehát hogyha kirakjuk a napra a zöld és a barna üveget, akkor a zöldben levő sör hamarabb fog megromlani. Uh-huh. Úgyhogy ezt én a Fradi rajongásnak tudtam be. De ez abszolút nem, ennek nem jártam utána, nem volt semmiféle.
1: Na abban a korban, amikor beszélsz, abból a korban, hogy én emlékszem, már gyerek voltam akkor, volt egy csesör különlegesség, ilyen címkék voltak, tehát nem volt még, tehát volt már csesör, holott Csehszlovákiából jött annó ez az egész. Mégis mi lehet az, hogy utána a csesörnek ilyen kultusza lett, hogy nagyon sokan rajongói a csesörnek? Mi lehet a titka? Nyilván már sokszor megkaptad ezt a kérdést, hogy mi a csesör titka?
2: Hát egyrészt ugye, amit te említettél, ez a cseh sörkülönlegesség, az volt szlovák sörkülönlegesség is, ez attól függ, hogy melyik gyárból hozták tartályba. Ezt itt fejtették le, itt hordozták, vagy itt palackozták. Az, hogy a csehsörre kialakult egy ilyen rajongása, arra elmondanék egy jó példát, hogy azért ez nem...
1: Ezért vagyunk.
2: Az a történet lényege, hogy volt egy olyan újság, az volt a cím, hogy KP, nem tudom, ismerős, nem ismerős. Ők azt a Ringier-nek volt az első magyarországi lapja, és én ebben elég rendszeresen publikáltam, és az egyik alkalom, amikor tüldögéltünk a Sebő Klasszi barátommal a szerkesztőségbe, oda jött a, nem akarom mondani a nevét, a rovatvezető, és mondja, Lacikám, kéne valami guide. Hát mondta a sevők azt, hogyha tőnek abszolút nincs ideje, de itt van a Gábor, majd megírja neki. Életemben először láttam a sebőköt is, meg a rovatvezetőt is, és azt mondja, meg tudod írni? Mondom, meg. És miről írsz? Kérdezte a nő. Mondom, írok egyet Prágáról. Ez 1994. És akkor így a nő így meghökkent, és ránézett a sebőkre, és akkor azt mondja, Laci, ez valakit érdekel? Csak azért mondom, hogy én a 80-as években kezdtem el Csehországba járni, nem nagyon hallottunk mi azért magyar szót. Tehát ez a fajta őszinte rajongás a csehsör iránt bennünk, meg a barátaimban megvolt, mert mi ugye már jártunk ki, meg itt nem ittunk kőbányait, de ez a fajta rajongás azért inkább azt mondanám, hogy a 90-es évek vége fele indult. Mert ugye volt egy rövid szünet, amikor a rendszerváltozás bekövetkezett, akkor nagyon sokáig nem lehetett csesört kapni. Tehát nem volt export, vagy nem volt import, nem volt behozatal, vagy csak elvétve. Tehát nagyon nehéz ügy volt. Nem megszűntek ugye azok a Monimpex, meg akik behozták ezeket a különböző export-import vállalatok. Úgyhogy kényszer helyzet volt, mert akkor először egyébként a német csörök jöttek be, mint a Bitburger, a König Pilsner, a Veltins, Szóval ezek, és akkor volt, rájöttek, hogy működik a dolog, ugye, és akkor egyre többen jelentek meg, és akkor valahol elindult a csesörnek a behozatala is, de ez inkább annak volt már a következménye, hogy ezek a cégek valamilyen módon a tulajdonosuknál fogva kapcsolódtak egymáshoz. Ahogy most az Azahi, ugye ez egy japán. A tulajdonos a Dreyernek és a Pilsner Urquellnek egyaránt, ugyanígy működik, ugye a Staropramen és a Borsodi. Tehát amint ezek a nagy cégek elkezdték hozni, akkor jelent meg Magyarországon egy ilyenfajta, mondjuk így, hogy dömpingben hozzáférhető bárhol, kis falvakba és általában azért valamilyen csesőr.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, picit belendezünk már a történelemben szó, a csesőrnek is történelme van itt Magyarországon, és innen folytatjuk a beszélgetést Kovács Gábor Malátával. Én hozzámondom Malátát, nem baj? Kovács Gábor
2: Malátával.
1: Én örülök,
2: ha hozzárakod.
1: Oké, innen folytatjuk hamarosan.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Hát szívem szerint most itt söröznék én Kovács Gábor Malátával, de nem tehetjük, mert ugye mind a ketten most ugye, legalábbis én most munkaidőben vagyok. No, mennyire köszönhető például a cseh irodalomnak, a cseh filmművészetnek az, hogy ilyen népszerű lett a cseh sör? Ugye azért a Csehország, a cseh lakosok, a cseh emberek, a cseh hölgyek viszonya is teljesen más a sörrel, mint mondjuk itt Magyarországon. Tehát mennyire van a háttérben ez a vonal is felsejlő módon? Mit gondolsz?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez így szépen lassan kialakult, és erősen kapcsolódik ahhoz, hogy elkezdtek az emberek Csehországba járni. Tehát ennek a dolognak, ami régebben nem volt annyira izgalmas Csehország.
1: Átmentünk
2: gyerekeink, ugyanúgy megvoltak a gyönyörű kastélyok, ugyanúgy megvoltak a régien lepusztult városok. Tehát amikor 88-ban jártam Cseszki Krumlovba, gyakorlatilag ott nem volt olyan épület, aminek ne omladozott volna a vakon.
1: Azért én voltam ott persze jó pár éve, de már amióta ez a turista gyárat működik. Érdekes lehetett akkor. 88-at mondtad?
2: 88. Lászúton voltam, úgyhogy tudom.
1: Oda mentél Lászúton.
2: Igen. Nem egy ilyen nagy cseh körút.
1: Mi volt az egy kisváros? Volt egy ilyen düledező házakkal?
2: Igen.
1: Semmi egy turista szinte alig.
2: Kicsi város volt. Úgy tudta végigmenni a fő utcáján, hogy két emberrel találkoztak, akikre ráköszönt az ember, egy dobrigyeny.
1: Hát ma pedig totálisan ellenkező, hát a japánoktól kezdve
2: ugye
1: mindenki.
2: Ugye ez a túlturizmus, de ez egészen
1: más téma. Maradjunk a sörnél.
2: Hiszen a Károly hídon sem lehet átmenni, hiszen a legnépszerűbb, egykor legnépszerűbb kocsmák, mint a Ufrekú, a Fekete Ökör, a Kaliha, ezek mind gyakorlatilag egy Mátyás Pince-szerű ilyen népszerű helyek lettek. Tehát igazán turista helyek. Én egyszer írtam is, hogy nem lehet olyan jó dolog prágainak lenni, mert a kedvenc helyeikről túrták ki
1: itt
2: őket. Volt.
1: Ez olyan, mint itt csak zárja, mint mondjuk Magyarország, vagy Budapesten a Széchenyi fürdő. Ha nem akarsz találkozni külföldre, illetve csak külföldre, akkor hajnalba kell menni, mikor nyit reggel, mert különben kézben van zárva. Az Ufrekú egyébként többször voltam Prágában, de idén jutottam el először, osztály találkozót tartottunk hol máshol Prágában, kitaláltuk, és csalódtam a helyben nagyon. Nem a sörében, hanem abban a mikrózott sült oldalasban, amit letettek elém. Tehát ez a túlturizmus, Mátyás Pince, ezzel megmagyaráztál mindent, tehát ezt kerülni kell. Viszont rengeteg jó söröző van ott azért. Csernaszabó András, aki ugye egy kortárs író kollégánk, gyakran csinálja ezt a barátaival, képzeld, hogy felszáll a Prágáig tartó vonatra, vesz szobig jegyet, beül az étteremkocsiba, és elsörözgetnek, beszélgetnek, és visszanek, mert csesőr csapolnak. Ugye az, hogy a csesőrök barátai a te csoportod címe, ez fontos. Mit jelent a sörívás tulajdonképpen? Az egy baráti dolog, ugye ez nem csak szomjoltás, nem az alkohol szeretete, az egy valami közösségi tevékenység, nem? Együtt sört inni.
2: Hát erre a saját példámon tudom mondani, én nem szoktam otthon sört inni. Tehát úgy, hogy egyedül, jó, nem azt mondom, hogy soha az életbe, de alapvetően minimum a feleségem kell hozzá.
1: Értem.
2: Tehát az, hogyha én egyedül vagyok ott, és ülnek a hűtőbe a sörök, akkor sem feltétlenül rángatom el. Viszont nagyon szomorúan konstatáltam, hogy a környék összes kocsmája bezárt az elmúlt 10 évben, összesen egy darab maradt.
1: Az baj, mert ez egy közösségi hely volt. Ugye az a falu, most ugye Pestről beszélgetünk, az a falu, ahol nincsen kocsma, hát ott már élet sincsen tulajdonképpen.
2: Hát egyrészt ugye nincsen élet, másrészt pedig nagyon megváltoztak a szokások. Ugye a boomerek, meg a baby boomerek még nagy kocsmajárók, ez világjelenség, tehát nem. Ha megnézzük, a fiatalabb korosztály, tehát a 80 után születettek, már nem nagy kocsmajárók és nem nagy sörívók. Főleg a sörívás, mint olyan veszett el.
1: A sörívás lehet, de az a 80 után születettekkel szinte tele van azért a romkocsmák, mert ezek fél mást fogyasztanak, mást isznak, nem?
2: Mást isznak, így van. Na most ugye sörről beszélünk, tehát azért mondom, hogy ez gyakorlatilag megfordult a szokás. Tehát a sörgyáraknak például bármilyen megkökentő, az egyetlen prosperáló termékük az az alkoholmentes, illetve az alacsony alkoholtartalmú ízesített sörök.
1: Ami nem sör.
2: Ami, hát ugye nem sör, mert az a sörnek alaptétele az, hogy van benne alkohol.
1: Igen, ez a... te nem vezetsz, de én, hogyha vezetek, és mondjuk megállunk valahol, és a csapat soha nem fordulnék alkoholmentes sörhöz, akkor hiszem, hogy narancsfröccsöt, tehát nem, tehát azért odáig nem jutunk el. No, hát innen folytatjuk, beszélgetünk még Kovács Gábor Malátával, röpül az idővel, eddig azért mondom, két korsó sör hiányzik, csapolt sör, lesz, amiről beszélgetünk, a témánk az a Facebook csoport, onnan indult ki, és erről is beszélgetünk a továbbiakban. A Csesörök barátai elérte a 11. évet, életévébe lépett maga csoport.
2: 11 éves.
1: Na, erről beszélgetünk, hogy miért is jött ez létre. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem jött a stúdióba, köszönöm, hogy befáradt, Kovács Gábor Maláta, az mi ismerettségünk, ugye meg hát egészen a mai naptól datálódik, de ugye én tagja vagyok a Facebookon a Csesörök Barátai című csoportnak. Mi hozta létre ezt az egészet? Szerettél volna magadból kiírni? Ugye korábban te voltál a kezemben lévő Maláta, sörirodalmi és kocsma kultás folyarat főszerkesztő egyszemélyes one man show, ugye, amint, ahogy mondottad volt. Ez megszűnt, valami kellett, valami közérságy volt benned, vagy csak ilyen embereket szerettél volna összehozni, akik imádják a Csesöröket?
2: Nem tudom, mennyire emlékeznek a hallgatók, vagy te mennyire emlékszel arra, hogy a 2010-11-ben nyílt meg ez a blog.hu, tehát ez a bloggolás lehetőség.
1: Ja, igen, blog.hu, aha.
2: És hát én akkoriban dolgoztam az egyik magyarországi csesör importőrnek, és akkor mondtam, hogy én csinálok egy ilyen csoportot, hogy ez milyen jó, és akkor ott, hát ott el lehet helyezni a saját termékeket jópofa szöveggel, nem gyanúsan, tehát nem hirdetés. És ez így meg is indult, és akkor találtam, hogy gyerek legyen Csesörök Barátai a elnevezése, és hát szépen lassan ugye elterjedt. Tehát itt azt látjuk, hogy ugye az internetnek ugye baromi, ha én ismerem ezt, akkor az ismerősöm már ismerheti ezt, és ennek a útján eléggé gyorsan kezdett egyébként szépen megszaporodni a dolog. Én magával avval a céggel 15-ben szakítottam. Most, amit én csinálok, a drinkunion.hu, az ugye egy másik cég, ezt némi javadalmazás fejébe csinálom, és van nekem ugye még a Csesörök Barátai, annak van egy weboldala, a Cseremekek blogspoton, és van a saját kedvelésemre a Serteperte blog.
1: Ezeket érdemes megnézni, kedves hallgatók. Én megkaptam a beszélgetés előtt, ott ragadtam, de nagyon érdekes és tartalmas dolgok vannak.
2: Tehát én azt igyekeztem, amikor ez a, ugye az látható, hogy magában a Csesörök Barátaiban minden szabad. Tehát a politikán kívül, egymás anyázásán kívül én nagyon ritkán törlök. Tehát ugye van még egy adminisztrátor, nagyon ritkán törlök. Tehát elsősorban ezeket a gyűlöletbeszéd, pornográfia.
1: Ami nem odavaló,
2: kész. Nem odavaló, ez abszolút egy ilyen jogis dolog, és hát egészen döbbenetes módon szaporodtak az emberek. Na most én ezeket nem ismerem, tehát a többségében nem a haverok, meg nem abba a kocsmába járnak, ahova én.
1: Én is teljesen ismeretlen írtam rád, mikor megtudtam, hogy ugye admin kiírt valamint, hát akkor van, itt az alkalom, hívjuk meg a rádióba, tehát mi se ismertük egymást.
2: Ja, és akkor az történt, hogy amikor az ezret elértük, akkor csináltunk egy találkozót.
1: Hányan mentek el?
2: Hát a 140-en. Tehát ami egészen, ez egy csesörözőben volt.
1: 140 ember.
2: Ugye ez egy kisebb fajta kocsma volt, a Csehó névre hallgatott, a Mátyás utcában volt, már nincs, úgyhogy ezt nyugodtan mondhatjuk, és hát gyakorlatilag az utcán álltak az emberek. Tehát ez egy ilyen nagyon...
1: Most hány fős a csoport?
2: Hát most 11 ezer.
1: Most megmennél egy ilyet hirdetni, egy ilyen találkozót? Vagy megfogsz?
2: Hát tervezem, nagyon gondolkozom a helyszínen, tehát mondjuk úgy jó lenne, hogyha azt mondaná a Dréher sörgyárak, hogy a udvarukat átadják, hiszen a Pilsner úr egy csesör.
1: Nem rossz ötlet.
2: Ilyen módon sok munka van vele, és kevés haszonnalja, de én azt gondolom, hogy lenne. Voltak azóta is ilyen kisebb találkozók, el is tényleg jöttek, csak hát én nagyon félek mindig attól, hogy nem tudjuk mindenkit kielégíteni, nem jut sörhöz meg egyet.
1: Igen, az első találkozó kiskocsmában 140 ember, aki hirtelen sörözni akar, hát ott szegény csapos azért foghatta a fejét, meg hát cserélhette a hordot. No, kedves hallgatók, beszélgetünk még egyet. Van miről, én már most látom, hogy kevés lesz az idő. Ez a kanapé, a témánk pedig a Csesörök Barátai Facebook csoport kapcsán, a Csesör, vendégem pedig Kovács Gábor Maláta.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Sörmenti haladunk tovább. Vendégem Kovács Gábor Maláta, a Csesörök Barátai Facebook csoport létrehozója. Képzeld el, én Prágában, amikor először voltam, akkor azt mondom, volt egy mondásom, hogy hát ott egy házszámhoz három kocsma tartozik kis túlzással, és azt láttam, hogy munkaidő után 16-17 óra környékén 4-5 fős csoportokban hölgyek ültek be, egy pohár vagy egy korsó sörmel, és beszélgettek. Teljesen másképp állnak ők a söröt. Azért ez Magyarországon is megmondja, hogy ugye te nem iszol otthon sört, ez kiderült. Otthon nem nyitsz fel sört egyedül, mert miért?
2: Ez egy
1: közösség. Tehát ha van csapat, ha valaki felmegy hozzád, akkor lehet, hogy előkerül a hűtőből. Ez egy ilyen beszélgetős dolog, nem egy ilyen közösségépítő élelmiszeripari termék, most csúnyán megfogalmazva a sör, nem? Jó egy korsó sör mellett beszélgetni.
2: Igen, hát ez a kulcsa szerintem, és hát a régi Prágában biztosan merem mondani, hogy nem volt televízió például, nem szólt zene a klasszikus kocsmákban.
1: Az a magyar kocsma halála, hogy örökül
2: a magyar kocsmának, magának a kocsmázásnak, ahol ugye barátkozunk, igen, haverkodunk. Igen. Tehát gyakorlatilag annak a lételeme az, hogy ne zavarjanak, ne vonják el a figyelmemet. Én ugyanolyan rossznak tartom, hogy a dohányzás tilalmát, ugye megborult a barátság, ugyanilyen rossz a kocsmázásán dolgozik a telefon. Uh-huh. Hiszen egyrészt van, aki csak nyomogatja, másrészt telefonál is, megszűnt az a fajta igazán jókedélyű barátság, ami...
1: Voltam olyan kocsmában, hogy ki volt, hogy itt nincsen wifi, tessék beszélgetni. Ez a más.
2: Igen, azért mondom, hogy oké, az, hogy bekapcsolják, mondjuk, mert Fradi meccs van, mondom, azt elfogadom, de az, hogy mert a csapos unatkozik, és nézi a mit tudom én, valami.
1: A bármi megy, és néha meg lehakítva. Sok közben bodán, szóval borzasztó dolog.
2: Elmondja.
1: Az ember azért jár oda, én sokat járok Berlinbe, Alexander, voltál Berlinbe valaha?
2: Nem.
1: De van egy, hát akkora az egész kocsma, mint mondjuk kétszer ez a kis stúdió, most vagyunk, ötféle sör van mindig csapon, és ott is bejönnek az emberek, és egy pohár mellett beszélgetnek, nem egy lebújhely. Igaz-e az a hír, hogy az igazi sörivó a sokszor iszik poharat, pohár mennyiséget, és nem korsót, azt mondják, hogy nem korsót kérik, hanem pohár sört. Mondván, hogy a korsó, mire a beszélgetésbe belemeleget, felmelegszik, nem adja azt az élvezeti értéket. Én azért vagyok inkább ilyen poharas, sok kivétellel természetesen.
2: Abszolút egyetértek, én magam is jobban szeretem a poharazást. Tehát, hogyha csapolt sör van a kocsmában, akkor pohárra szoktam kérni. Nem mindig, ez szomjúság függő is persze, meg attól is függ, hogy milyen sör van, de ha egy átlagos, világos iszom, ami a kvaterkázó sör, tehát ami arra szolgál, hogy nem valami különlegesség, hanem hogy a kísérőnek a beszélgetés mellé, akkor azért is jobb, mert egyébként eltart ugye 5-6-7 percig, elmegy a szénsav belőle, kicsit fölmelegszik, tehát mindig ott van a csap, úgyhogy mindig tudnak visszakozni.
1: Na még a végén
2: tanácsolom mindenkinek.
1: Rengeteg minden tudnánk még beszélgetni, arról beszélhetünk azért, hogy óriási kultuszelet az utóbbi időben, rengeteg cseh söröző nyílt, most név nélkül akár a Rákóczi úton is, vagy bejjebb kisebb utcákban, ahol ténylegesen Csehországból érkező sörök vannak csapon. Ráadásul sokaknak ismeretlen sörök. Ez segíti a csapat munkát? Vagy jó az, hogy végre itt is lehet cseh söröket fogyasztani? Örültök ennek ti, a csoporttagjai?
2: Hát a csoporttagjai egészen biztos örülnek, hiszen a magából a működésből, amit látunk az interneten, azt látjuk, hogy rendszeresen járnak Csehországba,
1: vagy utazni, akár Szlovákiába,
2: de átjárnak Komáromba, Kürtőszentmiklósra, Rimaszombatra, Párkányba, csak azért, hogy bevásároljanak. Ott jóval olcsóbban lehet megszerezni, főleg ha akciós a sör, és hát gyakorlatilag sokkal nagyobb választék van, mint Magyarországon.
1: Lehet ilyen posztokat látni, hogy megpakolva, hogy akciós volt ez a sör, és a fotót telerakják, és jönnek haza. Igen. Kedves hallgatók, ez egy picikét ilyen szabálytalan beszélgetés volt, egy csöpet se bánom, nem mondom, hogy volt egy íve, de sok mindenről beszélgettünk, és szerintem még fogunk találkozni más formon, sok mindenről fogunk még beszélgetni. Üljetek be, beszélgessetek, hagyjátok a telefont, ne nézzétek a tévét, beszéljétek meg találkozót sörözőben, és kulturáltan fogyasztatok ebből az alkoholos termékből. Köszönöm szépen Kovács Gábor Malátának, hogy bejött. Mit kell kívánni? Hát azt kell kívánni, hogy az oldal gyarapodjon, és hogy az a találkozó, amiről beszéltünk talán adáson kívül, hogy szeretné egy ilyen találkozót, hogy 11 ezer tagja van most a csoportnak. Ha megkérdezed, akkor minél többen legyenek, és legyen hol megtartani.
2: Na, köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában a cseh sörökről beszélgettünk, a cseh sör és ami mögötte van felütéssel. Továbbra is azt mondom, hogy alkoholt csak kulturáltan és mértékkel fogyasztjunk, de a cseh sör az több, mint egy alkoholos ital szerintem. Erről is beszélgettünk az elmúlt egy órában Kovács Gábor Malátával. Most ez volt a kanapi első három órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni, én búcsúzom, Puc Attila voltam, ígérem, a jövő héten is jelentkezem érdekes témákkal. Ti azonban sehova nem menjetek, hiszen tudjátok, a kanapé folytatódik a viszonthallásra.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Amíg többfelé enyhíti a hőséget záporzivatar. Éjféltől Forsthoffer Ágnes az ideiglenes államfő. Közös VB döntőnézésre hívott mindenkit a kormányfő. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további négy alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály visszaállítja a korábban fideszes parlamenti többség által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról. Másokból szűnik meg Hende Csaba megbízatása, ugyanis egy korábbi jogszabály szerint nem lehet alkotmánybíró az, aki országgyűlési képviselő választáson már nem választható. Mivel az alaptörvény 17. módosítása 12 évben korlátozza a parlamenti képviselői ciklust, Hende Csaba már nem indulhatna választáson. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Posfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre, a Szabadság térre.
1: Időjárás.
2: Délután záporok, zivatarok várhatók viharos széllel, jelenleg északnyugaton és a keleti határszélen több járásban riasztás érvényes a várható viharok miatt. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Ez a vasárnapi kanapé velem Argyelán Krisztával, kellemes rádiózást kívánok, és mondom is, hogy mivel készültem már a Kohár Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával egy menüsort hozunk nektek. Könnyű nyári kaja, tojásos nokedli, illetve gyümölcssaláta gluténmentesen, persze lesz benne egy kis csavar. Aztán Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével nézzük meg, hogy mik a friss inflációs adatok a KSH szerint. Aztán az utolsó órában a földbe vájt világ kiállításról beszélgetünk, ami jelen pillanatban Hódmezővásárhelyen látogatható a Tornyai János Múzeumban. A Vance Joyce féle Clarity-vel kezdek, induljon a kanapé, gyertek velem, ez a Manna FM.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával fogjuk tölteni ezt az órát a Manna kanapéban. És Éva szokás szerint segít nekünk abban, hogy sikerüljön valami tápláló, valami változatos, és lehetőleg gluténmentes finomságot oda tenni a gyerekek elé az asztalra, mert akik beleesnek ugye ebbe az érzékenységbe, bizony vakarhatják a fejüket, hogy mi legyen az, amit főzzünk. A másik nagy kérdés pedig általában az, hogy az, amit főzünk, az lehetőleg olyan legyen, mint a megszokott ízek, amik korábban voltak jellemzőek a konyhánkra. Éva évtizedek óta, most már elmondhatjuk, ezzel kísérletezik, és meg is osztja velünk a tapasztalatait, úgyhogy Éva, lássuk, hogy mit hoztál nekünk ezúttal.
1: Hát most arra gondoltam, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű ételt fogok nektek hozni, amit nyilvánvalóan mindenki ismer, nyilván mindenki ette már gyerekkorába, felnőtt korába, hát ez a tojásos nokedli. Ugye itt azoknak lesz most ez leginkább segítség, akik esetleg még most kezdték a gluténmentes diétát, vagy nem készítettek még gluténmentesen nokedlit, úgyhogy most tényleg nekik szeretnék ezzel a recepttel kedveskedni, mert ezt a nokedlit, ezt nem csak tojással lehet elkészíteni, már mint tojásos nokedli verzióban, hanem tökéletes levesekbe, vagy pörkölt mellé, vagy amivel szeretjük ugye a nokedlit köretként, vagy akár egy rakott nokedlinek is fantasztikusan jó.
0: Na, mi a nokedli készítés titka?
1: Nekem anyukám gyerekkoromban úgy tanította a nokedlinek a készítését, hogy először föltesszük a vizet melegedni, amikor a víz elkezd forni, akkor állítjuk össze a nokedlinek a tésztáját, tehát én ehhez tartom magam a gluténmentes verziónál is, én a nokedli tésztát nem pihentetem, hanem tényleg amikor fölfort a víz, akkor gyorsan összekeverem a nokedlinek a tésztáját. Nem is kell arra sem törekedni, hogy a nokedli tésztát tökéletesen, gyönyörűen csomómentesre kikeverjük, nem baj, hogyha marad benne pár csomó, mert ugye úgyis ki fogjuk szaggatni, át fogjuk puszírozni ezen a szakaton, úgyhogy tényleg nagyságrendileg legyen összedolgozva a tészta.
0: Jöjjenek a hozzávalók!
1: Na, szükségünk van 300 g gluténmentes univerzális lisztkeverékre, 3 darab MS méretű tojásra, egy nagy csipet sóra, és körülbelül 180 g vízre. Egy nagy láposba tegyük fel ugye a vizet melegedni, tegyünk bele egy kis sót, és akkor keverjük össze ezeket a hozzávalókat, hogyha a víz már elkezd forni, majd teljesen a szokásos módon szaggassuk nokedli szaggatóval a forrásba lévő vízbe a nokedlinek a tésztáját.
0: Na hát akkor folytatjuk innét a beszélgetésünket. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója az, aki a tojásos nokedli receptjét hozza el gluténmentesen, főként azoknak, akik mostanában vannak még csak az elején a gluténmentes diétára való rátérésnek, mert nekik nagy segítség lehet az ilyen egyszerű ételek elkészítése is, akár köretként a nokedlit, akár levesbetétként, akár pedig tojásos nokedlinek. Fel lehet ezt a receptet használni és az ötletet használni. Innét fogjuk folytatni, tehát tartsatok velünk itt a Manna kanapéban, és élvezzétek az életörömzenéket.

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok. Argyelán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával készítünk tojásos nokedlit, és persze gluténmentesen. Ott tartottunk, hogy a forró vízbe szaggatod magát a nokedli tésztát, Éva.
1: Hogyha följön a nokedli a víznek a tetejére, tehát hogyha újra fölforr a víz, följön a tetejére, keverjük meg egyszer-kétszer, és tulajdonképpen már szűrhetjük is le. Hogyha a nokedlinket nem tojásos nokedlinek szánjunk, hanem köretnek, és nem tálaljuk rögtön, hanem egy picit várni kell még, hogy elkészüljön mondjuk a hozzávaló, akkor érdemes egy nagyon kevés olajat rátenni, így egy kicsi olajjal összekeverni, hogy ne száradjon ki, ne ragadjon össze a nokedlink.
0: De mi itt most a Mannában a tojásos nokedlire szavaztunk?
1: Na, magához a tojásos nokedlihez. Én szeretek vajat használni az alapjához, természetesen, ha valaki nem fogyaszthat tejterméket, tökéletes hozzá a növényi vaj alternatíva, egy pici olaj, és én ehhez a nokedli mennyiséghez olyan 6 darab tojást szoktam még fogni. Ugye tojásos nokedlit, és ahány ház annyiféle módon készül, valaki fölveri előre a tojást, és úgy borítja rá a nokedlire. Én ezt szintén anyukámtól tanultam, hogy nálunk hogy készül gyerekkoromban a tojásos nokedli, én a mai napig így készítem. A lecsepegtetett, leszűrt nokedlit egy serpenyőbe a zsiradékkal, a vajjal és az olajjal fölteszem melegedni, jó-jó átforrósítom, majd amikor már jó meleg a nokedli, akkor ütöm rá közvetlenül a nokedlire a tojásokat egyesével, majd a nokedlivel ezeket a tojáskákat egy kicsikét így bebugyolálom, tehát ugye jó forró a nokedli, és így kicsit becsomagolgatom vele a tojásokat, és hagyom egy picit így süldögélni, tehát nem keverem rögtön össze, így a tojás már elkezd megsülni, és amikor egy pár percet sült így, utána kezdem el csak így óvatosan összekeverni, és ezzel a módszerrel itt tulajdonképpen ilyen nagyobb sült tojás darabok lesznek a nokedlibe. Mi ezt így nagyon szeretjük, aki esetleg nem próbálta még, így tegyen egy kísérletet, és akkor össze tudja hasonlítani, hogy az ilyen tojásrántottás verziós, vagy ez a fajta ízlik neki jobban. Ugye megsózzuk, és amikor tetszőlegesen megsült ez a tojás a nokedlivel, akkor már tálalhatjuk is salátával, a kedvenc salátánkkal.
0: Na hát ezután már csak a gyümölcssaláta receptje van hátra, ami hát első hallásra nagyon egyszerűnek tűnik, mi ebbe a trúváj, hogy gyümölcsöket összekockázunk, összekeverünk, és aztán tálaljuk, de van itt azért valami csavar, amit Éva hamarosan el fog nekünk árulni, mind a 10 ujjunkat megnyaljuk, majd utána ezt garantálhatom. Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója, a beszélgető partnerem, vendégem ebben az órában, itt a kanapéban.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, gyümölcssaláta egy kicsikét másként és gluténmentesen, ezt hozza nekünk Kohári Éva gasztroblogger nem sokára, Callum Scott pedig a No Matter What-tal érkezik.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Választátok ti is a 98.6 Manna FM kanapéját. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és ebben az órában megint a konyhában teszünk-veszünk, de szerencsére a következő recept is olyan lesz, amihez nem kell nagyon sütőt se begyújtani, és nem jellemző az sem, hogy hosszú órákat kell eltölteni a meleg konyhában a felforrósodott tűzhely mellett. A gyümölcssaláta az, amit most elkészítünk, de lesz ebben is egy csavar. Megígérhetem, nem csak arról van szó, hogy a jó, hideg, lédús, szaftos gyümölcsöket összekockázzuk. Na, lássuk akkor a salátát, Éva.
1: Így van, egy nagyon egyszerű gyümölcssalátával készültem még nektek, amiben természetesen azért teszünk egy kis csavart. Ez már pedig nem lesz más, mint egy vaníliás öntet. Hát mikor én ezt először kóstoltam, én úgy éreztem, hogy így a gyümölcs salátáknak ez lett tulajdonképpen a koronázatlan királya, mert jó, összevágjuk a gyümölcsöket, esetleg teszünk rá egy kis citromlevet, egy kis cukrot, egy kis ezt-azt, ugye ki mivel készíti a gyümölcs salátát, na de hogyha az összevágott gyümölcsöket megkoronázzuk ezzel a vaníliás öntettel, akkor egy teljesen más szintre emeli nekünk ezt a félelmetesen egyszerű desszertet.
0: Milyen gyümölcsöt használjunk hozzá?
1: Bármit, ami éppen kéznél van, ami éppen szezonális, ami éppen idén gyümölcs van a kertben, vagy kapunk éppen a zöldségesnél, vagy a boltba. Nagyon finom eperrel, szőlővel, áfonyával, mangóval, banánnal, tehát tényleg számtalan gyümölcsöt felhasználhatunk hozzá, hogy a gyümölcsöket nemes egyszerűséggel egy alapos mosás, tisztítás után vágjuk körülbelül egyforma nagyságú, ilyen falatnyi darabkákra. A vanília öntetünk sem lesz egy túl nagy történet. Egy csomag vaníliás pudingot, 4 evőkanál cukrot, körülbelül 7 deciliter tejet, vagy növényi italt, és 250 ml habtejszint, vagy növényi tejszint fogunk hozzá használni. Ezeket a hozzávalókat a tejszín kivételével keverjük csomómentesre, majd a szokásos módon főzzük meg. Amikor megfőtt, még forrón keverjük hozzá a habtejszín, de itt nem kell keverőgéppel fölverni, megkevergetni, simán egy ilyen kézi habverővel csak forgassuk hozzá a habtejszínt. Érdemes ezt a vaníliás öntetet jó alaposan lehűteni, mert nyilván akkor lesz ez a legfinomabb, hogyha jó hideg lesz. És akkor nincsen más dolgunk, mint ezeket az összeaprított gyümölcsöket beletesszük egy szép tálba, és nyakon öntjük ezzel a vaníliás öntettel. Ez rögtön fogyasztható, de hogyha van türelmünk kivárni pár órát a hűtőbe tenni, akkor nyilván még finomabb lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával töltöttük

ezt az órát is készítettünk egy gyümölcssalátát, illetve tojásos nokedlit, visszahallgathatóvá fogom tenni ezeket a recepteket is, úgyhogy a Manna FM podcastján megtaláljátok, majd akár iTunes-on, akár Spotify-on vissza lehet hallgatni, illetve arra is lesz lehetőségetek, hogy kérdezzetek, hozzászóljatok, SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a kellemes rádiózás nektek, és Bea kérdezte, hogy lemaradt az első receptről, miről szólt a mai kanapéadás Kohári Évával, mert hogy ez a kedvenc rovata. Bea, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és hogy rendszeresen hallgatod a műsort, visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is. A Manna FM podcast felületén, iTunes-on, Spotify-on meg tudod hallgatni majd, de egyébként Éva megint segített nekünk egy menüsort összeállítva a gyerekeknek a szünidő alatt a megfelelő ételeket oda tenni, egyrészt ötletet is ad, nem csak azoknak, akik gluténmentes diétán vannak, mert tojásos nokedlit bárki elkészíthet, meg gyümölcssalátát is, de el van mindig rejtve benne a titok, a csavar, illetve a lényeg, hogy gluténmentesen mindezt hogyan lehet a legkönnyebben és a legfinomabban elkészíteni. És akkor tojásos nokedlit készítettünk, amihez a hozzávalók 300 g gluténmentes univerzális lisztkeverék volt, 3 darab emmes tojás, egy csipet só, 180 g víz, és ugye a tojásos nokedlihez még plusz 6 darab tojás, és Éva elmondta azt is, hogy az édesanyját ott tanulta egyrészt a trükkét annak, hogy amikor már forra víz, akkor keveri össze gyorsan a hozzávalókat, és készíti el a nokedli tésztát. Másrészt pedig a 6 tojást nem felveri zsíradékon, és rántottát készít, és ebbe keveri bele a tésztát, hanem egyesével üti rá gyakorlatilag a tojást magára a tojásos nokedlire, és akkor ilyen sokkal nagyobb, rusztikusabb tojásdarabok kerülnek bele a nokedlibe. Mind a két verziót egyébként érdemes kipróbálni, és aztán persze a kedvenc salátánkkal, fejes salátával tálalni a tojásos nokedlit. A következő recept pedig már egy gyümölcssaláta volt, amit gyakorlatilag bármilyen gyümölccsel elkészíthető. Nekem ilyenkor természetesen a dinnye kapja a főszerepet jól behűtve, és hát volt egy csavar itt is, mert hogy a gyümölcs salátához egy öntetet is készített Éva, amihez egy csomag vaníliás pudingpor, 4 evőkanál cukor, 7 deci tej kellett, amit össze kellett főzni, és a 250 ml habtejszint felverés nélkül forrón el kellett keverni magával ezzel a fölfőzött pudinggal, és aztán utána behűteni, és ezzel tálalni magát a gyümölcssalátát. Javaslom, hogy akkor is, hogyha nem vagytok diétán, nincs gluténérzékeny a családban is, készítsétek el ezeket a recepteket, mert egyrészt nagyon-nagyon finom, másrészt szezonális és ötletes is, és ráadásul mind a kettő pillanatok alatt megvan, nem kell sok időt a konyhában eltölteni mellette. A kérdések, receptötletek, a gluténérzékenységgel kapcsolatban bármiféle téma, ami benneteket érdekel, természetesen jöhet SMS és Viber számunk 0677 1986, illetve a Manna FM Facebook oldalán keresztül Messenger üzenet formájában is el tudtok engem érni. Élvezzük most együtt az életörömzenéket, aztán már pénzügyi percek jönnek itt a Mannán.
1: Beleles nem van-e, merszem még új dallam, hát ez micsoda, idegent

0: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok, Argyelen Kriszta vagyok, sziasztok, és 4 óra után már pénzügyi percekkel fogjuk folytatni, hogy hogy alakul az infláció jelen pillanatban, hát jönnek meglepetések, Robbie Williams és a Forbidden Road után fogunk belekezdeni szakértőmmel a témába. Like birds that fly into the sun, I had to run. I'm not the only one. Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Zivatar zóna vonul át az országon. Polt Péter és 4 alkotmánybíró megbízatása is megszűnik. Életműdíjat kapott Mundruczó Kornél a Palicsi Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A belügyminisztere mellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemlén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon szerdáig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. Az invédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccs nézésre hívott mindenkit Budapestre a Szabadság térre.
1: Időjárás.
5: Megérkezett a zivatarzóna nyugat felől, mely a késő esti órákig átvonul az ország felett. Jelenleg a Dunántúl és a középső ország rész északi tájaiban érvényben riasztás, a várható heves széllel kísért, záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütésre van kilátás, csupán a nyugati délnyugati tájakon lehet néhol záporzivatar. A szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 múlt, sziasztok, ez a Manna kanapé Argyelen Krisztával, és kezdődik már is a pénzügyi percek Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, a KSH friss júniusi inflációs adatairól fogunk beszélgetni, Robbie Williams pedig a Forbidden Road-dal jön most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, amiben startol már is a pénzügyi percek állandó szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, aki szerintem már nektek is mannásoknak ilyen saját pénzügyi tanácsadójává lépett elő. Az inflációról beszélgetünk, mert hogy megvannak a friss adatok a KSH szerint.
1: A KSH adatai alapján 1,7% volt az éves áremelkedés júniusban. A hónapról hónapra néző adatokat nézzük, akkor pedig májushoz képest nagyjából stagnáltak az árak a egy hónap alatt, tehát nem történt érdemi árváltozás. A jegybank által mondjuk célszámként meghatározott inflációs szint az 3%. A tolerancia sáv e fölött van ±1%, alatta fölötte, tehát 2-4% közötti sávban mozog az infláció, az ideális. Most az 1,7% olyan alacsony inflációt jelent, ami a tolerancia sávot alul elhagyta a jelenlegi aktuális valós inflációs érték. Az elmúlt hónapokban is hasonló adatokat, értékeket lehetett látni, tehát azért az idei évben ilyen 1,7-1,8-2% fölötti kicsivel inflációs értékek voltak, tehát nagyon-nagyon kedvező az inflációs adat jelenleg Magyarországon. És igen, a jegybank egész évre előre tekintve is igen kedvező értékeket vár, tehát azt jósolja, hogy továbbra is igen kedvezőek lesznek az inflációs értékek. A teljes évre átlagosan 1,8%-os drágulást vár a Magyar Nemzeti Bank.
0: Ez egy nagyon-nagyon kedvező érték, de ez mit hozhat magával?
1: Ez nagyon sok minden lépésnek adhat teret. Például ugye a jegybank már az előző hónapban is kamatot vágott, és ezáltal a jegybank kialap kamatot 6%-ra mérsékelte, és azt várták, hogy júliusban és augusztusban is még egy 25 bázispontos kamatcsökkenésre kerül egy sor. Tehát az alapkamat akár ősszel 5,5%-ra mérséklődhet, a további vágásokról pedig majd a szeptemberi inflációs jelentés alapján fognak dönteni.
0: Mit jelent ez az inflációs érték? Ugye azon kívül, hogy nem drágulnak annyira a termékek a boltban. Ugye júniusban 1,7% volt az infláció.
1: Egyrészt ki kell hangsúlyozni, hogy az, hogy 1,7% az infláció, az nem azt jelenti, hogy minden 1,7%-kal drágult. Vannak olyan termékek, egyes élelmiszerek, amelyeknél jelentős, akár 10% fölötti árcsökkenést lehetett látni, illetve vannak olyan termékek is, ahol még mindig 10-20-30%-os árnövekedést is lehetett látni. Tehát, ha valaki mondjuk gyűjt, van valamilyen célja, amit el szeretne érni, autót szeretne vásárolni, lakást szeretne felújítani, meg szeretné csináltatni a már éppen nem jó állapotban lévő autóját, akkor figyelnie, azt kell figyelnie, hogy ezek a termékek, ezek a szolgáltatásoknak az ára hogyan változott, hogyan változik jelenleg.
0: Na hát akkor menjünk innét tovább, és kérlek, hogy hozz példát nekünk arra is, hogy mely termékek, szolgáltatások árai például csökkentek, változtak, vagy esetleg éppen emelkedtek másként, mert hogy az inflációs érték az 1,7 ugye egy átlagot mutat. A beszélgető partnerem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.

0: Ez a pénzügyi percek a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszéltük meg a júniusi KSH adatot. Az infláció 1,7% volt, ami nagyon kedvező, a szakembereket is meglepte, de ugye ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden termék és szolgáltatás azonos mértékben csökkent. Hozol erre nekünk példát, hogy érzékeljük itt a különbséget?
1: Például az autókarbantartás javítás, mint szolgáltatás inflációs értéke jóval az 1,7%-os érték fölött van. Például a külföldi nyaralásoknak, az inflációban belül a külföldi nyaralásoknak az árváltozása 10% fölött volt. De például az gépjárműveknek a árváltozása, legyen szó használatról vagy újról, az egészen kedvező volt, gyakorlatilag év per év alapon 2% körül értékekről beszélhetünk, attól függ, hogy új vagy használt autóról beszélünk. Tehát nagyon fontos az, hogy azt tudjuk, hogy ha valami célunk van, akkor annak az árát, annak az értékváltozását kövessük, és ne induljunk ki az általános inflációból. Másik nagyon fontos szempont. Szokták azt mondani, hogy a megtakarítások kamata, hozama magas-e, alacsony-e. Ez jellemzően mindig egy relatív dolog. Ha 20% az infláció, akkor a 18%-os megtakari betéti kamat is alacsonynak tekinthető, hiszen egy év múlva a pénzünk vásárlóértéke csökkenni fog.
0: Mi a helyzet most a hozamok terén?
1: Most jelen pillanatban ilyen alacsony inflációs érték mellett, 1,7%-os inflációs érték mellett azt mondhatjuk, hogy a hazánkban lévő állampapír és betéti kamatok hirtelen magasnak tűnnek, mert reál értelemben, tehát inflációval csökkentve is egész jelentős számokról beszélhetünk, tehát a pénzünk vásárló értéke az kockázatmentes megtakarításokban is, vagy alacsony kockázatú megtakarításokban is érdemben növekedhet. Elég csak arra gondolni, hogy mondjuk a magyar állampapír plusznak, vagy a fix magyar állampapírnak a kamata mennyi. Ez utóbbinak mondjuk az évi kamat szintje 6%, most azt rögtön láthatjuk, hogy az inflációs értéknek gyakorlatilag a háromszorosa kifizeti kamatként, ráadásul abból ugye nem jön le se személyi jövedelemadó, se szocfó, tehát gyakorlatilag ez a 6% ez nettónak tekinthető. Mindjárt láthatjuk azt, hogy ezek igenis nagyon kedvező értékek, nagyon kedvező kamatszintek. Emellett azt is meg kell, hogy meddig maradhatnak fent ezek a kamat, illetve hozamszintek. Azt lehet mondani általánosságban, hogy ilyen magas reál kamat nem szokott lenni az állampapíroknál, tehát gyakorlatilag vélhetően hosszú távon nem maradhat fent ez az állapot.
0: Na hát, hogyha a nyugati trendekre tekintünk, akkor mit lehet mondani a különböző papírok hozamairól? Ezzel fogjuk folytatni a beszélgetésünket. A beszélgető partnerem és szakértő Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, a téma pedig az alacsony inflációs érték és ennek a hozadékai. We will find-

Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Csökken az infláció, de hogy ez magával hozza-e például a hitelkamatok csökkenését is, erre is ki fogunk térni majd szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, de a Laidback féle Sunshine Regit is meghallgatjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok! A pénzügyi perceket hallgatjuk, amiben kiderült, hogy a szakembereket is meglepte, hogy milyen alacsony az infláció júniusban. A KSH szerint 1,7% volt. De hát azt mondtad, Józsi, hogy érdemes a nyugati trendekre is tekinteni, hogy ott hogyan alakulnak a különféle állampapírok hozamai. Hát akkor tegyük meg.
1: A nyugati államokban, legyen szó Amerikai Egyesült Államokról vagy Németországról, azért magukhoz képest magas kamathozam szintek vannak. Tehát a 10 éves állampapír mind a kettő területen 3% fölött van, sőt a német 3% fölött van, az amerikai talán 4% körül értéke. Ez ugye azt jelenti, hogy így vizsgálva a magyar hozam környezet, ami azt jelenti, hogy mondjuk a lakossági állampapírok 6%-a, illetve a nem lakossági, úgymond piaci vagy intézményi sorozatoknál látható 5% körüli hozamszint, az már nem is tűnik olyan magasnak, mert ekkora felárat azért szoktak fizetni az igen alacsony, mondjuk úgy az alacsony kockázatú fejlett országokhoz képest az olyan országokban, mint amelyek éppen feltörekvő fejlődők, mint mondjuk Magyarország. Tehát így nézve már nem is tűnik annyira magasnak a magyar hozam környezet. Az inflációhoz képest magas, a környezet vagy a fejlett országokhoz képest már nem tűnik olyan magas. Az viszont borítékolható, hogy a intézményi sorozatok 5%-os referenciahozama és a lakossági sorozatok 6%-os éves hozama kamata között azért nagy a különbség. Ezt a különbséget jó eséllyel csökkenteni fogják. Tehát elég komoly az esély arra, hogy a fix magyar állampapírnál, magyar állampapír plusznál az elkövetkező hetekben, hónapokban, ha csak nem változik valami komoly jelentős dolog a világpiacon, akkor kamatcsökkenés következzen be. Ugye már az elmúlt 1-2 hónapban 2 kamatvágást is láthatunk, ugye a fix magyar állampapír május elején még 7%-os kamaton volt, évi 7%-os kamaton volt, most már ugye évi 6%, de nagyon nagy az esély arra, hogy ilyen infláció mellett alakul, és hogyha minden más változatlan lesz, akkor a lakossági állampapírok további kamatvágáson mehetnek keresztül. Az, hogy itt most 50 bázispont, tehát ha 5,5%-os kamatok lesznek, vagy 100 bázispont és 5%-os kamatok, azt nem lehet tudni, de nagy esély van arra, hogy itt kamatcsökkenés lesz.
0: Milyen más hozadéka lehet még az alacsony inflációnak?
1: Hitel oldalon, ugye az alacsony infláció az önmagában annyit jelen eredményez, hogy a hitelkamatok azok szintén reál értelemben magasoknak tekinthetők, tehát mondhatjuk azt, hogy a kifizetett kamatokat nem tudja kompenzálni a pénzvásárló erejének a romlása. Ez azért a gazdaságokban jellemzően így szokott lenni. Ritka az a pillanat, amikor az infláció meghaladja a hitelkamatokat, bár mondjuk Magyarországon az elmúlt években volt erre példa többször is. Ahhoz, hogy a hitelkamatok csökkenjenek, ahhoz nem elég az, hogy az infláció mérséklődjön, bár ez meg tud nekik ágyazni, az infláció mérséklődésével ugye tudják vágni a jegybanki alapkamatot is, ezzel ugye a rövid futamidejű pénzpiaci bankközi hozamok érdemben csökkenésnek tudnak indulni, azonban ahhoz, hogy mondjuk a személykölcsönök, lakáshitelek, az új személykölcsönök és lakáshitelek kamata is csökkenjen, ahhoz mondjuk a hosszú futamidejű bankközi és pénzpiaci kamatoknak is mérséklődnie kellene.
0: Folytatjuk innét, hogy mi lesz a hitelkamatok csökkenésével, hogy várható ez, és hogy mit lépjenek azok, akik lakásvásárlás, ingatlanvásárlás előtt állnak. Ezekre a kérdésekre is megpróbáljuk a megfelelő választ megadni szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: Ez a Manna kanapé, és benne a pénzügyi percek vasárnap délután. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és az inflációról beszélgetünk Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, meg ennek a hatásairól, ami egy kicsikét túlmutat azon, hogy mondjuk kedvezőbben tudunk bizonyos termékekhez, szolgáltatásokhoz jutni. Ott tartottunk, hogy a hitelkamatok csökkenése akkor valósulhat meg, hogyha a hosszú futamidejű bankközi és pénzpiaci kamatok is csökkenésnek indulnak.
1: Ez a folyamat is elindult. Egyébként részben a kedvező inflációnak, részben az alapkamatvágásnak, és nem kis részben pedig gyakorlatilag a kormányváltás miatti befektetői bizalom helyreállásának, illetve az euró-forint árfolyam változásának köszönhetően is. Tehát van tere a hitelkamatok mérséklődésének is, bár ez csak közvetetten kapcsolódik az infláció, a kedvező inflációs értékhez.
0: Van itt még valami fontos?
1: Ha már az infláció szóba került, van egy nagyon-nagyon lényeges külföldi tényező, ez pedig az iráni-amerikai konfliktus. Az nyugvó pontra jut, és véglegesen fegyvernyugvásra, hogy Isten békére kerül sor, tehát megszűnik ez a konfliktus, akkor az tartósan alacsonyabb vagy kedvező olajárakat hozhat, és ez gyakorlatilag eredményezhetné azt is, hogy a belső gazdasági pozitív kilátások, a külföldi befektetői bizalom és az a kedvező energiaárak együttesével ez az alacsony infláció és ezek a kedvező kilátások megmaradjanak. Ha ott újra elmérgesedő fegyveres konfliktus lenne, most éppen egyébként megint Amerika és Irán között éppen elmérgesedőben a helyzet, tehát hogyha ez megint eszkalálódna és megint egyre súlyosabb lenne, akkor az szinte borítékra volt, hogy az energiaárak, olaj, földgáz megint emelkednének, és ez azért az a nagyon-nagyon rózsaszín inflációs kilátást, hogy az idei évben tényleg akár 1,8% is lehet, ez azért árnyalná. Nem csak Magyarországon emelkednének, lenne egyébként árnyomás is emelkednének az árak, hanem jó eséllyel külföldön mindenhol, hiszen az energiaárak növekedése minden országra hat. Ezt még mindenképpen szem előtt kell tartani, amikor a nagyon-nagyon kedvező inflációs kilátásokról gondolkodik az ember.
0: Nagyon szépen köszönöm. Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk ebben az órában, és hát már az elmúlt hónapban is nagyon kedvező volt az inflációs adat, de amit a KSH júniusban mért, ez az 1,7%, ez a várakozásokon felül is jóval alacsonyabb, mint amire gondoltak ugye a szakértők. És akkor egy picit utána mentünk, hogy mi állhat ugye ennek a hátterében, hogy ilyen kedvező az infláció, illetve hogy fontos azért arra is felhívni a figyelmet, hogy ez egy átlagos érték, tehát nem minden szolgáltatás ára csökkent ekkora mértékben, vagy terméknek az ára csökkent ekkora mértékben, mert például az utazások árai, vagy mondjuk az autókkal kapcsolatos szolgáltatások árai egészen más mértékben változtak az előző évhez képest és az előző évi adatokhoz képest, tehát ennek érdemes mindenképpen utána menni, mielőtt döntenénk. Aztán belementünk abba is, hogy ezek az inflációs adatok hogyan jelenhetnek meg a mindennapjainkban, és hogyan jelenhetnek meg például akkor, amikor hitelt szeretnénk felvenni, és hát elmondta Józsi azt is, hogy az OTP már lépett, és már bemutatott egy kedvezőbb kamatú piaci kölcsönt, mert hogy ugye vannak a támogatott kamatúak, amik nem változnak független az inflációtól, de valószínű, hogy több bank is ennek nyomán cselekedni, lépni fog. Viszont azoknak, akik már megtalálták a megfelelő kiszemelt ingatlan, nem érdemes várniuk csak azért, mert lehet, hogy olcsóbb lesz hitelhez jutni, mert hogy a magyar lakáspiac meg véges, tehát nincs benne végtelen számú és olyan minőségű és olyan ingatlan, ami a mi igényeinknek pont megfelelne. Szóval nem egyszerű a kérdés, de visszahallgathatóvá teszem ezt a beszélgetést is, hogy újra hallgathassátok, át tudjátok ti is beszélni, mielőtt meghozzátok a döntést, illetve kérdezzetek a 0677 1098-6-ra, ha bármi fontos felmerülne.

0: 5 óra után a 98.6 Manna FM kanapéjában arról fogunk beszélgetni, hogy mi is születhet meg abból, hogyha régi feljegyzésekre bukkanunk a családtagoktól a padláson. Mert hogy ez történt Rózsahegyi Barnabással is, és megszületett a Földbe vájt világ című kiállítás és könyv, Lady Gaga és a Bloody Mary című felvétel után fogunk ebbe a témába egy kicsit jobban elmélyülni a kanapéba.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Mosógép. Mega Árpa Rádi. Telefon! Mega Árpa Rádi! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádi! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
2: Reklám hangzott el.
4: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, hogy Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, és nem látta el méltón a feladatát. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Rende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Jövő hétre ígérték a kínai szakemberek a vonatbefolyásoló rendszer szoftver hibáinak kijavítását, ezután lehet megkezdeni a személyszállítás tesztüzemmódját a Budapest-Belgrád vasútvonalon, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy amennyiben a próbajáratok tökéletesen közlekednek, akár szeptembertől megindulhat a személyszállítás. Hozzátette, hogy a biztonság továbbra is az elsődleges szempont. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítéséért az Európa Tanács főtitkára. Ellen Berszi a labdarúgó világbajnokság befejezése után arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa bajnok Spanyolország csap össze egymással. A mérkőzés a New York közelében lévő New Jersey stadionban lesz. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 óra után is várlak benneteket a 98.6 Manna FM-en. Világszínvonalú az az anyag, amiből aztán összeállt a földbe vájt világ kiállítás. A Donni fotókiállítás szervezőjével, Rózsahegyi Barnabással fogok beszélgetni ebben az órában, és Lady Gagától is hozom a Vladimirit.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy itt vagytok ti is, a 98.6 Manna FM-en, én Argyelán Kriszta vagyok, és a Földbe vájt világ kiállításról beszélgetünk Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével, illetve az anyaghoz kapcsolódó könyv szerzőjével. Hódmezővásárhelyen lehet látni egyébként június 13-a és augusztus 30-a között a Tornyai János Múzeumban ennek a kiállításnak a következő állomásán az anyagot, és ez egy gyakorlatilag azt mondják a szakértők, hogy világszenzáció, mert hogy annyira egyedülálló és különleges anyag, amit ez a kiállítás tartalmaz. Na hát mesélj nekünk arról, Barnabás, hogy hogy kezdődött ennek a naplónak a története a te életedben?
1: Úgy kezdődött, hogy igazából édesanyám és keresztanyám halála után hozzánk kerültek a családi dokumentumok. Alapvetően én már egy olyan 20 évvel ezelőtt elkezdtem a családunknak a hiteles történetét kutatni, és én azt szoktam mondani, hogy nem én kerestem meg a naplót, hanem a napló talált meg engem szószoros értelemben, mert amikor hozzánk kerültek a családi dokumentumok, akkor én azzal teljes mértékben elégedett voltam, és hát ugye elkezdtem rendszerezni, meg a hiányzó ismereteimet így kipótolni, és hát mint egy ilyen 15 karton doboznyi iratot kell elképzelni, amit ugye hát ilyen lomtanítás után az ember összeválogat, és utána hát kikészíti a másnap érkező kukásautó számára. És hát mi is így tettünk ezzel, és akkor a feleségem még egyszer hát átnézte ezeket a kidobásra szánt lomokat, és akkor tulajdonképpen ő vette észre, és ő találta meg ezt a naplót, és akkor tulajdonképpen hát így került hozzánk, és hát aztán innen indult az ő kis útján.
0: Mit éreztél egyébként? Milyen volt, amikor először a kezedbe vetted ezeket a fotókat, az albumot?
1: Úgy kell elképzelni, hogy a naplóban, amit nagypapa gyorsírással jegyzetelt le kint, és utána itthon gépelt le, abban nem voltak fotók, hanem a fotók teljesen más dobozban volt, tehát annak viszonylag az összepárosítása és a térkép sem volt hozzá, meg semmilyen hadtörténeti jegyzet, utalás semmi nem volt, hanem ez 163 gépelt oldal volt. Tehát én nekem ez egy fantasztikus élmény volt kézbe venni, és hát én egy ültő helyembe bementem a szobába, és hát akkor így elkezdtem olvasni, akkor rámesteledett, akkor másnap reggel kivilágosodott, és akkor én meg mindig olvastam, és én úgy tudom, hogy majd 24 órát nem is nagyon tudtam felkelni, annyira izgalmas volt, annyira lebilincselő volt a történet, és annyira beszippantott, és olyan sok minden dolgot úgy megtudtam emberileg is nagypapáról, és tehát az én számomra ez egy nagyon izgalmas, mint egy kisgyermek, aki karácsonykor ilyen nem várt ajándékot kap, amikor kibontja azt a kis csomagot, és hát elkezdi olvasni azt a könyvet, tehát nekem nagyon nagy élmény volt, szinte mind a mai napig egy nagy élmény.
0: Na hát folytatjuk innét, hogy hogyan lett ebből az anyagból aztán kiállítás, konferencia, sorozat és könyv. Erről is beszélgetek Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével a Manna kanapéban. Tartsatok velünk!

0: 98.6 Manna FM életörömzene, amikor a családi örökségben, hagyatékban találunk valamit, és nem is gondolnánk, hogy ebből világszenzáció is lehet akár. Ez történt egyébként Rózsahegyi Barnabással, aki nem mindennapi fotóanyagot, illetve albumot talált a padláson. És hát elmesélted nekünk azt, hogy hogyan, miként bukkantál rá erre az anyagra. Ott akkor azonnal a fejedben már összeállt, hogy mi is fog történni ezzel? Hogy kiállítás, könyv, de még dal is születik belőle?
1: Abszolút nem volt, sőt én magamtól ezt igyekeztem minél távolabbra tenni, vagy ellökni, mert én nekem az volt az elképzelésünk így a családon belül, hogy mi ezt akkor beadjuk egy levéltárba, és hát ott van ennek a legjobb helye, ők akkor tudják gondozni, a papírokat tudják archiválni, kezelni, megőrizni, és így kutathatóvá tenni, és alapvetően hát én éreztem azt, hogy ez akkora munka, ennek a rendszerezése, a katalogizálása, a könyvnek a feldolgozása, a képekkel való összepárosítás, tehát én ahogy mondtam az elején, én nekem már azért elég nagy jártasságom volt így a kutatásba, levéltárakba, a különböző hadtörténeti intézetekbe, meg sok felé az interneten. Tehát én tudom azt, hogy azért ez nagyon-nagyon sok munka volt, és én már nagyon sok pénzt is erre a saját megtakarításunkból így rá költöttem. És hát tulajdonképpen így nem nagyon akartuk ezt már tovább vinni. Aztán utána volt egy nagyon érdekes fordulat, mert az egyik barátommal, amikor erről így beszélgettünk, akkor tulajdonképpen hát ő beszélt le róla, és akkor így beleálltam ebbe, és hát nem volt azért egyszerű a könyvnek a kiadása és a megjelenítése, mert sajnos semmilyen támogatást nem kaptunk, és mindenhonnan hát nagyon sok sikert kívántak, megveregették a képzeletbeli vállamat, és akkor mondták, hogy sajnos hát anyagilag nem tudják támogatni a könyvnek a megjelenését, és aztán hát a nagy áttörés a számunkra a közösségi finanszírozásos oldalnak a megtalálásával indult el, ahol tulajdonképpen 430 támogató, innen is nagyon nagy szeretettel köszöntöm őket, és köszönöm meg nekik a támogatásukat, hogy az akkori gyűjtésbe a harmadik legsikeresebb kampányt tudtuk elérni, 4 millió 100 000 forintot gyűjtöttünk össze, de a támogatók számát tekintve az első, tehát nem volt azóta sem olyan, hogy egy ügy mellé, vagy egy ügy mögé 430-an odaálltak volna, és tulajdonképpen hát ők bizalmat szavaztak nekünk egy alapvetően bizalmatlan világba, mert előre kifizették a könyvnek az árát, és tulajdonképpen így az ő befizetésükkel tudtuk a könyvet megjeleníteni, kinyomtatni, és hát aztán utána pedig, ahogy mondtad, jöttek a következő állomások, vagy a következő lehetőségek.
0: Beszélgetünk még Rózsahegyi Barnabással, a kiállítás szervezőjével, a Földbe vájt világfotó kiállításról és az anyagról, és egy dal is készült egyébként ehhez a különleges Doni fotó kiállításhoz, hogy ez hogyan született meg, na ezt is kiderítem, majd gyertek velem itt a Manna kanapéban.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Augusztus 30-áig nézhetik meg az érdeklődők a földbe vájt világfotó kiállítást Hódmezővásárhelyen. Erről beszélgetek még a kiállítás szervezőjével, Rózsahegyi Barnabással. De hozom közben a Forgive Me-t is, és Celine Diontól is egy felvételt. Tartsatok velünk!
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Köszönöm, hogy a 98.6 Manna FM kanapéja mellett tettétek le a voksotokat. Én Argyelen Kriszta vagyok, és egy nagyon különleges kiállítás a témánk ezúttal. Földbe vájt világ. Egy könyv is készült ebből az anyagból, amit Rózsahegyi Barnabás talált a padláson. A nagypapája kézzel írt emlékeit a Donni történésekről és az ott töltött időről. És ott tartottunk, hogy ugye közösségi finanszírozásból valósult meg maga a könyv, és nagyon-nagyon nehezen, meg nagyon sok anyagi ráfordítással és energiával lett ebből aztán könyv és kiállítás is, ami azért furcsa nekem, mert ugye nemzetközi szinten is egyedülálló gyűjteményről van szó.
1: Most már így utólag, és minél több fotótörténész megvizsgálta, és így, ahogy mondott, tehát hál' Istennek egyre nagyobb az érdeklődés. Magyarországon is már mintegy 5 helyszínen fogjuk tudni bemutatni a könyv képi anyagából létrejött fotókiállítást, aminek azt a nevet adtuk, hogy Földbe vájt világ. És hogyha így esetleg a kedves rádióhallgatók rákeresnek, akkor nagyon sok hasznos információt megtalálnak, és hát külföldi német történészek is vizsgálták az anyagot, és ők is arra következtetésre jutottak, hogy színes, tehát ugye nagypapa színes aquacolor képekre fotózott, ami akkor 42-ben nagyon nagy szenzációnak számított, és hát ugye egy kicsit már jobban utána járva dolgoknak, az aquacolor a 40-es években hozott ki egy új szabadalmi eljárást, aminek a lényege, hogy nagyon extrém hidegbe, tehát ne felejtsük el, hogy azért mínusz 40-42 Celsius fokba is nagypapa a fotókat készített, és azért egy ilyen celluloidra, ami nagyon töredezésre hajlamos, tehát ez egy nagyon extrém időjárási viszontagságnak is megfelelően nagyon jó minőségű képeket tudott fényképezni, tehát egy nagyon jó Leica gépet vitt magával, és ezeket az aquacolor filmeket. Tehát alapvetően ez a kornak a, úgymond a technikai vívmánya is kellett ahhoz, hogy ez így megörökíthető legyen, de teljes mértékben úgy van, ahogy mondtad, hogy a keleti hadszíntérről nem maradt fönt.

0: nyilván színes képi anyag és napló, tehát itt ezt úgy kell érteni, hogy alapvetően pontosan tudjuk, és be tudtuk azonosítani, és nagyon sok fotóhoz a szerzőnek, Wagner Leventének a leírását is tudjuk párosítani, tehát tudjuk, hogy hol készült, mikor készült, mit ábrázolt a fotó, és nagyon sok háttérinformációt tudunk a képekről.
1: Készült mindehhez egy dal is, na de hogy hogyan született meg ez, erről is kérdezem majd Rózsahegyi Barnabást, a Földbe vájt kiállítás szervezőjét. Itt a Manna FM kanapéban pedig, ha van kérdésetek, írjatok nekünk 0677 1986. Mindig te volt.

0: Kellemes vasárnap délután kívánok, sziasztok! Amikor megszólít bennünket a múlt, és meséli a maga történeteit fotók és egy album segítségével, mindez a Földbe vájt világ kiállításnak köszönhetően, ami nemzetközi szinten is egyedülálló, Rózsahegyi Barnabás, a kiállítás anyagából készült könyv szerzője, a kiállítás szervezője, a beszélgető partnerem, egyébként Hódmezővásárhelyen látogatható ez a tárlat, amihez készült egy dal is. Na hát mesélj nekünk erről is egy picit, hogy ez hogyan született.
1: Igen, hát ez is egy óriási nagy köszönet, mert tulajdonképpen ezt is a könyvnek köszönhetem, mert a könyvet támogatta Herceg Zoltán, és tulajdonképpen hát ő segített, és Valla Attilával ő kapcsolt össze, és tulajdonképpen a Valla Attila, amikor a szövegét elolvasta, amit én írtam, akkor tulajdonképpen Szolnoki Péterrel összekapcsolt, és Péter pedig hát szólt a művész barátainak, társainak, Varga Miklósnak, Sasvári Sándornak, Miller Zoltánnak, Mészáros Tamásnak, és Szolnoki Péter, tehát így öten voltak olyan kedvesek, hogy ezt a hősi eposzt, vagy tulajdonképpen egy ilyen emléket állító dalt, és a Doni hősökre emlékező művet tulajdonképpen így elénekelték, és hát egy, én azt gondolom, egy nagyon szép videóklipet is leforgattunk erről a dalról, és tulajdonképpen azokról a hősökről, akik a Donnál voltak, hazajöttek, vagy kinmaradtak, mert sajnos hiába jöttek haza nagyon sokan, életük végéig tulajdonképpen ők némák voltak, nem nagyon beszéltek erről, nem nagyon tudták ezeket a traumákat, ezeket a rossz emlékeket kibeszélni magukból, nem csak azért, mert 1972-ig ez tiltott tevékenység volt, hanem azért is, mert egész egyszerűen sok esetben nem is volt, akivel ezeket meg tudták volna beszélni, tehát ezért is adtuk a könyvnek azt a címet, hogy Néma Hadsereg, mert ők nagyon sokáig némák maradtak, és tulajdonképpen én azért is örülök minden ilyen lehetőségnek, és nagyon köszönöm, hogy beszámolhatok a kedves Manna FM hallgatóinak erről, hogy így a csendet meg tudjuk törni, és azoknak a kicsi embereknek, és kis munkaszolgálatosoknak, és ismeretlen katonáknak is a története, a nevük így fent tud maradni, és egy emléket tudunk nekik a könyvvel is, a dallal is, és a fotókiállítással is állítani.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát további sok sikert és erőt a folytatáshoz.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Rózsahegyi Barnabás, a Földbe vájt világ kiállítás szervezője volt a beszélgető partnerem, a Donni fotókiállítást pedig Hódmezővásárhelyen legközelebb meg lehet tekinteni. Június 13-a és augusztus 30-a között vár mindenkit a Tornyai János Múzeum ezzel a nagyon izgalmas fotó és dokumentáció anyaggal. Ha pedig valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket, megtalálja a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Véget ért a vasárnapi kanapé, amiben szó volt arról, hogy hogyan lehet elkészíteni tojásos nokedlit gluténmentesen, de hoztunk egy extra csavaros vaníliaöntetes gyümölcssalátát is, majd megnéztük, hogy mivel jár az alacsony infláció, az utolsó órában pedig egy Doni fotókiállításról számoltunk be a kiállítás szervezőjével. Visszahallgathatok a témáim, és remélem, hogy meg is teszitek, éltek ezzel a lehetőséggel, a Manna podcastján találjátok majd ezt akár iTunes-on, akár Spotify-on. Én egy hét múlva jövök újra, szombaton és vasárnap is lesz kanapé 3 és 6 között. Most nagyon kellemes vasárnap estét kívánva búcsúzom. Argyelán Krisztát hallottátok, sziasztok!
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Reklám hangzott el!
6: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Nagy a kínálat a nyári balatoni táborokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Ende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, erről a közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott. Vitézi Dávid közölte, hogy a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonatbefolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, hogy a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést és magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, napközis programok ennél jóval olcsóbbak. A szakmai szervezet szerint, mivel sokféle tematikus tábor érhető el, egy-egy ilyen élmény befolyással lehet a gyerekek pályaválasztására, és felnőttként is szívesen térnek majd vissza a Balatonra.
3: Időjárás.
6: Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű.
4: Manna Hits.
3: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more to me. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít, és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt, és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

0: Balázsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
1: Manna FM. For unbelievers.

0: a Manna hit.
1: Yo, this is Sand Sound. So I gotta jump, yeah. My new single Jump is a more assertive approach.
2: Az új dalom határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy

0: Hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük.
1: Reklám hangzott el. Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit sakknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Jogosítvány nélküli álmokfutót üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Holt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Holt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett, aláírta mások mellett Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség, és helyenként lehet esőre is számítani.
2: Manna Hit.
0: Manna

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltod, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közel engeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: On his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigén termelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványosak, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 10.

0: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Darren from We Are Messengers, and this is the story behind our song, God You Are.
2: 'Cause that's just the kind of God you are.
1: God You Are tells the story, the most magnificent.
3: A God You Are című dalunk egy csodálatos történetet mesél el, mégpedig a világ legcsodálatosabb történetét. Összefoglalja az összes evangéliumot, és egy olyan Istenről beszél, aki a tökéletes, bűntelen fiát küldte el, hogy te és én megnyugodhassunk és bűntelenek lehessünk. Hihetetlen, hogy Isten kegyelméből tanúi lehetünk Jézus munkájának.
1: God, he is.

0: Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit saknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északi részén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőköz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tímea a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, és még mások mellett Rubik Ernő is. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét szombaton egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom is összeomlott, több százan vesztették el otthonaikat. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén, a tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. Elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagynia otthonát. Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség, és helyenként lehet esőre is számítani.
2: Manna.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Made for more. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra, és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról, és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájön, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész életet, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedveli-e majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough that she said yes.

0: Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb Úr.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Ez a Manna Hit.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Viharkárokhoz ijesztották a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymester levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthoffer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmennél, amikor frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt. A velük lévő három kiskorú gyerek közül kettőt, valamint a kis teherautóból egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba. A balesetben mindkét jármű totál károsra tört, a szerencsétlenség okait vizsgálják. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőkhöz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A 7-es főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, a szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
2: Manna Hit.

0: gimnasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Atyám, köszönjük neked a te ígédet. Tudjuk, hogy az önzés mindannyiunkban ott van. Ezért szükségünk van arra, hogy újra és újra halljuk az ígét ezzel kapcsolatban, és le tudjuk ezt győzni. Ezért segíts ma nekünk, hogy nyitva lehessenek a füleink, és meghalljuk, amit te akarsz mondani Jézus nevében. Amen. Nos, nem jó úgy kezdeni a napot, hogy magadon gondolkozol. A Kolossé 3.2 szerint az odafennvalókon gondolkozzunk, és tartsuk is rajtuk a figyelmünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy üldögélünk, és csak a csillagokon, a felhőkön, meg az angyalokon gondolkozunk. Persze mindez jó, és meg is van a helye, de hiszem, hogy amikor ezt mondja, hogy az odafennvalókon gondolkozzunk, akkor arra gondol, hogy az Isten akaratán gondolkozzunk. Arra összpontosítsunk. Erre kell figyelnünk, és minél inkább megtesszük ezt minden nap, annál jobban járunk. Időnként, ha rosszul kezdődik a nap, akkor az egész rossz lesz. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy reggel, amikor kinyitjátok a szemeteket, vagy még mielőtt kinyitnátok őket, de már felébredtetek, ne engedjétek, hogy belesodrodjatok az én velem mi lesz gondolkozásba. Könnyű ott feküdni és azon gondolkozni, ami boldoggá tehetne aznap. Majd mérgelődni mindazokra az emberekre, akik nem adják meg neked azt, amire szükséged lenne. És így még mielőtt kibújnánk az ágyból, a gondolatainkkal jól belelovalhatjuk magunkat mindebbe. Én is ilyen voltam régen. Sok évig éltem így, és közben nyomorultul éreztem magamat, de aztán megtanultam, és meg is akarom tanítani ezt nektek, hogy kezdjetek el azon gondolkozni, hogy hogyan lehettek áldássá mások számára, és hogy már reggel gondolkozzatok ezen. Ne úgy kezdjétek a napot, hogy magatokon töprengtek, hanem úgy, hogy azon gondolkoztok, hogyan lehetnétek áldássá valaki számára, az Isten dicsőségére. Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről fogják megismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Hogy fogja megismerni a világ Jézust, ha ránk néz, és először is azt látják, hogy jóban vagyunk, és szeretjük egymást. Be kell fejeznünk a vitatkozást a gyülekezetekben, meg a felekezetek között. Kinek vannak 100%-osan tiszta tantételei? Egyikünknek sem. Amikor a mennybe érünk, mindannyian rájövünk majd, hogy volt, amiben igazunk volt, és volt, amiben nem. Isten pedig azt akarja, hogy igyekezzünk jól kijönni egymással, és maradjunk egységben. Aztán pedig ki kell nyúlnunk az emberek felé, a hívők felé, meg a nem hívők felé is. Nehéz vitatkozni olyas valakivel, aki újra és újra kedvesen viselkedik veled. Addig prédikálhatsz valakinek, amíg bele nem kékülsz, de ha nem mutatsz fel mellette tetteket is, akkor ez nem jelent majd sokat az embereknek. Ugyanakkor mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Azt mondtam, szerintem mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Persze semmi baj azzal, ha kinyitjuk a szánkat. De az emberek sokszor még nem jutottak el odáig, hogy elfogadják a prédikálásunkat. Mind szeretünk prédikálni. De szerintem Isten jobban örül, ha folyamatosan csendben, nap mint nap megéljük előttük azt az életet, amire ő elhívott minket. És kis idő múltán az emberek nem tudnak majd ezzel vitába szállni. A Biblia azt mondja, az apostolok cselekedetei 10:38-ban, nagyon szeretem ezt, azt mondja, felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett. Olyan egyszerűnek tűnik. Ami csodálatos, hatalmas, elképesztő Jézusunk felkelt minden reggel, ment és jót tett. És tudjátok mit? Nem hiszem, hogy ott feküdt a matracán, vagy nem is tudom, mint feküdt. És amikor felébredt reggel, kétlem, hogy saját magán gondolkozott. Kétlem, hogy ott feküdt, és azon gondolkozott, hogy milyen mérges a tanítványokra, amiért nem hallgatnak rá, és nem értették meg elsőre a dolgokat. Kétlem, hogy azon gondolkozott, és velem mi lesz? Hogyan kaphatnám meg ma, amit akarok? Nem. Biztos, hogy azon gondolkozott, hogy hogyan legyen áldás mindenki számára, és hogyan tegyen jót. Ha rosszat gondolsz, nem fogsz jót tenni. Másrészről, ha jót gondolsz, nem fogsz rosszat tenni. Amerre az elme tart, azt követi az ember is. Hadd mondjam el újra, ha rosszra gondolsz, nem fogsz jót tenni. De ha jóra gondolsz, akkor nem fogsz rosszat tenni. Mert az elmét készít fel a cselekvésre. Nos, csak hogy gyakorlatias legyek, mondok néhány példát. Szinte minden nap ezt mondom, Istenem, szeretnék ma áldás lenni a körülöttem lévők számára, hadd építsem őket. Épp elég időt töltöttem el az életemből azzal, hogy mindig elvegyek a körülöttem lévőktől. Én szeretném építeni az embereket. Tehát korán reggel gondold végig, hogy kikkel találkozol majd aznap, és döntsd el, hogy megáldod őket valahogyan, akár csak egy bókkal, vagy azzal, hogy elmondod nekik, hogy csinosak, hogy igazán értékeled őket, hogy segítesz nekik a szükségükben, vagy hogy imádkozol értük, ha azt látod, hogy olyasmi folyik az életükben, ami miatt imádkoznod kellene. Minél inkább, és most figyeljetek rám, minél inkább megfeledkezel saját magadról, annál boldogabb leszel. Néhányan azt gondoljátok, elvesztettem az örömömet, és nem is tudom, miért vesztettem el az örömömet. Nos, az egyik kérdés, amit fel kell tenned magadnak, miket tettem másokért? Talán egész gyorsan megtalálod az összefüggést. Lehetetlen igazán szeretetben járni, és közben nyomorultul élni. János 13:17. A János 13. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus csodálatos dolgokat tett. Megmosta a tanítványok lábát, majd közölte velük, hogy azért tette, hogy példát szabjon nekik, hogy ők is pontosan így tegyenek. És tudjátok, ez az egész történet, a teljes esemény lejegyzése nem a lábakról szól, hanem arról, hogy tegyünk meg dolgokat másokért, és a lábosás szó azt jelenti, hogy hajlandónak kell lennünk még kicsi, jelentéktelen dolgokat is megtenni az emberekért bármilyen élethelyzetben. Senki sem állt Jézus felett. Senkinek nem volt több hatalma, mint Jézusnak. Senkinek nem volt több hatalma, rangja vagy méltósága, mint Jézusnak. És ő mégis felvette a rabszolga kendőjét, és megmosta a koszos, büdös lábokat. Azt írja a Biblia, hogy levette a felső ruháját, és kendőt kötött magára. Amikor készen lett, biztos vagyok benne, hogy levette a kendőt, és visszavette a felső ruháját. Tudod, ha igazán tisztában vagy azzal, hogy ki vagy Krisztusban, és ha én is tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor nincs mit bizonyítanunk, és nem is alacsonyít le minket, ha kicsi, jelentéktelen dolgokat teszünk meg másokért. Éppenséggel ez az egyik dolog, ami mosolyt csal Isten arcára. És ha Isten nagyszerű módokon használ téged, vagy te vagy a főnök a munkahelyeden, vagy valamiféle hatalmad van valahol, akkor az az egyik módja annak, hogy ne fuvalkodjunk fel, és ne legyen nagy a fejünk, hogyha megteszünk kis dolgokat más emberekért. 1 János 13:17. Itt található a lábmosás lényegének az összefoglalása. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Ha ennek megfelelően tényleg megteszitek ezeket.

egy kisgyermeket. Nekünk 10 unokánk van. A 2 legfiatalabb körülbelül 3,5 és 1,5 évesek. És tudjátok, ők nagyon áldottak. Tele vannak mindenféle játékkal, van nekik minden, egyszerűen csak áldottak. És az anyukájuk állandóan játszik velük, meg állandóan olvas nekik. A minap velük voltam, és az egyikőjük csinálni akart valamit, de az anyukája azt akarta, hogy majd később tegye azt a dolgot, és elvette tőle a kis elektromos játékát. Erre úgy viselkedett, mintha eljött volna a világ vége. Úgy értem, a sírás, meg a szomorú arc kifejezése önmagáért beszélt. Csinálhat egy csomó dolgot, és most van itt egyetlen dolog, amit egy rövid ideig még nem csinálhat, és ettől már is áll a bál. Nos, tudjátok mit? Ha nem vigyázunk magunkra, mi is pont ilyenekké válunk. Könnyű azon gondolkozni, hogy mások mit nem tesznek meg értünk, és közben azt meg elfelejteni, amit megtesznek. Milyen könnyű azon gondolkozni, hogy mi az, amink nincs a helyet, hogy a régebbi vágyainkon gondolkoznánk, amiket Isten már megadott nekünk. És ő most szeretné, ha emlékeznénk ezekre a dolgokra, és folyamatosan hálásak lennénk értük, miközben a többi dolgokra várunk. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy egy eleve hálás szívvel kell imádkozni. Imádkozunk azért, amit Isten tesz. Ha az életünkben lévő minden dolog miatt panaszkodunk, Isten szólt hozzám egyszer, amikor kértem tőle valamit, azt mondta, miért adjak neked egy újabb dolgot, állandóan csak panaszkodsz a már meglévők miatt. Ez csak egy újabb dolog lenne, ami miatt zsörtölődhetsz. Ó, szerintem ma jól fogjuk érezni magunkat. Mindig magamon gondolkoztam. 2 Korintus 5:15. Nagyon szeretem ezt az igét. Tudtad, hogy Jézus főleg azért halt meg, hogy megszabadítson téged önmagadtól? És amíg teljesen eleged nem lesz magadból, addig valószínűleg semmit sem teszel magaddal kapcsolatban. Egy önző embernek csak saját maga létezik az életében. Nagyon magányos, mert senki sincs, csak ő. Amikor kicsi voltam, senki sem volt belül, csak én. Minden arról szólt, hogy velem mi lesz, hogy kaphatnám meg, amit akarok, és mérges lettem, ha nem adták meg, amit akartam. Nos, ez részben az okozta, hogy gyermekként nem gondoskodtak rólam megfelelően. Az apám soha nem tett értem semmit, csak bántott. És ilyenkor ígéreteket teszel magadnak. Amikor kijutok innen, senki sem fog újra bántani. Teszek róla, hogy gondoskodjanak rólam az életben. És könnyű az amúgy is önző természetet egy teljesen új szintre eljuttatni. Szóval Istennek beletelt egy kis idejébe, amíg eltávolította belőlem ezt az ostobaságot, nekem pedig sok időbe telt felismerni, hogy ez volt a problémám. Hihetetlen, hogy mi mindent gondolunk a problémán. Pedig valójában mi magunk vagyunk a legnagyobb baj. Úgy értem, ez tényleg igaz. Ne tégy felelőssé valaki mást a boldogságodért, csak döntsd el, hogy boldog leszel. Örömmel szolgáljatok az Úrnak. A boldogságunkhoz nem kell mindig mindennek a mi elképzeléseink szerint történnie. Rendszeresen imádkoznunk kellene, Istenem, nagyon áldott vagyok, és köszönöm az áldásaimat, de ha eljön a nap, amikor ezek már nem lesznek, én akkor is ugyanolyan boldog szeretnék lenni, mint most. Fejlesztétek ki azt a hozzáállást, hogy nem csak azok miatt vagytok boldogok, amiket Isten megtesz értetek, hanem azért, mert ő szeret benneteket. Elküldte a fiát, hogy meghaljon értetek, és olyan emberek vagytok, akik örökké fognak élni. Azon tűnődöm, vajon hány ember nézi most ezt az adást? Mert ugye ez a konferencia bekerül a tévébe, és mondjuk, hogy keresztény vagy, gyülekezetbe jársz, de nem vagy boldog. Úgy értem, nem vagy boldog. Nagyon nem vagy boldog. Nincs békességed, nincs örömöd, soha semmi nem jó, senki sem felel meg, még a gyülekezetedet sem szereted.
Hazamész onnan vasárnap, és utána minden

0: elképzelhető dolog miatt panaszkodsz. Nos, tudod mit? Nem kell így élned. Én sokáig éltem így, és közben keresztény voltam. Azt hittem, szerettem Istent. És egy szinten szerettem is. De annyira az útban voltam az Istennel való kapcsolatomban, hogy sehova nem jutottam. Az Istennel való életem most már nagyon hosszú utat tett meg. És ha nézed a tévét, és te vagy az a személy, akihez beszélek, akkor azt szeretném tanácsolni neked, hogy tégy egy hitbeli lépést, és döntsd el, hogy elfeledkezel magadról, és elkezdesz áldássá válni mások számára, hogy tudatossá válsz ebben, és akkor garantálom, hogy egyre több örömöd lesz az életedben. Mi történne a világban? Mi történne akkor, ha minden keresztény keresztényként viselkedne? Nem telne el sok idő, és a világ meggyőződne arról, hogy Isten tényleg tett bennünk valamit, ami nem normális dolog. Teljesen természetes, ha önmagunkért élünk. Az viszont nem túl természetes, ha másokért élünk, de Isten pontosan erre hívott el minket. Nem kevesebbre hívott el minket, mint hogy hozzá hasonló módon tegyük le az életünket. Csak nekünk nem kell fizikailag meghalnunk. Pál apostol azt mondta, naponként meghalok. Tudjátok, mit értett ez alatt? Minden nap nemet kellett mondanom magamnak azért, hogy igent mondhassak Istennek. Ez nem mindig kényelmes, de hosszú távon mindig ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Hadd mondjak valamit. Ha megkapjuk, amit akarunk, az egy ideig örömöt adhat, de az olcsó örömökért magas árat kell fizetnünk. Neked lehet pillanatnyi örömöd. Ilyen pillanatnyi öröm. De amikor este lefekszel, akkor a régi nyomorult érzés még mindig benned van. És nem érted, hogy miért vagy nyomorult. Elmentem én gyülekezetbe. Meg kell tanulnunk, hogyan engedelmeskedjünk Istennek. Emlékszem, egyszer Dave és én vásároltunk valahol. Képet kerestünk a házunkba. És találtam valamit, ami tetszett, de ő nem volt odaérte, ami gyakran előfordul. Tudjátok, amikor az emberek összeházasodnak, akkor különböző ízlésük van. Nem az a fontos, hogy mindenben egyetértsünk egymással, mert megtanultuk, hogyan tiszteljük egymás vélemény különbségeit. Szóval Dave-nek nem tetszett a kép, és ő utána, tudjátok, tovább akart keresgélni, amíg olyat találunk, ami mindkettőnknek tetszik. Nos, engem nem érdekelt, hogy tetszik-e mindkettőnknek, mert tetszett nekem. Hát igen, annyit nevethettek ma rajtam, amennyit csak akartok. De ez az igazság. Úgy értem, az esetek többségében nem igazán érdekel minket, hogy mások boldogok-e. Ameddig mi boldogok vagyunk, addig nem számít más. Mondtam előre, hogy ma jól fogok prédikálni. Szóval... Tudjátok, Dave a békesség embere. Szóval, miután volt egy pár... Hisztirohamom az üzletben. Nye-nye-nye, neked semmi sem tetszik, ami nekem. Nye-nye-nye, nye-nye-nye. Végül azt mondta, azt csinálsz, amit akarsz. Nos, tudjátok, ez nem az a igen, drágám, tégy, amit akarsz felelet volt. Meg kell figyelned a testbeszédet és a hanglejtést is. A szavak lehetnek ugyanazok, miközben a jelentése teljesen más. Amen. Szóval... Egy pillanatig önelégültséget éreztem. Ha, megkaptam, amit akartam. És tudjátok, mit mondott a Szent Szellem a szívemben? Azt hiszed, nyertél, de nagyot vesztettél. Tudjátok, miért? Lehet, hogy nyertem, és megkaptam, amit a test szerint akartam, de szellemileg teljesen elbuktam, mert nem úgy viselkedtem, ahogy Isten szerette volna. És nem voltam elég szeretetteljes sem, hogy egy kicsit tovább keresgéljek egy olyan után, amely mindkettőnknek tetszik. Nem érdekelt, mert nekem tetszett. Nos, hála Istennek sokat változtam. Hányan örültök, hogy növekedtem egy kicsit az évek során? És hiszem, hogy Isten ad kegyelmet elmondani nektek mindezeket, és nem szégyellem őket, hogyha segít nektek, mert hiszem, hogy mindannyian meglehetősen egyformák vagyunk. Csak a legtöbb ember nem fogja bevallani neked. Szeretünk a bizonságainkról mesélni, de nem szeretünk a próbákról beszélni. És szomorú, de sokan, miután átmentek a teszten, csak sóhajtoznak. Soha nem jutnak el a bizonyságig. Tudjátok, soha semmilyen pénzért nem cserélném el az elmúlt 35 évben Istennel megélt tapasztalataimat. De jó ég! Hihetetlen, hihetetlen, hogy Isten mennyire meg tud változtatni egy embert. 2 Korintus 5:15. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámadt ő értük. Nos, ha jól értem az igét, akkor Jézus azért halt meg, hogy többé ne kelljen az önzés csapdájában élnem. Vagyis ne csak önmagamért éljek. Ő meghalt, hogy mi szabadok lehessünk önmagunktól. És higgyétek el, ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Hányan gondoljátok azt? Csak gondoljátok át egy pillanatra, milyen nagyszerű lenne annyira szabadnak lenni, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondolnak rólad mások. Vagy eléggé szabadnak lenni ahhoz, hogy ne aggódj állandóan amiatt, hogy hogy nézel ki. Hogy mit gondolnak, vagy mit mondanak rólad az emberek. Milyen csodálatos lenne, hogyha nem gurulnál be, valahányszor nem az történik, amit te akarsz. Úgy értem, az az öröm ne továbbja, hogyha nem kapod meg, amit akartál, és mégis ugyanolyan boldog tudsz maradni, mintha megkaptad volna. Milyen csodálatos lenne bízni Istenben, hogyha azt akarja, hogy rendelkezz valamivel, akkor ő képes odaadni azt neked. És ha Isten nem adja oda neked, akkor úgy sincs rá szükséged. Filippi 4:4-5. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti önzetlenségetek, a figyelmességetek, a türelmes lelkületetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Szóval hiszem, hogy van itt egy kapcsolat az öröm és az önzetlenség között. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Hogy vagyunk erre képesek? Hadd ismerje minden ember az önzetlenségeteket. Legyetek türelmesek és béketűrőek egymással. Miért? Azért, mert az Úr hamarosan eljön. Tudjátok, el kell engednünk a kis stílű életet, és meg kell találnunk az extravagánst. Jézus nem arra hívott, hogy kis stílű életet éljünk, hanem, hogy extravagáns, feltámadott életet éljünk. Pál apostol azt mondta, meg akarom ismerni őt, és az ő feltámadásának az erejét, mely kiragad engem a halottak közül, még amikor testben vagyok. A feltámadott élet az, amikor nem kapod meg, amit akarsz, és ugyanolyan boldog vagy, mint akkor lennél, ha megkaptad volna. A feltámadott élet az, amikor látod, ahogy egy barátod megkapja azt, amire te már 20 éve válsz, és mégis azt tudod mondani, örülök neked, mert hiszem, hogyha Isten meg akarná adni ezt nekem, akkor megadná. Miért van az, hogy amikor látjuk, ahogy valaki megkapja, amit mi akartunk, akkor az első gondolatunk, és velem mi lesz? Velem mi lesz? Tudjátok, Isten azt akarja, hogy felnőjünk szellemileg arra a pontra, amikor azt mondhatjuk, tudod mit, Uram? Én szeretném ezt, kértem is tőled. De azt választom, hogy örülök az ő áldásuknak, és bízom benned, hogyha te meg akarod adni nekem ugyanezt, akkor el tudod intézni. Figyeljetek, nincs az a pokolbéli ördög vagy olyan ember a földön, aki visszatarthatna téged attól, amit Isten neked akar adni. Hallotok engem? Szóval ne gondolkozz azon, hogy a gonosz miatt van, vagy hogy a főnököm miatt van, vagy emiatt, meg amiatt. Hadd mondjam ezt újra. Hogyha te Istenen tartod a szemedet, és boldog maradsz, akkor nincs olyan pokolbéli ördög vagy ember a Földön, aki vissza tudná tartani tőled azt, amit Isten neked akar adni. Ez nem lehetséges, tudod miért? Mert Isten nagyobb mindezeknél. Nincs senki olyan, mint a mi Istenünk, és neki minden lehetséges. Lukács 9.23. Emlékezzetek rá, hogy ezt minden nap tudatosan kell csinálnotok. Amikor felébredsz reggel, gondolkozz egy kicsit, mielőtt kikelsz az ágyból. Istenem, mutasd meg, hogyan lehetek ma áldás valaki számára. Gondold át, hogy mit tehetnél a házastársadért. Ne úgy feküdj ott, hogy mérgelődsz, amiért előző nap nem tett meg valamit, amit szerettél volna. És nem arról beszélek, hogy engedjük, hogy mások átgázoljanak rajtunk. Igen, az embereknek meg kell tenniük értünk bizonyos dolgokat, de tudjátok mit? Azzal nem sokra megyünk, ha állandóan mérgelődünk. Hallottam ott egy kis áment. Hálás vagyok azért a testvérért, aki nagyjából egyet értett velem. Lukács 9.23. Aztán így szólt minnyájukhoz. Szóval, ha azt gondoltad, reméltem, hogy Joyce ma valami másról fog prédikálni. Nem, ez az üzenet minnyájunknak szól. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Felejtse el, és tegye félre saját magát, és minden önös érdekét. Tagadja meg, és adja fel magát. Ez nem hangzik túl izgalmasnak, igaz? Először is hagyd tisztázzam, hogy a dolgoknak mindig egyensúlyban kell lenniük. Isten mindig egyensúlyt teremt. Ez nem azt jelenti, hogy ne gondoskodj magadról. Nem azt jelenti, hogy soha ne tégy magadért semmit. Soha ne vegyél magadnak semmit. Vagy hogy mindig, minden helyzetben engedned kell, hogy az legyen, amit a többi ember akar. És soha nem lehet a tied, amit te szeretnél. Én egy általános alapelvről beszélek ma. Arról, hogy reggelente ne azzal kelj, hogy aznap a saját boldogságodra törekszel majd. Ne foglalkozz magaddal. Felejtsük el mindazt, amit mi akarunk addig, amíg nem jövünk rá, hogy Isten mit akar. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: CrossGPS. CrossGPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormány főírt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a saktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit saknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá tárcavezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörk közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna FM.
4: Arra kezd, hogy nincs benned

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent olvastam a fővárosról a mai napon. 10 év után újra üzletet nyit például Magyarországon a Decathlon. A sportszerkereskedő 750 millió forintos beruházással érkezik Óbudára. Az ősszel megnyíló több mint 2000 négyzetméteres áruház új munkahelyeket teremt, és az online rendelést, az áruházi átvételt, valamint a személyes tanácsadást is egy helyen kínálja majd. A több mint 2000 négyzetméteres egységet a Sportszert cég legújabb körkörös elrendezésű üzlet koncepciója alapján alakítják ki. A beruházás összértéke 750 millió forint. A vállalat az új áruházra nem az online kereskedelem versenytársaként, hanem annak kiegészítéseként tekint. A magyarországi vásárlók 43%-a már jelenleg is párhuzamosan használja a digitális és a fizikai értékesítési felületeit. Az óbudai egységben a vásárlók hozzáférhetnek majd a Decathlon teljes online kínálatához, igénybe vehetik az áruházi átvételt, valamint személyes segítséget kérhetnek a sport tanácsadóktól. A modell lényege, hogy a helyben nem elérhető termékek is megrendelhetők legyenek, miközben a vásárlók továbbra is kipróbálhatják az eszközöket, és szakértői tanácsot kaphatnak a választáshoz. Budapesten is megünnepli az 50. évfordulóját a Sex Pistols. Az együttes brit punk mozgalom szíve és ökle zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A műfaj születését 1976-ra datálják, a Sex Pistols feat. Frank Carter pedig ezt ünnepli az 50 év a Punkból című koncertsorozatával, amelyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek. Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Nevermind the Bollocks mindent felforgatott. A Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punk himnuszokkal, mint a God Save the Queen vagy az Anarchy in the UK görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze 2,5 évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem. Zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be. Nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne. A zenekar feloszlását 1978-ban Johnny Rotten jelentette be, miután elhagyta a bandát, majd 79-ben Sid Vicious is meghalt heroin túladagolásban. 96-ban az alapító tagok Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook és Glenn Matlock újra összeálltak egy turnéra, illetve 2002 után további koncerteket is adtak. 2 új útvonalat jelentett be a Wizz Air Budapestről. Sűrítik a járatokat is. A légitársaság emellett 7 népszerű, köztük spanyol és izlandi úti célra is heti 1-1 plusz járatot közlekedtet. A légitársaság október 25-től indít közvetlen járatot a norvég fővárosba, Oszlóba, ahova kezdetben heti 4, majd később heti 5 alkalommal közlekedik. 2 nappal később, október 27-től az egyiptomi Marsa állam is elérhetővé válik, ide hetente 2 járat indul majd. Az új célállomások mellett a Wizz Air téren több népszerű útvonalon is bővíti kapacitását. Heti 1-1 további járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Keflavikra és Szalonikibe, valamint 3 egyiptomi városba. A légitársaság vezérigazgatója Váradi József korábban őszi áremelkedést vetített előre, miközben a cég a fedélzeti élmény javításán is dolgozik. Bejelentették, hogy 2027-től a teljes flottán elérhetővé teszik a Starlink műholdas internetet. Az operatív működést érintő kihívásokra, mint például a kefalóniai utaskezelési problémák, a cég eseti megoldásokkal reagált. Július 18-tól új kora reggeli sebes vonat indul Budapest déli pályaudvarról Balatonfüredre. A Vízipók nevű járat a hétvégi és ünnepnapi közlekedési rendszerint augusztus 23-áig segíti a Balaton északi partjára utazókat. A nyári utazások tervezésénél sokat számíthat, hogy a fővárosból már reggel 8 óra előtt elérhető lesz Balatonfüred. A vonat Budapest déliből 5 óra 35 perckor indul, és 7 óra 49 perckor érkezik meg. A Vízipók július 18 és augusztus 23 között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon közlekedik. A járat Budapest-Kelenföldet és Székesfehérvárt is érinti, majd a Balaton északi partján folytatja útját. A nyári kirándulásoknál ez azoknak lehet különösen praktikus, akik korán szeretnének megérkezni, és egyetlen nap alatt járnák meg a Balatont. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok a MÁV Plus alkalmazásban vagy az online útvonaltervezőben ellenőrizzék az aktuális megállási rendet és a jegyvásárlási lehetőségeket. A vasúti változások mellett az esetleges pályamunkákra és rendkívüli menetrendi módosításokra is figyelni kell. A menetrend indulásig, illetve az utazás napján is változhat. Aki biciklit is vinne magával, annak érdemes ellenőriznie a kerékpárszállítás feltételeit és a szükséges jegyet. A nyári hétvégéken a biciklis férőhelyek gyorsan megtelnek. A vonattal kapcsolatos változások követése azért is fontos, mert a balatoni járatokon a nagyobb rendezvények és forgalmas hétvégék idején terítettebb szerelvényekre lehet számítani. Gangsta 60 fesztivál lesz augusztus 15-én. Az este során a punkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rapig váltják egymást a formációk. Az idén 60 éves Gangsta Zoli tiszteletére minifesztivált rendeznek a Budapest Parkban. Az eseményen szinte minden zenekar színpadra lép, amelyben a rapper, zenész, dalszerző pályafutása során meghatározó szerepet játszott. A fesztiválon a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action és természetesen a Gangsta Zoli és a Carter is koncertet ad. Mint írták, a Gangsta 60 fesztivál nem csupán születésnapi koncert, hanem egyszeri és megismételhetetlen találkozása azoknak a zenekaroknak és korszakoknak, amelyek meghatározták az előadó pályáját és a magyar könnyű zenei életet. Az este során a punkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rapig váltják egymást a formációk. Zana Zoltán művész nevén Gangsta Zoli vagy Döglégy nem csak rappelni fog, basszusgitárt ragad, gitározik, énekel és a dobok mögé is beül majd. Újabb legendás épületet dózerolnak le közben Budapesten, luxus lakóparkot húznak fel a fővárosi tóhoz, kisborultak a lakosok, eltakarja a panorámát állítólag. A 14. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a település rendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt az MSZP utolsó székháza helyén, a feneketlen tó közelében, számolt be a Telex. A döntést lakossági tiltakozás előzte meg, a beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozza, a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki. A rendkívüli képviselőtestületi ülésen a testület elfogadta a Forstay ingatlanfejlesztővel kötendő településrendezési szerződést, amelynek értelmében a Villányú 11-13 szám alatti telken három tömbből álló, mintegy 140 lakásos társasház épülhet. A lakók attól tartanak, hogy a társasház túlzott terhelést jelent majd a környék infrastruktúrájára, valamint rontja a környék városképét és csökkenti a Gellért egy felüli lakásokból nyíló panorábát. Többen azt is szorgalmazták, hogy ne lakópark, hanem valamilyen közösségi funkciót ellátó intézmény, például kollégium jöjjön létre. Az önkormányzat szerint a beruházást nem lehetett volna egyszerűen megakadályozni. Erhard Attila alpolgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi építési szabályok alapján a telken lakófunkció eddig is megengedett volt, az építési engedély kiadása pedig nem önkormányzati hatáskör. A kerület ezért inkább arra törekedett, hogy a beruházóval olyan kompromisszumot kössön, amely csökkenti a beépítés mértékét és kedvező feltételeket teremt a környéken élők számára. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, ennélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízisportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.

0: legyen. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 19-e van vasárnap, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Új időkapszula került a budapesti Városháza tornyába, zöld árnyékuló lugasok készültek a Rákóczi téren. Közösségi újrahasznosító műhely nyílhat Zuglóban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, hogy augusztus 1-én Budapesten a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Visszakerült a helyére a budapesti Városháza megújult óratornya, amelynek belsejében ezentúl egy új időkapszula is őrzi a jelen üzenetét a jövő generációi számára. A torony sisakot még tavaly decemberben emelték le, miután kiderült, hogy a csaknem 300 éves faszerkezet több eleme elkorhat, ezért átfogó felújításra volt szükség. A munkálatok során előkerült egy az 1960-as évek végén elhelyezett időkapszula is. Ennek nyomán döntöttek úgy, hogy a felújítás befejezésével egy új kapszulát is elhelyeznek a toronyban. A jövőnek szánt hengerbe többek között korabeli pénzérmék, a felújítás tervei, újságok, egy mai szleng szótár, valamint a fővárosi diák közgyűlés tagjainak levelei kerültek. Ismert zenészek és előadók is üzentek a 2100-ban élő fiataloknak. A felújítás során a szakemberek megerősítették a csaknem 3 évszázados faszerkezetet, amelyből a vártnál jóval több eredeti elemet sikerült megőrizni. Új cink burkolat készült, miközben az épület történelmi megjelenése változatlan maradt. A munkák során az is kiderült, hogy a régi faanyag kivételesen jó állapotban van, szerkezete pedig jóval sűrűbb és tartósabb a mai építőanyagokénál. A Városháza tornya Budapest egyik legrégebbi fennmaradt építészeti emléke. Az épület eredetileg nem városházának, hanem katonai kórháznak és rokkant katonák otthonának épült a 18. században, a torony pedig templomtoronyként készült el. A II. Világháborút is viszonylag kisebb sérülésekkel vészelte át, és ma is őrzi egyik eredeti, 1735-ből származó harangját. A megújult toronysisakot július közepén emelték vissza eredeti helyére, a felújítás azonban még nem ért véget. A következő hónapokban kőműves és asztalos munkák folytatódnak, hogy a történelmi épület teljes egészében megújulhasson. Új növényekkel befuttatott árnyékoló lugasok várják a pihenni vágyókat a Rákóczi téri vásárcsarnok előtt a 8. kerületben. A fejlesztés célja, hogy a nyári hőségben kellemesebb, hűvösebb környezetet biztosítson a téren közlekedőknek és az ott megpihenőknek. A padok fölé két lugast építettek, amelyek mellé növényládákba japán loncot és évelő növényeket ültettek. A növények vízellátását automata öntözőrendszer biztosítja, így megfelelő gondozás mellett várhatóan 1-2 éven belül teljesen benövik a szerkezeteket, természetes árnyékot adva a padokon ülőknek. A beruházás a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetésének egyik nyertes ötleteként valósult meg. Az utcák árnyékolása növényzettel program célja, hogy Budapest forgalmas közterein egyre több természetes árnyékoló megoldás jöjjön létre, javítva a városi klímát és a gyalogosok komfort érzetét. A program keretében elsősorban növényzettel befuttatott pergolákat és lugasokat alakítanak ki. Azokon a helyszíneken, ahol a talajba ültetés nem megoldható, ott dézsákba telepített futó növényeket alkalmaznak, végső megoldásként pedig napvitorlákkal biztosítják az árnyékolást. A főváros célja, hogy a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodva egyre élhetőbbé és zöldebbé tegye Budapest köztereit. Helyszíni bejárást tartottak a Páty és Biatorbágy között található hulladéklerakónál, amely miatt az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett. Az ügy több száz család életminőségét érinti, ezért a területet a folyamatban lévő hatósági vizsgálatok mellett országgyűlési képviselők, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői is közösen tekintették meg. A hulladék lerakó közigazgatásilag Pátyhoz tartozik, ugyanakkor közvetlenül Biatorbágy lakóövezetének közelében helyezkedik el, így a két település lakóit egyaránt érinti. A helyszíni szemlén részt vettek Páty és Biatorbágy polgármesterei, valamint a térség országgyűlési képviselői is, akik szerint fontos, hogy a lakossági jelzésekre mielőbb megfelelő választ szülessen. Az önkormányzatok korábban több intézkedést is kezdeményeztek az ügyben, és feljelentés is történt. Jelenleg hatósági vizsgálatok zajlanak annak megállapítására, hogy történt-e jogsértés vagy környezetkárosítás, illetve szükség van-e további intézkedésekre. A résztvevők hangsúlyozták, hogy amennyiben a vizsgálatok szabálytalanságot állapítanak meg, érvényesíteni kell a szennyező fizet elvét, és gondoskodni kell a környezeti károk helyreállításáról. A cél egy olyan hosszú távú megoldás megtalálása, amely biztosítja a környéken élők egészségét, biztonságát és nyugalmát. Emellett azt ígérték, hogy a lakosságot a vizsgálatok eredményeiről és a további lépésekről is folyamatosan tájékoztatják majd. Új közösségi, újrahasznosító műhely létrehozását tervezi a zuglói önkormányzat. Az elképzelés szerint egy olyan alkotó és közösségi tér jönne létre, ahol a kidobásra ítélt tárgyak és használt alapanyagok új életet kaphatnak, miközben a helyiek kreatív foglalkozásokon és közösségi programokon is részt vehetnek. A műhely célja, hogy a hagyományos hulladékudvarok szerepén túl a javítást, az újrahasználatot és a szemléletformálást is egy helyen kínálja. A kerület vezetése most kérdőívvel méri fel a lakók igényeit, hogy a szolgáltatásokat és a workshopokat a helyi közösség elvárásaihoz igazíthassák. A kezdeményezés az úgynevezett értéknövelő újrahasznosítás elvén alapul. Ennek lényege, hogy a már feleslegessé vált tárgyakból kreatív módon új, használható termékek készüljenek. Ez nem csak a keletkező hulladék mennyiségét csökkenti, hanem a nyersanyag felhasználást is mérsékli, miközben a résztvevőket takarékosságra és kreatív gondolkodásra ösztönzi. A projekt a Nemzetközi Vibe program részeként valósulhat meg, amelynek célja a városi újrahasznosítás és a fenntartható életmód népszerűsítése. A tervek szerint 2026-ban indulhat el, és 2028 elejéig tart. A programban workshopokat, szemléletformáló kampányokat és közösségi eseményeket is szerveznek, emellett megváltozott munkaképességű emberek bevonásával újrahasznosított design termékek is készülnek majd. A fejlesztéshez Zugló mintegy 65 millió forintos támogatást nyert, amelyet önerővel és egy önkormányzati üzlethelyiség biztosításával egészítenek ki. A projekt előkészítése során az önkormányzat munkatársai Franciaországban működő újrahasznosító központokat is tanulmányoztak, hogy a zuglói műhely a nemzetközi tapasztalatokat felhasználva válhasson a fenntartható közösségi élet egyik új helyszínévé. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még

És rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hívvégállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Cseperre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Cseperen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Cseper után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néha egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas.
hatalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bóri Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bóri Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta. A szobrok többségét is róla mintázta. A Bóri várma Bóri Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

felső nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték menetrend.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben az otthon start hitelről és az azt érintő változásokról fogunk beszélgetni természetesen állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük talán azzal, hogy mi is az az otthon start hitel, és miért volt ennyire népszerű, hát most nem tudjuk, hogy az lesz-e még.
2: Hát az otthon start hitelnek a lényege nagyon egyszerű. Az állam egy kedvezményes fix kamatozású lakáshitellel segíti az első otthon megszerzését. A hitel legfeljebb 50 millió forint lehet, a futamidő az maximum 25 év, az ügyfél által fizetendő kamat pedig ugye nem haladhatja meg az évi 3%-ot. Ugye ez egy nagyon-nagyon jelentős. A jelenlegi egyébként kereskedelmi piaci kamatozású hitelekkel szemben. Uh-huh. Mondtad, hogy nem tudjuk, hogy mennyire népszerű, de van egy MNB felmérés, ami azt mutatta ki, hogy az első negyed évben, ebben az évben körülbelül 15%-kal többen vettek fel ilyen típusú hitelt, mint a tavalyi év negyedik negyedévében, tehát ez egy emelkedő tendenciát mutat ennek a hitelnek a felvétele. A bankok azt mondják, hogy a banki kihelyezett hiteleknek, mint a 72%-a az otthonstart hitel.
1: Az otthonstart hitelt nagyon sokan felvették, nagyon sokan örültek neki, de most sok változás jön. Mik a legfontosabbak, haladjunk sorban?
2: Hát ha jön, akkor ugye az, hogy nem törlik el, tehát nem tűnik el, legalábbis a mostani direktíva szerint a piacról, csak szigorításokat szeretnének bevezetni, mert azt mondja az új gazdasági vezetés, hogy olyanok is felvettek hitelt, akik nem kifejezetten azért, hogy az első lakásukat megszerezzék, hanem befektetési céllal nyúltak ehhez a hitelhez. Nyilván erre a hitelnek a konstrukciója adott lehetőséget. És ebben szeretnének valamennyi szigorítást tenni, hogy szociális alapon, vagy pedig egyéb szankciókat bevezetve valóban azok kapják meg ezt a 3%-os hitelt, akik valóban az első lakásukat vásárolják meg, és életvitelszerűen ott is fognak élni. Uh-huh. Ugye ez azért nagyon lényeges kérdés, mert ahogy említettem, ugye a 3%-os kamat, hitelkamat, az lényegesen alacsonyabb, mint most a piaci hitelkamat, és ezt a különbözetet, ezt az állam finanszírozza a bankok felé. És ez egy nagyon-nagyon tetemes összeg, és hogyha ugye ezeknek a típusú hiteleknek a száma növekszik, akkor ez még többet fog jelenteni az állam részére, tehát nagyobb terhet ró az államra. És ránk, akik ugye egyáltalán nem fizetünk semmilyen hitelt.
1: Az otthonstart hitelről és az ezt érintő lehetséges, vagy hát a küszöbön álló változásokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Az otthonstart hitelről és az ezt érintő küszöbön álló változásokról, és annak kapcsán beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Mit jelent ez azok számára, akik most állnak hitelfelvétel és lakásvásárlás vagy házvásárlás előtt?
3: A legfontosabb üzenet az, hogy nem szabad kizárólag a kedvezményes kamat alapján dönteni. Tehát ne azért vásároljon valaki egy ingatlant, mert most 3%-os a kamat. Ez nagyon vonzó, de azt is figyelembe kell venni, hogy a hitel az 20-25 évre szóló pénzügyi kötelezettség. A kérdés ugye nem csak az, hogy megkapom-e a hitelt, hanem az is, hogy biztonságosan tudom-e fizetni akkor is, ha változik az élethelyzetem. És egy családnak érdemes legalább 4 dolgot végig gondolnia. Mekkora önerő marad a vásárlás után, vagy pedig teljesen kiürítjük a tartalékot. A törlesztő részlet belefér-e akkor is, ha nőnek esetlegesen a megélhetési költségek, ugye azért erre láttunk most a közelmúltban nagyon durva példát. Az ingatlan valóban lakhatási cél, vagy inkább befektetési döntés, és mi történik, ha a támogatási feltételek a jövőben változnak, vagy valamilyen szabályt nem sikerül teljesíteni. Tehát ez a 4 kérdés, ez elengedhetetlen, hogy erről beszéljenek, és akik valóban ugye az otthonukat keresik, azoknak nagyon lényeges, hogy legyen stabil jövedelmük, és ez hosszú távon is stabil maradjon. Úgyhogy akiknek ez bizonytalan, vagy úgy gondolják, hogy nagyon ki lesznek feszítve még egy 3%-os lakáshitelnél is a havi pénzükből, azok inkább egy kicsit gyűjtsenek még, mint hogy egy ilyen helyzetbe bekerüljenek, mert aztán az nagyon-nagyon kellemetlen élethelyzetet és kellemetlen beszélgetéseket tud eredményezni, hogyha elmaradunk a törlesztő részletekkel.
2: Hogyan érinti ez azokat, akiknek már megvan az otthonstart hiteljük, és abból vásároltak ingatlant?
3: Hát mivel nem tudjuk, hogy ugye majdan, ha változtatnak ezen a törvényen, akkor az hogy és mind fog változni. Általában nem visszamenőleges hatályúak ezek a törvények, és nagyon reméljük, hogy volt erre példa, hogy ilyen törvényeket hoztak, de reméljük, hogy most ezzel nem kell számolnunk az elkövetkezendő időben, hogy ilyen törvények fognak születni. Összefoglalva tulajdonképpen az előzőeket, az otthonstart az nem egyszerűen egy olcsó lakáshitel, hanem egy lakáspiaci erőközpont lett, ami ugye felfuttatta a lakásárakat is, tehát ezt is figyelembe kell venni. Most, aki vásárlásban gondolkodik, annak nem csak azt kell néznie, hogy elérhető-e a 3%-os kamat, hanem azt is, hogy a döntése hosszú távon pénzügyileg biztonságos-e. Mert egy jó hitel akkor valóban segítség, ha nem csak bevisz az otthonba, hanem bent is tart és mozgásteret ad az élethez.
2: Otthonstart hitel és az ezt érintő lehetséges változások, erről beszélgettünk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a mai pénzügyi hétfőben. Hamarosan folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az otthonstart hitel és az ezt érintő küszöbön álló lehetséges változások erről, és ennek kapcsán beszélgetünk ma állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a pénzügyi hétfőben, és akkor most jöjjön a menekülő útvonal, idézőjelben persze, aki mégiscsak szeretne hitelt felvenni ingatlan vásárlásra, az mit évő legyen, várjon, vagy próbáljon meg másik konstrukciót, forduljon pénzügyi szakértőhöz, figyelje a hitelkonstrukciókat, várja meg a változást, sok lehetőség van, mi az üdvös?
2: Ahogy említettem, ugye az otthonstart hitel ugyan úgy lett bevezetve, hogy ez az ingatlan árakban nem fog jelentős változást eredményezni. Sajnos nem ezt tapasztaltuk, hogy ez ne jelentett volna egy szép kis négyzetméter ár emelkedés, de nyilván tudjuk, hogy az otthonstart hitelben az is benne van, hogy egy négyzetméter ingatlan ára nem lehet magasabb, mint 1.500.000 forint. Tehát, hogy fog alakulni azzal, hogy itt a gazdasági körülmények megváltozhatnak, illetve hogyha mondjuk tényleg az otthonstart hitelben is lesznek szigorítások, hogy fog változni az ingatlan piac, azt még nem lehet előre látni, legalábbis ez nem az én szakmám, tehát én ebbe előrejelzéseket nem igazán tudok adni. Aki most gondolkodik ingatlan vásárláson és hitelre van szüksége, az lehet, hogy egy kicsit a hitel kamat miatt érdemes, hogy picit kivárjon és még gyűjtse az önerejét, hiszen a jegybanki kamatot az MNB elkezdte csökkenteni, és hogyha ez a csökkentés ez tovább fog folytatódni, akkor az elő vagy utóbb, de a hitelkamatokban is meg fog mutatkozni. És minél kevesebb lesz a hitelnek a kamata, ugye annál kevesebb lesz a törlesztő részletünk, ez havi szinten több 10.000 forint előnyt is jelenthet, ami azért 20-25 évre számítva az egy nagyon tetemes összeget tesz ki.
1: Egyébként annak van jelentősége, ha már hitelfelvételről beszélgetünk, hogy az ember ezt melyik évszakban tesz, és most nem úgy értem, hogy most szép idő van, és akkor, hanem ugye nyári időben egy csomó minden más kiadásunk is van. Nehezebb is az ügyintézés, szabadságolások vannak. Van erre ideális időszak?
2: Én nem innen közelíteném, az ingatlan piacon dolgozók azt mondják, hogy vannak olyan évszakok, amikor sokkal jobban megnövekszik az ingatlanok iránti kereslet, mint mondjuk más évszakokban. A nyár az kifejezetten egy olyan időszak, amikor lanyhul ez az érdeklődés. Majd az ősz második fele és a tél elején akkor ismételten élénkül az érdeklődés, tehát lehet, hogy erre kellene inkább egy kicsit figyelni, hogy most lehet, hogy könnyebben lehet egy pár millió forintot lealkudni az ingatlan árából, mert nincsen akkora érdeklődés nyáron.
1: Ildikó, lehet-e tudatosan készülni a hitelfelvételre, és ha igen, akkor hogyan?
2: Csak úgy lehet, hogy ahogy említettem is, az az önerő, amit nekünk ugye prezentálnunk kell egy ingatlan vásárláshoz, annál több legyen a számlánkon, tehát ne csak az az összeg szerepeljen rajta, amit önerőként mindenképpen ki kell, hogy fizessünk, hiszen vannak járulékos költségek, azon kívül azért jó, hogyha rendelkezünk tartalékkal. És azt kell végig gondolni, hogy az a hiteltörlesztő részlet, amit én most felveszek, vagy felveszünk közösen, mondjuk párban, hogy azt mi általunk elképzelt futamidő alatt, azt biztonsággal fogjuk-e tudni törleszteni.
1: Na jó, de hát ebben ugye az ember nem tud biztos lenni, mert hát ott vannak azok a bizonytalansági tényezők, mint egy több ismeretlenes egyenletben, hogy sose tudhatjuk, hogy valójában mi történik, mondjuk a munkahelyünkön vagy a családban.
2: Hát, igen, ezért kell még tudatosabban arra építkezni, hogy azt a likvid tartalékot, amiről már nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, hogy azt mindenképpen ott tudjuk a számlánkon. Mert akkor lehet, hogy 2 vagy 6 hónapot biztonsággal fogunk tudni törleszteni a bank fele, és az alatt találunk majd megoldást arra problémára, ami éppen adódott. Tehát itt a biztonsági tartalék az hatványozottan kell, hogy ott legyen, és ezzel számolni kell, és arra nagyon nagy figyelmet kell fordítani, hogy az meglegyen.
1: Tehát mindent összefoglalva, mi ez a pár mondat, amit az otthonstart hitellel, a hitelfelvétellel, illetve az otthonstart hitelt lehetségesen érintő küszöbön álló változásokkal kapcsolatban a hallgatónak tudnia kell? 3 mondat.
2: Gondolja végig, hogy mit szeretne vásárolni, mennyire szeretne vásárolni, megvan-e hozzá az önerő plusz még egy legalább egy 10% tartalék, és hogy azt fogja tudni majd törleszteni 20-25 évig, akkor is, hogyha megváltoznak a jogszabályi körülmények, és ott lesznek valami változások, esetleg ugye magasabb kamat lesz, vagy pedig ne adja Isten neki, mondjuk a munkahelye egy ideig meg fog szűnni, vagy a párjának a munkahelye meg fog szűnni, és akkor kevesebb lesz a bevétel, akkor is törleszthető lesz, és hogyha esetleg valami betegség van, akkor ne forrolja el azt a pénzt, amit biztosításra kell, hogy kifizessen, mert a hitelek mellé kötött kockázati életbiztosítás az nagyon-nagyon sok esetben életmentő.
1: Ildikó, köszönöm szépen, hogy ma is ránk értél. A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel az otthonstart hitelről, az ezt érintő küszöbön álló lehetséges változásokról és a hitelfélvételről úgy általában is beszélgettünk. Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága, egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM mannapközének az állatbarát rovatában, ahogy ígértem, naptej és a kutyák. Talán furcsán hangzik, de higgyék el nekem, hogy nagyon fontos tud lenni. A kutyák és a cicák bőre ugyanúgy le tud égni, és ugyanúgy nagy baj lehet belőle. Hogy mire gondolok most? Ugye egyre károsabbak az UV-sugarak, egyre súlyosabb az UV-sugárzás, és ez nem csak az emberi bőrt támadja, a kutyákra és a macskákra is veszélyt jelent. Nem védi meg őket a bunda, és erre a piacvilám gyorsan reagált, mert hogy létezik már kutya naptej. Vajon a kutyaszőr szavatosság ideje lejárt-e? Teszi fel magának a kérdést az ember, hogyha nem védi őket a napfénytől, az UV-sugárzástól, mert hogy megjelentek a kutya naptejek is, a patikákban és az állateledel üzletekben is akad egy-egy darab, de a legtöbbet persze online lehet találni, mert ahogy mondják, már a kutyák bundája nem képes maximális védelmet nyújtani, na de mégis hogyan kenjük be a kutyát a naptejjel? A szakértők szerint nem a hogyan az első kérdés, hanem a miért. Mert hogy a káros UV-sugarak legrosszabb esetben bőrrákot okoznak, ami érdekes módon különösen a macskák körében elterjedt, tehát a fehér cicáknál, fehér bundájú cicáknál a füleket, orrot is érdemes kenni naptejjel, és a kutyáknál is fennáll ennek a kockázata, bár a kutyák többségénél inkább bőrirritációhoz vezet. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a fényvédőkrémek használatát, én tudom, hogy nagyon sokan szeretnek napozni, de mindig elmondom, az embereknél is UV-védelem nagyon fontos. Az UV-sugarak káros hatásainak a következményei, mint például a leégés, nagyon rosszat tud tenni, hosszú távon nagy bajt okozhat, hiszen nem az a jó megoldás, ha teljesen elkerüljük a napot. Egy rövid 15 perces séta alatt napsütéses időben begyűjthetjük a szükséges D-vitamin forrást, de egészen biztos az is, hogy nem szabad a legnagyobb rekkenő hőségben déli 12-kor, 1-kor, 2-kor sétáltatni a kutyát, vagy nekünk sem szabad akkor sétálni. Dr. Poroszkai Mária, a bőr szakértője mondja mindezt, vagyis a napsütéses órákban és bátran elvihetjük sétálni a kedvencünket, a vitaminra neki is szüksége van, de ha tehetjük, akkor ugyanúgy, ahogy mi se menjünk napra 10 és 16 óra között, így a kutyát se vigyük. Hogy hogyan használjuk a kutya naptejet, amikor viszont előre tudja az ember, hogy negyed óránál több időt tölt majd a kutya a napon, kerüljön elő a naptej, és a saját bőrünk mellett gondoskodjunk a kutya bőrének a védelméről is. Elsősorban az orrot és a füleket kell óvni, mivel itt a legvékonyabb a szőrzet. A krém alkalmazása során arra is kell gondolni, mintha csak a saját arcunkról lenne szó, ne kerüljön szembe, és masszírozással segítsük a felszívódást. Ezen kívül figyeljünk, hogy a kutya ne nyalja le magáról a krémet, bár ezt nehéz elkerülni, akkor megtehetjük, ha például akkor kenjük be az orrát és a fülét, amikor feltesszük neki a szájkosarat, vagy evés előtt például, hogy be tudjon szívódni, mert így el tudjuk kerülni, hogy egy nyalással eltüntesse magáról a naptejet, és ezzel elrontsa a gyomrát is, bár a gyártók garantálják, hogy a termékek nem okoznak komoly problémát, amennyiben szájon át bekerülnek a szervezetbe. Az étkezés a kulcs. A bőr szakértője szerint a kutyánk legfelső hámrétegének természetes védekezést biztosít a szőr, de ma már ez kevés, olyan elképesztően káros és súlyos az UV-sugárzás, hogy például a ritka szőrzettel rendelkező fajok és a frissen nyílt kutyánk számára nagyon fontos a testkezelése naptejjel, és mielőtt sétára vagy kirándulásra indulunk a napsütésben, például egy amerikai mesztelen terrierrel vagy kínai mesztelen kutyával, vagy más csupasz négylábúval, mindenképpen kenjük be vékonyan a hátát, a hasát, a nyak felső részét, valamint természetesen az orrocskát és a füleket is. Hosszú szőrű kutyáknál elegendő az utóbbi két terület védelme naptejjel, ezen kívül a megfelelő táplálkozással is nagyon sokat tehetünk a leégés megelőzésért. A sárgarépában és a barackban található bétakarotin például segíti az UV-sugarakkal szembeni védekezést, így magyarázta a szakértő, és végül leszögezi, hogy az arany középút legyen a cél, tehát ne legyünk túl sokat a napon a kutyával, ugyanakkor ne kerüljük el teljesen a sütkérezést sem, illetve legyünk körültekintők, amikor a házi kedvencet kiválasztjuk és vállaljuk, hogy ritka szőrű kutyákat fogunk magunk körül tartani az életünk során, mert hogy itt bizony külön oda kell erre figyelni. Aki kertes házban lakik és kertben van a kutya, ott szerencsére ösztönösen árnyékot keres a kutya, ha mégis kimenne a napra, akkor figyeljünk oda arra, hogy orrát, fülét be tudjuk kenni. Nagyon fontos, és a cicákra ugyanígy igaz ez is. Vigyázzunk rájuk, és adjunk nekik mindig friss vizet, főleg így a nyári időben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Az emberiség életét nagyban megváltoztató és jelentősen befolyásoló és meghatározó találmányok sorozatunkban a főszereplő ma, Stefanie Kwolek, aki tulajdonképpen a DuPont cég kémikusaként feltalálta a kevlárt, mint anyagot, és a golyóálló mellényt is neki köszönhetjük. Meglepő, hogy egy hölgy nevéhez kötődik, igaz? Akik ismerik a Batman történeteket, pontosan jól tudják, hogy Bob Kane rajzoló és Bill Finger író által kitalált hősnek valójában nincsenek emberfeletti képességei, őt igazából azok a különleges anyagokból gyártott védőfelszerelések és fegyverek emelik a szuperhősök közé, amiket kétségtelenül nagyon ügyesen és mindig jó célok érdekében használ. Ezek az eszközök csupa olyan anyagból készültek, amelyek a valóságban a mesén kívül is léteznek, és onnan emelték be a történetbe, és különleges tulajdonságokkal is rendelkeznek a valós életben is. Ilyen például a Batman védő páncéljához, csizmájához és sisakjához felhasznált kevlár is, ami a 20. század egyik legnagyobb találmánya, és ami egy hölgy nevéhez fűződik. A kevlárt tehát, ahogy az imént már mondtam, a DuPont cég kémikusa Stefanie Kwolek találta föl 1965-ben. Kwolek lengyel bevándorló szülők gyerekeként született Pittsburghben, Amerikában. Az édesapjának, John Kwoleknek a természettudomány volt a hobbija, aminek aztán az izgalmába szerencsére a kislányát is bevont, aki élvezte minden momentumát a közös kutakodásoknak és kísérletezéseknek, így aztán már Stefanie egészen pici gyerekkorától természetes módon gyakorolta az elemző és mindennek a mélyére hatoló gondolkodást, azt a bizonyos kritikus gondolkodásmódot, amikor kérdezünk, ami nagyon fontos, ugye, és a kísérletezést is nagyon szerette, és bár még csak 10 éves volt, amikor az édesapját elvesztette, ezt az érdeklődését egész életében megőrizte. Először orvosnak készült, de az egyetemi tanulmányaihoz pénzre lett volna szüksége, amit az orvosláshoz kötődő kémikusi munkákkal szerzett aztán meg. Ennek révén pedig már egyetemista korában kiváló kémikussá fejlesztette magát, olyannyira, hogy 1946-ban aztán ebből a tárgyból is tudományos minősítést szerzett. Így történt, hogy az akkorra kiemelkedő kémiai kutatóközponttá vált DuPont cég már ebben az évben felajánlott neki egy kutatói állást Buffalo-ban, és bár ez nem volt könnyű választás, Stefanie mégis úgy döntött, hogy megéri ennek az érdekes munkának a kedvéért lemondania az orvosi hivatásról. Ráadásul az életpályája azt igazolta vissza, hogy a hivatás lényegéről végül mégsem kellett lemondania, hiszen a találmánnyal, amelyikkel később beírta magát a kémia történelmébe, szintén emberek életét mentette meg, és menti meg a mai napig. A francia alapítású DuPont már a 20-as évek végétől fontos alapkutatásokat végzett, amelyekre jelentős összegeket is költött. Ezek eredménye volt például az 1933-ban kifejlesztett nejlon, aztán később a teflon, a neoprén anyagok, és a II. Világháború idején már aztán kiemelten foglalkoztak a különböző polimerek gyártásával is, amivel aztán az ipari szálak, műanyagok és filmmel foglalkozó üzletágakat meg is alapozták. Ugye a polimerek azok a kémiai vegyületek, amelyek nagy számú egy vagy több fajta azonos típusú kis atomcsoportból, úgynevezett monomer egységből épülnek fel, és amelyekben ezeket a kis építő elemeket úgynevezett primer kémiai kötéssel kapcsolják össze, és ettől lesznek nagyon erősek. Mindezzel összefüggésben a vállalat fontos céljának tekintette az ipari termelés környezetromboló hatásának a csökkentését is már akkor, a II. Világháború környékén és után. És aztán később élen járt egyébként a DuPont például az egészségre káros CFC gázok közismertebb nevükön freonok kibocsátásának a csökkentésében is már akkor. Aztán miután például a DuPont a háború után nagy erővel részt vett Európa újjáépítésében és a 60-as, 70-es években ismét megerősítette a kutatómunkákat, ezeknek aktív résztvevője volt. Tehát Stefanie Kwolek, a mi hősünk itt a Manna délelőttben a mai napon, aki elsősorban a polimerekkel foglalkozott. A cél egyébként ekkor egy olyan gumiabra fejlesztése volt, amelyben könnyű, mégis erős és rugalmas szálak vannak, Kwolek pedig polifenilénekkel és polibenzamiddal végzett kísérletei során egy olyan folyadék kristályos megoldás dolgozott ki, amelyen nagyon közel jutott a megoldáshoz, és amelynek során megszületett a Kevlar fantázia nevű szál is, a maga különleges tulajdonságaival. Ez egy speciális polimer, az aramid egyik fajtája, a teljes nevén parafenilén-diamid ftálsavamid, az aramid név az arilamid összevonásából lett. A kevlárszálak legfontosabb jellemzője pedig, hogy azokat csak nagyon nagy erővel lehet elszakítani, 5-ször olyan erősek, mint az acélszálak, és megakadályozzák a repedések terjedését. Ugyanakkor nagyon könnyűek, nem korrodálódnak, ellenállnak a lugnak, savnak, hőnek, és így aztán Kwolek nagy sikert aratott azzal a bemutatóval,

0: amelyen nylon szállal hasonlította össze a kevlár szállat, bizonyítva, hogy miközben a nylon egyre kisebbre zsugorodik a felforrósított vízben, a kevlár semmit sem változik. Úgyhogy így aztán 1966-ban a DuPont szabadalmaztatta a találmányt, és a kevlár elindulhatott a világsiker útján.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A lefolyó szaktalanítása mindig egy kardinális kérdés, és újra meg kell tennünk azokat az óvintézkedéseket, illetve mozdanatokat végre kell hajtanunk, amik megkímélnek bennünket ettől a szaktól. Ugye a leghatékonyabb fegyverek egyébként ott vannak, mint ahogy általában el szoktam mondani, ecet, szóda, bikarbona, citromsav, stb. De hogy mik azok a módszerek, amik mondjuk konyhamalac nélkül is segíthetnek eltüntetni a szagokat, azok itt vannak egészen pontosan. Forró víz, ugye nem szabad előbb alábecsülni a forró víz erejét, akkor sem, ha nincsen konyhamalacunk. Hogyha főzés után maradt egy kis forrásban lévő víz, azonnal érdemes beleönteni a lefolyóba, és ha nincs nagy gáz, akkor elvileg ez meg is oldja a szag problémákat, erre is képes a forró. Az egyik legkedveltebb módszer a forró víz mellett az ecet és a szóda bikarbóna párosítása. Természetesen egyezmény nincsen arról, hogy melyikből mennyit kell használni, ezt ugye az ember érzése csinálja. Van, aki egy egész csésze szóda bikarbónára rátesz két csészényi ecetet, van, aki az utóbbit előbb gyorsan felmelegíti a mikróban. A lényeg az, hogy utolsó lépésként mindig küldjük rá a forró vizet, erre is nagyon fontos. Durva nagyszemű sót nem csak azok használhatnak, akiknek konyhamalacuk van, mert a konyhamalac tisztításához az nagyon jó. Egy recept szerint például egy fél csésze szódabikarbóna, és akkor jegyzem meg, hogy itt érdemes a háztartási nagy zacskóban kapható szódabikarbónát használni, nem a fogyasztásit. Szóval fél csészényi szódabikarbóna, fél csésze durva só, az a durva nagyszemű só, amit az őrlőbe szoktunk tenni, és egy csésze ecet szintén csodákra képes, főleg, hogyha hagyjuk hatni az összetevőket úgy fél egy percig, és aztán az egészet nyakon kell önteni forró vízzel. Ne a csapot nyissátok rá, mert az abból nem folyik rögtön az a tűzforró, hanem akkor melegítsetek fazékban vagy a vízforralóban vizet, és azt küldjétek utána. Az ecetet citromlével is lehet helyettesíteni, nem a leggazdaságosabb megoldás, de hatékony és sokkal jobb az illata. Vagy én azt javaslom egyébként, amit én szoktam csinálni, hogy ezt az ecetes szódabikarbonás durvasós cuccot, ezt lenyomjátok a lefolyón, rá a forró víz, és amikor a forró víz már átmosta a lefolyót, tehát eltelt, mit tudom én, egy perc vagy kettő, akkor utána lehet nyomni egy kis citromlevet, vagy pedig nyugodtan lehet belecseppenteni egy pár csepp illóolajat a lefolyóba, és arra rá nyomni a forró vizet. Természetesen ezt nem gyakran, hiszen az olaj is megtapad rajta, de hogyha illatosítani szeretnétek, akkor viszont a citromsav is jól működik. Na, visszatérve még egy kicsit az illóolajokra, az a jó hír ezzel kapcsolatban, hogyha bűzölög meg szagos a lefolyó, akkor be lehet vetni őket, ahogy az imént mondtam. Arra kell csak nagyon figyelni, hogy a lefolyóba szórt szódabikarbónára kell rácseppenteni, az az igazán jó trükk, akár mentaolaj, teafa, eukaliptusz vagy citromolajat, és akkor ezt benne hagyni néhány órán keresztül. Itt ez a lényeg, tehát hogyha illóolajos verziót választunk, akkor mindig várni kell néhány órát. Aztán ugye korábban már volt szó a felmelegített ecetről, hogyha legközelebb kitisztított például a kávéfőzőt, vagy a vízforralót, akkor ahhoz használt felforralt ecetes vizet nyugodt szívvel tessék a lefolyóba önteni, akár a WC-be, akár a mosdóba, akár a zuhany lefolyójába. Két legyet ütünk egy csapásra, ugye nem pazarlunk el semmit? Ha megfogadtad, hogy soha nem hagyod ennyire elharapózni a helyzetet, akkor megelőzésképpen minden egyes mosogatás után tessék egy kis szódabikarbonát a lefolyóba szórni, vagy ha ezt túl sűrűnek találod, akkor legalább hetente egyszer, vagy mondjuk 3 naponta, 4 naponta ezt megcsinálni, és utána küldeni a forró vizet. És kész is. Nem lesz büdös, nem lesz zsíros a cső, és arra is tessék figyelni, hogy ezért telente érdemes időnként egy kis adag forró vizet áttereszteni a lefolyón, ez mindenképpen hasznos lehet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató, akivel arról beszélgetünk, most egy korábbi beszélgetésre visszakapcsolódva tulajdonképpen, és egy kicsit a könyvre is, amit írtál, a fogyás és az inzulin rezisztencia címűre, hogy miért fontos akkor is mérni a vércukorszintünket, hogyha nem vagyunk cukorbetegek. Szia Gabi!
2: Szia Petra, köszöntök mindenkit! A vércukor szint mérésnek a fontossága az napjainkban egyre inkább előtérbe kerül, hogy egyre többet hallunk róla, és ennek az oka az, hogy ugye a cukorbetegek elsősorban azok, akik eddig ezzel foglalkoztak. Tehát nekik tényleg szükséges volt naponta mérni, sőt bizonyos élelmiszerek elfogyasztása előtt, közben, utána, hogy hogyan is áll az ő vércukorszintjük. De az utóbbi időben sajnos az derült ki, hogy nagyon sok ember él közöttünk különböző anyagcsere zavarokkal. Ugye itt most érdemes akkor megbeszélnünk először, hogy mit is jelent az anyagcsere. Hát tulajdonképpen az anyagcsere az azt jelenti, az mindazt foglalja magában, hogy mi ugye táplálkozás útján beviszünk bizonyos tápanyagokat, ide beletartoznak a kalorigén, tehát az energiát szolgáltató, és a nem kalorigén, tehát az energiát nem szolgáltató tápanyagok is. És ezekből a tápanyagokból a szervezetünk ugye jó esetben energiát tud előállítani. És hát vannak olyan pillanatok, illetve helyzetek, amikor ez nehézségekbe ütközik. Tehát valamiféle zavart szenved ez a rendszer, ez egy csomó mindennek tudható be. Itt ugye vannak olyan hatások is, amiről mi nem igazán tehetünk, tehát ezek környezeti hatások, és vannak olyan dolgok, amivel kapcsolatban igenis tudunk tenni, és igenis fel tudunk lépni ellenük. Tehát ezek az anyagcsere zavarok, ezek úgy mutatkoznak, hogy például a nap folyamán mondjuk fáradékonyabbnak érezzük magunkat, annak ellenére, hogy mondjuk azt érezzük, hogy kialudtuk magunkat, tehát hogy eleget alszunk, megvan a 7-8 óra pihenés, és mégis fáradtnak érezzük magunkat. Vagy mondjuk, hogyha megesszük az ebédünket, utána egy 2-3 órával nem tudunk koncentrálni a munkánkra, nem tudjuk összeszedni magunkat, vagy esetleg látás zavarok keletkeznek, tehát ilyen furcsa jelek jelentkeznek, ami arra utal, hogy valami nincs rendben a mi anyagcserénkkel. Ezek mind-mind arra utalnak, és ilyenkor, ilyen esetekben azért érdemes egy kicsit tovább kutakodni, tehát utána nézni, hogy mi is történik a szervezetben. Az egy nagyon érdekes szám, amire így az elmúlt pár évben látott, ami az elmúlt években derült ki, vagy látott napvilágot, hogy az embereknek egy olyan 80%-a körülbelül él ilyen anyagcsere problémákkal, anélkül, hogy ők mondjuk diagnosztizálva lennének. Tehát anélkül, hogy mondjuk tudnának arról, hogy bármilyen problémájuk van, és ezekkel a tünetekkel élnek nap, mint nap, mert nem tudják, hogy ez a gond. Úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy manapság van létjogosultsága ennek a vércukorszint mérésnek. Tehát akkor is érdemes mondjuk vércukorszintet mérni, hogyha az ember nem diagnosztizált inzulinrezisztens vagy cukorbeteg. Ez nagyon sok mindenre derülhet fény. Például arra, hogy bizonyos esetekben ugye hogy reagálunk az egyes élelmiszerekre. Az, hogyha megmérjük a vércukorszintünket mondjuk az étkezés előtt, az ugye ad egy támpontot, megmérjük az étkezés után egy fél órával, étkezés után egy órával, és mondjuk 2 órával utána, akkor hogyha ezeket a pontokat szépen összekötjük, akkor kapunk egy görbét. Na most ennek a görbének a meredeksége, a magassága, az mind-mind arra utal, hogy a mi szervezetünk milyen állapotban van, tehát hogy mi miként tudjuk hasznosítani azokat az elfogyasztott tápanyagokat, amiket ugye megettünk.
1: És hogyha ebből kijön egy görbe, akkor ezt meg kell, hogy mutassuk szakembernek, vagy nagyjából az ember tudja, hogy akkor éppen milyen állapotban van, és nyilván ilyenkor azonnal az jut eszünkbe, hogy húha, akkor baj van, és akkor én beteg vagyok.
2: ez azért nem feltétlen utalbetegségre, tehát minden étkezés után valamilyen szinten azért ennek a görbének kell, hogy legyen egy íve. Tehát ez teljesen egyenes sosem tud lenni, hanem mindig van egy szép íve, de itt az a fontos, hogy ennek egy ilyen gyenge, szépen változó íve legyen, ne pedig egy hirtelen meredeken föltörő, és utána nagyon hirtelen lezuhanó másik ága legyen. Tehát itt a meredeksége múlik minden, illetve persze azon, hogy milyen mértékben emelkedik a vércukorszint. Nagyon sok mindentől függ, tehát ezt sok minden befolyásolja, azon túl is, hogy mit eszünk. Ugye az elfogyasztott élelmiszerekben a különböző tápanyagok mindegyike különböző mértékben emeli a vércukorszintet. Ugye egyértelműen a glukóz az, amelyik a legjobban emeli, és a leggyorsabban emeli, és akkor ezek után jönnek ugye a fehérjék és a zsírok. De azon kívül, tehát mondjuk az élelmiszereken kívül más dolgok is hatnak ránk. Például gondolj bele, hogyha nem alszod ki magad, vagy mondjuk rosszul alszol, éjszaka fölkelsz többször, bármi zavar téged az alvásban, akkor, hogyha ugyanazt az ételt eszed meg egy ilyen rosszul átaludt éjszaka után, akkor rosszabb lesz a vércukor görbéd. Sokkal rosszabbul fog tudni reagálni a szervezeted, rosszabbul termeled, tehát gyengébben fogod termelni az inzulint, illetve gyengébb minőségben fogod tudni azt használni, és ezáltal energiatermelésed is sokkal gyengébb lesz. Tehát például az alvás is befolyásolja azt, hogy milyen ez a vércukorgörbe, de még egy csomó minden más is hatással van rá.
1: Tehát akkor tulajdonképpen itt van egy újabb nagy igazság, vagy hát tulajdonképpen csak aláhúztunk egy nagy igazságot, hogy milyen elképesztő sok mindent befolyásol az alvás. És hogy miért hízunk akkor, hogyha nem alusztuk ki magunkat.
2: Pontosan, pontosan. Nagyon nagy szerepe van a pihenésnek a hízás fogyásban, és ezt sokan nem is gondolnák. Sokszor ez a kulcs ahhoz, hogy valaki elérje az optimális testsúlyát, vagy az álmai formáját, hogy egyszerűen nem tudja kipihenni magát. Tehát például egy fordított életet él. Ugye, aki éjszaka dolgozik, amióta feltaláltuk a villanykörtét, azóta idézőjelben sajnos, de meg tudjuk fordítani a napokat. Tehát éjszaka tudunk úgy csinálni, hogyha nappal lenne, és aktívak lenni éjszaka, nappal pedig lehúzzuk a függönyt, leeresztjük a redőnyöket, és akkor tudunk aludni. Na de, hát a szervezetünk az a hormon termelését tekintve nem tud így átfordulni. Tehát a melatonin termelésünk az ugye elvileg éjszaka kell, hogy működjön. Tehát akkor a legmagasabb. És ezzel teljesen meg tudjuk zavarni a szervezetünk működését, úgyhogy így mértékben a hízás fogyást is negatív irányba tudjuk befolyásolni, hogyha nincs meg az elegendő mennyiségű és minőségű pihenés. Tehát itt mind a kettő fontos, az is, hogy mennyisége meglegyen, illetve az is, hogy a minőség is jó legyen és biztosított legyen.
1: A Manna délelőtt vendége Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató. A vércukormérés fontosságáról és minden olyanról beszélgetünk ma itt a Manna délelőttben, ami ehhez kapcsolódik, és nyilván itt akkor mindig szóba kerül az összes olyan befolyásoló és kiegészítő tényező, ami aztán a vércukorszint emelkedéshez, eséshez és ennek a görbének a meredekségéhez, hogy beszéltünk róla, kapcsolódik, és így természetesen a hízáshoz, fogyáshoz is, vagy hát az álomalak eléréséhez, vagy az egészségünk eléréséhez leginkább. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rákóczi Gabi élelmiszer és anyagcsere kutató a Manna délelőtt vendég. A vércukormérés fontosságáról és annak minden hozadékáról és mondjuk az összefüggésekről, fogyás, hízás, testalkat, egészség, inzulin rezisztencia beszélni fogunk. De akkor kezdjük azzal konkrétan, hogy tulajdonképpen akkor itt arról van szó, ahogyan a könyvedben is írod, hogy én, bárki, menjünk el egy gyógyszertárba, vegyünk egy legegyszerűbb vércukormérőt, és kezdjük el mérni a vércukrunkat. Mikor, hogyan, hányszor? Szia Gabi, jó reggelt!
2: Szia Petra, köszöntök mindenkit! Igen, a vércukorszint mérés igencsak fontos dolog, és nagyon sokat segíthet. Tehát például egy most idézőjelben öndiagnosztizáló eszköz is lehet, tehát mi otthon magunknak is meg tudjuk mérni szépen, és fel tudjuk mérni azt, hogy hogyan reagálunk bizonyos élelmiszerekre, akár azt is meg tudjuk állapítani, hogy van egy bizonyos fokú inzulin rezisztenciánk, tehát hogy normál mértékben fel tudjuk-e használni a glükózt a sejtjeink. Az érdekes dolog, én amikor ezt a könyvet megírtam, nagyon véletlen volt, hogy találkoztam egy ilyen új vegyszúros vércukorszintmérővel. Édesanyám kettes típusú cukorbeteg, és neki ugye mindig van otthon, de valahogy nem vettem róla tudomást igazából. Elkönyveltem, hogy ez az ő idézőjelben játéka, és én úgy nem is nagyon csináltam vele semmi, de egyszer volt egy ebéd, amikor valahogy úgy nagyon ott volt közel a polcon mellettem, és gondoltam, hogy akkor megnézem, hogy is néz ki ez, mit is csinál ez az egész szerkezet, és úgy jött ki, hogy azt mondtam, hogy na akkor mérjük meg, hogy mit mutat nekem, ez egy ebéd után volt, és hát elég érdekes értéket mutatott. Nem kicsit volt magas, emelkedett a vércukorszintem, és akkor én úgy döntöttem, hogy elkezdem ezt vizsgálni, nézegetni egy kicsit jobban, hogy mi is van az én szervezetemmel, hogy reagálok, mire, hogyan reagálok, hiszen az édesanyám ugye kettes típusú cukorbeteg lett, nagy valószínűséggel ez azért valahol ott bennünk van mélyen, aztán, hogy az életmódommal ezt megjelenítem, vagy nem, ez rajtam múlik, de úgy döntöttem, hogy vizsgálni kezdtem. És akkor vettem magamnak.
1: De egy normál ilyen ebéd után? Tehát ez egy teljesen átlagos ebéd volt.
2: Van, igen. Ez szerintem egy teljesen normális kis ebéd volt. Én már nem is tudom, hogy mit tettünk, de még.
1: De ott van egy érték, hogy meddig szabad felugorni a vércukorszintnek egy ebéd után?
2: Igen, ugye a normál értéke a vércukorszintnek az hivatalosan 3,5 és 6 millimol per liter közé kell, hogy essen. Na most, hogyha bármilyen élelmiszert ugye elfogyasztunk, akkor az valamilyen szinten biztos, hogy hatással lesz a vércukorszintünkre, ez így normális, de hogyha 7,7 fölé megy, akkor ott már azért a normál zónán túl vagyunk, de ez még mindig elfogadható. Itt igazából az a fontos, hogy mennyi időt tartózkodik ezen a normál zónán kívül, tehát a normál értékeken kívül, mennyi időt tölt a vércukorszint, illetve hogy milyen meredek ez a vércukor görbe, amikor összekötjük a pontokat, akkor milyen lesz ennek a meredeksége, tehát hirtelen ugrik föl, és utána hirtelen zuhan, vagy egy szép lankás íve van ennek, és ez egészen máshogy fest. Egyébként érzésre is egészen más, mert amikor így hirtelen emelkedik és hirtelen zuhan a vércukorszint, akkor ezt igenis megérzi az ember. Mert például ugye a zuhanásnál akkor jön a hirtelen éhség, az a bizonyos
1: farkas éhség. Farkas étvágy. Zabálhatnék, bocsánatot kérek, de hát azért mondjuk ki a szót, ezt szoktuk mondani hétköznap is.
2: Igen. Én nagyon ismerem ezt, mert igencsak magasra tud ugrani a vércukorszintem, és nekem sokszor van ez, és régen sose értettem. Például kiskoromban, gyerekkoromban, hogy miért van az, hogy megeszem a reggelimet iskolába menet előtt, hát azt most itt zárójában elmondom, hogy mi volt a reggelim, cukros kakaóba áztatott kenyér, mégpedig két szelet, és elmentem az iskolába, azt gondoltam, hogy ez egy jó kis reggeli, és most akkor én délig nagyon jól elleszek kaja nélkül. Elmentem az iskolába, és így másfél-két óra múlva azt éreztem, hogy mindjárt megőrülök, annyira éhes vagyok. Energiám az semmi, mindjárt elalszom, de hogy mindenképpen ennem kell, mert akkor vége a világnak. Tehát pontosan ez történt velem, amit ugye érdemes elkerülni, hogy iszonyú magasra emelkedett, nagyon hamar, és utána nagyon gyorsan lezuhant az én vércukor értékem.
1: Tehát akkor egy ilyen ebéd után, bocsáss meg, hogy félbeszakítok, csak hogy akkor ezt rögzítsük, tehát megesszük az ebédet, vagy megeszünk egy reggelit, és akkor is érdemes megmérni? Tehát ezeket az időintervallumokat úgy kell venni, mint mondjuk egy terheléses cukorvizsgálatnál, amikor elmegyünk laborba?
2: Pontosan, igen.
1: Hány óra a különbség, hogy mérjük?
2: 2 óra, tehát egy 120 percen belül ennek vissza kell állnia körülbelül a kiindulási értékre. Tehát a 3,5 és a 6 millimol per liter között kell lennie, amikor eltelik az étel. Tehát mielőtt elkezdünk enni, onnantól 120 percet számolunk, ott vissza kell már teljesen térnie. Ha nem tér vissza, akkor vagy nagyon sok, nagyon rossz dolgot ettünk, tehát ugye túlterheltük a szervezetünket, és egyszerűen nem tud bánni ezzel a sok-sok-sok glükózzal, vagy valamiféle probléma van az anyagcserénkkel, például az inzulint, a sejtjeink nem tudják oly mértékben hasznosítani, hogy ugye ez visszahozza a normál szintre a vércukorszintünket. Azzal kapcsolatban, hogy ugye hogyan lehet vércukorszintet mérni, hát mi otthon tudjuk ezzel az újbegy szúrós vércukorszint mérő eszközzel, ami egy viszonylag olcsó valami, ugye csak ezeket a kis dolgokat kell hozzávásárolnunk, tudod, ezeket a kis filtereket, amiket bedugsz, és akkor vércseppet kell rácseppenteni, nem is jár fájdalommal, bár ha nagyon sokszor csinálod egy nap, akkor biztos érzéken lesz már az ujjad, de nem fáj. Ezen kívül ugye mindenki ismeri azt, laborban szokták ezt az íjgyomros vércukorszint mérést elvégezni, amikor bármilyen okból kifolyólag ugye vérelemzést kérünk, illetve még egy elterjedt módja van ennek, az pedig a 120 perces glükóz tolerancia teszt, ugye amikor íjgyomorra oda megyünk az orvoshoz, a laborba, és akkor leveszik a vért, megmérik, ez a nulla pont, ugye a kiindulási pont, és megitatnak velünk egy 75 g-os glükóz szirupot, és akkor ezután még 2 ponton megmérik, és nézik azt, hogy visszaáll le, ugye, ahogy az előbb is beszéltük, a normál értékre. Uh-huh. Ez alapján tudnak következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy milyen állapotban van a mi anyagcserénk, illetve hogy jól működik-e a szervezetünk. Ezen túl manapság már, igaz, hogy már 20 éve létezik ez az eszköz, de eddig csak cukorbetegeknél használták, és Magyarországon nem is nagyon volt elterjedt. Itt az utóbbi időben jelent meg. Én most el is kezdtem vele dolgozni, de van egy olyan eszköz, amit úgy hívnak, hogy CGM, folyamatos vércukorszint mérő. Ennek az a nagy előnye az összes többihez képest, amikről most beszéltünk, hogy egy kis jeladó, amit fölteszel akárhova a testedre, általában tricepsre szokták helyezni, és képzeld el, hogy 14 napon keresztül folyamatosan, de folyamatosan, úgyhogy percről percre mutatja neked a vércukorszint értékeidet.
1: Miért fontos ez? Miben tud segíteni?
2: Ez abban tud segíteni, hogy megértsd azt, hogy működik a szervezeted elsősorban. Ugye ahány szervezet, annyiféle. Tehát nem senki sem ugyanolyan. Nem vagy ugyanolyan, mint a szomszédod, nem vagy ugyanolyan, mint az édesanyád, hiába tehát vérrokonok vagytok, nem működhet ugyanúgy a szervezetek. Teljesen más hatások hatnak rátok, máshogy éled az életed, máskor kelsz, máskor fekszel, sportolsz, nem sportolsz, stresszelsz, nem stresszelsz, egy csomó minden más, tehát a szervezeted is máshogy működik. Ennek segítségével ki tudod elemezni, illetve adott esetben ugye a szakember ki tudja neked elemezni azt, hogy neked mi a legjobb. Tehát, hogy a te tested szempontjából mik azok az élelmiszerek például, amik hasznosak lehetnek, amik mondjuk azt szolgálják, hogy optimálisan működjön a szervezeted, vagy akár a fogyásodat szolgálják. Tehát nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy nem tudnak lefogyni, nem tudják, hogy mi az, ami nekik segítene mondjuk abban, hogy elkezdjenek végre fogyni. Ilyen diétától kezdve olyan diétáig mindent kipróbáltak, de egyszerűen nem megy. Nekik is nagyon hasznos lehet egy ilyen szerkezet, ami folyamatosan méri a vércukorszintet, hiszen látja, hogy például az ebédre elfogyasztott ilyen-olyan burgonya, akár adott esetben az édes burgonya, amit van, ahol mondjuk istenítenek, neki éppen nem jó, mert nagyon hirtelen emeli a vércukorszintjét. Mm-hmm. És akkor ez egy megoldás lehet arra, hogy feltérképezzük azt, hogy neki hogyan érdemes összeállítani az étrendjét.
1: És akkor természetesen, hogyha veszélyben van a hasnyálmirigyünk, már pedig, hogyha valakinek cukorbetegsége van, akkor biztos, hogy veszélyben van a hasnyálmirigye, hogyan tudunk ellene tenni? Hát erről lesz szó a következőkben még, úgyhogy szerintem mindenkinek érdemes figyelnie, függetlenül attól, hogy nála diagnosztizáltak-e bármilyen egyes vagy kettes típusú cukorbetegséget, hogy a családban van-e cukorbeteg, akkor pláne érdemes figyelni, és egyáltalán, hogyha az ember szeretné az egészségét megóvni, szeretne egészséges testsúlyt, akkor nagyon oda kell figyelni. A vércukor szintünkre erről beszélgetünk tovább a Manna délelőtt vendége továbbra is Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége továbbra is Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató. A vércukorszint mérés fontosságáról beszéltünk eddig, és ígértem, hogy beszélünk még arról is, hogy hogyan kapcsolódik be a hasnyálmirigy a vércukorszint mérésbe, a vércukorszintbe, hogyan kapcsolódnak be azok a tényezők, amik mind befolyásolni tudják a vércukorszintünket, mi minden kapcsolódik még ehhez, ezekhez a belső folyamatokhoz. Szia Gabi!
2: Szia Petra, köszöntök mindenkit! Igen, a hasnyálmirigy nagyon szorosan kapcsolódik ugye a vércukorszinthez, hogy miért? A hasnyálmirigy az egy belső elválasztású mirigyünk, ugye az a feladata a belső elválasztású mirigyeknek általánosságban, hogy hormonokat termelnek. A hormonok azok olyan úgynevezett jelzőszabályozó molekulák, amelyek ugye különböző parancsokat adnak ki sejteknek, szerveknek, illetve szervrendszereknek, és ezek által, a parancsok által, tehát a megnövekedett vagy a csökkent hormonszintek által megváltoztatni képesek azok működését. A hasnyálmirigynek a béta sejtjei termelik ugye az inzulin nevű hormont, amit már mindenki hallott. Az inzulin az, amely tulajdonképpen a vércukorszint szabályozásában a legnagyobb szerepet vállalja, és abban segít ugye, hogy a vérből a cukrot, tehát a glükózt a sejtek belsejébe, mint egy kulcs nyitja a sejtek felületén a receptorokat, és segít beszállítani, bevinni, átvinni ezen az ajtón. Hogyha a glükóz ugye bekerül a sejtbe, akkor onnantól pedig már nincsen akadálya annak, hogy energiát tudjunk belőle előállítani, úgynevezett kémiai energiát, ezt úgy hívják, hogy ATP, ez az egyetlen fajta energia, amit a szervezetünk tud hasznosítani, és majdnem az összes sejtünk hasznosít. Na most az, hogy a hasnyálmirigyünket mivel tudjuk még jobban ösztönözni arra, hogy működjön, hát normál esetben, tehát alap esetben működik ő magától, tehát neki jól kell funkcionálnia. Tehát, hogyha ő jól funkcionál, akkor amikor azt érzékeli, hogy a vérben túl sok a glükóz, tehát emelkedett a vércukorszintünk, akkor belekezd nagy erőkkel az inzulin termelésbe. Termeli az inzulint, és ezt a vérpályába bocsátja. Akkor van probléma, hogyha mondjuk egy inzulin rezisztenciával állunk szembe, ami azt jelenti, hogy a sejtek, tehát az összes, a legtöbb sejt ugye a szervezetünkben nem tudja ezt az inzulint hasznosítani. Tehát ő azt mondja, hogy nem akarja felvenni, és nem akarja engedni, hogy az kulcs kinyissa az ajtót, uh-huh. és be tudja húzni a glükózt a sejtek belsejébe. Uh-huh. Ekkor van probléma. De ezzel kapcsolatban azért nagyon sok mindent tehetünk. Például ugye egyrészt beszéltünk már az alvásról, tehát például a rezisztenciát fokozza az, hogyha keveset alszunk, vagy nem elegendő minőségben, nem jó minőségben alszunk, az rossz irányba viszi ezt az egész mechanizmust. Azon kívül van még egy csomó minden már, ami hatással van erre az egész dologra. Például a növekedési hormon. Ugye a növekedési hormon termelése is szabályozza a hasnyálmirigy működését, illetve a cukoranyagcserét, uh-huh. és ezáltal ugye azt, hogy hogyan tudjuk mi felvenni a glükózt a vérből. Azon kívül a mozgás, a sportmozgás, tehát itt tesztoszteron és a többi hasonló hormonok, ezek mind-mind bekapcsolódnak, és mind abban segítenek, hogy a hasnyálmirigy által megtermelt inzulint

0: Tehát, hogyha nagy stressz éri a szervezetet, akkor felugrik a vércukorszintünk?
1: Bizony, bizony. Anélkül, hogy ennél a szervezeted, úgy képzeld ezt el, hogy a stressz az olyan, amikor a szervezet az azt gondolja, hogy ő most neki meg kell küzdenie valamivel. Tehát mondjuk régen, amikor ugye vadállatokkal küzdöttünk, akkor ugye beindult ez a stressz reakció. És ilyenkor a szervezetünk azt csinálja, hogy ő valahonnan, akárhonnan, de energiát akar előállítani, tehát glükózt akar a véredbe bocsátani. És hát ezt hogy tudja megoldani? Van egy olyan folyamat, úgy hívják, hogy glükoneogenezis, amivel a máj elő tud állítani glükózt, anélkül, hogy te ennél, tehát hogy élelmiszer által bevinnéd. És a stressz folyamatok során ez történik fontosan, tehát a vércukor szint az szépen elkezd emelkedni, anélkül, hogy bármit ennél, bármit csinálnál, emelkedik a vércukor szint, és ez is egy kiváltó oka lehet annak például, sőt, nagyon sokan kettes típusú cukorbetegek lesznek stressz hatására. Nem az akut stresszről beszélünk itt, hanem ugye a krónikus stresszről, ami hosszabb ideig áll fent, és ez a szervezetet igencsak megterheli. Az akut stressz az sokszor jól is jöhet, tehát ugye az, hogy most izgulunk egy vizsga miatt, vagy mondjuk megijedünk valamitől, gondolj bele, hogy egy anyukánál az akut stressz az mennyire jól tud jönni, meg az emelkedett kortizol szint, és az azáltal megemelkedett vércukor szint, hogy képzeld el, egy anyuka mondjuk a pici gyerekére ráesik valami, akár mit tudom én, ráesik, eldől az asztal. Uh-huh. Olyankor ugye hirtelen olyan, hogyha megnövekedne az energiánk, és meg is növekszik, tehát iszonyú nehéz tárgyakat is el tudunk mozdítani ennek köszönhetően, hogy ez a stressz reakció működik, és mi a mi szerveink, azok ugye glükózt állítanak elő, illetve a vérpályába glükózt bocsátanak. Úgyhogy ez hasznos is lehet adott esetben, de most inkább a negatív hatásairól, tehát a krónikus stressz hatásáról beszéljünk, ami ugye emeli a vércukorszintet, és ezáltal nem nagyon pozitív.
0: Tudunk-e valamit tenni annak érdekében, hogy támogassuk? Most mindentől függetlenül akármit is diagnosztizálnak, hogy rendben vagyunk, vagy egy kicsit nem vagyunk rendben, visszafordítható még a folyamat. Hogyan tudunk segíteni a hasnyálmirigyünknek? Hogyan tudunk a szervezetünknek segíteni akkor, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy azért rendszeresen nagy stressznek vagyunk kitéve, stresszelős típusok is vagyunk, tehát jó eséllyel várnak ránk ezek a nehézségek egészségügyi szempontból, amiket felsoroltál, lehet támogatni például a hasnyálmirigyet valahogyan?
1: Igen. A stresszt tekintve ugye különböző stresszoldó technikák léteznek, ezekkel azért érdemes élni. Például a mozgás, tehát bármilyen mozgásforma is stresszoldó hatású lehet. Tehát akár csak egy séta, akár bármi egy kicsi biciklizés, kutyasétáltatás például nagyon jó stresszoldó. Ezzel már tettünk a hasnyálmirigyünk egészsége érdekében. De azzal is sokat teszünk annak érdekében, hogy jól működjön a hasnyálmirigyünk, hogyha nem terheljük túl feleslegesen a szervezetünket, tehát a táplálkozásunkra gondolok most. Nem eszünk ugye túl sok olyan élelmiszert, ami mondjuk egyszerű szénhidrátokat tartalmaz, vagy nem eszük túl magunkat, tehát itt a mennyiségre is gondolok, az sem mindegy, hogy mennyit eszünk. Tehát ugye ezek a megnövekedett adagok, amik ugye Amerikából származnak. Amerikában igencsak nagy a portion size, ugye ez nem ugyanaz, mint Európában, de egyre inkább hódít már nálunk is, vagy gondolj bele egy-egy ilyen családi étkezésnél, milyen mennyiséget vagyunk képesek megenni. Hogyha ezekre odafigyelünk, és tényleg ez csak egy pici odafigyelést igényel, akkor már tettünk azért, hogy egészségesebb legyen, és jobban működjön a hasnyálmirigyünk.
0: Hogyha ezekre odafigyelünk, akkor jó eséllyel tudunk javítani a helyzetünkön, és ez érezhető is? Tehát látjuk azt, amikor fellélegzik a szervezetünk? Látjuk magunkon?
1: Abszolút, igen. Ezek annyira jól működnek, hogy akár napok alatt is érezhetjük a hatását annak, hogyha odafigyelünk egy picit arra, hogy mit és mennyit fogyasztunk, illetve hogy mikor. Természetesen este van egy ilyen elv, hogy ugye 6 óra után már ne együnk. Én ezt abszolút támogatom, persze attól függ, hogy ki mikor fekszik le, de de egy olyan két, inkább három órával a lefekvés előtt már nem érdemes terhelni a gyomrunkat és a szervezetünket azzal, hogy

0: eszünk, ezzel is segíthetjük a hasnyálmirigyünket, és igenis ennek napokon belül érezhető és kézzelfogható eredménye van.
1: Nagyon fontos dolgokat hallottunk ma is. Rákóczi Gabitól, aki élelmiszer és anyagcsere kutató, és a következőkben még majd szó lesz arról is, hogy tulajdonképpen a hasnyálmirigy működését a támogatáson túl mit kell tudni róla, hogyan tudunk vigyázni rá, és hogy hogyan függ össze a hasnyálmirigy állapota az útra feldolgozott élelmiszerekkel. Úgyhogy a következőkben majd erről lesz szó egy következő adásban. Mára pedig köszönöm szépen az idődet, és azt a sok mindent, amit megtudhattunk tőled.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
4: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes